0: Az apa nagyon szereti a lányát, az habozik, és az egész regiszterét végigjátsza ennek a tipródásnak, mert ő neki sem ellenszenves a Sós Imre alakja, sőt tetszik, ő elém áll, meg igen. A másik...
1: Egyébként ott rádöbben, amikor a Sós Imre elé áll, akkor döbben rá, hogy ez a férfi, hát ez igen, az igazi
0: később,
1: férfi.
0: Amikor a baltát markolásza az eredeti kérő, hogy majd lesújt az apára bosszújában, akkor meg arra döbben rá, hogy lehet, hogy nem ehhez kéne adni a lányomat.
1: De nézzük már meg ezt akár a baltás jelenetet, akár a többi. Tehát
0: ugye Barsi Béla játssza az apát.
1: Igen. Akit kiemelnék, noha magasztaltuk a Fábri...
0: Két baltás jelenet van, így ugyanaz van. A balta.
1: Igen, igen.
2: És senki nem hal meg szerencsére.
0: Egyelőre.
1: Szóval, hogy ki a filmnek az operatőre, Hegyi Barnabás, aki Hegyi Barbarának az édesapja.
0: Erről híres.
1: És egyébként ez egy nagyon izgalmas történet, mert ők nem találkoztak. Tehát, hogy azt hiszem, agyvérzést kapott a Barbara születése tájékán, és pár hétre rá meg is halt. De nem ezt akartam mondani, ez a Hegyi Barnabás, aki egyébként Borón született, őről már beszéltünk a Valahol Európában című filmnél, meg az Ének a búzamezőkről nél. Szűcs Istvánnak a hatását azt érezzük többször is, és hogy lenyűgöz bennünket egy csomószor, amit művel. Akár csak itt van egy kép, hoztam nektek, amikor kilép például Sós Imre a házból, ahol éppen előtte hát eladták Marit. És ha megnézed ezt a képet, csak megállítva, a fénynek, az árnyéknak ezt a dramaturgiáját, erre Szabi tudsz egy olasz szót, nem? Chiaroscuro! Fantasztikus! Aztán ahogy a tér ketté van osztva azzal a fával. Aztán ha megnézzük...
0: Ezt is mondjam olaszul?
1: Ezt is mondja. A noir hatása magyar paraszti közegben, hát ez zseniális. Aztán a test, ahogy félárnyékban van, kicsit játszik vele a fény, időnként belekerül. Ez az identitásáról is szól. A mozdulat, ahogy tétován kilép és lelassul és megakad. Ez a karakter, meg az élethelyzet, meg eleve egy küszöbön áll, egy küszöb helyzetben van.
0: És ahogyan Törőcsik Mari arcán kell kiábrázolnia az érzelmeket, akkor az asztalra csapunk, hogy Kár Teodor Dreyer és Szent Johanna.
1: Igen, és nagyon-nagyon sokszor nem mondatokkal kapjuk meg a feszültséget, hanem mozdulatokkal, meg plánokkal, és akkor itt szokták mondani dinamikus, meg statikus plánok, a snittek lehetnek rövidebb, meg hosszabbak, és például ott a nagy tömeg táncban egyszerre föntről is nézzük, aztán meg a padló magasságából a csizmájukat.
2: Most a kedves hallgatók nem látják, de itt egy gyönyörű képet néztünk meg, és Gyula egészen szépen karikírozza, mutogatja ezeket a beállításokat. Valóban említsük meg, hogy itt a francia lírai realizmusból táplálkozott a szerző.
1: De szokták mondani, hogy nem is, és akkor a német expresszionizmus volt nagy hatása például a Szőcsékre, de itt bejön az orosz montás technika.
0: Igen,
1: és az olasz neorealizmus, ha már itt EU. Igen, én olasz,
2: orosz.
1: Nem, fontos, hogy szovjet, de nem, jó, hogy javítottam, ez szovjet.
2: Jó, hát érettségén áthúznák, de mi
1: de
2: most
1: méltányosak. A film az ekkoriban, az majd Tarkovszki lesz az orosz film, itt még szovjet filmről érdemes beszélni, Eisensteinékről, és akkor itt van két fogalom még, ez a metrikus montázs, meg a párhuzamos montázs, és ezeket váltogatja. Tehát nézzünk példát a párhuzamos montázsra, amikor oda bent vagyunk, aztán meg kint látjuk, ahogy isznak és beszélgetnek, és megyünk végig a figurákon.
0: Igen, vagy egy ilyen belső rím utalás is van a filmben, a körhinta és a tánc jelenete.
1: Nagyon az fontos. És a metrikus, meg nekem abszolút az óranak a kattogása is, meg a látványa is, és pluszban, ahogy az óra körbejár, és a körhinta körbejár, ez ugyanúgy, és ennek játszik a tempójával, hogy elkezd itt rövidíteni, 4 másodperc, 2 másodperc, 1 másodperces kép. Elképesztően hatása alá kerülünk, ezt akartam
2: abszolút,
1: csak mondani.
2: És ez érződik azon, hogy egyre jobban vágunk egymás szavába, és egyre gyorsabban beszélünk, mert ez egy tökéletes film, gyönyörű képekkel. Nekem azért tetszett nagyon ez a parasztlagzi, mert Tehát ezt Hollywoodban is felvették volna egy drogozós partin, már elnézést, tehát hogy a másik szobában esznek, isznak, már valaki alszik, kint csókolóznak, egyszerűen gyönyörű, tehát ez 70 évvel később is le lehetett volna.
1: Zárójel a párhuzamos
2: körülmények
1: montást átveszi majd innen a keresztapa a végső nagy keresztelős jelenetnél, amikor aztán ott közben meg kivégzik azokat a maffia vezéreket, vagy a bárányok hallgatnaknál úgy szintén, hogy kimegy az FBI a házhoz, de nem ahhoz a házhoz. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos
0: nagy
1: technika.
0: Mert nagy kedvencük volt Fábri Zoltán.
1: Így van.
0: A Bálint, én egyet kérdeznék, a Hamlet, Hamletet említetted, ezt az apára érted? Az ő hamleti vihorlására?
2: Igen. Kilépni vagy bennmaradni a TSZ-ből?
0: Hát az is. Ó, jó, igen, akkor kiegészítem, meg hogy a lányamat a régi szabály szerint, nem is csak a régi a lényeg, hanem az üzleti érdekeim szerint, ők ugye üzlettársak kezdenek lenni a választottjával, vagy pedig modern szokásra a boldogságot tekintve adjam-e férjül.
2: Így van. Ezt szerettem is volna, hogy beszéljünk az alapvető paraszti logikáról, tehát a föld-hő házasodik. Miért tulajdonképpen itt mi a logika? Az, hogy van egy egzisztenciális biztonság egy pár számára. Ugye családi földeket egyesítjük, közös vagyontárgyak lesznek, stb. És ennek egy mellékterméke a boldogság. És akkor a fiatalok megfordítják ezt, ők azt mondják, hogy először boldogság, majd együtt önerőből mi majd jószágot meg tulajdont szerzünk. Szerintem egyébként még a mi szüleink, tehát rátok meg az én szüleimre is, ez a logika vonatkozik, de mintha most visszajött volna az első, csak más formában, hogy először szeretem önmagam, utána önerőből meggazdagodok, felépítek egy egyéni egzisztenciát, és utána szerzem meg a boldogságomat mással, de már azzal sem bútorozok úgy össze, tehát az is egy külön egzisztencia, de mintha ez az alapvető paraszti logika térne vissza.
0: Sajnos van a Körhinta 2 című film, ahol 20 évvel később járunk, és ott már megcsalta Sós Imre őt, boldogtalan a házasságuk, és még megélni se tudnak, mert a föld nem a földhez házasodan.
2: És annak az a címe, hogy Ringli Spiel 2.
1: Mindenképpen még kiemelném a vágónak a nevét.
0: Fogalmunk sincs, hogy
1: de Széchenyi, de Széchenyi Ferencné elképesztő, hogy mennyire kort hozza, zárulja a nő, akinek nincs saját neve. Zárulja hozzá.
0: Mondjuk a Széchenyinél lennék, nekem se lenne saját.
1: Ja, lehet, főleg a Széchenyi Ferencné lennél. Klár Mária egyébként, és így gondolkodtam közben, hogy ezt milyen rohadt nehéz volt megvágni. Tehát, hogy egy sima filmet sem egyszerű, de ahol ennyire minden ütemnek szerepe van.
0: És ott áll mögötted Fábri Zoltán.
1: És ott áll Fábri Zoltán.
2: Ő körint lerajzolta.
1: Ő lesz egyébként a 10 000 napnak is, a fotográfiának is, meg az 5. pecsétnek is a vágója, csak hogy említsünk egy-két művet.
0: Tehát ez a Körhinta jelenet, ez az egész magyar filmművészet metaforájává is nemesedik. Először, tehát van technikai nehézsége a kamerának, vagy úgy veszi föl, kívülről is veszi egyébként, de úgy is, hogy a kamera is ővelük forog. De igazából ezt a hangulatot kell ábrázolni, ahol benne van a szabadság, benne van a játék, benne van az, hogy nekem elkezd tetszeni egy fiú, de aztán neki pörgök, tehát neki mutatom magam, de aztán meg hirtelen eltűnik a látókörömből ez a fiú. És benne van az is, hogy ez megelőlegzi a tánc jelenetet. Egyébként a Magyar Menyegző című kortárs film visszautal, annak is van egy nagyon jól sikerült tánc jelenete, az visszautal a Körhinta tánc jelenetére. Tehát az is egy körhinta, és akkor, hogy mi ez a körhinta, ez az élet körhintája, meg a szerelem körhintája, meg a szabadság körhintája, meg a önmagunk és a társunk megtalálásának a körhintája. Persze van benne egy kritika is, mert szédülés jár vele, egyébként is a posztmodern kort a szédülés jellem. Itt talán még nem járunk a posztmodernben, de jól mondod, igen. Tehát, hogy nagy kérdés, hogy egy eleve szédültető világban, ahol gyorsulva tágul a világegyetem, meg minden kering és forog, mindenféle bolygó, hogy ott még akarok-e külön a szerelembe is beleszédülni.
2: Egészen beleszédültem ebbe a monológba, Szabocs, de akkor beszéljünk még néhány kameraállásról, mert valóban itt azért beszéltünk már a filmnek a mondani valójáról, cselekményszálakról, sematikus, nem sematikus, de hát itt gyönyörű képek vannak még, akár nekem a kedvencem, és itt már említettem a francia lírai realizmust, amelyet atmoszférikus ködös, lepusztult környezet jellemez, és nekem az a sártenger, ahogy állnak ott a sártenger közelében, és mintha az ott elnyelni ezeket a jóra való életkezdő fiatalokat, és a seregiek ott röpködnek fölötte, nem, az nem biztos, csodálatos.
1: Nem, ez ma vaddudak.
2: Vaddudak? Ne haragudj.
1: Minket már Agócs Gergely kitanított.
0: Mi, hogy ez mi is
2: ornitológus mindenki más.
1: A szárnyak. Lehetnének darvak is.
0: De én érdekes,
1: a szárnycsapásokból tudjuk.
0: Hogy ahol viszont elköteleződnek, az meg a sinen történik.
2: A, sin,
0: a modernitás.
1: És a egyszerre modernitás, de
0: városba visz.
1: Is, meg azért veszélyt látunk a
2: nekem sínben. Nekem is ez a dualizmus jutott eszembe, hogy sínen vannak, tehát boldog életük lesz, vagy szembe mennek mindennel, és ütközés lesz a vége, hogy most mit akarunk szimbolizálni. Még egy képet
0: látják
2: emelnék.
0: Látják a fényt az alagút végén, de hát az a vonatnak a fénye sajnos.
2: Még egy képet emelnék ki, az a lovaskocsis jelenet, tehát amelyet ott béka perspektívából vesznek
1: de
2: föl.
1: De várjál, melyik, amikor ott
2: a laxi
1: vagyunk,
2: előtt.
1: Amikor vanulnak végig a lovaskocsi. Igen,
2: és hogy nyerít, és belekap
1: nagyon-nagyon
2: a szél a
1: várjunk, mondjuk egy virtuóz a kamera használat.
2: És van még itt egy gyönyörű mecskát, akkor fordítsuk le Szabolcsnak, tehát egy illeszkedő, illesztővágás is van benne, nem tudom, kiszúrtátok-e.
0: Nem.
2: Van az a kép a családi konfliktus éjszakáján, ahogy rátekint a kamera az olajlámpára, és az éjszakából hirtelen reggelre vált a kép. Nekem az is nagyon tetszett.
1: Igen, tehát, nagyon
0: és csomó. Ott eszik a férfi, az akkor van.
1: Igen,
0: ugye?
1: Reggel, tehát reggel eszik. Külön, és de külön esznek. A
2: meg ahogy szétfolyik a földön a tej, amikor elejti a lányt, hát, csodálatos.
1: Nem, hát amikor a fejszét hozzávágja, akkor utána a tej is kifolyik. Nekem én a tejet sajnáltam igazából.
2: Én is, tehát ilyen egy igazi paraszházban azért nem nagyon szokott történni.
0: Én nem tudok nélküled, csak meghalni. Körhinta, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Walter Bálint.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: elszalasztod, még a barnát szorongatod, azt a szőkét elszalasztod.
1: Tekercs és tekintet. Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektív, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tipmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak!
0: Hírek a tudomány világából.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontin glioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat, összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten, közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: A tudomány mai állása.
1: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, Spot Cell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A SPAT-cell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint ribozómákat is kívülről kell biztosítani a számára, éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi SPAT-cell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese, a jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat, mondhatnám úgy is, bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezet.

0: listája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók, a fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, és ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
1: A tudomány mai állása.
0: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána

0: következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Britannia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalék anyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
1: A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálék forrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantásra bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztórendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a dokumentum sorozatban a jelenséget, ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk, egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához, így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is. Nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetébe, és ott a második verstől kezdődően a következőképpen. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfeleimmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magába, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhelme van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a jelenlevőket és mindazokat, akik valamilyen kommunikációs csatornán keresztül figyelnek, hallgatnak bennünket. A vezetés válságáról fogunk beszélni. Ézsaiás, mint próféta, látta azt a vezetést, amely hol elfogadta, hol pedig visszautasította az isteni szót. És én azt hiszem, hogy ma is így van, ha elfogadjuk az isteni intelmeket és figyelmeztetést, akármilyen vezető legyünk, akármilyen vezetői tisztséget töltsünk be, akkor növekedni, fejlődni fogunk, és ha a legkisebb tisztségnél is visszautasítjuk az Isten hangját, a lelkiismeret szavát, vagy a Bibliából felénk hangzó intést és figyelmeztetést, akkor válságba fogunk kerülni. Az új év első szombatján kívánunk mindenkinek Istentől gazdagon megáldott boldog új esztendőt, és kívánjuk azt, hogy ebben az évben is közelebb kerüljünk az Úrhoz. Mind lélekben, mind fizikai vonatkozásban, hiszen Jézus eljövetele a küszöbön van. Nagyon-nagyon szép a vasárnapi gondolatunk, Krónikák második könyve, 26. fejezetének a 16. versétől mit találunk feljegyezve?
2: Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap, és vele együtt az Úr papjai. 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáldozatot mutasd be az Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre fölbőszült Uzziá, akinek éppen a kezében volt az illatáldozathoz való tömjénező. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán, az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor aztán Azárjá főpap és a többi főpap feléje fordult, meglátták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietve távozott, mert az Úr verte meg őt. Uzziá király poklos maradt, halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott, poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia, Jótám állt a királyi palota élén. Ő bíráskodott az ország népe fölött.
1: Köszönöm szépen. Ez igen elgondolkoztató Biblia szöveg. Először is az, hogy egy király túllép azon a hatalmon, amelyet az Istentől kapott. Úgy gondolta ez a király, Uzziá király, hogy mivel ő a háborúban rendkívül tehetséges volt, nagyon sok csatát megnyert, sok győzelmet hozott Júda mindennapjaiba, és úgy gondolta, hogy ő már mindent megtehet. És a Jóisten egy ájt parancsolt az életében, ugye, ahogy ezt a tanulmányunk címe mondja, hogy meghalt a király, éljen a király, és el tudom gondolni, hogy mennyire ráterhelkedett nem csak ennek a családnak, hanem egész Jeruzsálemnek a mindennapjaira. Az emberek mondták, hallottad, mit csinált a király? Bement a templomba, és áldozatot akart bemutatni. Mindenki tudta, hogy a király nem mutathat be áldozatot. Nagyon érdekes. Saul is ezért bukott meg, ezért vetett el a Jóisten, mert áldozatot mutatott be, Uzziá is. És voltak még hasonló gondolkodású emberek. Tehát azt jelenti, hogy amit az Úr ránk bíz, azt tehetjük, de azért, mert az Úr ránk bízott nagy dolgokat, nem biztos, hogy mindent tehetünk. Tehát el vannak különítve az uralkodói, a papi és a főpapi felelősségek egymástól. És az egyikből nincs átjárás és nincs visszajárás. És úgy gondolta ez a király, hogy ő mindent megtehet. És később is voltak ilyen királyok, a Bibliában olvashatunk, akik azt hitték magukról, úgy gondolták, úgy vélték, hogy azért, mert sikeresek itt, ott, amott, akkor ők már mindent megtehetnek. És vajon a mai világban nincsenek ilyen kis királyok, akik sikeresek a gazdasági életben, akik sikeresek az élet egy bizonyos dolgában, és akkor úgy gondolják, hogy ők mindent megtehetnek? A gondolkodásunk az ma is hasonlít Uzziá király gondolkodására. És itt bizony, hát a homlokterünkbe, az érdeklődési terünkbe kerül a Bibliának ez az igéje. Hogy látod, István?
0: Hát én is azt mondanám, hogy tulajdonképpen itt két jellemző vonása volt az Uzziás királynak. Egyrészt az, hogy hosszú ideig uralkodott. Ugye, igen, azt mondja, 16 éves korától 56 éven keresztül uralkodott. Tehát nem volt az a lehetőség, hogy bizonyítani kellett volna, kapkodnia kellett volna, hanem hát 56 éves korától azért sok mindent elért, és ezért is mondjuk azt, hogy sikeres volt, mert kiterjesztette a birodalmát például. Vagy jól felszerelt, amit mondtál, jól felszerelt hadseregés volt. Vagy új haditechnikák alkalmazását vezette be, vagy gazdaságilag is felendítette az országot, és hát kétségkívüli hírnév lett is tetszett.
1: Nemzetközi hírnéve volt.
0: Igen. És ez a siker mégis egy elbizakodottsághoz, egy felfúvalkodottsághoz vezette olyan dologról, ami fekete-fehér volt, mert tehát csak az áron leszármazottai vehettek be. Ugye a Szentek Szentjében.
1: És nekem nagyon tetszettek a papok, akik azt mondták, hogy szembe állunk, valószínűleg ennek már híre ment, nem egyik pillanatról, hanem ezt megüzente, és a papok ott várták, és megmondták neki, hogy ezt nem teheted, mert Áron fiainak kell bemutatni az áldozatot. És ebben a vita helyzetben az Isten kimutatta, hogy kinek az oldalán áll, és el tudom gondolni, hogy amikor megjelenik a homlokán, ugye a lepra, ez egy jellegzetes folt, és te, mint orvosnő, doktornő, biztos, hogy sokkal többet tudsz tőlünk ennél, de látható módon megrettent, és az lett a következmény, hogy soha többet nem léphetett be az Úr templomába, soha többet nem léphetett be saját otthonába. Ott egy kis hétvégi házat berendeztek neki, és hát ott élte le életének hátralevő részét, és társuralkodó lett az első szülött fia.
0: És ez a sikeres, hosszú évig uralkodó királyt, azért el tudom szemeim előtt képzelni azt, hogy mikor feldühödött, meg tiltakozott, hogy ki ha nem ilyen című dologra. És hát ezek a tiltakozásnak egyértelműen véget vetett ez a bépokosság jelének a megjelenése. Itt nekem a Lukácsi szöveg jut mindig eszembe, ami azt mondja, hogy mert aki felmagasztalja magát, megaláztati, aki megalásztal magát, pedig felmagasztalik. Ez klasszikus, és van illik ez az ige erre a történetre.
1: Igen. Marika?
3: Ugye itt végig vettük a királynak az életét, és hát hogy indul az ő élete, hogy csupa olyan dolgot tett, ami Istennek tetsző dolog volt. És olyan sokra vitte, amit így a földi gazdagságot jelenti, azt mind megkapta. És amikor...
1: És mégsem értékelte.
3: Nem értékelte, és hát egyszer csak azt mondja, hogy hát fölöttem nincs senki, én azt teszem, amit akarok. És az Úr mai napig is megmutatja mindenkinek, akinek akármilyen gazdasági, politikai, egyéb hatalma van, hogy mindenki fölött ott van az Úr. És nem lehet őt befolyásolni, tehát nem lehet a nagy hatalommal befolyásolni az urat. És eszembe jutott a menny, ahol Lucifer hogy indult, hogy minden gyönyörűséges tulajdonságokkal rendelkezett. Az angyalok között az első volt. És mi történt? Ő is felfuvalkodott, és azt mondja, hogy...
1: Büszkévé vált,
3: és majd az én trónom az Úr mellé kerül, vagy még fölé. És ugye mekkorát zuhant. És Uziás is kezdetben tényleg az Úrnak élte az életét, és mégis volt egy pillanat, amikor felfuvalkodott, és nagyot zuhant.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat az nagyon szép. Szent, szent, szent a seregek ura, ahogy mondja a szöveg. Ézsaiás könyve, 6. fejezet, és ott az első 4 verse. Hogy találjuk ezt feljegyezve?
3: Uzziá király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette. 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel.
1: Köszönöm szépen, volt egy nagyon súlyos földrengés Jeruzsálemben. Ez a földrengés végül is nem okozott olyan nagy károkat, hogy összedőltek volna épületek, és egyes írásmagyarázók, tudósok azt mondják, hogy amikor Ézsaiás ott van, és ezt a látomást látja, ugye, és azt mondja, hogy megremegtek a küszöbök eresztékei, pont akkor volt a földrengés. Ha ez igaz, akkor tudjuk a napot és az órát is, hogy mikor kapta Ézsaiás az elhívását a templomba. Sokszor az Isten szentségéről beszélünk, és az új szövetség vonatkozásban a Szent Háromságról. És mindig szoktam a diákjaimnak mondani, hogy a Szent Háromság azért csíraszerűen már ott van az Ószövetségben. Miért 3-szor kiáltottak ezek a szeráfok, hogy szent, szent, szent? Miért nem 1-szer, vagy miért nem 2-szer, miért 3-szor? Mert a Szent Háromságnak a kifejezéseit már az Ószövetségben is olykor-olykor megtalálhatjuk. És olyan szép, ahogy azt mondja, hogy szeráfok, ugye? A szeráfok az angyaloknak az egyik típusához tartoznak. Vannak a kérubok, és vannak a szeráfok. A szeráfok az a száraf, égetni igéből származik, és még később megjelenik Ézsaiás elhívásánál, amikor a szeráf majd a fogóval parazsat fog elvenni, és az ifjú prófétának az ajkához fogja érinteni. Tehát hangos kiáltástól megremegett a küszöb, de nem csak a küszöb remegett meg, hanem valószínűleg Ézsaiás is megremegett, hiszen gondoljuk el, hogy megnyílt ebben a látomásban az ég és a föld összeért, látta az urat, mint egy hatalmas trónon ült, és a palástja egészen a jeruzsálemi templomig, a mennyei hatalmasságtól egészen a templomig élt. Szóval valami fantasztikus látomás volt ez, amelyet Ézsaiás sosem felejtett el, amelyre mindig és mindig visszaemlékezett szolgálatában. Mert egyetlen más proféta sem beszél annyit Izrael szentjéről, mert nála a szent az Izrael istene lesz. Igen?
3: Hát hol találkozunk a Bibliába a szeráfokkal, kérubokkal? Ugye mindjárt ott van a Szent Sátor, és a szövetség ládájánál igen, vannak a kérubok. És amikor Isten jelen van, akkor a füst betölti a sátrat. Tehát ennek jelentősége van, hogy az Úr jelenlétével ajándékozza meg a népét. És hát nem sok ember mondhatja el, hogy akár látomásba is, hogy látta az Urat. Az sem túl gyakran fordul elő, mert ugye az ő fényességét, istenségét, dicsőségét, a mi földi szemeink ugye nem nagyon bírják, és hogyha Isten tisztaságának, szentségének érzetét látjuk, és látjuk az ellentétet, hogy a mi bűnös életünk milyen, akkor ez óriási ellentmondást mutat.
1: Köszönöm szépen.
3: És igen, még egy pillanat, hogy itt a hangos kiáltás volt. Tehát az Úr üzenetét halkan suttogva nem lehet közvetíteni, csak hangos kiáltással.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Én azon gondolkodtam, hogy milyen következtetéseket vontott le Ézsaiás ebből a látomásából. Ugye azt mondtuk, hogy látta a sugárzó dicsőséget szemlélte a Jóistennek, és hallgatta a szeláfoknak a hangját, és hát érezte azt, hogy rázkodik a föld alatta és a füst, ami Isten jelenlétét jelképezte, és ebből azt a következtetést vonhat le, ami megjelenik a szövegbe, és hogy tulajdonképpen ezt rájött arra, hogy a kinek a kezében van az irányítás. Uh-huh. Az irányítás az Úr kezében van. És ez egy nagyon fontos gondolat, az összes külső események ellenére ő meggyőződött arról, hogy az irányítás az ő kezében van, és mert ez a három szó, ugye azt szoktuk mondani a Bibliában, amit többször ismételünk, annak hangsúlyt adunk. Szent, szent, szent. Igen. Egy más megközelítésben az előbb te erre utaltál a Szent Háromsággal kapcsolatosan. Tehát ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen a Ézsaiás gondolkodásának a középpontjában Istennek ez a magasabb rendű szentsége van, az ő tisztasága, a tökéletessége, az ő dicsősége van, és nem csak az Úr szent, hanem szentséget is követel a népétől, és ez is kiderül ebből a megközelítéséből. Hát aminek az a feltétel, hogy meg kéne térni, meg el kellene fordulni a gonoszságból, és hittel és engedelmességgel végezni a feladatukat.
1: Köszönöm szépen, és talán még azt is elmondhatjuk ezzel kapcsolatosan, hogy amikor az Úr megjelenik, akkor mindig valamilyen természetfeletti esemény, vagy természetesnek látszó esemény, földrengés, megremegnek a háznak az eresztékei, füst, vagy amikor Illés ott van a Hóreb hegyénél, akkor is tűz, földrengés, és akkor egy szelíd hang jelenik meg, szél. Szóval a Jóisten, amikor belép ebbe a idői térbe, akkor mindig valamilyen kísérő elem kíséri az ő megjelenését. Marika?
2: Igen, Ellen White a hetednapi adventista egyház egyik alapítója, aki nagyon sok könyvet írt, és közöttük a Proféták és Királyok című könyvében nagyon különlegesen írja le Ézsaiásnak ezt a jelenetét. Azt mondja, hogy miközben Ézsaiás urának dicsőségét és fenségét szemlélte ebben a látomásban, lelkét Isten tisztaságának és szentségének érzete töltötte el. Milyen éles ellentét volt teremtőjének páratlan tökéletessége és azoknak a bűnös élete között, önmagát is beleértve, akik régóta Izrael és Júda választott népe közé tartoznak.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat új személyiség, hiszen aki a jó Istennel találkozik, az újjá alakul. Nem ugyanaz az Ézsaiás jött ki a templomból, mint amely Ézsaiás ment be. Nem azért, mintha a régi Ézsaiás valami nagyon rossz ember lett volna, de amikor az Istennel eleven élő találkozással találkozik valaki, az mindig megváltoztatja a prófétának a jellemét, a gondolkodását. Egy új személyiség lesz. Ézsaiás könyve 6. fejezetének 5., 6. és 7. versében mit olvasunk, Marika?
2: Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.
1: Köszönöm szépen. Ez az angyal, ez a szeráf, ez nem azt mondta, hogy hát Ézsaiás, jó, azért te jó ember vagy, nem kell ezt olyan komolyan venni. És Ézsaiás rájött az, hogy hát tisztátalan ajkú nép között lakom. Noha lehet, hogy Ézsaiás nem volt tisztátalan ajkú, de a nép, amelyet képviselt, az igenis tisztátalan ajkú volt. És nem ilyen megbeszélés alapján döntötték el az angyallal, hanem az angyal azt tette, amit az Isten mondott, amit az Atya Isten parancsolt, és mintegy megtisztította az ifjú prófétának ugye a száját. Miért? A prófétának ez a legfontosabb eszköze, ez a legfontosabb testrésze, hiszen mi a próféta feladata? Elmondani azt, amit az Isten üzen. Azt mondjuk, jaj, hát ennél könnyebb dolog, hivatás nincs. De, mert az emberek ellenállnak, mert a királyok börtönbe vetnek, mert a katonák üldözni fognak. Az Isten szavát elmondani minden időben veszélyes, majdhogy nem életveszélyes volt. István?
0: Hát illetve van egy olyan gondolatom ehhez, hogy tulajdonképpen Isten megégeti a bűnt, most már nem zárhatja be az ajkát, és Isten üzenetét kell továbbítani neki. Tehát egy ilyen tovább dolog, mert hát a bűnös ember, ha hallgat, az egy dolog. De ha elveszik a bűnét, akkor ott a küldetése is. És Ézsaiásnak ezt a küldetését is megerősítette ezzel, hogy most már nem zárhatja be az ajkát, hanem azt az üzenetet, amit rábízott, ezt tovább kell vinni, és tovább kell adni a többieknek.
1: És ezzel a megtisztítással nem fájdalmat okozott Isten neki. Nem tudom, hogy ő hogy élte át ezt, de nem fájdalmat okozott, hanem tisztulást, megkönnyebbülést. Igen, Marika?
3: Én azt tenném hozzá, hogy Isten szolgája csak az lehet, aki tiszta. És nem mindegy, hogy mennyire tisztítjuk meg magunkat, mert ha vissza gondolunk arra, hogy a főpapnak, amikor egy évben egyszer bement a Szentek Szentjéhez, és először magáért kellett az áldozatot bemutatni. És
1: önmagát kellett megtisztítania.
3: Megtisztítani, hogy utána a nép vétkeiért is tudjon imádkozni. És ha ez nem volt megfelelő, akkor ott meghalt a főpap. És nem mindegy, hogy milyen módon leszünk tiszták. És hát a mai világunkban nincsen ilyen oltárról, nem akárhonnan az oltárról levett tűz. És hát a mi világunkban mi a szén? Mi ez az oltári szent láng? Az Isten igéje. És hogyha mi engedjük, hogy átmosson bennünket, akkor mi is meg tudunk szabadulni bűneinktől,
1: meg tudunk tisztulni
3: Jézus Krisztus által.
1: Köszönöm.
3: Úgyhogy
1: szépen.
3: A mai szén is van, csak föl kell fedezni.
1: Így van, köszönöm szépen, és azt is látjuk, hogy azt a tüzet ott a templomban a jó Isten gyújtotta meg. Tehát az ő, amikor átadták ezt a templomot, amikor felszentelték, amikor a Sekína birtokba vette, akkor ő gyújtotta meg, és ez a tűz az Istentől jön. És én azt hiszem, hogy ennek ma is óriási jelentősége van. Azt a tüzet, amit az Isten meggyújtott a szívünkben, amikor megtértünk, amikor elfogadtuk őt, azt nem szabad hagyni ki aludni. Az a tűz tisztít meg bennünket, ami gondolatainkat, ami lelkiismereteinket, ami testünket, ami bűnös, hibás gondolatainkat, és meg tudunk változni. Tehát egy új személyiségét tudunk alakulni. A következő pedig a 8. versben van, a szent küldetés. Izsaiás könyve 6. fejezet 8. vers, egy rövid kis biblia vers.
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj.
1: Eszembe jut Mózes elhívása, amint nem nagyon akar Mózes erre az elhívásra válaszolni, és itt van egy ifjú próféta, Ézsaiás, aki pedig egyből azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. Szóval mennyire másak vagyunk emberek is. Az egyikünk óvatos, a jó Istennek, de mit mondjak, ha elküld? Mit mondjak, hogy hívnak? És velem leszel, és biztos? És mi lesz a jele? Mózes hezitál, és próbálja ezt az egész helyzetet kimenekíteni az ő életéből. Ézsaiás pedig, mint egy ifjú, azt mondja, itt vagyok én, küldj el engem. És ez valami szép és csodálatos. És ma is így történnek a megtérések, hogy a jó Isten, ami szívünkbe megszólal, és így hív el bennünket is. Így hívott el fiatalon bennünket is, így szólt hozzánk, és így vagyunk itt idősebb korunkban is, és a Jóisten ma is hív el fiatalokat, fiatal Ézsaiásokat, és hív el idősebb Mózeseket. És olyan jó látni, hogy azt mondja, hogy itt vagyok én, küldj el engem. A következő gondolat pedig rémisztő felszólítás. Ez a csütörtöki gondolatunk, és akartál, István?
0: Hát igen, csak igen. Azt szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen milyen csodálatos tapintatossággal érdeklődik Isten felé, vagy tulajdonképpen az készsége iránt érdeklődik. Azt mondja az igen, majd a kit küldjek el, ki lesz a követő. És a válasz az, hogy itt vagyok, engem küldjön, ezt, mint mondtuk, ez egy meglepetés erejével hatott, mert ilyen egyenes választ a bibliai proféták között keveset találjuk, sokan gondoljuk csak a tanítványokra, és meditáltak, nem volt ilyen egyedüls direkt válaszuk.
1: Megyek, Uram,
0: de feltételeket csak akkor, ha, stb. És itt ez engem arra is bátorított, hogy tulajdonképpen az a bátorítás, ami a templomban megtörtént, és megerősítette ezt a megbízatását neki. Tehát nagyon sokat számított az a kérdés előtti előzmény, amit az előző nap folyamán megtárgyaltuk, hogy az a bátorítás, amiben a templom, amit látott ott a templomban, hogy rájöttett arra, hogy az irányítás a Jóisten kezében van, ez sarkalta tulajdonképpen arra Ézsaiást, hogy ezt a merészt válasz, hogy itt vagyok, engem küldjen, azonnal elmondhatja.
1: És itt van egy olyan szép megjegyzés ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy Isten szentélye nem csupán hatalmas erőt áraszt, hanem ez az a hely, ahol a hozzánk hasonló gyenge és gyarló emberek menedéket találhatnak. És Ézsaiás is egy menedéket talált. Marika?
3: Ézsaiás új emberré vált, miután megtisztult, és lelkesen akart mindjárt Isten munkájában részt venni. Mi egy kicsit szeretünk halogatni, feltételekhez kötni, hogyha valamiféle tevékenységet az Úr nevében szeretnénk csinálni, és Ézsaiás Isten követeként akart működni. És a követnek nem az a fontos, hogy ő milyen, hanem hogy kit képvisel. És az Úr csak úgy tudta Ézsaiást elfogadni, hogy előtte megtisztította. Csak ilyen szolgákat tud Isten a népének tanítóul adni.
1: És Isten ma is megtisztítja a szolgáit, és ma is ilyen lelkület kell, hogy a szolgák azt mondják, hogy itt vagyok én, küldj el engemet, Uram. A következő csütörtöki gondolatsorunk rémisztő felszólítás. Ézsaiás könyve 6. fejezet, és ott a 6. fejezet, és ott a 9-10. verse. Mit mond?
2: Ő így felelt. Menj és mondd meg ennek a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjenettek. Tedd kövéré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon.
1: Fiatal koromban, amikor a záróvizsgát tettem, akkor pontosan ezt a kellett héberül felolvassunk a teológián, ezt kellett héberül elemezni, és most megnyílt egy, nem tudom én, néhány évtizeddel ezelőtti 1981-es emlékkép előttem, és rögtön már itten a héber kifejezések is rögtön megjelentek a gondolatomban. Isten nem veszi el ennek a népnek a látását és a hallását, de a nép elveszi saját maga, és ezt jóvá hagyja az Isten. Nem akarja a nép látását és hallását a nép ellenében kialakítani. És olyan szépen mondja azt, hogy utána később kérdő, hogy meddig tart, és azt mondja, hogy igen, egy ideig tart, és aztán véget ér minden. Miért? Mert az Isten nem a pusztításnak és a rombolásnak, hanem az újrakezdésnek az Istene. És olyan szépen fogalmazza meg István, hogy látod?
0: Tulajdonképpen ez magyarázza is az Izsaiásnak a küldetését is. Igen. Isten nem azt akar, hogy bárki is elveszen. Ezért küldje Izsaiást a Júda népéhez, vagy Jézust ezért küldte a világba, hogy egyetlen ember se vesszen el. Tehát Isten nem pusztítani akar, hanem az örök megváltásra vágyódik. Viszont itt nekünk van egy döntési szituációk. Vagy elfogadjuk egyesek a hívást, vagy pedig elutasítjuk, vagy ellenállunk ennek a hívásnak. De ekkor is még ez a csodálatos, hogy további lehetőségeket ad, hogy így mondjam, hogy tovább kér le, még több és több lehetőséget ad a megtérítésére. Csak ha ellenáll és megkeményíti a szívünket, akkor ezzel ő már végül nem tud mit kezdeni. Tehát az nagyon fontos, hogy az Úr szeretete sohasem változik, de viszont egyéni válaszunk és döntési tényezőnk rajtunk múlik. Nekünk kell ezeket eldönteni. És az is csodálatos a Szentírásban, hogyha a szolgákat, vagy Mózest, vagy Ézsaiást, vagy Jeremiást, vagy Ezékielt, vagy maga Krisztusnak a szerepét megnézzük, akkor ez tulajdonképpen mindig az, hogy ő mindig tovább kérle, nem egyszer, kétszer, hanem tovább kérle, még akkor is, ha elutasítjuk. És figyelmeztet lehetőségeket ad, és hát a végső döntés pedig tudomásul veszi. Tehát ez se erőlteti ránk, hanem vagy igen, vagy nem, ezt nekünk kell eldönteni, de előtte számos lehetőségeket biztosít erre. És mindig megmondja a döntésünknek a következményeit is, ez egy nagyon fontos szempont.
1: Köszönöm szépen. És ennek az egész elhívásnak van egy csattanója, amit mi, nem tudom én, majd 3000 év távlatából már nem érzünk, bár érintette a tanulmányunk, hogy Uzziás király halálának évében történik. Ugye a tudósok ma is vitatkoznak, hogy ez 742-ben volt, 740-ben volt, 738-ban volt, valamikor 740 tájékán lehetett, és van egy király, aki túllépi a korlátait, túllépi a hatalmát, Isten megbünteti, és akkor Isten elhív egy fiatal gyermeket, egy 10 éves prófétát, és ezt a 10 éves prófétát is megtisztítja, száját izzó széndarabbal megtisztítja, de jelképesen ez nem a prófétának szól, hanem Isten népének, és ne gondoljuk azt, hogy valamit Ézsaiás félreértett. Ézsaiás egy fiatal ember volt, aki hihetetlen értelmi képességekkel rendelkezett, és itta, egyetlen zörej nem múlhatott ebben az elhívás élményében, amit ne tudatosított volna. Nem úgy volt, mint amikor a vizsgáról kijönnek a gyerekek tőlem, és akkor hallom kint, hogy kérdezik, hogy mi történt, és az, jaj, én már nem tudom, én most olyan feszültségben vagyok, én nem is tudom, mi történt. Hát melyik kérdést kaptad? Nem tudom, hogy melyik kérdést. Nem, Ézsaiás mindent tudott. Tudta, hogy az Úr mit mondott neki, ő mit válaszolt, milyen események történtek, a füstöt, a küszöbök megrendülését, a szeráfokat, azt megfigyelte, hogy 6 szárnya volt, mit csinált az egyik párral, mit csinált. Szóval hihetetlen megfigyelő, és csodálatosan leírja ezt a történetében.
3: Ez a nép kapott egy üzenetet, de ahogy a mai világunkban is nem értjük, nem halljuk, nem látjuk az események mögötti dolgokat, és emiatt a többség, ugye a városok és az emberek többsége is elvész. de mindig van egy reménység, mert akár milyen nagy ez a pusztulás, akkor is marad néhány ember, néhány, úgy mondjuk, hogy a maradék csoportja, amelyik engedelmes az Úrnak, és a hűségéről tanúbizonyságot tesz.
1: Olyan szép, amikor azt mondja, hogy így bizonyos értelemben Isten tetteiről keménykedik meg a szívük, pedig ő éppen meglágyítani szeretné az ő szívüket. Tehát mi Isten népe vagyunk, és amikor látjuk az eseményeket, akkor ne keményedjen meg a szívünk, amelyek a világban történnek, hanem pontosan forduljunk oda, mert az Isten meglágyítani. Ezeknek a prófétáknak hihetetlen lágy szívük volt, de kívülről kemény ércbástya és bevehetetlen kőfalként jelentkeztek ezek a próféták. De belülről észrevették az árvák, az özvegyek, a jogtalanságba jutott embereknek a segélykiáltásait is. Úgyhogy nagyon fontos. István?
0: Még az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen amikor a szeráf megtisztítja az ajkát a helytelenségtől, a bűntől, előtte való történet ragadott meg.

0: mert felismerte, és így kiáltott fel, hogy elismerte a saját és népe bűnösségét. És rádöbbent arra, hogy tökéletlenségével és eretlenségével semmiképpen se tudja teljesíteni a küldetését. És akkor itt lép be a Szeráf ezzel a megtartási folyamattal. Tehát emberileg nézve azért Ézsaiás egy nagyon okos és egy értelmes ember volt, ahogy többször mondtuk, mondtad is a felvétel kapcsán. És rájött arra, hogy tulajdonképpen megtisztítás nélkül nincs lehetőség. De. És azt nem a elcsüggedést látta, hanem a bűnbánat szólította meg először, és a megtisztulás iránti igénye jelentkezett első látásra. Ez egy nagyon fontos dolog volt a történetben.
1: Így van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és itt van ez a kérdés, hogy akkor ugye az Isten most kinek a szívét keményíti meg, és ott volt, hogy ugye a fáraó szívét is az Isten megkeményítette, és itt a megjegyzésünk nagyon szépen elmondja, hogy fáraó hányszor keményítette meg az Úrral szemben a szívét, és amikor már ez 9-szer tette, akkor a 9. alkalom után azt mondta az Úr, hogy rendben van, akkor most már én is megkeményítem. És csak egyetlen mondatot azt mondja, hogy amennyiben a fáraó nyitottan fogadta volna azokat, akkor nem megkeményedik, hanem meglágyult volna a szíve azoktól a dolgoktól, amelyek a birodalmában az izraelitákkal történt. Igen, ma is vannak emberek, akik megkeményítik a szívüket, és ma is vannak emberek, akiket tovább keményít az élet, és akkor az Isten azt mondja, rendben van, így fogadlak el, ahogy vagy, ilyen kemény szívűen fogadlak el.
0: De itt a fáraónál is volt azért döntési lehetősége.
1: Az, tehát nem vette el Isten az ő szabad akaratát. Tehát mindenféleképpen megvolt, ez így van. Így van. Köszönöm szépen, és van Marika megint egy nagyon szép szigeti idézetünk, ugye?
2: Igen. Szigeti Jenő, még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük című füzetből a 8. oldalon található az alábbi. Isten kegyelmezett az embernek. Nem sújtott le rá azonnal a bűn természetes következménye, a halál, hanem egy út nyílt előtte, a bűntől való menekülés lehetősége. Még egy esélyt kapott, ez a kegyelem. Isten előbb törvényt adott, hogy az ember tudatosan dönthessen. A teremtett ember áthágta a törvényt, de Isten nem a bűn következményét hárította el. Tetteink méltó büntetését megkapjuk. Az első emberpár kiűzetett a belterjesen művelt paradicsomból, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a teremtés céljának megfelelő ember maradjon. A kegyelem nem a büntetés elmaradása vagy elengedése, hanem egy új döntés lehetősége, amivel élni kell. A bűn lázadás Isten akarata ellen, a kegyelem pedig Isten újra felkínált akaratának elfogadása. Így van jelen a kegyelem őszüleink óta a világban. Ha az Isten megváltoztatná a törvényt, akkor a teremtés alapjai rendülnének meg, és az ember élete ellehetetlenülne. A törvény ellentéte a bűn, a kegyelem a törvény betöltésének feltétele.
1: Nagyon szépen fogalmaz Szigeti testvér, köszönöm szépen, és aztán van egy nagyon szép összefoglalásunk, amit Tokics Marikától kérünk.
3: Igen, ezt is Ellen White írta az ő könyvében, ami így hangzik, a bűnös szokások annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát, és engedett a csüggedésnek, a kétségbeesésnek. Úgy rém lett, hogy Isten Izraellel való szándéka meghiúsul, és az engedetlen nép Sodoma és Gomora sorsára jut. Ézsaiás a bizonytalanság és az emberi vezetés gyengeségének fájdalma

0: lassan nyilvánvaló idejében nagy jelentőségű látomást kapott a világegyetem legfőbb vezetőjéről. A próféta megrémült alkalmatlansága miatt, de Isten kegyelmével megtisztította és erőt adott neki, így készen állt arra, hogy az ellenséges világban az ő követe legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az értékes gondolatokat. Elköszönünk a kedves nézőktől, hallgatóktól, a Jóisten áldását kívánjuk az életükre. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Ma is olyan vendéget hívtam, akit nagyon régóta ismerek és szeretek. Drága emlékű Sík Olga énektanárnőmhöz járt Buvári Lívia is. Mielőtt megszólalna, elmondom róla, hogy már gyermekkorában eljegyződött az énekléssel. A Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként kezdte karrierjét. Mi is innen kezdjük a beszélgetést. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Isten hozott, és Isten áldjon, drága Kamilla. Nagyon örülök, hogy eszedbe jutottam, és hogy ha lélekről, és barátságról, és humánumról beszélgetünk ma, akkor éppen én jutottam eszedbe, ez megtisztelő számomra, és nagyon nagy öröm. Én is nagyon nagy szeretettel őrizlek az emlékembe Sík Olgi néninél az énekórák kapcsán.
0: Igen. Kezdjük az elején. Zenei családból származol?
1: Az édesapám még családja tulajdonképpen vendéglős család volt, ahol cigány zenekar játszott, és naturtalent, tehát mindenkiből lehetett volna az édesapám még családjából, tulajdonképpen színész is, meg énekes is, de azért a múltban a 40-es években, háború után, stb. Hát 9 gyereknek enni adni, azért abból nem lehetett mindből színészt csinálni. Hát én lettem ezekből a naturtalentekből az első, aki tulajdonképpen a profi vonalat választotta, de szerencsém volt a szüleimmel, mert úgy édesapám, mint édesanyám nagyon hamar felfedezte, hogy én bennem mocorog a zenei tehetség, meg az előadói tehetség, és mindent megtettek, hogy kellő színre tegyenek, hogy jó helyen tanuljak. És
0: hogy kerültél a gyermekkórusba?
1: Hát először is úgy, hogy én az anyai nagyszüleimnél voltam, mint kisgyerek, mert a szüleim Bécset dolgoztak, és Komlón voltak kitelepítésben az anyai nagyszüleim, és ők viszont, mint a régi ilyen jobb család volt, egy fenyvé pianino, zongorázott a nagyanyám, én énekelgettem vele, és ők mindjárt észrevették, hogy hát én ha kacagok, akkor így mondta a Lehocki nagyapám, hogy ennek a gyereknek a kacagása is zene. És én hallom, hogy a rádió gyerekkorusnak a gyerekei nem jobbak, mint a mi liánk, hát vigyétek föl. Édesapám fölhívta a Csányit, Csányi nem a hivatalos felvételi időben, hanem azon kívül azt mondta, hozza a lányát, ha olyan tehetségesnek tartják. Szeretettel fogadott Csányi Laci bácsi, aki egy szimpatikus ember volt, egy piknikus, szimpatikus ember a rádióba, Bródi Sándor utca 5-7-ben nyitott zongorával, és úgy látja rajtam, hogy majdnem ugrok neki a zongorának, hogy zongorázok, azt mondja, zongoráz valamit, énekelj valamit. Szumma szumárom, felvételin kívül azonnal fölvettek, és mondták édesapámnak, hogy hiába kapok ilyen hivatalos körleveleket, hogy még ekkor jelenjek meg, meg akkor jelenjek meg, nekem nem kell megjelennem, mert engem felvettek. És akkor kerültem el a szüleimtől Pécsről Budapestre, 9. életévenben jöttem föl Pestre.
0: Te jóságos ég! Ilyen kicsiként hogy tudtál megélni Budapesten? Kikhez kerültél?
1: Édesanyám másodfokú unokatestvérének volt 3 gyereke, és az is muzikális család volt, zongorájuk is volt minden, és ők elvállaltak 4. gyereknek, és a Lehocki családból, a Breznó közből jártam be a rádió gyerekkórusba. Tehát azért nem semmi felelősség volt bevállalni 3 gyerek mellé még egy 4., aki még úgy kiugróan tehetségesnek mondott is. Tehát gyönyörű életem volt, mert nagyon szerettek a Csányék, és hát amit a zene adhat egy embernek, abból én nem maradtam ki, abban én mindenben részt vehettem. Ott is a 100-120 gyerekből kiválasztódott egy 25-30, akiket vittek Amerikába, Japánba, körbe a világba, ahova csak lehetséges volt. És én olyan szerencsés voltam, hogy én ebbe azonnal belekerültem, ebbe a kiválasztott magba. És ettől voltam Japánban, voltam Finnország, Belgium, Németország, oroszok, Csehszlovákia, Bécs, egész Magyarország.
0: És ezt ilyen kicsiként hogy élted meg?
1: Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem énekelni, és szóval az egész kis lelkem benne rezgett ebbe az egész dologba, és föl is használták ezt a Csányék, mert volt ilyen, hogy kis népi játék, és akkor kalucsai ruhába bújtunk, és akkor én velem karakterfigurát játszottattak, és én fiú voltam, és akkor rakasztottunk egy jó nagy bajszot nekem, kis mellényke, bőbugyogó, kalap, karikásos tor, és Japánban is egy nagy cikk volt, hogy a kisfiú, aki kislány, és ilyen bravúr csettenget, meg énekelget, meg zongorázik, meg minden, szóval én úgy mindent csináltam.
0: Említs meg olyan kórustagokat, akiket mi is ismerhetünk.
1: Kocsák Tibor.
0: Jé!
1: Kincses Veronika.
0: Hú.
1: Bódi Magdi.
0: Júj!
1: Fábián Évi.
0: Azt a mindenit.
1: Most így első nekifutása. Várszegi Éva, mikrolit vokál volt.
0: Emlékszem.
1: A Heckumari, Várszegi Évi, Fábián Évi, stb. Fábián Évivel még mindig jobban vagyok, és nagyon aranyosan csinálja a kisgyerek műsorait, és Selényi Hidi házas pár. De Bódi Magdi is aranyos, jobban vagyunk. És akkor Csák Tibi, ő ült a zongoránál, mikor a színművészetére felvételiztem, és hát tudta, hogy én konziból klasszikus vonalról közelítek az operett felé, és a Kemény Gábor Kocsák duó játszotta nekem a Maga rég nem lesz a világon, hogy cselsztonozzak, hogy kiderüljön, hogy mozogni is tud, ha akar.
0: Mi a konzervatóriumban, a Bartók Béla zenei szakiskolában találkoztunk. Hogyan emlékszel Sík Olgára?
1: Úgy emlékszem Olgi nénire, hogy Kelem Péter és Izsák Imre gyakoroltak Szabadság kettőst egy teremben a konziban.
0: Arra nagyon jól emlékszem, én is ott voltam, igen.
1: Igen. És én ott gyakoroltam volna a zongora órámra, melyet nem nagyon imádtam, mert már énekelni szerettem volna nagyon, és azt mondja Kelem, ne killódj ezzel a zongora darabbal, próbáljál már meg minket egy kicsit lekísérni az Izsák Imrével. Hát én próbálkozok, úgy nagyjából összejön ez a Szabadság kettős nekik, és akkor úgy mondom a Kelem Petinek, hogy Péter, én inkább énekelnék. Erre kirohanak. Kelen be a Sík Olgi nénihez. Olgi néni, Olgi néni, itt van egy kislány, aki még zongorázik, de énekelni akar. Azt mondja, hát akkor hozd ide. És akkor beállítunk, hogy minden előkészítés nélkül Olgi nénihez, aki tanított ott a Bartókba, és azt mondja, hogy tényleg így van, hogy te nagyon énekelni akarsz, és zongorista vagy? Rám néz azzal a fekete klassz szemével, és azt mondja, na, énekelj nekem valamit. Hú, ijedtem be. A tavaszi szél vizet árasztom, kívül semmi más nem jutott eszembe, de ezt halál megvető bátorsággal elfújtam a tavaszi szél vizet árasztott, és erre Olgi néni azt mondja, hogy szemem közé néz. Akkor most fel vagy véve, jó? Mondtam, hogy hát igen, de ha eljön a felvételi, akkor írd rá a papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz. Gyanította az Olgi néni, hogy a Fábri Edit is kinéz majd magának, ha elmegyek a felvételire, és hogy biztos legyen, hogy hozzákerülök. Mondta nekem, hogy írd rá a felvételi papírra, hogy Sík Olga tanárnőhöz.
0: Igen.
1: No, hát ilyen módon kerültem én Olgi nénihez, és kemény volt Olga nagyon, de nagyon szerettem. Én nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. Sokszor azt mondta nekem, hogy gyere professzorina, 12-kor elkezdünk tanítani, este 8-ig végig tanítjuk a napot, néha te játszod a skálát, kaparászol, zongorászol ott a zongorán, meghallgatsz mindenféle hangfajtát, basszust, a Domahidi Laci.
0: Domahidi Laci, igen.
1: Igen, akkor a Markovics Erika, az olyan szoprán mezzó használását, a Biharitó Zsuzsi mezzó, akkor majd jön a Ferenc Évi, az szoprán lesz, majd jön a Kamilla, ő is, és akkor így végig énekeltük azt a heti két napot Olgi néni lakásán, amikor már nem a Bartókba tanított, hanem a lakásán, és akkor ott találkozhattam veled is. És hát milyenek voltak azok az énekórák?
0: Hát nagyon emlékszem. Igen.
1: Hát tényleg már nincs ennyi figyelmet, ennyi időt, ennyi szeretetet, hogy oda ajándékozta az életet tulajdonképpen a növendékeknek, hogy de nem volt ő már olyan nagyon fiatal, 50-en fölül volt, mikor én hozzákerültem, csak nagyon kortalanul jól nézett ki.
0: Igen.
1: És akkor heti sokszor 4 napot a lakásán, 12-től este 8-ig így végig tanított, és akkor akit úgy gondolta, hogy ragadjon rá valami, az órákig ott ül. Vittünk egy kis sütit, és akkor ott eszegettünk, akkor néha megkérdezte, hogy ez hogy tetszett, nem tetszett. Szóval úgy néha
0: teljesen csoportot alakított ki, és én nekem meg az volt a fantasztikus, hogy mikor elkezdtem skálázni, olyan hangosan forgott a gyomrom, hogy azt mondja, na édes fiam, most akkor kimegyünk a konyhába, itt van egy tál bableves, egyél. És tudod, kik voltak ott akkor? A Ferencévi, a Pitti Kati, a Biharitó Zsuzsi, te. Csoportot alakított belőlünk, és egyáltalán nem arra nevelt, hogy egymást irigyeljük, hanem egymásnak drukkoljunk, hogy jól sikerüljön az az óra. Olyan volt, hogy én nem akartam operásan énekelni, mert én féltettem, hogy hát én ilyen kicsi népdalokat, meg kicsi megzenésített verseket akarok énekelni, azt meg nem lehet így húhókba, tudod? És én annyira féltem, hogy nehogy ilyen igazi opera énekes hang legyen belőlem, hogy nem akartam a felső hangjaimat kiengedni. És képzeld el, hogy addig-addig még annyira felmérgesített engem, mert csapta a zongorát, érted? Biztos nálad is volt ilyen. Csapta a zongorát, és azt mondta, hogy már pedig ez kijön, ez ott van a torkodban, ne rezsd. És akkor azt mondtam, na odavágom a szeme közé, hogy ott van, csak nem akarom. És kivágtam. Tudod, mi volt az? Egy háromvonalas S. Úgyhogy,
1: én is. Úgyhogy ideig vettem föl vele háromvonalas S.
0: Igen, úgyhogy...
1: Ez volt a felső határ, amit ki tudott egy emberből hozni. Hát nem volt semmi, tudod, engem volt egy picit, hogy túl is hajtott. Életem egy hangszalag bevérzése volt, de ez egy hajlam. Szóval most felmentem az Olgát, hogy nem csak a túlhajtástól, hanem azóta is könnyen reped meg ér falam, mondjuk jó, nem a torkomba. De nem csak Olgi néninél, hanem később is volt egyszer ártalmatlan helyzetben, hogy egy kis hajszálér megrepett a torkomban, és akkor az annak egy idő kell, míg felszívódik, és iszonyúan megijed egy énekes, hogy,
0: hát hogy,
1: akkor, hogy akkor azután lesz-e hang, vagy nem. Olgát ez nagyon megviselte, mikor én nekem lett egy ilyen bevérzésem, és akkor küldött, emlékszel rá, ott volt a környéken gégész, akivel a legkisebb baj volt, mindig kontrolláltatta, hogy mi van, hogyan zár, nem zár.
0: Valamilyen Antal volt a neve, és nagyon-nagyon híres torokgyógyász volt.
1: És látod, ott az a gégész azt mondta, hogy ne ijedjen meg, ennek idő kell, míg felszívódik, de ne hajtsa magát túl. Mert aki, ez egy hajlam, akinek vékony a hajszál, erre semmitől, egy köhögéstől is lehet egy hangszalagbevézést kapni. Tehát az első ilyen kis kehe azért Olgi néni idejében született, aztán utána már ezt is megtanultam kezelni, amikor később lett.
0: Már az ember érzi, hogy most kell abba hagyni, most nem
1: szabad. Most kell abba hagyni, De látod ezt, hogy meddig feszítek egy énekest, és mit hozok ki belőle, ez is milyen nehéz dolog. És tulajdonképpen nem hibázott nálam, hogy megpróbálta a maximumot kihozni. Ez az én alkatom, amit én nem ismerhettem addig. Na most már ismerem, most már tudom, hogy engem meddig lehet húzni. Önismeretbe. Tulajdonképpen ő nem csak énektanár volt, hanem személyiségfejlesztő tanár is.
0: Igen.
1: Szép legyél, és tehetséges, és felkészül.
0: Igen.
1: Ahogy beállította a kis dalokat, az nem létezett, hogy egy síkolga növendék ne legyen sikeres a vizsgán. És te a szerkesztés logikáját, amit egy életen keresztül mindenbe lehet használni, hogy ezt mondod. Hát ha egy temperamentumos gyors számmal kezdesz, akkor az leplezi az izgalmat.
0: Igen.
1: Minél hamarabb megnyugszol, annál előbb énekelsz jól. Tehát először is egy temperamentumos számmal kezdeni, utána húzni meg kicsit, erez meg, és fölfele fokozni, és a legjobbal zárni a végén. De ha 3 dalt, akkor is hasonló logikával szerkeszteni, és ez egy akkora nagy dolog, tudod? Mert ha az ember kiállít egy növendéket, vagy magát, hát akkor sem mindegy, hogy kezdi, mi van a közepén, és hogy végzi, mert ahogy végzi, az szerint fognak tapsolni neki, vagy nem tapsolni.
0: Igen.
1: És ezeket mind megtanította, felépítette. Csodálatos volt Olgi. Én Szeretnék így, de nem biztos, hogy félig is sikerül.
0: Utána népdalokat kezdtél énekelni, és találtam az interneten egy tüneményes dalt, Lajta László feldolgozásában a Hely Rózsa Rózsa. Most én nagyon örülnék, ha ezt most meghallgatnánk.

0: Lajta László népdal feldolgozása után természetes, hogy megkérdezem, szereted a népdalokat?
1: Kamilla, nagyon szeretem, anyanyelvünk ez nekünk. Már a rádió gyerekkórusban énekeltünk, akkor népdalfeldolgozások voltak a Bartok Kodály kórusművek. Én a tanárképző főiskolán a szakdolgozatomat is Kodály népdalfeldolgozásainak az elemzéséből írtam, és a Magyar Rádió 50 perc zésített népdalfeldolgozás felvételt őriz tőlem, ami sajnos most manapság már nincsen. De ez egy csodálatos dolog volt, hogy egy-egy előadó a szívének kedves, kiválasztott, különleges népdalokat bevithette annak idején a rádió népzenei osztályába, és ott pedig kvalifikált zeneszerzőknek kiadták ezt feldolgozni. Ilyen klasszikus köntösbe öltöztetett népdalfeldolgozásból 50 perc zésített anyagom van.
0: Igen, a zésített az azt jelenti, hogy amíg a rádió rádió, addig ezeket mindig digitálisan átmásolják, és tehát ez egy örök dolog.
1: Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: ez egy nagyon nagy dolog volt annak idején, hogy most zére veszik.
1: Gyönyörű, finom kis feldolgozásokat kaptam Balázs Árpádtól,
0: Győre
1: Zoltántól, Győre Zolitól,
0: igen.
1: Király Lacitól, és így tovább. Tehát a napjaink jelentős 20. századi komponistái, akik egy kicsit a Farkas Ferenci vonalat folytatták, mint komponisták. És nagyon hiányzik, hogy ezt a rádió népzenei osztálya gyönyörűen beszerkesztett, és az ember úgy folyamatosan volt a rádió újságban. Csapó Károly, Buvári Lívia, Ferenc Éva, Buvári Lívia. Összehoztak előadó párokat, és akkor egy negyed órát, 20 percet folyamatosan játszott ezt a rádió.
0: Ha jól tudom, a színművészeti főiskolát is elvégezted. Ki volt az osztályfőnököd, és kik voltak az én folyamtársaid?
1: Drága Olgi néni löködött és súgta nekem, hogy Livikém, tudom, hogy indul operett musical szak most, úgyhogy menjél te csak oda felvételire. És hát a felvételin már mondtam neked, hogy a rádió gyerekkórusból Kocsák Tibor játszotta a Talpalávalót, Fekete Mária, híres színházi ember, a Nemzeti Színháznak a zenei vezetője, ő kísért zongorán, és az osztályvezető tanárom pedig Kazán István volt, és Verseny Ida. Verseny Ida a Szegedi Operának volt rendezőnője, és nagyon szeretett Verseny Ida, mert ő is operett szakon is vígoperát szeretett rendezni, és akkor én egy alkalmas kis ember voltam, aki neki úgy zeneileg, mint hangilag a kis vígoperáit tudtam csinálni a színművészeti főiskolán. Úgyhogy én nekem olyan szerencsém volt, hogy a 3 éves tanulmányból már a 2. évemet a Pécsi Nemzeti Színházban primadonnaként abszolváltam. Jöttek le Pestről busszal a tanarak, aztán meghallgatták a Kálmán Imre ördöglovasának, Metternich Leontin szerepét, aki egy, hát nekem nagyon illő szerep volt, egy kis bécsi kislány, naiva primadonna, és én bennem is van egy mini-mini osztrák a magyar vér mellett, tehát mintha nekem írta volna Kálmán Imre, nagyon szerettem ezt az ördöglovas Metternich Leontinját. Ez volt az első főszerepem, aztán utána még 4 évadot töltöttem a Pécsi Nemzeti Színházban, és játszottam el 4 híres nagy operettnek a nagy főszerepeit.
0: És még...
1: Mondjam neked, hogy mik voltak azok?
0: Mondjad, bizony, mert nagyon érdekel.
1: Hát az elsőt azt mondtam, hogy nagyon szerettem ezt az ördöglovast, és osztálytársam Vajk Gyurka, tenor, ő volt a Sándor Moritz gróf, és Vajk Gyurival máig nagyon jó emberi kapcsolatban vagyunk, és ha tehetjük, akkor még mindig összedolgozunk. Tehát az első színházi főszerep azért az eláll, még a jelenleg is. Úgyhogy még mindig összetartunk, és összedolgozunk, ha tudjuk. Vajk Gyurival aztán a következő évadban Lehár Luxemburg grófjának a Angelyét játszottam el, naiva primadonnáját, szintén Vajk Gyurival és Harmat Albert Bomivánnal. A 3. évadban Kálmán cirkuszhercegnőjének a cirkuszhercegnőjét, és a 4. évadban a Bajadér cím szerepét, ami horror nehéz. Szóval az operett irodalom egyik legnagyobb szerep, legnehezebb szerepe,
0: benne
1: ez a
0: a
1: bajadék,
0: legnagyobb nehézség?
1: Hogy egy orientális kadenciával kezdődik, ahol cisz van a kadenciába. Ugye a bajadéra hindu táncos nő. Hát azon kívül meg fogyókúrázni is kellett volna, amit nem annyira tettem, hogy mesztelen hassal tudjam kellő módon járni a plasztik lépcsőn a hindu táncot, amit alulról világítottak be. Azt tudod, milyen kegyetlen plasztik lépcsőn menni mesztelen hassal énekelni, és közben, ha támasztani akarsz, akkor a pocikád megnő, és ezt úgy alulról világítják be szépen.
0: Igen.
1: Egy ilyen bőbugyogóba, és amikor az ember fölért a lépcső tetejére, akkor ott meg énekelje ezt a kis ciszes kadenciát. Hát szóval horror volt. Én ezt úgy azt tudnám neked mondani, hogy horror.
0: De azért szeretted, nem?
1: Inkább egy életre szóló élményt kaptam. Egy megmutatkozott a teremtő jóisten nekem. Nagyon izgultam a bajadértől, és amikor a családban mondtam otthon, hogy feszült vagyok ettől a szereptől, édesapám eljött egyszer, és megnézte, hogy mitől feszengek én. És állok a tyúklétra tetején, a tojásnyilukon kiszemlélve, és próbálom a ciszes kadenciát kellő időben énekelni, úgyhogy alig állok a lábamon a létra tetején, 15 méter palás a kezemen, egy köcsök fejdísz a fejemen, mesztelen a hasam, nyomni kell a ciszes kadenciát. Egyszer csak megszólalás előtt, nem sokkal, egy megnyugtató nagy sárga meleg fény látok, mint hogyha a földszinti ajtók a foajéban nyitva lennének, és ömlik be egy természetesnél melegebb, nagyobb sárga fény, és egy olyan arctalan vox humana megszólít, körülbelül így, hogy csak kezd el. Minden sikerülni fog. Veled vagyok. Eltűnt az idegesség, ment a cisz. Előadás végén apám kérdezi, hogy fiam, te miért mondtad, hogy neked valami problémád van ezzel? Neked minden sikerült. Na, ekkor kaptam én egy égi összeköttetést az alapvető igazsággal, az alfával, az omegával, ahonnan jöttünk, ahova tartunk. Ekkor. Ez volt a bajadér, Bécsek.
0: Elérkeztünk a műsor első részének a végéhez. Szeretnék egy komoly zenét bejátszani tőled. Ez a Mädchenswunsch. Akkor következik egy kis szünet, és a második rész.

0: Itt Dévai Nagy Kamilla, folytatjuk a beszélgetést Buvári Lívia barátnőmmel. Maradjunk még egy kicsit Pécsnél. Milyen élményed volt még? Miket játszottál?
1: Hát Kamillám, hogy milyen élményem volt, ha a lélek közelben a műsor cím, akkor tényleg megpróbálok őszinte lenni. Ez egy olyan sorsadomány volt egy pécsi kislánynak a Pécsi Nemzeti Színház primadonnájává válni, és hát a mi családunkat, Pécset úgy eléggé ismerte mindenki, mert a pécsmeszesi OTP főnöke volt apukám, mindenki hiteleket a Buvári Bélánál vett föl. Egyetemi matek professzor volt a dr. Buvári András, azt is ismerték. Én rólam is tudták, hogy rádiógyerekkorustag vagyok, és amikor Pécsre szerződtem, akkor egy fél város drukkolt annak, hogy a mi kis Livigénk akkor most itt hogyan fogja megállni a helyét, megszeretjük, nem szeretjük meg. Biztosan tudod, hogy Tordján Józsefnek a felesége Cseh Mária, ő volt, aki nálam idősebb, ő egy kicsit ment kifele a pályából, és hogy legyen új ember, Cseh Mária mellé, mint fiatal énekesnőt, színésznőt szerződtetett engem Pécs. Nagyon szerettek, úgy a városban, mint emberként is. És nekem ez a színház megadta azt a lehetőséget, amit keveseknek. Hogy tulajdonképpen egy több tagozatos színház volt, ahol nagyon erős prózai társulat volt Kulkala Jánossal, Vári Évával, Lang Györgyivel. Én, mint friss főiskolás, színművészeti főiskolás, prózai darabban is játszottam karakterszerepet. Lenz katonákban, Goethe kortárs a Lenz, és ott egy ilyen csúnya, szeplős karakterfigurát játszhattam prózai szerepként. Hát nagyon szerettem, hát nem mindig szépkedni, meg karcsúskodni, hanem karaktert is játszani. Nagyon szerettem ezt a csúnya kis karakterszerepet is. Szeplős voltam, úgyhogy az volt benne az édes, lehetett festeni pöttyöket.
0: Igen.
1: Az operatársulat is használt kisebb opera szerepre, mivel hogy tudták, mikor szerződtettek, hogy én nekem filharmónia dalária hangversenyénekesi működési engedélyem is van, és konzervatóriumot elvégezve, ugye a vígoperára abszolút alkalmas vagyok. Úgyhogy a Rigolettóban, ahol Vákhelyi Gábor volt annak idején, és Marcis Demeter, ugye a pesti ismertebb énekesek közül a Rigoletto, ott három kis karakterszerepet csináltam. Giovanna, Cseprano grófnő és Apród. És volt olyan előadás, ahol amikor beteg volt kolléganőm, akkor volt arra idő, hogy egyik ruhából a másikba bújjak, de mind a három kis karakter szerepet a Rigolettóban játszottam. A Pillangó kisasszony elején is van egy kis rövidebb szerep, amit az operatársulatban vendégeskedve is csináltam, operett primadonna koromban Pécset. Úgyhogy látod, az ember az életet tanulhatta meg Pécset. És
0: bizony.
1: Az életet valahol meg kell tanulni. Azt nem lehet csak. Az Olgi tényleg, a Sikolgi néni, ami tőle tellett, azt mindent megtanított. De azért föl kell menni a színpadra, annak a felelősségét ugye el kell tudni viselni, nem lehet idegesnek lenni. Ha idegesek vagyunk, akkor azt meg kell tanulni, leplezni. És egyáltalán engem Pécset tanítottak meg, hogy hogy jön be egy primadonna például.
0: Uh-huh.
1: Hát annak van egy technikája. Svunggal megjelensz a lépcső tetején. Megállítod a pillanatot, kinyitod a tekintetedet, a mosolyodat, és begyűjtöd a tapsot. Ha úgy jöttél be, hogy nem volt tapsod, egész este kubikolhatsz, és nem fog szeretni a közönség. Ezt Honti Hanna vezette be.
0: De közben kihagytunk egy szakaszt az életedből, pedig én is 1970 és 73 között a Rajkó zenekar szólistája voltam. Te mikor és meddig voltál náluk magánénekes?
1: 75-76-ban két évig voltam a Rajkóknál szólóénekes, Olgi néni küldött el Szigeti Pali bácsihoz, Farkas Gyula bácsihoz.
0: Jaj.
1: És hát ők fantasztikus egyéniségek voltak, és az sem volt semmi. Ott is rengeteget tanultunk, Kamilla, mit összetanultunk.
0: Én is bizony, mert én nekem még a tojáshéj is ott volt a fenekemen, amikor oda kerültem. Így is nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Farkas Gyula bácsi, őre hogy emlékszel?
1: Farkas Gyula bácsi, tudod, most már hála Istennek a YouTube-on fönt van egy csomó régi, ahogy dolgozott emberekkel, ahogy tanított különféle hangszerekre embereket, úgy előttem van, azzal a düllett boci szemével,
0: Igen.
1: ahogy ott ült, és belenézett az emberbe, és magázta az embert.
0: Bizony.
1: Hívja, maga vegye nagyon komolyan ezeket a dolgokat, úgy féltett, mert látta, hogy a fiúk, a rajkuknak tetszenék, hogy ilyeneket tanított nekem, az életet tanítottat.
0: Az lenne a következő kérdésem, hogy hogy kerültél a Rajkó zenekartól Freibergbe?
1: A Pécsi Színházban úgy alakultak az erőviszonyok, hogy én egy kicsit nyitni szerettem volna a nagyvilágra. Ficánkoltam, valahogy ki akartam kerülni, valahova máshova, vagy át a Szegedi Operába, vagy külföldre, és a sors hozzásegített, hogy az Interkoncertben német menedzserek meghallgatást tartottak. És én nem tudtam, hogy osztrák német, nyugat német német, kelet német német, mentem és énekeltem. Énekeltem a Mosolyországából a Kismi dalát, a Nefély-Nefély bolond szívem, úgyis tudod már német nyelven, meg még Abraham Pál a Havai rózsájából ittam egy kis pityót, ékes német nyelven, hajt hab ich ein Schwipserl, hajt ist mir alles egal. Ma egy kicsit bepityizáltam, ma mindegy nekem. Hát olyan meggyőző erővel lehettem ott bepityizált, hogy vettek. És akkor így kerültem én ki tulajdonképpen 85 szeptemberére a Freibergi Színházban.
0: De onnét Dresdába jutottál.
1: Az egy nehéz küzdelem volt, mert egy nagyon rossz levegőjű város volt, és eléggé beallergiásodtam, és szinte mentettem a hangszeremet Freibergből, és kerestem drezdai énektanárt és gégészt, hogy mindél kevesebbet legyek ezen a rossz levegőn, ami allergiásá tett. És ezek, akikhez el sikerült kerülnöm, ebben a családban gégész volt az egyik tag. A mama, az Ilze Ludwig örökös tagja volt a Dresdai Semper Opernek. A lányuk Annette Jans, az mezzoszoprán énekesnő volt a Semperbe, és az én énektanárom Wilfried Jans, az a Bautzeni Színháznak volt baritonistája, és engem tanított énekelni. És úgy nagyon vigyáztak a torkomra, hogy ez úgy rendbe jöjjön. És ott látták, hogy nagy-nagy lépésekben haladok előre a német nyelven való dallásba, és én szeptemberbe kerültem Freibergbe, áprilisba előénekeltem a Semper Operbe, és ott énekkar szólóval minősítésbe tudtam betenni a lábam, ami nagyon nagy dolog, mert alig volt Ausländer külföldi, akit szerződtetett a Semper Oper.
0: Előzőleg te már tudtál németül?
1: Nem beszéltem a nyelvet, csak kicsit tudtam németül, mert mi a konziban német szakosak voltunk. Tehát én a Bartokban érettségiztem is, zongoristaként. És ott nekünk a idegen nyelv a konziban, a zongora szakosként a német nyelv volt. Tehát mi egy kicsit tanultunk, heti két német óránk volt, jó érzékem volt hozzá, és a nagyanyám egy pici gyerekkoromban beszélt hozzánk németül. Úgyhogy nem volt idegen nekem a német szó, mert nagyanyámtól hallottam, de nem, folyamatosan nem beszéltem németül, csak nagyon rugalmas voltam, nyitottam a fülemet, érzékem volt hozzá, kicsit tanultam a konziba, és ez úgy ragadt rám, hogy ez egy percig nem volt nekem fejfájás, hogy most németül kell beszélni. Beszéltem, ha kellett, valahogy beszéltem.
0: Tehát a Dresdai Operában kórustag voltál, és szóló szerepeket is kaptál.
1: Így van. És nem sokkal a bekerülésem után volt egy Figaro házassága, a Dresdai változat, dirigálta Péter Schreier.
0: Azt a mindenit!
1: Elő kellett énekelni több párnak, mert ezek ilyen kis duettek voltak a Figaro-ban. Tehát három duett volt, és hát két ember ugye a duett, de az három jelenés, három kis duett a darabban. És ott engem választott a Schreyer, úgyhogy nekem ez címlapos szerepem volt a Dresdai Operába addig, ameddig nem bontottam szerződést, és haza nem verekedtem magam Magyarországra.
0: Miért vágyottál haza?
1: Én egyrészt nagyon magyar vagyok. Nekem a világ közepe Magyarország, a magyar nyelv, és a magyar lelkiség, a magyar dalok. Ha őszinte lehetek, és talán egy kicsit lehetek már, mert nagy az idő távolság 89-től, amikor hazajöttem. A Staatsicher helyt olyan módon figyelt minden külföldit, akár volt alapja, akár nem, és én Magyarországról jövő ember voltam, az operai villában agyonra figyelték, hogy hány órakor érkezem, kivel megyek, kivel telefonálok, mikor megyek Magyarországra, mikor jövök vissza, és így tovább, hogy besokaltam, hogy én rajtam mi figyelni való van, mikor csak teszem a dolgom. Uh-huh. Ez a dolog egyik volt, hogy fölizgattam magam ez az állandó figyeltség állapota miatt, és vágyottam haza, mert én tudtam, azért ha valaki primadonna volt Pécsett 4 évig, akkor az akármilyen világszínház, mert gyönyörű a Dresdai Szemperoper, Közép-Európa legszebb operája, és a legmodernebb színpadtechnikával, és mindennel, a Staatskapelle Dresdennel világszínvonalú. De én tudtam, hogy engem nem engednek Búvári Liviának lenni, hanem egynek kell lenni a 100-ból, akinek majd egy kis szerepecskét adnak, de eddig van a határ, és nem tovább. És én Búvári Livia akartam lenni, mert én már voltam addig is Búvári Livia, meg utána is akartam Búvári Livia lenni, és nem egy a 100-ból.
0: Igen. Hazajöttél, és hadd mondjak most egy kis huncutságot, hogy Bovárinét jól ismerjük a regényből. De kicsoda Madame Bovary?
1: Hát, amikor megjöttem, akkor azért az úgy van, mint mindig, hogy minden kapu zárul. Mert hogy ez kiment külföldre, hát akkor ezt leírtuk a magyar palettáról. 2 évig sétáltam az utcán munkanélkül, mikor is belefutottam az operaház karigazgatójába, Szalai Miklósba, aki megkérdezi, hogy mit csinálok. Hát mondom, sétálok az utcán, és gondolkodom, hogy kéne életbe maradni. És azt mondja, hogy akkor holnap jelenjen meg a énekkari próbán. Ettől lett megint egy operaház kórus tagi állásom, ami az egzisztenciám volt. De ha egyszer már az operaház kórusából, Németországból elmenekültem, akkor engem soha a büdös életbe ki nem elégített volna, hogyha meg a magyar állami operaházban is egy vagyok a 100-ból. Tehát kerestem, hogy önmagamat a legpozitívabb formában hogyan tudom megmutatni, eladni, egyáltalán önmagam lenni. És mivel hogy már nagyon jól beszéltem 4 év után, hogy hazajöttem, meg is tanultam, mert volt kint operett fellépésem is, egy német nyelvű operett repertoárt, és fölmentem a Mozart hajóra a Dunán. És kértem egy bemutatkozást, és az olyan jól sikerült, hogy 24 évig eladta magát. Az opera mellett, és hát egy ideig csak a Búvári Liviát várták, de amikor már egy nyáron 80 meg 100 hajó fellépésre hívtak szállodahajókra, akkor a egyre elegánsabb luxus hajókon jön a Madame Bovary, jön a Madame Bovary, és akkor... Szóval már úgy terjedt el, ők adták nekem ezt a nevet, nem én magamnak, és akkor úgy konferáltak be, hogy a Magyar Állami Operaház tagja, a Madame Bovary-ra nagyon hasonlító nevű Madame Livia Bovary, a magyar imidzs dalait német nyelven fogja énekelni, zongorán kíséri, vagy az operaház vezetőkorrepetitora Szennai Kálmán, vagy Hegedűs Valér, aki a legnépszerűbb magyar zongora kísérő, és olyan nagy ruhákban Kálmán blokk, Lehár blokk, Johann Strauss, Monti Csárdás, Diulis Kausz, Budapest, szépen fölépítve, és amikor ruhát mentem váltani, akkor a Hegedűs Valér úgy Liszt-rapszódiákat játszott, hogy nehogy visszaessen a hangulat. No, hát ezt mikrofon nélkül tettem 24 évig, míg mellettem a folklór műsorban nagy nevű kollégáim jöttek, és csinálták a folklór műsort mikrofonba, 2 blokk népdalt, táncosokkal, cigányzenekarral, és akkor úgy mondták, hogy hát a Madame Bovary itt nálunk sose kapcsolja be a mikrofont. És valahogy úgy a legrosszabb akusztikájú terekben, lapos térben, ugye a hajókban, 24 évig énekeltem ilyen 70 perces önálló esteket német nyelven.
0: Ez óriási teljesítmény. No, de beszéljünk a lemezeidről is, mert közben azok is gyűltek.
1: Tudod, amikor a hajókra mentem, ahhoz, hogy egy ember valahol, ahol őt becsülik, ahol őt szeretik, ha nem hoz mindig újat és újat, csak a rutinból építkezik, az nem tudja ezt megtartani. De ha tegnap ezt a kuriozitást kapták, ami csak a Madame Bovary-nál van, holnap azt a kuriozitást fogják kapni, akkor mindig figyelemmel várnak, és meg tudod újítani az érdeklődést, meg a figyelmet magad iránt. És elkezdtem én kidolgozni egy olyan álmomat, hogy a kék Duna keringő ugye a hajóknál, amikor elindul, a szignál.
0: Igen.
1: Hogy én ezt énekelni szeretném.
0: De nem volt hozzá szöveg, úgy tudom.
1: De nem volt hozzá szöveg, így van. És az én életem párja, a drezdai származású dr. Werner Schwant, ő lett az én szövegíróm, én mellettem, mert ő is komoly zenei képzettségű ember, és nagyon jó beleérző képességű, aki, hogyha hallgat egy zenét, akkor neki szavakban megjelenik a zene üzenete, és ha azt leírja, az kijön a zenére. 120 ilyen művet teremtettünk közösen. Sokat kutattam a Strauss dinasztiának a melodikus zenei csemegéi. Itt mind megismertem, mind megszereztem CD-n, és ami ordított, hogyha ennek szövege lenne, akkor ebből egy bravúr lehetne, mint a Najjársz koncertek gyors polkái, vagy marsai, vagy keringői, és ezeket mind lehetővé tettük. Ezeket kottagrafikussal le is irattattuk. A párom megírta a német szövegét, én földolgoztam zeneileg, hogy ezt hogy lehet elénekelni, és akkor élőben a hajón minél többet kipróbáltam énekelni, meg kinti németországi kastélykoncertekben is énekelgettem ezt, és egyszer csak bementünk a magyar rádióba, és vettük a Wiener Filharmonikusok kék Duna keringőjét, kaptam egy fejhallgatót, aztán hozzáénekeltem. Úgyhogy én már elmondhatom, hogy énekeltem a Wiener Filharmonikusokkal. Na, mit szólsz hozzá?
0: Nagyon-nagyon jó. Na, de nem csak ez, hanem ide figyelj! A Masné Thais című operájának a világhírű intermezzójához te, és ezt nem a párod, hanem te még ima szöveget is írtál.
1: Látod, milyen jó, hogy elmeséltem a pécsi Bajadérnál ezt a bizonyos összekapcsolódásomat a Teremtő Úristennel, ahol fény és hang formájában megszólított engem. És ezt az élményemet tudtam újra a zenéhez, dalszöveggé átírni. Tulajdonképpen, hogy a lelkem keresi fénykörökben az Istent. És amikor megtalálja, onnantól kezdve már nincs halál, és nincs igazán fájdalom, mert az ember valahol érzi, hogy a lelke élete örök. Tehát én megkaptam tulajdonképpen az üzenetet a Bajadérban Pécsett, és ezt az élményt írtam bele a Masné Thais szövegbe.
0: Nagyon-nagyon jó. A legutolsó kérdéshez érkeztünk. Itt volt ugye ez a karantén, és te megint nem ültél a Popsidon nyugodtan, hanem elkezdtél lakáskoncertet csinálni, és meg is néztem, és nagyon tetszett, Nóta és Irodalom, ez a címe. Ez hogy jutott eszedbe?
1: Kamillám, van egy nagyon értékes emberi kör. A művész szakszervezetben alakult egy ilyen csoport, hogy a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete. Itt lehet aktív tag valaki, lehet támogató tag, és én itt nagyon sok szeretetet, megbecsülést, odafigyelést kapok, és Katona András, aki ennek az internetes gondozója, ő eljött egyszer a lakásomra, úgy körülnézett, és úgy azt mondta, hogy hát Vivikém, te nem a kocsmai dolgokat szolgálod, hanem valami olyan nemeset. olyan időtállót, olyan szépet, és írt rólam egy gyönyörű cikket, és úgy elkezdett rám ez a kör figyelni, hogy Nini, van valaki, aki a nemeset keresi, aki nem a talmit keresi, hanem szeretné a régi értékeket megőrizni és azt fölmutatni. Úgyhogy nekem nem kellett kétszer mondani, hogy húsvét közeleg, akkor szedjem össze a húsvét dalait. Akkor összeszedtem egy katolikus körmeneti dalt, elhozta a Szőlős Györöki kántor a kottáját, odaültem az zongora mellé, eljátszottam a körmeneti dalt, de találtam olyan népdalt is, ami kiskút, kerekeskút van az udvarunkban, ugye, hogy locsolkodunk, és így tovább. Tehát én megtaláltam népdalban, nótában, versben, és egyházi dalban, kíséret és minden nélkül a kapella azt a megoldást, hogy ami benne van a levegőben, hogy az üzenetet el tudja mondani. És ahogy az ember fölött múlik az idő, úgy meg kell tudja az ember önmagának is fogalmazni, hogy hiába akarnék mindent, úgysem adja meg az élet már, hogy mindent birtokoljak. De az üzenetet, azt el kell mondani, vagy így, vagy úgy. Vagy népdalba, vagy nótában, vagy versben. És amikor most jött egy következő aktualitás, hogy a karantén ideje alatt valami értékes és szép is legyen, akkor csináltam ilyeneket, hogy ami után kutatok, hogy Dankó Pista munkássága, Pósa Lajos versei, abból is már kezdtem kisebb részleteket előadni, és akkor Katona András kitalálta, hogy Livia, hogyha te havonta egyszer egy félórás adásban ilyen nótatörténeti dolgokat csinálsz, szerinted hány ilyen témád lenne? Hát mondtam, én decemberig gondtalanul tudom ezt a dolgot vinni, és úgy az fogalmazódott meg bennem, hogy ami igazán nemzeti értékünk, azt most kell felmutatni. Nagyon koncentráltam, mert fél óra nagyon rövid idő, de ami szépsége, azért fél órában sok mindent el lehet mondani, és most lesz majd felkérésre 24-én jövő héten szerdán, este 7 órától, itt a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete Nótaszó csoportja számára Blaha Lujza iskora című előadásom, és nagy örömömre a szeretett Hegedűs Valér kísér, és azt, amit én régóta dédelgetek magamban, hogy a legszebb magyar dal

0: és beöltöztetve. Tehát ilyeneket fogunk csinálni, hogy magasan repül a daru, szépen szól, cserebogár, sárga cserebogár, és ennek a társait. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel készülök erre a értékmentő sorozatomra. Havi egyszer, fél óra, vagy az utolsó előtti szerda, vagy az utolsó szerda, így internetesen. És talán összejön majd egy fél év után, vagy 6-7 hónap után annyi minden, hogy az ember ezt vagy egy kis tanulmányba valamit úgy birtokol ebből a muzeális értékű múltunkból, ami büszkeségünk. Ami...
1: Ez értékmentő munka, és fejet is hajtok előtte. Most viszont visszakanyarodunk Johann Strauss-hoz. A Banditák galopp dal következik. Ezzel fejezzük be a műsorunkat. Köszönöm neked, hogy elvállaltad ezt a fellépést, és kívánok sok-sok sikert a sorozathoz, meg az egész további életedhez.
0: Nagyon drága vagy, Kamilla, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szeretlek, és nagyon nagyra becsüllek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor most következzék a Banditák dal.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni, figyelmeztet Szerdor Cervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Reggeli csendesség. Érdek nélküli szeretet.

Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat és testvéreidet hívd meg, se a rokonaidat és gazdag szomszédaidat, akik majd téged is meghívnak és viszonozzák neked. Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, a bénákat, sántákat, vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked.

Mi szokta irányítani a tetteidet, a döntéseidet, a szeretet, a kötelesség, netán az érdek? Ha csupán kötelességből vagy érdekből teszel meg dolgokat, és csak azokkal, akiknek úgymond tartozol valamilyen szívességgel, ez nem feltétlenül kedves az Úr előtt. Időnként, amikor segítünk valakinek, vagy amikor valamilyen alkalomra ajándékot vásárolunk egy-egy rokonunknak, ismerősünknek, azért aggódunk, hogy az nehogy kisebb vagy nagyobb értékű legyen, mint amit mi kaptunk attól a személytől. Ilyenkor igazából csak a tartozásunkat szeretnénk leróni feléje, abban reménykedve, hogy a megfelelő időben majd ő is ezt viszonozni fogja. Ennek azonban semmi köze sincs a szeretethez. Pál így bíztat bennünket a rómaiakhoz írt levelében. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Mert aki fele barátját szereti, teljesítette a törvényt. Ez jusson eszedbe, valahányszor örömet szeretnél szerezni valakinek. Ne csak olyanokkal légy kedves, segítőkész, nagy lelkű, akik majd viszonozni tudják ezt neked. Sokkal inkább azokkal, akiknek nincs lehetőségük ellenszolgáltatásra. Törekedj az érdek nélküli szeretetre. Gondolj arra, hogy a mennyei atya szeretete is ilyen. Érdek nélküli. Ő sem azért szeret téged, mert te azt maradéktalanul viszonozni tudod. Engedd, hogy az isteni kegyelem megérintse és átformálja a szívedet, hogy képes légy önzetlenül szeretni.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 14-e. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 6b-től a 10. versig. Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg. Elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Ki is volt az első tanítvány, aki pogányok között szolgált? Fülöp Samáriában? Vagy Péter Cézáreában, Kornéliusnál? Mégsem ők lettek a körülmetéletlenek evangélistái? Hogy van ez? Más megközelítésben, amikor Pál egy új területen jár, hol kezdi a tanítást, az evangélium hirdetését? Általában a zsidók zsinagógájában. Hát akkor mégsem a körülmetéletlenek apostola? Isten országában mindenkinek van feladata. Ezek nem éles határok mentén húzódnak, amelyeket tilos átlépni. Egy takarítói szolgálatban álló testvér is tehet bizonyságot, és még az énekkarban is énekelhet. Egy elöljáró is részt vehet a közös udvarrendezés munkáiban. Egy beosztás nélküli idős testvér nagyszerű lelki gondozást végezhet, míg egy új megtérő is erőteljes bizonyságtételt mondhat el egy vasárnapi istentiszteleten. Ezzel nem azt szeretném kifejezni, hogy a gyülekezetben mindenki azt csinál, amit akar. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a kijelölt feladataink hatáskörei fedésben is lehetnek egymással. Néha átmegyünk, idézőjelben, mások területeire, egyrészt, hogy segítsünk, másrészt, hogy megtapasztaljuk testvéreink terheit. Inkább a tetrekészség jellemezzen, mint a nem az én dolgom hozzáállás. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Nancy K. Overgaard írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Pusztulás után reménység. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 16. verse. Napokon át egy gyapjas lepke hernyósereg rágta az erdei táborhely dús, zöld leveleit. Éjszakánként hallottuk, amint apró nesszel hullanak alá a maradékok a sátrainkra. A tábori személyzet tagjaival aggódva virrasztottunk tehetetlenül a pusztítással szemben. Aztán egy éjjel a zaj hirtelen abba maradt, és csend borult az erdőre. Csak a gallyak és csupaszágak maradtak. Kétségünk volt, hogy a fák túlélik ezt. Legnagyobb ámulatunkra azonban idővel új rügyek és levelek nőttek, és az erdő, bár hegekkel, újra életre kelt. Ezekre a fákra gondolok, amikor a vagyonuktól, otthonuktól és szeretteiktől megfosztott menekültekre, a háborúk vagy természeti katasztrófák sújtottak közösségekre, a családon belüli erőszak, függőség vagy válás által tönkretett családokra tekintek. Képes Isten olyan mértékben helyreállítani az összetört embereket, mint ahogyan azokat a fákat tudta? Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetének első 11 versében Isten reménységet ígér. Ézsaiás olyan embereket mutat be, akik gyászolnak és kétségbe esettek, akiket veszteségért és semmiük sem maradt, csak a hamu. A Lukács 4.18-20-ban Jézus önmagára vonatkoztatta Ézsaiás szavait, a zsidók 4.14-16 pedig arról biztosít, hogy Jézus által irgalmat nyerünk és kegyelmet találunk, amikor segítségre van szükségünk. Drága Urunk, segíts, hogy mi lehessünk a te kezed és lábad, felajánlva a segítségünket a rászorulóknak. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek Isten megtört szívű gyermekeiért? Imádkozunk azokért, akiket súlyos veszteségért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Siklós József, Naámán. Az udvar minden orvosa leszegi fejét, szólni fél. Arcukra írt felismerés, leprás Naámán a hadvezér. Remeg a hírtől Szíria, csatában Naámán drága kincs, de testén most sömör fekély, és ennek orvossága nincs. Ám konyháján ott sündörög egy kis zsidó rabszolgalány. Hazámban nagy próféta él, hiszem, segíthet nagy baján. Naámán sok kincsel útra kél, szól hozzá Isten embere, vidd kincsed, a Jordán vizét keresd, hétszer mártóz bele. Csúffá teszel, gyalázatos, lobban Naámánban nagy harag, de bőre, mint a gyermeké, tisztává mosta őt a hab. Íj egyszerű, ilyen csodás, életnek vize, kegyelem. Hiszem, nincs Isten, senki más, csak ki itt csodát tett velem. Elizeushoz visszatér, lelkét a gond remegteti. Mit felel Isten embere? Kemény, mert kincs nem kell neki. Hazámban Rimmon temploma, s bálvány előtt hajolni kell. Ne feledd, ki volt gyógyítód, s békén indulj hazádba el.

0: velünk van a vigasztaló.
1: Jézus nyomában járva. Körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, hirdetvén Isten országának evangéliumát, s gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Máté 9:35. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus mindig szorgalmasan dolgozott. Napról napra láthatták őt, amint az ínségben lévőket és bánkódókat meglátogatta szerény otthonukban, a reménység szavait szólva a lesújtottaknak, s békességet adva a szenvedőknek. A szegényeket és gyötrődőket a legnagyobb figyelmében részesítette. A gyermekek is szerették Jézust, mert kedvességével és szeretetével magához vonzotta őket. Gyakran ölbe vette őket, és kedvesen beszélt velük, megnyerve szívüket. Alázatosan, kegyelmesen, szelíden és részvéttel közeledett mindenkihez, s jót cselekedett. Táplálta az éhezőket, felemelte a lesújtottakat és vigasztalta a szomorúakat. Azok közül, akik Jézushoz jöttek, senki sem távozott megkönnyebbülés nélkül. Megváltónk az önzés egyetlen szálát sem szőtte bele abba a mintába, amelyet a tanítványainak adott, hogy kövessék. Mindazoknak, akik segítségért jöttek hozzá, hitet, reményt és életet adott. Bárhová ment, áldást árasztott az emberekre. Ha Jézusra nézel és tőle nyersz ismeretet, erőt és kegyelmet, akkor másoknak is továbbadhatod az ő vigasztalását, mert veled van a vigasztaló.

0: Biztonságzóna.
1: Íme tenyerembe véstelekbe, szüntelen előttem vannak falaid. Ézsaiás próféta könyve 49. fejezet 16. vers. Ez szemlélteti Isten irántunk érzett feltétel nélküli szeretetének mértékét, valamint azt, hogy milyen gondosan és folyamatosan részt vesz védelmünkben. Az egyik legfontosabb dolog, amit egészségünkért tehetünk, hogy emlékezzünk Isten szeretetére és gondoskodására. Amikor stresszelünk vagy aggódunk, emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten gondoskodik rólunk, és tenyerébe vésett minket. Ő mindent tud, ami az életünkben történik, és mindig velünk van, bármilyen helyzetben is vagyunk. Legyen szilárd meggyőződésünk, hogy Istennek terve van az életünkkel, és azon munkálkodik, hogy beteljesítse azt olyan módon, amit talán nem is értünk. Néha frusztráltnak vagy csüggetnek érezhetjük magunkat, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretnénk, de bíznunk kell abban, hogy Isten mindent kézben tart, és hogy ő átsegít minket minden nehéz helyzeten. A falak a város lakói számára a biztonság zónáját jelölték ki, hasonlóan azokhoz a tanácsokhoz és intésekhez, amelyeket Isten ad nekünk az egészségünkkel kapcsolatban, és amelyek, ha követjük őket, megóvnak minket a betegségektől és a bajoktól. Életünk zűrzavarai és bizonytalanságai közepette van egy mély és vigasztaló igazság. Isten feltétel nélküli szeretete és gondviselése mindig körülvesz bennünket.

0: erős falak védenek a külvilág veszélyeitől, úgy Isten gondoskodása is védelmet nyújt számunkra a lelki és életbeli kihívásokkal szemben. A városfalai olyan erősek, hogy azok ellenállnak a viharnak, a támadásoknak, és nem engedik, hogy bármi is beférkőzzön, ami kárt okozhatna. Így van ez Isten gondoskodásával is. Ő az, aki minden nap biztosítja számunkra a szükséges erőt, védelmet és irányt. Mindig ott van, hogy megvédjen minket a világ romlottságától. De nem csak a külső veszélyek azok, amelyek ellen Isten megvéd minket. Gyakran mi magunk is önmagunk legnagyobb ellenségei vagyunk, amikor kétségbe esünk, bűnt követünk el, vagy elhagyjuk hitünket. Isten falai azonban megvédenek minket akkor is, amikor a leggyengébbeknek érezzük magunkat, és amikor saját döntéseink következményeivel küzdünk. A város falai nem csak védelmet adnak, hanem irányt is szabnak annak, aki belép és aki elhagyja azt. Isten nem csak óv minket a bajoktól, hanem irányt mutat az életünkben. Az ő vezetése a biztos út, amely a legjobb cél felé vezet, és amely biztonságot ad a jövőben. Milyen csodálatos tudatában lenni annak, hogy Isten gondoskodása folyamatosan körülvesz minket. Olyan erős és állandó, mint a város falai, és sosem hagy el minket. Miközben a világ zűrzavarával és kísértéseivel szembenézünk, emlékezzünk arra, hogy Isten védelme és szeretete mindig jelen van, és vezet bennünket a szebb jövő felé.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 14-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jób könyvének 10. fejezetében a 12. versben találhatjuk. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Az Új Szövetség igét pedig a János szerinti evangélium 9. fejezetének 11. verséből olvasom. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Szeretném tetten érni azt a pillanatot, amikor meggyógyult a születésétől fogva vak ember. Vajon már akkor eldőlt minden, amikor útja során Jézus megpillantotta őt? Vagy amikor tudomás sem véve a segítségre szorulóról a tanítványok tisztázni akarták a bűn fogalmát, és beszéltek róla? Netán akkor, amikor Jézus a nyállal kevert sarat a szemére kente, esetleg út közben a Siloám tavához tartva, vagy amikor az első vízcsepp érintette a szemét, és lemosta róla a sarat. Talán a legvégén, visszafelé menet. Egy biztos. Már látott, amikor visszatért. És te mikor gyógyultál meg? Mikor változott meg az életed? Mikor hullott le a szemed hájoga, és ismerted fel Isten kegyelmét? A szeretet hegyeket mozgató erejét, a hozzád nagyon is közel lépő megváltót. Nem tudod? Vannak ugyan támpontok, időpontok, helyszínek, bibliai szakaszok, beszélgetések, de nem tudod pontosan. Már látott, amikor visszatért. Ilyen egyszerű volt, és nekünk is az. Hiszen a legfontosabb kincseinket ajándékba kapjuk, nem érdemeljük ki őket. A sorsfordító és életmegmentő találkozások pedig megtörténnek, nem tudjuk megtervezni őket. Pontosan mikor gyógyult meg a vak ember, mikor változott meg az életünk? Talán észre sem vettük a pillanatot. Időközben történt, Jézus érintése nyomán. Imádkozzunk. Uram, születésem előtt már ismertél, formáltál. Életem minden pillanatában gondomat viseled. Érintésed gyógyít, jelenléted vigasztal, szavad kimozdít és helyemre állít. Tőled indulok, hozzád térek vissza, és időközben megtörténik a csoda, amelyet életnek hívunk. Amen. Az áhítatot Pető Udvardi Andrea írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.

A budapesti délutáni forgalom lassan araszolt. A buszok döcögtek, az autók dudáltak. Evelyn, egy 30-as évei idején járó marketinges, kimerülten dőlt hátra a busz ülésén. A napja tele volt stresszel. Egy fontos prezentáció nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. A főnöke ráfeszült egy projektre, és a határidők nagyon-nagyon szorították. A telefonja folyamatosan rezgett, újabb e-mailek, értesítések érkeztek, mintha a digitális világ is vihart zúdítana rá. Evelyn általában rendíthetetlen volt, de most érezte, ahogy a feszültség apró, láthatatlan hullámai kezdenek egyszerre csak elhatalmasodni rajta. A légkondi sem működött rendesen, és a busz ablakából kinézve látta, hogy az addig napos ég hirtelen elkomorult. Sötét, fenyegető felhők tornyosultak, és a levegő nagyon párássá vált. Csak a vihar ne most törjön ki, sóhajtott magában Evelyn. Tudta, hogy ez csak hab lenne a tortán.

A busz végre letette a lakása közelében, és sietve indult hazafelé. Ahogy a kulcsot a zárba tette, az első villám szelte át az eget, és a dörgés is azonnal követte. Alig lépett be az ajtón, már is elerett az eső. Nem ám csendesen csepergett, hanem úgy zúdult, mintha dézsából öntenék. A szél felkorbácsolta a leveleket, az ágak recsegtek, és a szemközti fa éppen hogy állva tudott maradni a viharban. Evelyn gyorsan bezárta az ablakokat, de az égzengés és a szakadó eső zaja betöltötte a lakást. Leült a kanapéra. Megpróbálta valahogy felvenni a fonalat. Bekapcsolta a tévét, de a vihar csak erősödött. A villanyok pislákolni kezdtek, majd egy ponton hirtelen kialudtak. Teljes sötétség borult a lakásra, csak a villámok fénye törte meg néha-néha a homályt. Evelyn ekkor azt érezte, hogy a napi stressz, a magány és a vihar okozta félelem összekeveredik benne. Hasonló érzés volt ez, mint amikor gyerekként, betegsége idején teljesen elhagyatottnak érezte magát. Na, ennyi volt mára, gondolta Evelyn keserűen. A telefonja persze már rég lemerült, így még az internet sem tudta elterelni a figyelmét. Hirtelen azonban eszébe jutott egy történet, amit még gyerekként hallott Jézusról, ő megnyugtatta a vihart. Akkoriban ez csak egy szép mese volt, de most, a valóságos sötétségben valahogy másképp csengett.

Evelyn lehúnyta a szemét, és megpróbálta felidézni az érzést, ami a régi történet adott neki. Nem a szavakra emlékezett pontosan, hanem arra a békére, amit Jézus hozott. Egy percig csak ült, a vihar dörgése és a szél süvítése közepette. Elkezdte mélyen érezni, hogy a kontroll, amit annyira kergetett a mindennapokban, most kicsúszott a kezéből. És éppen ez a felismerés hozta meg számára a fordulópontot. Nem tudott mit tenni a viharral, az áramkimaradással, sem a holnapi prezentációval. De ami a legfontosabb, hogy most rájött, nem is kell mindent neki irányítania. Felidézte magában Jézus nyugodt, biztos jelenlétét, amiről annyiszor hallott. Érezte, ahogy egy mélyről jövő nyugalom szállja meg, mintha egy hang suttogta volna. Nyugodj meg! Én veled vagyok! Ne félj! Nem történt csoda. Nem állt el azonnal a vihar, sőt, az áram sem jött vissza. De mégis valami megváltozott Evelynben. A félelem és a pánik lassan-lassan alább hagyott, és helyette egyfajta elfogadás, sőt, béke költözött a szívébe. Elővette a konyhaszekrényből a gyertyát, meggyújtotta, és annak pislákoló fényében egyszerűen csak ült.

A viharok részei az életnek. Legyen szó természeti jelenségekről, vagy belső feszültségekről. Munkahelyi stressz, magány, kilátástalanság. Mindannyian szembesülünk ezekkel. A modern életben ezek a viharok sokféle formát ölthetnek, de mind ugyanazt a félelmet és bizonytalanságot hozzák magukkal. Amikor úgy érezzük, a dolgok kicsúsznak a kezünkből, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy el vagyunk hagyatva, vagy hogy Isten alszik, és nem törődik velünk. Evelyn példája is mutatja, hogy néha épp a legnagyobb kétségbeesésben ébredünk rá Isten jelenlétére. Nem mindig a külső körülmények változnak meg azonnal. Néha a vihar még tombol, de ha Jézusra tekintünk és ráhagyatkozunk, a belső békénk, a szívünk nyugalma vissza tud jönni. Ez az a belső békesség, amit a világ nem adhat, és el sem vehet. Evelyn végül elaludt a gyertyafény pislákolásánál, és bár a vihar még kint tombolhatott, a lelkében nyugalom volt. Reggel, amikor felkelt, a nap már sütött, és a madarak csicseregtek. Az áramszolgáltatás is megjavult, és a város szép lassan ébredezett. De valami mégis más volt Evelynben. Készen állt arra, hogy szembenézzen a napi kihívásokkal, mert tudta, hogy még a legnagyobb viharban sem kell egyedül lennie.

semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 6. és 7. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak. Örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A Baptista alkotóhét ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett került megrendezésre a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzéteszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. 10 nap. Történelem, zene és fesztivál. Ma kezdődik a székesfehérvári királyi napok. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei esemény sor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékozót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből indulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cser Palkovics András polgármester. Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Ezt a parancsolatot kapta Jerémiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az ígét. Halljátok az Úr ígéjét, júdaiak mind, akik bementetek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok: megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Menjetek csak el szent helyemre, Sílóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele, népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok, ezért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztetek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát. Jeremiás könyve, 7. fejezet, 1-től 15-ig.

0: szemben az árral.
1: Mindig is szívesen képzeltem el azt a jelenetet. Egy különösen ünnepélyes istentiszteletet rendeznek, és akkor bejön Jeremiás a hátsó ajtón, és elmondja ezt a beszédet. Vajon mit mondana Jeremiás ma? Itt igazságtalanságról, idegen gyűlöletről, lopásról, gyilkosságról és házasságtörésről van szó. Ez mind ijesztően aktuális. Talán azt mondaná, ugye azt hiszitek, hogy bármit megtehettek, amit csak akartok. A lényeg, hogy az Isten tisztelet szép legyen. Pedig ezek a dolgok nem maradnak következmények nélkül. Isten nem hagyja, hogy így bánjanak vele. Az utalás a silói szentély lerombolására valószínűleg a bírák korára vonatkozik. Az Ószövetségben nem említik, de a hallgatók bizonyára tudtak róla. Jeruzsálemben úgy gondolták, hogy amíg eljárnak a templomba Isten tiszteletre, addig minden rendben van. A 26. részben később olvashatunk róla, hogy ennek a beszédnek milyen következményei voltak Jeremiásra nézve. A vallási vezetők legszívesebben megölték volna őt, mert a szent, kegyes világukat összezavarta. Isten szava nem csak néhány kellemes órára szól, hanem a mindennapokban kell azt megélni. A magatartásom azt kell, hogy sugározza, amiben hiszek. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a megszentelődés görcsös igyekezet eredménye. Jézus azért jött el értem, hogy az én elégtelenségemet elfedezze. De ha azt tényleg megtette, akkor ennek hatással kell lennie a mindennapjaimra. Különben hamis biztonságba ringatom magam, csak úgy, mint ahogy az emberek tették akkoriban.

0: Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.
1: Imádkozzunk.
2: Uram Jézus Krisztus, ebben a reggeli órában arra gondolok, hogy te milyen tűrve, példás alázattal vitted végbe a megváltás művét a kereszten. Minden fájdalmadat és szenvedésedet irántunk emberek iránti szeretetből viselted el. Kérlek, add, hogy áldozatod bennem is hatékony legyen, hogy mint megváltott ember tanuljam meg a szolgálatot. Odaadásomban tölts el szerető lelkületeddel, hogy testem, lelkem minden adottságával tudjak segíteni és szolgálni másoknak. Jó Istenem, ezen a napon is újíts meg, kérlek. Tudjak töredelmes szívvel elviselni mindent, ha úgy látod szükségesnek. Szeretteimet is engedd békén cselekedni, Jézusunk kedves áldozatáért.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 14-e. Az 1786-os születésű Szoboszlai pap István református lelkészt a Debreceni Egyház 1813-ban ispotályi pappá választotta, állásának elfoglalása előtt a göttingeni egyetemre iratkozott be. Évvégén hazatért és megkezdte szolgálatát. 5 év múlva a belvárosi lelkészségre léptették elő. 1825-27-ben országgyűlési papságot is viselt. Szónoki hírneve 1832-ben a tiszántúli egyházkerület főjegyzőségét hozta számára. A püspöki széket 1841-ben foglalta el, s igen tevékeny volt. A Magyar Protestáns Egyház szervezete ügyében a Bécsben 1855. május-júniusában tartott értekezleten még vendégszerepet vitt, de az év augusztusában elhunyt.
2: Haubner Máté élete 1794 és 1880 között zajlott. Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, ezután a Jénai Egyetemen bölcsészetet és hittudományt hallgatott. Visszajöve 3 évig nevelősködött, 1821-től a szalonaki egyház lelkészeként a népoktatás fölvirágoztatásáért tett sokat. 1829-ben a győri egyház hívta meg lelkészül, később a dunántúli evangélikus egyházkerület főjegyzővé, 1846-ban szuperintendensé választotta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz egész lélekkel csatlakozott. Püspöki körlevelét a hazafias lelkesültség sugalta, melyért azután 6 évi várfogságra ítélték, melyből közel 2 évet Kufstein várában le is töltött. A protestáns pátens visszavonása után a győri egyház ismét megválasztotta lelkészéül. A protestáns egyházi és iskolai lapban emlékezetes polémiát folytatott Szenci Ferenc szombathelyi püspökkel az evangéliumi szabadságról. Kiemelkedő műve a protestáns keresztények lelki szabadsága.
1: Minden érzelem annyit ér, amennyi áldozatot hajlandóak vagyunk hozni érte, vallotta John Galsworthy Nobel-díjas angol író és drámaíró, aki 1867-ben született. Darabjai társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. 2 legismertebb műve a Strife és a The Skin Game. Manapság regényei különösen az 1906 és 21 között megjelenő a Forsyth saga és folytatásai révén ismerik. 1932-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, az ábrázolás nemes előkelőségéért, amely a Forsyth szagában éri el csúcspontját. Ezekben a regényekben kritizálja a felső középosztály erkölcseit. Noha rokon szemvel tekint alakjaira, rávilágít elszigetelt, birtokvágyú életmódjukra. Visszatérő motívuma a házasságában boldogtalan asszony alakja.
2: Jávor Pál színész 1959-ben távozott a reflektorfényből. Népszerűségét jó megjelenésének, erős karakterű figuráinak, drámai tehetségének, kiküzdött mély jellemábrázoló képességének köszönhette. 70-nél is több filmben játszott, az utolsó némafilmben, a Csak egy kislány van a világonban, és az első hangos filmben a Hippolita lakájban is szerepet kapott. Sikeres filmjeiből még néhány. Fűszer és csemege, A szerelem nem szégyen, Egy tál lencse, Halálos tavasz. Jeles partnerei voltak a filmekben Muráti Lili, Karádi Katalin, Szelecki Zita, Tolnai Klári. Színházi szerepeiből emlékezetes Horáció, Kukorica Jancsi, Noszti Feri, Pergünt, Rangdoktor alakja. Sokak olvasmánya kötete az 1946-os Egy színész elmondja.
1: Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész 1975-ben hunyt el. Indulásakor számos első világháborús hősi emlékmű elkészítésére kapott megrendelést. 1927-28-ban angliai és amerikai utazásain nagy sikere volt portrészobraival, itthon is számosat formázott. Néhány a több mint 50 közül, melyek köztéren is láthatók. A komáromi Csipkés György Nyíregyházán, a Kossuth és Rákóczi a millenniumi emlékművön, 1921 és 1960 között a képzőművészeti főiskola tanára volt. Emblémává emelkedett az 1947-es Gellért-hegyi felszabadulási emlékmű, közismert nevén a Szabadságszobor. Domborművei, aktjai, kisplasztikái, érmei, porcelán figurái, monumentális emlékművei is igen változatosak, értékhordozók. Visszaemlékezései 1969-ben jelentek meg Emberek és szobrok címen.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Tanácsadás erősíti meg a terveket, és irányítás kell a hadviseléshez. Példabeszédek könyve 20. fejezet 18. vers.

nálatok is bizonyára működik az iskolában a diák önkormányzat, a DÖK, aminek a tagjai a titeket, diákokat érintő kérdésekben fontos jogokkal rendelkeznek, és az érdekeiteket képviselik, a jogaitokat védik, emellett programokat szerveznek, és a feladatuk közé tartozik a kapcsolattartás is. Évente egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése is az ő feladatuk. A házi rend az SMS életbe lépéséhez is az ő beleegyezésük szükséges. Mindezeken felül javaslatokat tehetnek és véleményezhetnek. Évi rendes közgyűléseket tartanak, célokat tűznek ki, és azokhoz feladatokat rendelnek. Mivel nagy a felelősségük és a hatáskörük, az ilyen testületbe csak a legmegbízhatóbb diákok kerülhetnek be.

0: A Biblia szerint a terveket a jó tanács teszi sikeressé, és csak alapos tanácskozással viselj háborút. Mit jelent ez? Azt, hogy ne akarj mindenben egyedül dönteni. A vállalatok, az intézmények is csak akkor működnek jól, ha nem egy ember akar mindent megmondani és megoldani, hanem kikéri a bölcs tanácsadói véleményét is. Együttműködik a többiekkel, meghallgatja őket, és aszerint változtat, ha szükséges, vagy hoz be újításokat. Ugyanez igaz a családban is. Fontos, hogy megbeszéljétek a család egészét érintő kérdéseket. Ha azonban ilyenre kerül sor, sose az önző érdekeket nézd, hanem a család érdekét. Egy komoly helyzetben felelősségteljesen, a jó tanácsokra hallgatva kell dönteni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Ne dicsekedjünk világi bölcsességgel.
1: A mai ige, Jeremiás, 9. rész, 23. vers. A bölcs, ne dicsekedjék a bölcsességével. Gondolatok az igéről. A férfiak ne örvendezzenek bölcsességükben, erejükben, vagy gazdagságukban, hanem annak örüljenek, hogy ismerik Krisztust. Ez a legkitűnőbb, legértékesebb ismeret, amellyel csak rendelkezhetünk. Ez az örök élet záloga, mert az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit elküldtél. János 17:3. Isten kegyelme sem pénzen, sem tudás és hatalom árán nem vehető meg. Isten ingyen adja mindazoknak, akik készséggel elfogadják. Ha az ember megérzi segítségre szoruló helyzetét, és elvet minden magabízást, akkor ajándékként részesülhet a megváltásban. A mennybe jutottak nem saját igazságukkal fogják megmászni a falait, és kapui sem drága arany és ezüst áldozatok révén nyílnak meg majd a számukra, hanem Krisztus keresztjének érdemei által nyernek bebocsátást az Atya házába. Az önigazult úgy érzi, hogy nincs szüksége Krisztusra, és amikor azok, akik nevét vallják, saját bölcsességüket és jóságukat magasztalják, bizonyságát adják annak, hogy nem is ismerik őt, mármint Jézus Krisztust. Mihelyt Krisztus megnyilatkozik a lélek előtt, a bűnös érzi, hogy egyetlen reménysége Isten bárányában van, mint a bűnért való engesztelő áldozatban. Amint Krisztus elkezdi megnyitni szeretetét az ember előtt, figyeljük a hatást, és lássuk meg a következményeit. Sokan, akik számára ismeretlen Krisztus szeretete, állítják, hogy ez a tapasztalatuk. De ha ez oda vezeti az embert, hogy alázattal nézzen önmagára, ha bizonyságát adja, hogy a mennyei jutalom értékesebb számára, mint a világi javak, tudhatjuk, hogy a Krisztustól áradó élet sugarai világítják meg lelkét. Krisztuson kívül az emberi bölcsesség minden formája bolondság. Azok, akik saját bölcsességükben bíznak, kihagyják számításukból az örökké valóságot. Mindenki számára, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus képes megmenteni mindenképpen mindazokat, akik Istenhez jönnek általa, az evangélium Isten ereje és bölcsessége.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A tiéd vagyok egy egész örökké valóságra. Én vagyok az alfa és az omega. Aki van, aki volt, és aki eljövendő. A világ, ahol laksz, állandó változások helye. Több van belőlük, mint amennyit fel tudna fogni elméd anélkül, hogy besokalna. Még a test, amiben lakozol, az is könyörtelenül változik, a modern tudománynak a fiatalság és az élet vég nélküli meghosszabbítására irányuló próbálkozásai ellenére. Én azonban tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagyok. Mivel én soha nem változom, a velem való kapcsolatod sziklaszilárd alapot biztosít életed számára. Soha nem távozom el mellőled. Nincs mitől félned, mert minden időben és az egész örökké valóságban is veled vagyok és leszek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jelenések könyve első fejezet, 8. vers. Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 8. vers. 102. Zsoltár, 26-tól 28-ig terjedő versek. 48. Zsoltár, 15. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 10. rész. Isten tüzet küld Jeruzsálemre. Azután láttam, hogy a boltozaton a kerubok feje fölött egy zafírfényi trónushoz hasonló látvány tűnt fel, az Úr pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak: menj be a kerubok alatt levő kerekek közé, rakd tele mind a két markodat a kerubok között levő parázzsal, és szórd azt a városra. Be is ment a szemem láttára. A kerubok a templomtól jobbra álltak, amikor a férfi bement, és felhő töltötte be a belső udvart. Akkor az Úr dicsősége a kerubról átvonult a templom küszöbéhez. A templom megtelt a felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének fényével. A kerubok szárnyainak zúgása elhallatszott a külső udvarig, olyan volt, mintha a mindenható Isten hangja szólt volna. Amikor azt parancsolta a gyolcsba öltözött férfinak, hogy vegyen tüzet a kerubok között levő kerekek közül, akkor az bement és megállt a kerék mellett. Az egyik kerub pedig kinyújtotta kezét a kerubok közül a kerubok között levő tűz felé, vett belőle, és a gyolcsba öltözött férfi markába tette, az elvette és kiment. A kerubok szárnyai alatt valami emberi kézhez hasonló látszott. A kerubok Isten dicsőségének hordozói. Láttam, hogy 4 kerék volt a kerubok mellett, egy-egy kerék egy-egy kerub mellett, és a kerekek ragyogó drága köveknek látszottak. Mind a 4 egyformának látszott, olyannak, mintha mindegyik kerék közepében egy másik kerék lett volna. 4 irányban tudtak menni, amikor jártak, és nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, hanem amerre az első akart menni, arra ment a többi is. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Egész testük és hátuk, kezeik és szárnyaik, meg a kerekek körös körül tele voltak szemekkel, mind a 4-nek a kereke. A kerekeket pedig valaki a fülem hallatára forgóknak nevezte. 4 arca volt mindegyiknek, az első kerub arc volt, a második emberarc, a harmadik oroszlán arc, a negyedik pedig sas arc. És fölemelkedtek a kerubok. Ezek azok az élőlények, amelyeket a Kebár folyó mellett láttam. Amikor a kerubok jártak, a kerekek is jártak mellettük. Amikor pedig a kerubok fölemelték szárnyaikat, hogy fölemelkedjenek a földről, a kerekek sem maradtak el mellőlük. Ha azok megálltak, ezek is megálltak. Ha azok fölemelkedtek, ezek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította őket. Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől, és megállapodott a kerubok fölött. A kerubok pedig fölemelték szárnyaikat, szemem láttára fölemelkedtek a földről, és elindultak a kerekekkel együtt. Az Úrháza keleti kapujának a bejáratánál megálltak, és Izrael Istenének dicsősége ott volt fölöttük. Ezek azok az élőlények, amelyeket a Kebár folyó mellett láttam, Izrael Istene alatt, és fölismertem, hogy ezek kerubok. Mindegyiknek 4-4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Szárnyaik alatt olyan forma kezük volt, mint az embernek. Arcuk hasonló volt azokhoz az arcokhoz, amelyeket a Kebár folyó mellett láttam, meg az alakjuk is, ők voltak azok. Mindegyik előre nézve tudott menni.

0: Mai szakasz, Ezékiel, 10. rész. Ez is egy mozgalmas fejezet, de a 8. fejezettől eltérően, ahol Ezékiel különböző helyeken fordul meg Jeruzsálemben és a templomban, a 10. fejezet Isten dicsőségének helyváltozásait írja le. Isten dicsősége elhagyja a templom keleti kapuján át a szentek szentjét, majd a várost is. Isten dicsőségének a jelenléte nélkül Jeruzsálem halott város. Úgy tűnik, több mint véletlenszerű egybeesés, hogy épp amikor Júda fölcserélte az igaz Isten imádatát a bálványok tiszteletére, Isten is ráhagyta Júdára, hogy a bálványok tiszteletének üres ígéreteiben reménykedjen. Isten évszázadokon át élt a nép között a szentek szentjében, most azonban távozott, mert a nép engedetlen lett. Hogyan reagálnánk, ha rájönnénk, hogy lázadásunk és bálványimádásunk miatt Isten távol tartja magát Isten tiszteleteinktől? Hogy éreznénk, ha fölfedeznénk, hogy Isten szombati énekeink és imáink ellenére nincs jelen a gyülekezetünkben? Talán megalázkodnánk, és hogy a gyülekezet többi vezetőivel együtt Isten lábaihoz borulnánk, egyedül irgalmában reménykedve. A 11. fejezetben majd látni fogjuk, hogy Júda nem alázattal felelt arra, hogy Isten dicsősége elhagyta a templomot. Ugyanakkor dacára annak, hogy Júda vezetői nem alázták meg magukat az Úr előtt, Ezékiel úgy írja le Isten dicsőségének eltávozását, hogy érzékelhetjük, Isten nem vetette el a népet, mit sem törődve velük, hanem hosszasan, késlekedve, vonakodva hagyta el a templomot. Mert nem akart elmenni anélkül, hogy a lehető legtöbb esélyt adja meg Júdának, hogy végre így szóljon hozzá: Urunk, Istenünk, kérünk, ne hagyj magunkra. Nem akarjuk, hogy elmenj. Könyörgünk, maradj velünk. Isten tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ma is arra vágyik, hogy hallja gyermekeit, ahogy megszólítják őt, és jelenlétért könyörögnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Zsidókhoz írott levél 12. fejezet 3. vers. Az a titokzatos gondviselés, amely megengedi, hogy az igazak szenvedjenek a gonoszok kezétől, sok gyenge hitű embert elbizonytalanít. Egyeseknek még az Istenbe vetett bizalma is megrendül azért, mert Isten eltűri, hogy a legbecstelenebb embereknek jól menjen a dolguk, míg a legjobbak szenvednek és gyötrődnek a gonoszok kegyetlenségétől. Hogyan tűrhet el Isten, aki igazságos és irgalmas, akinek a hatalma végtelen, ilyen igazságtalanságot és elnyomást? Kérdezik. Isten elég bizonyítékát adta szeretetének. Nem szabad kételkednünk az ő jóságában csak azért, mert nem értjük a megnyilatkozásait. Jézus többet szenvedett értünk, mint amennyit bármelyik követője szenvedhet a gonosz emberek kegyetlensége miatt. Akiknek kínzást és mártírhalált kell szenvedniük, azok csupán Isten drága fiának a nyomdokaiba lépnek. Isten nem felejti és nem hanyagolja el gyermekeit, csak megengedi, hogy a gonoszok kimutassák valódi jellemüket. De igazak még azért is kerülnek a szenvedések koholyába, hogy megtisztuljanak, hogy példájukból mások is meglássák, milyen hatalom a hit és az istenfélelem, és hogy következetességük kárhoztassa a gonoszt és hitetlent. Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, hogy megmutassa az Istennel szembeni gyűlöletét. Amikor betelik gonoszságának a mértéke és megítéltetik, akkor az Isten igazságos és irgalmas voltát ismeri fel ebben mindenki.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A családi fészek. Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ. Egy szerető család a biztonság, a védelem és a gondoskodás fészke marad. Deepak Chopra.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hová kerülnek az imádságaink? Imádságait feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Apostolok cselekedetei 10. fejezet 4. vers. Gondolkodtál valaha is azon, hogy hová kerülnek az imádságaid? A válasz az, hogy fel Isten elé, és ő emlékezik azokra. Figyeld meg, hogyan fogalmaz az ige. Előtte vannak az imádságaid, vagyis Isten a kezében tartja, és a gondolataiban forgatja őket. Amikor Cornélius imádkozott, Isten nem csupán a körülményeit változtatta meg, hanem a történelem folyását is. Ez volt az első alkalom, hogy pogányok is hallhatták az evangéliumot, és előttük is megnyílt az út Isten országába. Vajon mióta imádkozhatott Cornélius? Nem tudjuk, csupán annyit mond róla a Biblia, hogy egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Nem csupán vészhelyzetben tárcsázta az Urat, amikor bajba került, vagy nem tudott megoldani egy problémát, hanem szüntelenül könyörgött hozzá, imádkozó életet élt. Az, hogy Isten emlékezik az imáidra, azt jelenti, hogy nem felejti el, amiért imádkoztál. Olyan az imádság, mint egy bankbetét. Lehet, hogy ma vagy holnap nem kell hozzányúlnod, de ott lesz a számládon, ha szükség lenne rá. Ne korlátozd magad vallásos szertartásokra. Bárhol, bármikor, bármiért imádkozhatsz, és Isten válaszolni fog. Bár reggel délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Zsoltárok könyve 55. fejezet, 18. vers. Ha útközben kifogysz az üzemanyagból, nem okolhatod miatta az autódat. Te voltál az, akit annyira lefoglaltak az egyéb teendők, hogy elhanyagoltál valami fontosat. Az imádság segít abban, hogy folyamatos kapcsolatban maradj Istennel, és el tud fogadni tőle, amire szükséged van. Imádkozhat rendszeresen, mivel imádságait feljutnak Isten elé, és ő emlékezik azokra.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem fenyíti gyermekeit örökké. A mai ige: Királyok első könyve 11:39. verse. És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké. Gondolatok az igéről. Isten figyelmezi az övéit, mégpedig elég szigorúan, azért, hogy engedetlenség, mint nem kívánt rossz és mint keserű tapasztalat álljon meg előttünk. Salamont idegenből hozott feleségei tévútra vitték, elkezdett ő is idegen isteneket imádni, és ezzel súlyosan megsértette atyái istenét. Isten nem hagyta ezt büntetlenül, büntetése az volt, hogy Salamon fia már nem uralkodhatott egész Izraelen. A 12 törzs közül 10 elszakadt az országtól, és külön vetélytárs államot alapított. Súlyos megpróbáltatást jelentett ez Dávid házának, tudhatták, hogy közvetlenül Isten kezéből jött mindez, és csakis az ő hitetlen magatartásuk az egész helyzetnek az oka. Isten nem huny szemet az övéinek bűnei fölött. Fájdalmasan megbünteti legkedvesebb szolgáit is, ha azok eltérnek a teljes engedelmesség útjáról. Talán most éppen minket fenyít emiatt. Ha így van, kiáltsunk hozzá alázatosan. Ó, Uram, mutasd meg, miért fenyítesz most engem? Milyen drága vígasztalás van az igerész második felében. Nem örökre, alázd meg. A bűnért járó büntetés örök, de az Isten gyermekét sújtó atyai fenyítés csak egy ideig tart. A betegség, szegénység mind elmúlnak, ha a kívánt céljukat elérték. Gondold csak meg, nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. A vessző megedz minket, de kard nem ölhet meg. Jelen megpróbáltatásaink megtérésre kell, hogy indítsanak, hogy meg ne halljunk a gonosztevőkkel együtt. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor, a szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Érdek nélküli szeretet.

Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat és testvéreidet hívd meg, se a rokonaidat és gazdag szomszédaidat, akik majd téged is meghívnak és viszonozzák neked. Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, a bénákat, sántákat, vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked.

Mi szokta irányítani a tetteidet, a döntéseidet, a szeretet, a kötelesség, netán az érdek? Ha csupán kötelességből vagy érdekből teszel meg dolgokat, és csak azokkal, akiknek úgymond tartozol valamilyen szívességgel, ez nem feltétlenül kedves az Úr előtt. Időnként, amikor segítünk valakinek, vagy amikor valamilyen alkalomra ajándékot vásárolunk egy-egy rokonunknak, ismerősünknek, azért aggódunk, hogy az nehogy kisebb vagy nagyobb értékű legyen, mint amit mi kaptunk attól a személytől. Ilyenkor igazából csak a tartozásunkat szeretnénk leróni feléje, abban reménykedve, hogy a megfelelő időben majd ő is ezt viszonozni fogja. Ennek azonban semmi köze sincs a szeretethez. Pál így biztat bennünket a rómaiakhoz írt levelében. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Mert aki fele barátját szereti, teljesítette a törvényt. Ez jusson eszedbe, valahányszor örömet szeretnél szerezni valakinek. Ne csak olyanokkal légy kedves, segítőkész, nagy lelkű, akik majd viszonozni tudják ezt neked. Sokkal inkább azokkal, akiknek nincs lehetőségük ellenszolgáltatásra. Törekedj az érdek nélküli szeretetre. Gondolj arra, hogy a mennyei atya szeretete is ilyen. Érdek nélküli. Ő sem azért szeret téged, mert te azt maradéktalanul viszonozni tudod. Engedd, hogy az isteni kegyelem megérintse és átformálja a szívedet, hogy képes légy önzetlenül szeretni.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 14-e. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 6b-től a 10. versig. Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg. Elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Ki is volt az első tanítvány, aki pogányok között szolgált? Fülöp Samáriában? Vagy Péter Cézáreában, Kornéliusnál? Mégsem ők lettek a körülmetéletlenek evangélistái? Hogy van ez? Más megközelítésben, amikor Pál egy új területen jár, hol kezdi a tanítást, az evangélium hirdetését? Általában a zsidók zsinagógájában. Hát akkor mégsem a körülmetéletlenek apostola? Isten országában mindenkinek van feladata. Ezek nem éles határok mentén húzódnak, amelyeket tilos átlépni. Egy takarítói szolgálatban álló testvér is tehet bizonyságot, és még az énekkarban is énekelhet. Egy elöljáró is részt vehet a közös udvarrendezés munkáiban. Egy beosztás nélküli idős testvér nagyszerű lelki gondozást végezhet, míg egy új megtérő is erőteljes bizonyságtételt mondhat el egy vasárnapi istentiszteleten. Ezzel nem azt szeretném kifejezni, hogy a gyülekezetben mindenki azt csinál, amit akar. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a kijelölt feladataink hatáskörei fedésben is lehetnek egymással. Néha átmegyünk, idézőjelben, mások területeire, egyrészt, hogy segítsünk, másrészt, hogy megtapasztaljuk testvéreink terheit. Inkább a tetrekészség jellemezzen, mint a nem az én dolgom hozzáállás. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Nancy K. Overgaard írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Pusztulás után reménység. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 16. verse. Napokon át egy gyapjas lepke hernyósereg rágta az erdei táborhely dús, zöld leveleit. Éjszakánként hallottuk, amint apró nesszel hullanak alá a maradékok a sátrainkra. A tábori személyzet tagjaival aggódva virrasztottunk tehetetlenül a pusztítással szemben. Aztán egy éjjel a zaj hirtelen abba maradt, és csend borult az erdőre. Csak a gallyak és csupaszágak maradtak. Kétségünk volt, hogy a fák túlélik ezt. Legnagyobb ámulatunkra azonban idővel új rügyek és levelek nőttek, és az erdő, bár hegekkel, újra életre kelt. Ezekre a fákra gondolok, amikor a vagyonuktól, otthonuktól és szeretteiktől megfosztott menekültekre, a háborúk vagy természeti katasztrófák sújtott a közösségekre, a családon belüli erőszak, függőség vagy válás által tönkretett családokra tekintek. Képes Isten olyan mértékben helyreállítani az összetört embereket, mint ahogyan azokat a fákat tudta? Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetének első 11 versében Isten reménységet ígér. Ézsaiás olyan embereket mutat be, akik gyászolnak és kétségbe esettek, akiket veszteség ért, és semmiük sem maradt, csak a hamu. A Lukács 4.18-20-ban Jézus önmagára vonatkoztatta Ézsaiás szavait, a zsidók 4.14-16 pedig arról biztosít, hogy Jézus által irgalmat nyerünk, és kegyelmet találunk, amikor segítségre van szükségünk. Drága Urunk, segíts, hogy mi lehessünk a te kezed és lábad, felajánlva a segítségünket a rászorulóknak. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek Isten megtört szívű gyermekeiért? Imádkozunk azokért, akiket súlyos veszteségért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Siklós József, Naámán. Az udvar minden orvosa leszegi fejét, szólni fél. Arcukra írt felismerés, leprás Naámán a hadvezér. Remeg a hírtől Szíria, csatában Naámán drága kincs, de testén most sömör fekély, és ennek orvossága nincs. Ám konyháján ott sündörög egy kis zsidó rabszolgalány. Hazámban nagy próféta él, hiszem, segíthet nagy baján. Naámán sok kincsel útra kél, szól hozzá Isten embere, vidd kincsed, a Jordán vizét keresd, hétszer mártóz bele. Csúffá teszel, gyalázatos, lobban Naámánban nagy harag, de bőre, mint a gyermeké, tisztává mosta őt a hab. Íj egyszerű, ilyen csodás, életnek vize, kegyelem. Hiszem, nincs Isten, senki más, csak ki itt csodát tett velem. Elizeushoz visszatér, lelkét a gond remegteti. Mit felel Isten embere? Kemény, mert kincs nem kell neki. Hazámban Rimmon temploma, s bálvány előtt hajolni kell. Ne feledd, ki volt gyógyítód, s békén indulj hazádba el.

0: velünk van a vigasztaló.
1: Jézus nyomában járva. Körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, hirdetvén Isten országának evangéliumát, s gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Máté 9:35. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus mindig szorgalmasan dolgozott. Napról napra láthatták őt, amint az ínségben lévőket és bánkódókat meglátogatta szerény otthonukban, a reménység szavait szólva a lesújtottaknak, s békességet adva a szenvedőknek. A szegényeket és gyötrődőket a legnagyobb figyelmében részesítette. A gyermekek is szerették Jézust, mert kedvességével és szeretetével magához vonzotta őket. Gyakran ölbe vette őket, és kedvesen beszélt velük, megnyerve szívüket. Alázatosan, kegyelmesen, szelíden és részvéttel közeledett mindenkihez, s jót cselekedett. Táplálta az éhezőket, felemelte a lesújtottakat és vigasztalta a szomorúakat. Azok közül, akik Jézushoz jöttek, senki sem távozott megkönnyebbülés nélkül. Megváltónk az önzés egyetlen szálát sem szőtte bele abba a mintába, amelyet a tanítványainak adott, hogy kövessék. Mindazoknak, akik segítségért jöttek hozzá, hitet, reményt és életet adott. Bárhová ment, áldást árasztott az emberekre. Ha Jézusra nézel és tőle nyersz ismeretet, erőt és kegyelmet, akkor másoknak is továbbadhatod az ő vigasztalását, mert veled van a vigasztaló.

0: Biztonságzóna.
1: Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Ézsaiás próféta könyve 49. fejezet 16. vers. Ez szemlélteti Isten irántunk érzett feltétel nélküli szeretetének mértékét, valamint azt, hogy milyen gondosan és folyamatosan részt vesz védelmünkben. Az egyik legfontosabb dolog, amit egészségünkért tehetünk, hogy emlékezzünk Isten szeretetére és gondoskodására. Amikor stresszelünk vagy aggódunk, emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten gondoskodik rólunk, és tenyerébe vésett minket. Ő mindent tud, ami az életünkben történik, és mindig velünk van, bármilyen helyzetben is vagyunk. Legyen szilárd meggyőződésünk, hogy Istennek terve van az életünkkel, és azon munkálkodik, hogy beteljesítse azt olyan módon, amit talán nem is értünk. Néha frusztráltnak vagy csüggetnek érezhetjük magunkat, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretnénk, de bíznunk kell abban, hogy Isten mindent kézben tart, és hogy ő átsegít minket minden nehéz helyzeten. A falak a város lakói számára a biztonság zónáját jelölték ki, hasonlóan azokhoz a tanácsokhoz és intésekhez, amelyeket Isten ad nekünk az egészségünkkel kapcsolatban, és amelyek, ha követjük őket, megóvnak minket a betegségektől és a bajoktól. Életünk zűrzavarai és bizonytalanságai közepette van egy mély és vigasztaló igazság. Isten feltétel nélküli szeretete és gondviselése mindig körülvesz bennünket. Ez az isteni valóság, a bizalom és a remény szilárd alapját adhatja számunkra, az előttünk álló kihívások és akadályok ellenére is. Éljünk bizalommal és reménnyel minden nap, tudva,

0: azok ellenállnak a viharnak, a támadásoknak, és nem engedik, hogy bármi is beférkőzzön, ami kárt okozhatna. Így van ez Isten gondoskodásával is. Ő az, aki minden nap biztosítja számunkra a szükséges erőt, védelmet és irányt. Mindig ott van, hogy megvédjen minket a világ romlottságától. De nem csak a külső veszélyek azok, amelyek ellen Isten megvéd minket. Gyakran mi magunk is önmagunk legnagyobb ellenségei vagyunk, amikor kétségbe esünk, bűnt követünk el, vagy elhagyjuk hitünket. Isten falai azonban megvédenek minket akkor is, amikor a leggyengébbeknek érezzük magunkat, és amikor saját döntéseink következményeivel küzdünk. A város falai nem csak védelmet adnak, hanem irányt is szabnak annak, aki belép és aki elhagyja azt. Isten nem csak óv minket a bajoktól, hanem irányt mutat az életünkben. Az ő vezetése a biztos út, amely a legjobb cél felé vezet, és amely biztonságot ad a jövőben. Milyen csodálatos tudatában lenni annak, hogy Isten gondoskodása folyamatosan körülvesz minket. Olyan erős és állandó, mint a város falai, és sosem hagy el minket. Miközben a világ zűrzavarával és kísértéseivel szembenézünk, emlékezzünk arra, hogy Isten védelme és szeretete mindig jelen van, és vezet bennünket a szebb jövő felé.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 14-én a következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jób könyvének 10. fejezetében a 12. versben találhatjuk. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Az Újszövetségi igét pedig a János szerinti evangélium 9. fejezetének 11. verséből olvasom. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Szeretném tetten érni azt a pillanatot, amikor meggyógyult a születésétől fogva vak ember. Vajon már akkor eldőlt minden, amikor útja során Jézus megpillantotta őt? Vagy amikor tudomás sem véve a segítségre szorulóról a tanítványok tisztázni akarták a bűn fogalmát, és beszéltek róla? Netán akkor, amikor Jézus a nyállal kevert, sarat a szemére kente, esetleg út közben a Siloám tavához tartva? Vagy amikor az első vízcsepp érintette a szemét, és lemosta róla a sarat? Talán a legvégén, visszafelé menet. Egy biztos. Már látott, amikor visszatért. És te mikor gyógyultál meg? Mikor változott meg az életed? Mikor hullott le a szemed hájoga, és ismerted fel Isten kegyelmét? A szeretet hegyeket mozgató erejét, a hozzád nagyon is közel lépő megváltót? Nem tudod? Vannak ugyan támpontok, időpontok, helyszínek, bibliai szakaszok, beszélgetések, de nem tudod pontosan. Már látott, amikor visszatért. Ilyen egyszerű volt, és nekünk is az. Hiszen a legfontosabb kincseinket ajándékba kapjuk, nem érdemeljük ki őket. A sorsfordító és életmegmentő találkozások pedig megtörténnek, nem tudjuk megtervezni őket. Pontosan mikor gyógyult meg a vak ember? Mikor változott meg az életünk? Talán észre sem vettük a pillanatot. Időközben történt. Jézus érintése nyomán. Imádkozzunk. Uram, születésem előtt már ismertél, formáltál. Életem minden pillanatában gondomat viseled. Érintésed gyógyít, jelenléted vigasztal, szavad kimozdít és helyemre állít. Tőled indulok, hozzád térek vissza, és időközben megtörténik a csoda, amelyet életnek hívunk. Amen. Az áhítatot Pető Udvardi Andrea írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.

A budapesti délutáni forgalom lassan araszolt, a buszok döcögtek, az autók dudáltak. Evelyn, egy 30-as évei idején járó marketinges, kimerülten dőlt hátra a busz ülésén. A napja tele volt stresszel. Egy fontos prezentáció nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, a főnöke ráfeszült egy projektre, és a határidők nagyon-nagyon szorították. A telefonja folyamatosan rezgett, újabb e-mailek, értesítések érkeztek, mintha a digitális világ is vihart zúdítana rá. Evelyn általában rendíthetetlen volt, de most érezte, ahogy a feszültség apró, láthatatlan hullámai kezdenek egyszerre csak elhatalmasodni rajta. A légkondi sem működött rendesen, és a busz ablakából kinézve látta, hogy az addig napos ég hirtelen elkomorult. Sötét, fenyegető felhők tornyosultak, és a levegő nagyon párássá vált. Csak a vihar ne most törjön ki, sóhajtott magában Evelyn. Tudta, hogy ez csak hab lenne a tortán.

A busz végre letette a lakása közelében, és sietve indult hazafelé. Ahogy a kulcsot a zárba tette, az első villám szelte át az eget, és a dörgés is azonnal követte. Alig lépett be az ajtón, már is elerett az eső. Nem ám csendesen csepergett, hanem úgy zúdult, mintha dézsából öntenék. A szél felkorbácsolta a leveleket, az ágak recsegtek, és a szemközti fa éppen hogy állva tudott maradni a viharban. Evelyn gyorsan bezárta az ablakokat, de az égzengés és a szakadó eső zaja betöltötte a lakást. Leült a kanapéra. Megpróbálta valahogy felvenni a fonalat. Bekapcsolta a tévét, de a vihar csak erősödött. A villanyok pislákolni kezdtek, majd egy ponton hirtelen kialudtak. Teljes sötétség borult a lakásra, csak a villámok fénye törte meg néha-néha a homályt. Evelyn ekkor azt érezte, hogy a napi stressz, a magány és a vihar okozta félelem összekeveredik benne. Hasonló érzés volt ez, mint amikor gyerekként, betegsége idején teljesen elhagyatottnak érezte magát. Na, ennyi volt mára, gondolta Evelyn keserűen. A telefonja persze már rég lemerült, így még az internet sem tudta elterelni a figyelmét. Hirtelen azonban eszébe jutott egy történet, amit még gyerekként hallott Jézusról, ő megnyugtatta a vihart. Akkoriban ez csak egy szép mese volt, de most, a valóságos sötétségben valahogy másképp csengett.

Evelyn lehúnyta a szemét, és megpróbálta felidézni az érzést, ami a régi történet adott neki. Nem a szavakra emlékezett pontosan, hanem arra a békére, amit Jézus hozott. Egy percig csak ült, a vihar dörgése és a szél süvítése közepette. Elkezdte mélyen érezni, hogy a kontroll, amit annyira kergetett a mindennapokban, most kicsúszott a kezéből. És éppen ez a felismerés hozta meg számára a fordulópontot. Nem tudott mit tenni a viharral, az áramkimaradással, sem a holnapi prezentációval. De ami a legfontosabb, hogy most rájött, nem is kell mindent neki irányítania. Felidézte magában Jézus nyugodt, biztos jelenlétét, amiről annyiszor hallott. Érezte, ahogy egy mélyről jövő nyugalom szállja meg, mintha egy hang suttogta volna. Nyugodj meg! Én veled vagyok. Ne félj! Nem történt csoda. Nem állt el azonnal a vihar, sőt, az áram sem jött vissza. De mégis valami megváltozott Evelynben. A félelem és a pánik lassan-lassan alább hagyott. És helyette egyfajta elfogadás, sőt, béke költözött a szívébe. Elővette a konyhaszekrényből a gyertyát, meggyújtotta, és annak pislákoló fényében egyszerűen csak ült.

A viharok részei az életnek. Legyen szó természeti jelenségekről, vagy belső feszültségekről. Munkahelyi stressz, magány, kilátástalanság. Mindannyian szembesülünk ezekkel. A modern életben ezek a viharok sokféle formát ölthetnek, de mind ugyanazt a félelmet és bizonytalanságot hozzák magukkal. Amikor úgy érezzük, a dolgok kicsúsznak a kezünkből, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy el vagyunk hagyatva, vagy hogy Isten alszik, és nem törődik velünk. Evelyn példája is mutatja, hogy néha épp a legnagyobb kétségbeesésben ébredünk rá Isten jelenlétére. Nem mindig a külső körülmények változnak meg azonnal. Néha a vihar még tombol, de ha Jézusra tekintünk és ráhagyatkozunk, a belső békénk, a szívünk nyugalma vissza tud jönni. Ez az a belső békesség, amit a világ nem adhat, és el sem vehet. Evelyn végül elaludt a gyertyafény pislákolásánál. És bár a vihar még kint tombolhatott, a lelkében nyugalom volt. Reggel, amikor felkelt, a nap már sütött, és a madarak csicseregtek. Az áramszolgáltatás is megjavult, és a város szép lassan ébredezett. De valami mégis más volt Evelynben. Készen állt arra, hogy szembenézzen a napi kihívásokkal, mert tudta, hogy még a legnagyobb viharban sem kell egyedül lennie.

semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 6. és 7. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik nyomon kísérik ezt a sorozatot, tudják, hogy az elmúlt alkalmakkor egy-egy személyre koncentráltunk. Hát ezt ma is így fogjuk tenni, és az az igazság, hogy nem is csak egy alkalommal fogunk Timóteusról beszélni, ma csak elkezdeni tudjuk, hiszen azt mondhatjuk erről a tanítványról, hogy Pál apostolnak legkitartóbb és leghűségesebb munkatársai közé tartozott, ha nem a legkitartóbb és leghűségesebb munkatársként kell rá gondolni. Minden esetre egy olyan valaki, akiről mindig úgy beszél Pál, mint szeretett fiáról, természetesen lelki értelemben, mint aki hűséges és kitartó, és mint aki a gyülekezetek számára is hasznos. De hogy ne szaladjak elé a Biblia tanulmány igéjének, hadd kérjek mindenkit, hogy a Timóteushoz írt második levélnél nyissuk ki a Bibliánkat. Persze már is lehetne kérdezni, hogy hát ha Timóteusról akarunk beszélni, akkor miért nem az első levéllel kezdjük? Nagyon egyszerű, mert ma Timóteus élettörténetéből egy pici részletről szeretnék beszélni, és ott találunk egy nagyon különös és nagyon hangsúlyos igét, amiben visszautal Pál Timóteus ifjúkorára. Tessék csak hallgatni, így indul a Timóteushoz írt második levél. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Egy pillanatra megállok, hiszen ez a második Timóteusi levél, ez abszolút nem kellemes környezetből íródott, és csak annyit szeretnék mindenkinek a szívére tenni, hogy ha valaki ennek a levélnek a bevezetését végighallgatta, nem hiszem, hogy egyből arra gondolt, hogy a síralomházból íródik ez a levél. Abszolút nem ez a hangulata, és nem is az a célja Pálnak, hogy legalább Timóteussal sajnáltassa magát, mert ez soha nem jutott, azt hiszem, Pál apostolnak eszébe. Éppen az a legfontosabb célja, amikor Timóteusnak írni kezd, hogy a szolgálatot úgy vigyék majd tovább a munkatársak, köztük Timóteus is, mint akik nem bizonytalan célra futnak, nem úgy haladnak a Krisztus ösvényén, mintha az az ösvény valami mocsárban egyszer csak elveszne, hanem úgy éljenek, úgy járjanak, mint aki előtt bizonyos a cél. De most nem erről fogunk beszélni, hanem magáról, Timóteusról. Tessék csak hallgatni. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Képmutatás nélkül való hit. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon jó lenne, ha terjedőben lenne. Na, nem a kifejezés, hanem maga a képmutatás nélkül való hit. Ugyanis ez azt jelenti, hogy abszolút megbízható, teljes mértékben hiteles, és egészen bizonyos lehet az egész környezete Timóteusnak abban, hogyha valamire igent mondott, az igen, és hogyha valamire nemet mondott, az nem. És Pál egy nagyon különös fordulattal azt mondja, hogy egyébként nagyanyádban, Loisban ez először megvolt, és aztán édesanyádban, Eunikében is ez lakott, és meg vagyok arról győződve, hogy megvan benned is. Erre lehet azt mondani, hogy ja, könnyű, hát akkor talán ennek a Biblia tanulmánynak már nincs is sok értelme. Hát ha valaki ilyen fantasztikusan jó családból származott, genetikailag kódolva hozta magával a hitet, hát annak aztán igazán egyszerű lehetett Krisztussal járni. Hát, de mi nem ilyen családból származunk, talán mindnyájan, és éppen ezért kínlódunk az élet ösvényén, a Krisztussal járás sem olyan egyszerű, mint az ilyen Timóteushoz hasonló különleges szerencsés embereknek, de hát ez érthető. Na álljunk csak meg egy kicsit, még mielőtt nagyon belelovalnánk ebbe magunkat, mert hogyha valaki nem jó környezetből indul, akkor az éppen Timóteus. Lehet, hogy most valamelyik hallgató legszívesebben venné a telefont, és hívna, és azt kérdezné, hogy elolvastam-e ezt az igét, mert itt az van, hogy az anyukája, meg a nagymamája is már hordozta. Igen, azt kell mondanom, hogy ez bizonyára így van, de hogy az anyuka és a nagymama nem genetikailag kódoltan hordozta, arra bizonyíték van a Szentírásban. És hogy ne legyen köztünk efelől vita, a 16. fejezethez tessék lapozni az apostolok cselekedeteiben. Ugye ezt Lukács, a történész jegyezte föl nekünk, mármint az apostolok cselekedeteit, és Pál apostolnak a második misszió útjáról beszél. Tetszenek emlékezni, az első misszió úton különleges események történtek, és második misszió úton Pál végigmegy újra azon a területen, ahol az első misszió úton annyi hányattatás éri, és azt olvassuk itt, hogy így jutott el, mármint Pál, Derbébe, és aztán Lisztrába is. És volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonémi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, és ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát látszólag ez nem egyéb, mint egy rövid kis híradás arról, hogy Timóteus hogy került a szolgálatba, de ha valaki ezt végig gondolja, és nagyon szeretném, ha most végig gondolnánk, akkor nagyon messze menő következtetéseket érdemes ebből levonni. Az első, hogy hogy is van ez a család? Hát először is egy hívő zsidó asszony és egy görög apa fia ez a bizonyos Timóteus. Megmondom őszintén, hogy azt sem tudom pontosan, hogy valóban Timóteusnak hívták-e, mert hogy a Timóteus azt jelenti, hogy aki féli az Istent, vagy aki megdicsőíti az Istent, az anyukájának a neve pedig Euniké, ami azt jelenti, hogy jó győzelem. És ezt leginkább a hitben járók szoktak ilyen neveket adni egymásnak, nagyon-nagyon sokan annak idején, amikor kereszténynél lettek, a nevük is változott, fölvettek másik nevet, vagy a többiek lelki ajándéknak megfelelően adtak nekik másik nevet, és nem számol arról be a Biblia, hogy ezt már korábban hordozta. De tessék arra gondolni, hogy egészen biztos, hogy az a család, amiben Pál apostol találja Timóteust, egy megosztott család. Mert hogy azt mondja, hogy egy hívő zsidó asszony és egy görög apa. Nem azt mondja, hogy egy megtért görög apa, és együtt, egységesen ez a család így él és szolgálja az urat, hanem akkor, amikor Timóteus a szolgálatba kerül, akkor még mindig ott van a családban, úgy tűnik egy kettősség. Hogy és mikor jutott az édesanyja és a nagymama élő hitre? Ez egy nagyon különös kérdés. Biztos, hogy korábban, hiszen most a második misszió úton vagyunk, és a második misszió úton már úgy beszélnek Timóteusról Pál apostolnak, mint akire nagyon oda kell figyelni, mint aki igazán tanítvány. A tanítvány akkor nem csak valami szinonímája volt a testvérnek, meg a jó barátnak, kedves rokonnak, kedves közös klubtársnak, bocsánat a szóért, ma nagyon sokszor ilyen értelemben használjuk, hogy igazából a jelentősége az teljesen eltűnik. Ha azt mondták róla Pálnak, hogy ő tanítvány, akkor ez azt jelenti, hogy be is mutatta ez az ember, hogy mit jelent a Krisztus követés, de hát még egyszer föl kell tenni a kérdést. Mikor jutottak hitre? Az első misszióút előtt biztos nem, hiszen Pál és Barnabás volt az, aki először az ő városukba hirdette az igét. Na de az, ami ott történt, alkalmas volt arra, hogy elinduljon egy nagymama és egy édesanya a Krisztus követésében, és aztán az ő kezük között, vagy az ő bizonyságtételük mellett, vagy esetleg pont az események kapcsán egy ifjú ember is elinduljon Krisztus követésére? Ha nem haragszanak, hadd olvassuk föl most az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből, hogy mi is történt ott. A 8. verstől ezt olvasom. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohase tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra, egyenesen. Akkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, jótevőnk volt, a mennyből esőt adott nektek, termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Ami ott történt, az megragadhat egy ifjú embert, és azt mondhatja, hogy hú, ahogy ezt a Pált megkövezték, hát én is ilyen életre várok. Na nem, egészen biztos nem ez volt az indító ok, de itt elhangzott valami nagyon megdöbbentő. A prédikáció. És a prédikációban az, hogy nem hagyta Isten magát bizonyság nélkül. Úgy tűnik ebből a beszámolóból, hogy Lisztrában nem igen lehetett nagyszámú zsidó közösség. Egészen biztosan talán még zsinagóga se lehetett, hiszen akkor az első útja oda vezetett volna Pálnak. Ám az az asszony, aki valami miatt úgy döntött, hogy elfogadja azt a kényszerítő, talán biológiailag kényszerítő helyzetet, hogy hát az ember egy idő után férhez megy, párt választ, aztán családot alapít, gyermeke lesz, hát neki egy görög fiatal ember volt az, aki megkérte a kezét, de hát ezzel a család elindult az asszimiláció útján. És nem tűnik úgy, hogy a nagymama ebben különösebben akadályt jelentett volna. Nem szeretnék most ebben nagyon mélyen belemenni, de a lényeg az, hogy egészen biztosan nem tudtak, vagy nem akartak a sarkukra állni, hiszen a görög apa elérte azt, hogy a fia, amikor megszületik, nem metélhető körül. Ő nem zsidó fiút nevel, hanem egy görögöt. Ugye tetszenek érteni? Amikor Pál apostol már megtért állapotban találja ezt a fiatalembert, akkor kiderül, hogy valami utolérte. Nem csak őt, hanem a nagymamát, az anyukát. Az az Isten, aki nem hagyta magát bizonyság nélkül, és aki ezt a családot, aki eredetileg a választott néphez tartozott volna, anyai ágon, nem akarta veszni hagyni. Nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy az Isten ígéretei megbánhatatlanok és visszavonhatatlanok. Hogy az ő gyermekei után sokféle módon, úton utána nyúl. Lois, a nagymama, és mivel úgy említi Pál, hogy először a te nagymamádban, nyilván nem az életkor miatt először, hanem amiatt, mert valószínűleg először Lois jutott Krisztus felismerésére. Aztán Eunike jutott Krisztus felismerésére, és képmutatás nélkül való hit ébredt a szívükben. És ez a képmutatás nélkül való hit, ez példává lett Timóteus számára, annak a Timóteusnek a számára, akit már úgy mutatnak be a második misszióúton érkező Pál apostolnak, hogy derék ember, hasznos tanítvány, dicsérőleg szól róla Lisztra és Ikónium. Ami azt jelenti, hogy az ő hitének a saját városán túlmenő híre lett. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor látja a világ, hogy hiteles az evangélium hirdetés, amikor azt látják, hogy a keresztények, a hívők áldozatokat is vállalnak a hitükért, nagyon-nagyon sok emberben elindulhat egy ugartörés, egy magvetés Isten lelke által, és ebben a helyzetben olyanok indulhatnak útra, mint a lisztrai Timóteus. Azért akartam ezt nagyon hangsúlyozni, mert nem igaz az, hogy a jólét termi az igazán jó tanítványokat. A jólét nagyon sokszor megront. Tessenek csak a Salamon által följegyzett Agúr imádságára gondolni, aki azt mondta, hogy se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekem, Istenem, hogy nehogy meggazdagodva elfelejtkezzek rólad, vagy megszegényedve esetleg tagadóvá legyek. Kérlek, Istenem, hogy tarts engem az úton. Na hát valami hasonlót kell gondolnunk arról is, hogy mikor van az, amikor eredményesen halad a kereszténység. Akkor, amikor a wellness kereszténység terjed az egész világon, Isten sokszor megengedi azt, hogy akkor álljunk meg egy kicsit. Legyen egy próbája a hitnek. Nem olyan kívánatos dolog ez, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek között a helyzetek között termelődött ki, bocsánat, a nagyon csúlya szóért, egy Luther Márton, egy Calvin János, egy Zwingli Úrik, egy Hubmaier Baltazár, és még sorolhatnánk a neveket, magyar neveket is, bőven hozzátéve ehhez, de nem a jólét szokta meghatározni a kereszténységnek a növekedését. Pál apostol egy különleges helyzetben van Timóteussal kapcsolatban. Valami miatt nagyon hamar összedobban a szívük, és úgy gondolja Pál, hogy nagyon jó lesz Timóteus munkatársnak. Egyébként a Timóteusról szóló bibliai feljegyzések, amelyek gyakorlatilag az apostolok cselekedeteitől a zsidókhoz írt levél végéig mindenütt föllelhetők, talán csak a Jelenések könyvében nem találunk meg a János leveleiben vele kapcsolatos megjegyzéseket, de egyébként aminek bármiféle köze kapcsolata van Pál apostol hozott, vagy társszerzőként, vagy a levél vivőjeként, vagy kiküldött munkatársként meg fog jelenni, Pál apostol környékén ő egy természetes velejárója lesz az apostolnak, hogy úgy mondjam, de ahhoz, hogy azzá legyen, Pálnak itt most dönteni kell. Körül fogja metélni. Az a Pál, aki egyébként azt fogja mondani, hogy ha Krisztus nem lakik bennetek, akkor a körül metélés semmit nem használ. Az a Pál, aki minden szempontból szembe fog menni azzal, hogy összezagyválja valaki a krisztusi utat, a Krisztus követését az ószövetségi törvényekkel. Van itt egy indoklás. Azt mondja, hogy az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy görög apja volt. Mit tesz Pál? Ezzel a különleges szertartással részben elismeri, hogy Izrael közösségehez tartozik. Ugye a körülmetélésnek ez az első üzenete. A másik kaput nyit az ige hirdetésre. Mert Timóteus nem csak a pogányok között, hanem majd a zsidók között is bátran kell, hogy szólja az igét. Alkalmas kell, hogy legyen rá. És valóban lejárt annak az ideje. Már akkor, hogy valaki az Ószövetség bélyegeivel mutassa meg azt, hogy ő Krisztus követő, de nem is emiatt lett ő. Őt nem a hitvalló keresztség helyett részesítette Pál körülmetélésben, Timóteus ekkor már a hitvalló keresztségén nyilván régen túl van, hanem azért tette, hogy kapu nyíljék a számára a zsidó közösségben is. Ne legyen kérdés, hogy ő kicsoda. Megalkuvás? Nem gondolom. Bölcsesség. Pontosan azért, hogy olyan vitás helyzeteket és olyan vitás kérdéseket, amiket aztán minden egyes településen föl lehetne vetni Timóteussal kapcsolatban, lehetőleg elkerüljenek. Timóteus számára is rengeteg ajtót nyitott tesz ki később, minden esetre azért a szeretné mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt az ószövetségi feljegyzésekből is tudjuk, hogy Timóteus számára ez nem a kisbaba korban átélt vagy átélhető minimális fájdalommal járó szertartás volt, neki ennek már komoly következményei voltak. Ugyanakkor vállalta, és ez a másik oldal. Ez is bizonyítja, hogy értelemmel és hűséggel állt oda a Krisztus követésére. Vállalt olyan dolgokat, amit talán más ember sokkal, de sokkal nehezebben, vagy éppen vonakodva, vagy még úgyse vállalna. Munkatárs lett. Ha tovább olvassuk csak egyetlen verssel a beszámolót az apostolok cselekedeteiben, azt olvassuk, hogy végigjárták a városokat, és átadták nekik a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és a vének hoztak, hogy tartsák meg azokat, és a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben. Magyarul Timóteusnak úgy kezdődött a teológiai képzése Pál részéről, hogy mindenütt világosan és egyértelműen elmondták, ő nyilván csak hallgatta, különösen az elején, hogy nem terheljük a testvéreket, tartózkodjanak a paráznaságtól, a fulvaholt állattól, a vértől és a bálványimádástól, egyébként pedig a Krisztus evangéliuma, a Krisztus Jézus személye legyen a döntő. Ez egészen bizonyosan elkísérte Timóteust. Onnan tudjuk, hogy elkísérte, mert Krisztus után 97-ben, Efézusban, abban a városban, ahol akkor őt már a város püspökeként, azaz felvigyázó presbiterekként, mint aki mindenkinek a lelkéért felelős presbiter, így tartották számon, megölte a pogány sereg. Vértanúságot szenvedett. De addig nagyon-nagyon sokat szolgált, nagyon hűséges követője volt Krisztusnak. Nem tudom, kedves hallgatóim, hogy rólunk el lehetne mondani képmutatás nélküli hitél bennünk. Aztán vajon dicsérőleg szólnak-e rólunk, mint tanítványról a környezetünkben élők? És vállalunk-e esetleg áldozatokat is? Mert hogy Timóteusról nem tudjuk, hogy mikor került vissza legközelebb Lisztrába. Mikor látta legközelebb az édesanyját? Mikor találkozott a rokonaival? Úgy tűnik, minthogyha egy kilőtt rakétaként indult volna el Pál mellett, és végezte a szolgálatot egészen késő öregkoráig. Talán a példáját érdemes megfogadni és követni. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

páskujni Kovács Erzsébet, égesd el börtönöm falát. Tudom törvényed tiszta rendjét, s mély szörnyű, mégis elbukok. Mert hordom én is a bűnnek terhét, amiért ez a föld átkozott. És börtönömből nincsen szabadulás, véremben van maga a bilincs. Itt csörömpöl börtönöm falán át, sehol egy ajtó, sehol egy kilincs. Érzem szerelmet tiszta lángját, mely feléget, felgyújt minden bűntanyát. Uram, e tűznek csak egy szikrájával égesd el a börtönöm falát. Ne maradjon semmi, ami régi, amihez egy parányi rozsda fér. A te neved zengje minden bennem, a te neved zúgja ereimben a vér. Tied legyen szívem, a teljes gondolat, ne legyen más semmi, csak ez az egy tudat,

0: Egészségpercek.
1: Nem csak a szívinfarktus ellen lehet védekeznünk, prevenciós lépéseket tennünk, megelőző lépéseket, nem csak a rákbetegség ellen, hanem a cukorbetegség ellen is tehetünk valamit. Igen, de miért nevezzük a gonosz két arcának a cukorbetegséget, vagy miért nevezik sokan a kutatók közül? Azért, mert alattomosan jelenik meg, észrevétlenül hasonlóan, mint a szívinfarktus. Az a baj, hogy a betegség megjelenésekor, amikor diagnosztizáljuk, vagy diagnosztizálhatóvá válik, akkor sajnos elég gyakran gyógyszeres kezelés mellett is csak hosszú idő után, vagy hosszú idő alatt tartható kordába a betegség. Ha a gyógyszeres kezelést választjuk, akkor nem lehet meggyógyítani és visszafordítani a folyamatot, csak ráállítani a gyógyszerre. És azért két arca, vagy két arcú ez a betegség, mert mindjárt ki fog derülni, mert a cukorbetegségnek két fajtája van, először talán a fogalmáról. A cukorbetegség nem más, mint glukóz anyagcsere zavar. Cukor felszívódásának a zavara. A cukorbetegségnek két típusa van, és ezért nevezzük a gonosz két arcának, mert egyes típusú, ami fiatalkorban alakul ki, ami inzulinfüggőséget is jelent, és kettes típusú, ami felnőtt korban alakul ki, az inzulintól nem függő, nem inzulindependens cukorbeteg. Az egyes típusúra az a jellemző, hogy inzulin hiányban szenved, fiatalkorban alakul ki, akár néhány éves korban, és nincs kulcs az árhoz, más szóval, ezt majd megtudjuk, hogy mit is jelent pontosan, hogy nincs kulcs az árhoz, vagyis az inzulin hiányban szenved, autoimmun folyamat, a szervezet önmagá ellen fordul, előfordulási gyakorisága emelkedik. Igaz, hogy az összcukorbetegek számának csak az 5%-a tartozik ebbe a kategóriába, tehát nagyon kevesen. Sokkal többen tartoznak a felnőttkori cukorbetegekhez. Gyermek vagy fiatalkorban alakul ki, hirtelen fellépő tünetei vannak, testtömegvesztéssel jár, kialakulása kevésbé életmód függő. Mondják, habár az utóbbi időben egyre nagyobb vita van ezen a téren, hiszen azt figyelték meg, hogy a csecsemő korban csak néhány hónapig szoptatott csecsemőt, hogyha tehén tejjel táplálják, akkor a cukorbetegség kialakulásának a kockázata rendkívül magasra emelkedik. Tehát néhány hónapos kor után, hogyha az anya tejjel nem tudja táplálni a gyermeket, akkor nem ajánlatos tehéntejjel, vagy egyáltalán semmilyen tejjel anyatejet próbáljanak meg beszerezni mindenképpen az anyukák, ezt javaslom, és ha már készítményekhez, formulákhoz fordulnak, tejkiegészítőkhöz vagy pótlókhoz, akkor ha lehet minél kevesebb laktózt tartalmazzon. Helyes életmóddal jól kontrollálható, de nem fordítható vissza. Kontrollálható, de nem fordítható vissza. Esetleg a szövődmények, kiserek messzesedése, érszükület, szívinfarktus, szemproblémák, vesebetegség előfordulhatnak, vele járnak a betegséggel. Kettes típusú vagy nem inzulin dependens, ez a másik csoport, ez a gyakoribb, az egyik jellemzője, nem inzulin hiány, felnőtt, illetve idős korban jelenik meg, elhízással társul, tehát vigyázata, túlsúly lehet kockázata a kettes típusú cukorbetegségnek. Nem autoimmun folyamat, nem fordul a szervezet önmaga ellen, genetika szerepe jóval kisebb,

életmóddal befolyásolható, a kezdeti stádiumban súlycsökkentéssel és helyes életmóddal visszafordítható. Az egyes típusú visszafordítható? Nem. Az egyes típusú nem. Tehát a fiatalkori, a juvenile, attól függ, hogy ejtik, nem fordítható vissza, de a kettes típusú, a felnőttkorú visszafordítható. A leggyakrabban előforduló típus ez a kettes típus, 95%-a az eseteknek. Az egyes típus körülbelül az összcukorbetegek számának 5%-a, ez pedig 95%-a. Tehát a többség ilyen kettes típusú cukorbetegségben szenved. A nyálkahártya kiszáradás az egyik tünete, kínzó szomjúságérzet, erős éhségérzet, gyakori a nagy mennyiségű vizeletürítés. Valamikor régen, sőt már a rómaiak idejében, vagy az egyiptomi orvoslásban is olvasunk róla, hogy az orvos a vizeletet megnyalta, és ha édes volt, mert gyanús volt neki, hogy cukorbetegről van szó, az ujjával, akkor ebből diagnosztizálta a cukorbetegséget. Ma a cukorbetegséget nem így diagnosztizálják, hanem vérből, hál' Istennek, és az orvosok is örülnek ennek. Gyakori nagy mennyiségű vizeletürítés, kórosan magas a vércukorszint, magas cukortartalom a vizeletben, ebből következően, mert a vizeletürítéskor is nagy mennyiségű cukor távozik, erős bőrviszketés, elhúzódó sebgyógyulás. Hipó és hiperglikémia tünetei. Hipó és hiper. A hipó az az alsó vagy alacsony, a hiper az a magas cukor szint tünetei, vagy cukorbetegség. Hipóról beszélünk, amikor 2,5-3 alatt van a cukor szint. Tünetei gyengeség, verejtékezés, remegés, hányinger, érzelmi labilitás, sírás, fej és hasfájás, látászavar, ingerlékenység, levertség, kedvtelenség, esetleg eszméletvesztés is lehet. Hiper, amikor magas, 10 fölött vagy 10 körül szoktuk azt mondani, hogy hiper, a cukorglikémiáról van szó. Tünetei gyakori vizeletürítés, erős fáradtságérzés, ez a jellemzőbb.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve 4. rész. A bölcsesség felmagasztalja az igazakat. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra, mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett, tanítgatott és ezt mondta nekem. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerezd bölcsességet, szerezd értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged. A bölcsességnek ez a kezdete, szerezd bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezd értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hozz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle. Vigyázz rá, mert ez a te életed. A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján. Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé. Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot. Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak majd meg. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol száttól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól.

0: Mai szakasz, példabeszédek, negyedik. Salamon folytatja beszélgetését a fiával a bölcsesség jellemzőiről és hasznáról. E negyedik fejezetben Salamon még nyíltabban beszél, amikor saját gyermekkorára gondol, és megosztja azt, amit édesapjától tanult. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet. Ne hagyd el, és megőriz téged, szeresd, és megoltalmaz téged. A bölcsesség mindenek felett való, ezért szerezz bölcsességet. Nem tudjuk, hogy Salamon ezeket az első fejezeteket együltő helyében mondta el fiának, avagy több hónapon át, de egy dolog biztos, Salamon fia áldott haszonélvezője lehetett apja bölcs tanácsainak. Elgondolkodhatunk azon is, hogy a gyermek föl tudta elfogni mindazt, amit Salamon fontosnak tartott megosztani vele. Fia bölcsességre tanácsolásán túl más témákat is fölhoz. Szerinte a bölcsesség védelmet, értelmet, igazi nagyságot, hosszú életet és számos útbaigazítást eredményez. Bizodalmát a bölcsesség, vagyis Isten áldásában a következő ígéret írja le. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed. A 12-13. Versben bizony olykor Salamon sem vette elég komolyan saját tanácsait, ezért olykor ő is megbotlott az Istennel járt útján. Isten vezesse ma lépteinket, és őrizzen meg minket az eleséstől.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Isten Jézusban megnyilvánuló szeretete elvezet bennünket Isten valódi jellemének megismerésére. Amint a bűneinkért átszegzett Krisztusra tekintünk, meg fogjuk látni, hogy nem sérthetjük meg Isten törvényét úgy, hogy közben ki ne esnénk Isten pártfogásából. Érezzük át, hogy bűnösökként Krisztus érdemeibe kell kapaszkodnunk, és fel kell hagynunk a bűneinkkel. Ez az Istenhez való közeledés módja. Mihelyt helyesen látjuk Isten szeretetét, nem hajlunk majd törvényei megrontására. Krisztus keresztje bizonyságot tesz Isten törvényének változhatatlanságáról. Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött fia életét adta értünk. Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt. Isten erkölcsi mércéje egy jótányit sem változhatott meg az elbukott állapotban lévő ember érdekében. Jézus azért halt meg, hogy saját igazságát a bűnbánó bűnösnek tulajdoníthassa, és lehetővé tegye számunkra az isteni törvény megtartását.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hová kerülnek az imádságaink? Imádságait feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Apostolok cselekedetei 10. fejezet 4. vers. Gondolkodtál valaha is azon, hogy hová kerülnek az imádságaid? A válasz az, hogy fel Isten elé, és ő emlékezik azokra. Figyeld meg, hogyan fogalmaz az ige. Előtte vannak az imádságaid, vagyis Isten a kezében tartja, és a gondolataiban forgatja őket. Amikor Cornélius imádkozott, Isten nem csupán a körülményeit változtatta meg, hanem a történelem folyását is. Ez volt az első alkalom, hogy pogányok is hallhatták az evangéliumot, és előttük is megnyílt az út Isten országába. Vajon mióta imádkozhatott Cornélius? Nem tudjuk, csupán annyit mond róla a Biblia, hogy egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Nem csupán vészhelyzetben tárcsázta az Urat, amikor bajba került, vagy nem tudott megoldani egy problémát, hanem szüntelenül könyörgött hozzá, imádkozó életet élt. Az, hogy Isten emlékezik az imáidra, azt jelenti, hogy nem felejti el, amiért imádkoztál. Olyan az imádság, mint egy bankbetét. Lehet, hogy ma vagy holnap nem kell hozzányúlnod, de ott lesz a számládon, ha szükség lenne rá. Ne korlátozd magad vallásos szertartásokra. Bárhol, bármikor, bármiért imádkozhatsz, és Isten válaszolni fog. Bár reggel délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Zsoltárok könyve 55. fejezet, 18. vers. Ha útközben kifogysz az üzemanyagból, nem okolhatod miatta az autódat. Te voltál az, akit annyira lefoglaltak az egyéb teendők, hogy elhanyagoltál valami fontosat. Az imádság segít abban, hogy folyamatos kapcsolatban maradj Istennel, és el tud fogadni tőle, amire szükséged van. Imádkozz hát rendszeresen, mivel imádságaid feljutnak Isten elé, és ő emlékezik azokra.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 30. szakasza. Károly császár tehát szánt szándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről még akkor sem, ha az a másik út az igazság és az igaz élet útja. Támogatta a pápaságot minden kegyetlenségével és romlottságával együtt, mert atyái is ezt tették. Így döntött, és nem volt hajlandó elfogadni nagyobb világosságot, mint atyái, sem pedig olyan kötelességet teljesíteni, amelyet ők nem teljesítettek. Ma is sokan ragaszkodnak atyáik szokásaihoz és hagyományaihoz. Amikor az Úr újabb világosságot küld nekik, nem fogadják el, mert atyáik, nem ismerve a világosságot, nem fogadták el. Mi azonban már más helyzetben vagyunk, mint atyáink. Ebből logikusan következik, hogy feladataink és kötelességeink sem ugyanazok. Isten nem fog igazat adni nekünk, ha a kötelességünk meghatározásában atyáinkról veszünk példát, ahelyett, hogy magunk kutatnánk az igazság igéjét. A mi felelősségünk nagyobb, mint elődeinké volt. Mi számadással tartozunk azért a világosságért, amit ők kaptak, és nekünk örökségül hagytak. És számadással tartozunk az újabb világosságért is, amely Isten szavából most sugárzik reánk. Krisztus így szólt a hitetlen zsidókhoz. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Ugyanez a mennyei hatalom szólt Luther által Németország császárához és fejedelmeihez. És amikor a világosság Isten igéjéből felragyogott, a gyűlés számos résztvevőjének szívét utoljára érintette Isten lelke. Miként századokkal előbb Pilátus bezárta gőgös és népszerűségre vágyó szívét a világ megváltója előtt, miként a reszkető Félix ezt mondta az igazság hírnökének, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívlak téged, miként a büszke Agrippa megvallotta, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek, elfordultak a mennyei üzenettől. 5. Károly is, engedve a világi gőg és politika parancsának, úgy döntött, hogy elveti az igazság világosságát. A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt, és nagy izgalmat keltett az egész városban. A reformátor sok barátot szerzett, és a barátok nem akarták, hogy Luther Róma martaléka legyen. A nemesség százai foglalkoztak, hogy megvédik. A császár üzenetét sokan nyíltan a Róma irányító hatalma előtti gyáva meghódolás tanújelének bélyegezték.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni, figyelmeztet Szerdor Cervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban Kárpáti Petronella teológiai tanár előadását hallgathatjuk meg a Zsoltárok könyvéről.
3: Tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Ahogy elhangzott már, a Zsoltárok könyvéről fogok beszélni. Én még talán úgy fogalmaznék, hogy a Zsoltárok csodálatos világa, mert ez egy külön világ a Bibliában, és a Bibliának a legolvasottabb könyvei közé tartozik. Úgy gondolom, hogy talán kevés az az ember, aki nem olvast, a Biblia ismerők közül, aki ne olvasná szinte minden nap a Zsoltárokat. Többféle kiadást érnek meg a Bibliák, és valamikor egy új szövetségnek a végén ott van egy Zsoltáros könyv, de valamikor külön is kapható. Például nekem egy olyan van, amelyiknek az egyik oldalán héberül, a másik oldalon magyarul van, az egész kis Biblia, a Zsoltárok könyve. Ugye tudjuk jól, hogy 150 fejezetből áll, megszámoltam, nem tudom megtagadni a foglalkozásomat, hogy 2527 vers van benne, remélem jól számoltam, és 72 oldalon található a nagyobb méretű Bibliában, 885 oldal egy ószövetségi könyv ebben a nagyobb, nagycsaládi Bibliában, és abból 72 oldal csak a Zsoltárok könyve. A Zsoltárok könyvét a Szentírás imádságos könyvének is nevezik, Izrael vallásos énekeinek a gyűjteménye, és itt látunk ezen a képen egy régi kéziratot, egy holtengeri tekercs kéziratot. Az egyik görög író, Proklosz az 5. században a következőket mondta a Zsoltárok könyvéről, hogy ami a sarló a bógáncsnak, az a Zsoltár ének mindenfajta szomorúságnak. Ugyanakkor én találtam egy olyan idézetet Mózes 3. könyvének a magyarázatánál, ami szintén úgy van megoldva, hogy az egyik oldalon héber, a másik oldalon magyar szöveg, és hozzá tartoznak magyarázatok, és a következőt írja: az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, sem Dantéhoz, vagy Goethéhez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Nagyon igaznak tartom ezt a megállapítást, és azt hiszem, sokan vagyunk úgy, amikor problémáink vannak, akár fájdalmunk van, szomorúságunk van, választ várunk Istentől, akkor itt nyitjuk ki legtöbbször. El kell mondjuk azt, hogy a héber Bibliában hol található, mert ha a magyar fordítású Bibliákat veszük a kezünkben, akkor nem ugyanott van, mint az eredeti szövegben. Ugye hármas felosztása van a héber Bibliának, a Tóra, a Proféták, a Nöbiim héberül, iratok vagy Kötubim. És a harmadik csoportban, a Kötubim csoportban foglal helyet a Zsoltárok könyve, ott is a legelső helyen láthatjuk. Összesen 12 könyv van ebben az iratok csoportjában, aminek a közepén találjuk meg az 5 ünnepi tekercset, de inkább azt szerettem volna kiemelni, hogy a Zsoltárok könyve az első helyen van. A Zsoltárok könyvének a neve héberül Széfer Tehillim. És ezt, ha magyarra akarom lefordítani, akkor azt jelenti, hogy dicséretek, vagy magasztalások, vagy himnuszoknak a könyve. A Széfer jelenti azt, hogy könyv, a Tehillim pedig ezt, hogy dicséretek, magasztalások, vagy himnuszok. A hálal, magasztalni, dicsérni igéből származik ez a szó, ez a főnév. És nagyon jól ismerjük, mert vannak olyan énekek, és illetve zsoltárok is, amiben benne van ez a fogalom, hogy halleluja, dicsérjétek az Urat. Az Ószövetség görög fordításában, a Szetvagintában Pszalmon néven került lefordítva a Zsoltár szó, és ez a magyar nyelven is átjött. Nagyon érdekes, én hoztam itt a görög fogalmaknak a jelentését, ugye ez a Pszalmoj, a Pszallein, húrpengetni szóból származik, a Pszaltérion pedig húros hangszer, hasonló szógyökből van. Tehát ez utal arra, hogy a zsoltárokat valamikor hangszeres kíséret mellett énekelték. Van a kiosztott anyagban, amit elkészítettem, több minden lesz, amit nem fogok itt most elmondani. Példák a héber költészetből, itt egy néhányat feltüntetek, és ott még több van felsorolva. Ezt azért említem meg, mert sokkal több költemény született, mint ami bekerült a Zsoltárok gyűjteményes kötetbe, és már a Biblia elejétől kezdve az Ószövetségben, majd az Újszövetségben is találunk ilyen költeményeket, és ez azt jelenti, hogy az héber költészet az nagyon régi eredetű, és elmondhatjuk még azt róla, hogy majdnem olyan idős, mint maga a nemzet. De most a héber költészetre jellemző az, hogy teljesen más, mint a mi költeményeink, a verseink. Jellegzetessége a gondolatritmus, nem időmértékes vagy hangsúlyos verseléshez, hanem a gondolatok rímelnek, és ezen belül is többfajta létezik. Néhány példát hozok. Az első, azt úgy hívják, hogy szinonim vagy párhuzamos gondolatritmus. A 37. Zsoltárban látunk ilyet, például, de van több Zsoltárban is természetesen. Próbáltam a színekkel érzékelni azt, hogy lehessen látni, amikor szinonim, tehát hasonló fogalommal fejez ki valamit a szerző. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, olvassuk ebben a Zsoltárban, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint gyönge növény elfonyadnak. Van egy másik típusú gondolatritmus, aminek az a neve, hogy ellentétes gondolatritmus. Ez főleg a közmondásokban, bölcs szólásokban található, példabeszédek könyvében, de megvan a Zsoltárok könyvében is ugyanez. A 10. fejezet a példabeszédek könyvében az új fordítás szerint így hangzik, hogy a bölcs fiú öröme atyának ellentéte, a balga fiú pedig búbánata anyjának. Lassuk és szegényé tesz, a szorgosok keze azonban gazdagságot szerez. És az első Zsoltárt jól ismerjük, talán sokan vagyunk, akik kívülről is tudjuk, ebben is látunk ilyen ellentétes gondolatritmust, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. A harmadik csoport az nagyon érdekes, az szintetikus vagy haladó gondolatritmus, és ezen belül is még vannak példák, de azt most nem említeném. Az a lényeg, hogy előre viszi a szerző a gondolatot. Ilyet látunk például a 3. fejezetben, kiáltó szóm az Úrhoz felhatott, Szenthegyéről ő meghallgatott. Vagy a 42. Zsoltárral, ami szintén elég közismert, ez az új fordításban így hangzik, hogy mint szarvasgém a patakok vízére, úgy óhajtozik lelkem Istenére, az élő Isten szomjú hozza lelkem, mikor lehet elébe mennem, Isten arc előtt megjelennem. Aztán nagyon érdekes ezekre a költeményekre, hogy van, amikor az első sor a harmadikkal, a második pedig a negyedik sorral áll párhuzamban. Illetve van olyan, hogy az első gondolat a negyedikkel, és a második meg a harmadik áll párhuzamban. Egyiket olvasnám csak fel, félek attól, hogy nem férünk bele az időbe. Tehát, hogyha az Úr nem építi a házat, aki építi, haszontalanul fárad. Hogyha az Úr nem őrzi meg a várost, az éjjeli őr haszontalan viraszt. Tehát itt az első meg a harmadik sor van párhuzamban, illetve a második és a negyedik. A héber költészetben, ha vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy megtalálható a verszakokat elválasztó refrén is. Ilyen újra csak a 42. Zsoltárt említeném, illetve a 43-at, mert ez a kettő szorosan összefügg, bár a Károli fordításban külön fejezetben található meg, de pontosan a refrén, ami újra és újra ismétlődik, bizonyítja azt, hogy ez a Zsoltár valamikor egy volt. Hogy miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok ő néki az ő orcájának szabadításáért. Vagy a 46. Zsoltárban, amit Luther megzenésített, és erről majd még később szó lesz, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk, ez is előfordul kétszer ez a verszak vagy refrén. Az előbb már utaltam erre az idézetre, egy nagy ószövetségi tudós mondta Rudolf Kittel, hogy a Zsoltár költészet Izraelben olyan idős, mint maga a nemzet. Szeretnék néhány szót szólni a Zsoltárok könyvében a szerzőkről, a szerkesztőkről és a Zsoltárok könyvének a felosztásáról. Mózest tartjuk a legrégebbi zsoltár szerzőnek, bár tőle csak egyetlen egy zsoltár található, a 90. zsoltár. A legtöbbet Dávid írta, ezt is megszámoltam, hogy 77 zsoltár fűződik az ő nevéhez, amelyik zsoltárnak a címfeliratánál ott van a neve. Salamonnak csak 2 van a zsoltárok könyvében, de őróla is tudjuk azt, hogy sok költeményt írt, meg bölcsmondásokat, és a költészet Dávid és Salamon uralkodása idejében volt a legfejlettebb, és a zenei élet. Van egy ilyen táblázat, amit meg fognak kapni a kiosztott anyagban, csak megpróbálom elmagyarázni röviden, hogy ennek a táblázatnak mi a lényege. A zsoltárok könyvét éppen úgy, mint Mózes 5 könyvét, 5 részre osztották fel, 5 gyűjteményes részre, bár van egy olyan vélemény, hogy 3-as felosztás az a régebbi. A 3-as felosztásról írok a jegyzetben, de azért pár szóval megemlíteném, hogy van a dávidi gyűjtemény, van az elohisztikus gyűjtemény, ahol Elohim néven szerepel Isten neve a zsoltárok könyvében, és van a jahvisztikus gyűjtemény, ahol Jahve névvel szerepel Isten neve a zsoltárok könyvében. Na most ez a legáltalánosabb, ez az 5 könyvre osztott rész, és lehet látni ezeket a számokat a nevek mellett, hogy abban a könyvben hány költeményt írt Dávid, vagy esetleg más. Akik még több zsoltárt írtak, például Asszáp, vagy Kórá, az egyik 12-t, a másik 11-et, előbb említettem, hogy Salamon 2-t, de van, aki csak egyet írt. Érdekességként hadd említsem, hogy Hémán, akinek a zsoltára a 3. könyvben található, ő Sámuelnek az unokája volt, legalábbis én úgy fedeztem fel a Krónikák könyve alapján, ahol a nemzetség táblázatot olvashatjuk. Ami érdekes, hogy ezekben a zsoltárok gyűjteményekben, tehát ami az első könyvnek vagy a második könyvnek a végén, mindegyiknek, tehát mind az 5 könyvnek a végén doxológia van, amelyek úgy zárulnak, hogy Istent magasztalják és dicsőítik. És körülbelül 1000 évet ölel fel a zsoltároknak a keletkezési ideje, akiknek a nevét érdemes megemlíteni, és akik a zsoltárok összegyűjtésében nagyon nagy szerepet játszottak, az egyik Ezékiás király, a másik pedig Nehémiás. Ezékiásról van feljegyezve a példabeszédek könyve 25. fejezetében az, hogy még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, Júda királyának emberei. Tehát itt arról olvasunk, hogy Salamon példabeszédeit, de minden valószínűség szerint Dávidnak a költeményeit is. Vagy a Krónikák második könyve 29. fejezetének a vége fele olvassuk azt, hogy megparancsolá Ezékiás király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az urat dicsérjék a Dávid és Aszáp proféta dicséreteivel. Egy másik könyvben, Makabeusok második könyvében olvastam arról, ez a apokrif iratok között található, a katolikus Bibliában benne van, hogy Nehémiásnak is szerepe volt a gyűjtésben. Alá is húztam, és pirossal írtam ki, hogy Nehémiás összegyűjtötte Dávid írásait, de még ezen kívül mást is. Ugye királyok és proféták könyveit, adományleveleket, és könyvtárat is létesített. Tehát ebből is tudjuk azt, hogy kinek volt szerepe. Az előbbi táblázatban mondtam azt, hogy vannak olyan zsoltárok is, hogy névtelen, nincs odaírva a szerző. Körülbelül 45 ilyen zsoltár található, bár más írások szerint több van. Én, ahogy megszámoltam, én 45-öt találtam, és azok a névtelen zsoltárokról az van feljegyezve, hogy lehet, hogy Ézsaiás, lehet, hogy Jeremiás, proféta is szerepet játszott abban, hogy ezek a zsoltárok meg lettek írva. A zsoltárok feliratairól szeretnék egy néhány gondolatot megemlíteni, hogy van olyan zsoltár, aminek a feliratában a szerzőt jelöli meg, van olyan, ahol az irodalmi műfajt, vagy például himnusz, vagy hálaadás, vagy a zenei kíséretet jelöli, liturgikus használatra vonatkozik, hogy a templomi istentisztelet során hogyan használják, vagy a történeti háttérre utal, vagy a gyűjtemény címére, keletkezési alkalomra. Ahhoz, hogy ebben a 150 fejezetben, ebben a nagy könyvben el tudjunk igazodni, mert nem egy történetet mond el, hanem versek, költemények, különböző témájúak. Én megpróbáltam csoportosítani, és 15 fő csoportra osztottam, és ezeket megnézzük most egyesével, van amelyikről többet fogok beszélni, van amelyikről kevesebbet, de úgy érzem, hogy ennél jobban nem lehet összefoglalni a Zsoltárok könyvének a mondani valóját, lényegét, mert különben elveszünk ebben a hatalmas irodalomban, és vannak zsoltárok, amelyeken belül is olyan nagy váltások történnek, majd például az Átok zsoltárokhoz, ha érek, ott említem ezt meg, hogy egészen másról van szó a zsoltár elején, mint a végén. Az első a Teremtő Istent magasztaló zsoltárok, és egy kis zenei aláfestéssel gondoltam, hogy örömet szerezzek a hallgatóknak, és gondoljuk végig ezeknek a zsoltároknak a szövegét, ami pirossal van írva szám, azok a zsoltárok, amelyekben a legtöbb gondolat ezzel kapcsolatos. Nagyon nehéz megállapítani sokszor, hogy melyik zsoltárt hova soroljam be, csoportosítani, de mégis megpróbáltunk ezt. Tehát a 33. zsoltárban olvassuk azt, hogy az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Az égnek madarai az ágak közül hangicsálnak. Nekem ez a vers tetszik a legjobban. Károli csodálatosan fordította le. Ennél szebben nem is lehetne magyar nyelvre visszaadni. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Mi is számtalanok a te műveid, Uram, mindezokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger. Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Nemrégen tapasztaltuk, hogy olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port, darabokra szórja le jegét, kiállhatna meg az ő fagya előtt. És valóban, amikor a havat kellett elsöpörni, vagy dobnia az a házunk előtt, akkor olyan volt, mint a gyapjú, és olyan finom, ami legalábbis most esett le, nem tapadt egymáshoz. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. És amikor mindezt látjuk, maga zsoltáros is így kiált fel, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. A másik csoport, a Tóra zsoltárok csoportja, ebből kettőt emelnék ki, az elsőt és a 119. zsoltárt. Ugye a 119. zsoltár a leghosszabb, 176 versből áll, de az egész zsoltár Isten törvényét és az ahhoz való hűséget említi, ez a témája ugyanígy az első zsoltárnak is, és nagyon érdekes, hogy az első zsoltár is úgy kezdődik, hogy boldog az az ember, aki nem jár gonoszok útján, vagy tanácsán, vagy boldog, és a 119. zsoltár is úgy kezdődik, hogy boldogok, akiknek útjuk fethetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait, és teljes szívből keresik őt. Tehát azt az embert, aki Isten törvénye szerint él, boldognak nevezi. Ugyancsak ebből a hosszú zsoltárból idézném, hogy a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincsen bántódásuk. Isten gondviselő szeretetéről is olvashatunk a Zsoltárok könyvében. A legkedvesebb számomra a 145. Zsoltárnak a versei, amikor arról olvasunk, hogy mindenki szemei te rád vigyáznak, és te idejében megalod eledelüket. Akár az állatokra nézünk, vagy az emberre, mindenkinek előtt megnyitja az ő kezét, megelégítesz minden élőt ingyen, mondja a zsoltáros. Elmondja számunkra a 91. zsoltár, amit jó lenne kívülről megtanulni, hogy Isten a mi oltalmunk, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Ugyanez a zsoltár az olyan vigasztalást és bátorítást ad az ember számára, hogy az ő angyalainak parancsol felőlünk, hogy meg ne üssük lábunkat a kőben. A tanító zsoltárok is olyan típusú zsoltárok, amelyekből az ember nagyon sokat meríthet, és jó tanácsokat, akár mint a példabeszédek könyvében. Az első zsoltár besorolható ugye a Tóra zsoltárok közé is, de ide is. Hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, vagy bűnösök útján, meg nem áll, csúfolódók székében nem ül. A 15. zsoltár is azt emeli ki, hogy az az igazán helyes magatartás, hogyha az ember nem rágalmaz a nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, nem szeret gyalázatot rokonainak, tehát tanító zsoltár, tanító jellegű. Nagyon-nagyon sok zsoltárt találunk a zsoltárok könyvében, amelyek imádságok, dicséretek, magasztalások, himnuszok. A legszebb ezek közül a 103. zsoltár, amely úgy kezdődik, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Vagy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. A panasz zsoltárok egy érdekes csoport ebben a gyűjteményes kötetben, amelynek az a fő mondani valója, hogy miért van szenvedés. Azt hiszem, a mai világban egyre többen vagyunk úgy, vagy tapasztaljuk azt a környezetünkben, hogy nagyon sok depressziós ember lét van, és nem találnak gyógyszert a betegségére, mert tele van problémával, megoldatlan helyzetekkel, nincs telenség, munkanélküliség, betegség a családban, vagy a saját életében, és keresi a megoldást, és nem talál. És sokszor még a hívő ember is átérzi ezt, hogy bízik a Jóistenben, ragaszkodik hozzá, és tudja, hogy Isten az ő oltalma, mencsvára, és mégis jönnek az életében olyan dolgok, amelyek megmagyarázhatatlanok. Van egy költemény, amely úgy kezdődik, hogy nem most, a jövő életben értjük meg, hogy miért szenvedtünk, majd ott a szebb és jobb helyen, igen, ott mindent megértünk. És például ezek a zsoltárok, a 13. zsoltárból idézem, hogy Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen, meddig rejted el orcádat előlem. Ezeknek a zsoltároknak így lehetne összefoglalni a mondani valóját. Amikor az ember nem talál a kérdéseire választ, hanem majd csak egyszer odafent. De ne feledjük el azt az áldott igét, amit Pál apostol ír a római beliekhez írt levélben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Az élet és a halál kérdésével foglalkozó zsoltárok is nagyon különösek. Ebből a 90. zsoltár emeltem ki, hogy te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Ugye ebben a zsoltárban írja le Mózes azt, hogy az ember élete 70 vagy 80 esztendő, nagyobb része nyomorúság vagy fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mint ha repülnénk. És ezek is olyan kérdések, amivel a zsoltárosok nagyon sokszor foglalkoztak. Utaltam az átok zsoltárokra, amikor a felosztásról beszéltem, hogy ez a Biblia kutatók számára nagyon nagy rejtély, hogy miért van néha egy-egy zsoltárnak az elején, vagy a végén, vagy közben olyan felkiáltás, mint amit a 139. zsoltárban is olvashatunk, hogy vajha elvesztené Isten a gonoszt, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlölje meg, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat, ne utálja mi. Tehát a zsoltáros őszintén elmondja azt ezekben a gondolatokban, amit érez. Keleti emberekre az volt az a jellemző, hogy ők nem titkolják el az érzéseiket, hanem kimondják. És sokszor olyan szavakat is használnak, ami nekünk furcsa, meg idegen és szokatlan a mi fülünknek. Ebben a Zsoltárban arról ír a Zsoltáros, hogy Isten mindent tud és mindent lát. Bárhol vagyunk, bármerre megyünk, ő tudja, hogy én hol vagyok. Azt is tudja, amikor még én alaktalan formában voltam, amikor még meg sem születtem. Ő volt az, aki csodálatosan megalkotott bennünket, és formálta a mi testünket anyánk méhében. És akkor a vége fele pedig azért kiált fel, hogy nem érti, hogy hogy lehet az, hogy vannak olyan emberek, akik egy ilyen Istent nem tisztelnek, egy ilyen Istent nem magasztalnak, és nem szeretnek, és ezért tört fel belőle ez a kiáltás, de ez nem azt jelenti, hogy ők tényleg esetleg ezt kívánnák az ellenségre, hanem csak az ő belső érzéseit tükrözi. A Grádicsok éneke címet 5-15 Zsoltár kapta, ezeket a számokat látjuk itt felül. Többféleképpen fordítják ezt a kifejezést, van, aki zarándok éneknek, lépcsőéneknek, aztán a hagyomány azt tartja, hogy az évi három ünnep alkalmával, amikor Jeruzsálembe zarándokoltak, akkor énekelték, vagy az énekkaroknak a lépcsőzetes felállására utal, vagy a templom lépcsőire, tehát nem tudják pontosan eldönteni. Ezek közül, a Zsoltárok közül nekem a legjobban a 121. Zsoltár tetszik, és valószínű, hogy ezt is többen ismerik kívülről, amelyik úgy kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Károli fordításban úgy olvashatjuk, hogy onnan jön az én segítségem, de ez sajnos hibás fordítás. Lehet, hogy lemaradt a szedés során a H betű, mert így a helyes, ott egy kérdőszó van, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És a válasz erre az, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Van egy kedves kis Zsoltár ebben a csoportban, a 133. ez csak három versszak. Tehát nem mindegyik Zsoltár áll, csak egyetlen egy a 119. 176 versből, ez három versszakból. A 117. például csak kettő versszakból, általában 6, 12, 21, tehát különböző hosszúak a Zsoltárok. És ezt most héberül is látjuk felírva, amely úgy hangzik, hogy hinném a tóbumanáim, sebetahim, gamiáhad. Tehát, hogy mi jó, gyönyörűséges, mi jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. A Sion Zsoltárok a Szent Hegyet, Sion éneklik meg, ahol a templom áll, és a gyülekezet Jahvét magasztalja, az Urat magasztalja. Nagyon szépen fejezik ki a 84. Zsoltár írója, hogy kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. És figyeljük meg itt is ez a kifejezés, hogy boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Izrael történetével kapcsolatos Zsoltárok is bőven találhatók ebben a gyűjteményes könyvben. Ugye egy olyan képet látunk itt, amikor Izrael népe az egyiptomi rabszolgaság idején dolgozott a fáraó szolgáinak a irányítása mellett, és nagyon sokszor ütlegelték őket, és ez a Zsoltár erre visszaemlékezik, hogy kisegíti őket gyűlölői kezéből, kimentette őket ellenség kezéből, vagy a 78. Zsoltárban találunk utalást arra az időre, amikor Mózes és az ő népe, Mózes Izrael népével együtt átment a Vörös-tengeren keresztül, pontosabban ketté választotta a tengert az Úr, és átvitte őket, felállította a vizeket falgyalánt. Angyalok kenyerét ették, ezt olvassuk a 78. Zsoltárban, angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett néki kelességet. Itt a manna hullásra történik visszautalás. Nagyon érdekes csoport az alfabetikus Zsoltárok csoportja. Itt ennek az a lényege, hogy a héber ABC betűivel kezdődnek a sorok, vagy a verszakok. Most a 111. Zsoltárt látjuk, és ez 22 verszakból áll, mert a héber ABC 22 verszakból terődik össze, tehát más hangzóból. A magánhangzókat másképp jelölik, az pontokkal vagy veszőcskékkel, és főleg más hangzóírás a héber írás, és itt látjuk a sor elején ki is vannak írva ezek a hangzók. Tehát azzal kezdődnek a sorok, és az alfabetikus zsoltárok közül kifejezetten a 119. zsoltár, amit már említettem, a Tóra zsoltárok csoportjához is tartozik,

8 soros, második verszak 8 soros. És így következnek a héber ABC betűi, tehát az első 8 az első betűvel, a második 8 a második héber betűvel kezdődik, és ha ezt a 22-t 8-al megszorzom, akkor a 176-ra jön ki. És ennek a Zsoltárnak a legszebb verse, hogy az én lábamnak szövétnek a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Én olvastam arról, bár vannak ellenkező vélemények, hogy állítólag ez a Biblia közepén található, ez a verszak. A bűnbánati zsoltárok a bűn fogságában lévő embernek a könyörgései. Ugye a bűn megkötözi az embert, és abból a kötelékből nincsen szabadulás, csak hogyha valaki, Jézus Krisztus feloldozza ezeket a bűnköteleket. És ennek az útja az, hogy először bevalljuk a mi vétkeinket Isten előtt. Dávidnak két szép zsoltárából idézek az elején, ugye vétkemet bevallám, néked és bűnömet el nem fedeztem, vagy így kiált fel Dávid, hogy könyörülj rajtam én Istenem, a te kegyelmességed szerint és irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. És az az ember, aki bűnbocsánatot nyer, az boldog. Ugye erről szól szintén a 32. Zsoltár, hogy boldog ember az, akinek a hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. A mesiás Zsoltárok, azok Jézus Krisztusra utalnak. És azon döbbentem meg, hogy mennyi profécia van ezekben a Zsoltárokban, amelyek előre megjövendelik Jézus Krisztus életének bizonyos eseményeit. A 146. Zsoltáron csodálkoztam el elsőnek, amikor ezt a szöveget olvastam a 8. versben, hogy az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket, és az Új Szövetséget, ha kinyitjuk, akár melyik evangéliumot, erről olvashatunk, hogy ez valóban teljesült Jézus földön jártakor, aki betegeket gyógyított meg. Amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe a Szamár hátán, ezt a jelenetet és a Szentírásban olvashatjuk az evangéliumokban, előre a 118. Zsoltár írója már feljegyezte ezzel a mondattal, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. A Máté evangélium a 21. fejezet 9. versében ugyanezt a verset találjuk, ezt a gondolatot. A 23. Zsoltár talán a legkedveltebb zsoltárok közé tartozik, arról szól, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. János evangéliuma 10. fejezete azt jegyzi fel, hogy ki a mi pásztorunk? Jézus Krisztus. Ő maga mondta, hogy én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. A 22. Zsoltár Jézus Krisztus szenvedéseiről ad proféciát, hiszen annak az első soraival, amit a 2. versben találunk, kiáltott fel Jézus is a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És a Zsoltárnak a közepén olvasunk arról, hogy átlyukasztották kezeit és lábait, megosztoztak ruháin, köntösére sorsot vetettek. Máté evangélium a 27. fejezete, 46., 35. verse utal erre, hogy ez valóban így teljesedett. A 69. Zsoltár több szakasza is Jézus szenvedés történetéből idéz egy-egy részletet. Itt olvassuk, hogy sőt, ételemben mérget adnak vala, szomjúságomban ecettel itatnak vala engem, és János evangélium a 19. fejezetében megtaláljuk ezt, hogy szivacsot töltöttek meg ecettel, és azt adták, azzal akarták őt megitatni. Ugyanakkor van az örömhír is a Zsoltárok könyvében, a 16. Zsoltárban, hogy Jézus nem marad a sírban, hanem fel fog támadni, és erről az apostolok cselekedete 2. fejezetében olvashatunk, amikor Péter prédikál, és erre a Zsoltára visszautal, hogy Dávid előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, és hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Jézus mennybe meneteléről is van profécia. A 24. Zsoltárban az az öröm, amikor Jézus visszatér a mennybe,

És ezt olvashatjuk, hogy ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. A király dicsőítő zsoltárok is az urat, Jahvét úgy mutatják be, mint trónra lépő királyt. Tehát, ha ezeket a zsoltárokat olvassuk, akkor arra gondolunk szintén, hogy nem a földi királyról, hanem a mennyei királyról, Jézus Krisztusról szólnak. Sőt, az ő második dicsőséges eljöveteléről, arról, hogy ő megítéli majd ezt a földet igazsággal. A 96. zsoltárban találjuk ezt a gondolatot, hogy örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend, akkor az erdő minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. A 98. zsoltárban is ezeket a gondolatokat találjuk meg, hogy vigadozzatok a király az Úr előtt. Mert az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és népeket méltányossággal. Néhány szót szeretnék említeni a hangszerekről is, amit a Zsoltárok könyvében megtalálhatunk. Vannak húros hangszerek, vannak fúvós hangszerek és ütő vagy rázó hangszerek említve, amelyek mellett énekelték és amelyekkel kísérték ezeket a költeményeket. Hárfa, tízfurú, hegedű, citera, lant, kült, fuvola, trombita, dob, cimbalon mind megtalálható. A hárfa félékről például pénzérméken lehet, ilyen korabeli pénzeken találunk formákat, ahogy kinézhetett annak idején. A kült, szeretném bemutatni ennek a hangját, ami állati szalból készült. Kétfajta van, az egyik 70-szer fordul elő, a sófár, az korszalból, a másik pedig kecskeszalból készül, de az csak 5-ször fordul elő. A 150. zsoltárban kivételes esetben Isten dicsőítésére is alkalmazták, de ezzel nem lehetett dallamot játszani, csak figyelmeztetésre, riadófúvására használták, vagy ha valamilyen ünnep közeledett, akkor hallották ezt a hangot. És kürtöltek. A zsoltár átdolgozásokról néhány szót. Rengeteg zsoltárt megihletett énekköltő, tehát rengeteg zsoltár megihlette az énekköltőket, az írókat, és mindenkit, aki a zsoltárok könyvével foglalkozik, azt látja, hogy egyre több és több olyan zsoltár van, amelynek alapján nagyon sok szép ének keletkezett, vagy költemény. Luther Mártont hadd említsem meg, több zsoltárt átdolgozott, megzenésített, és a legismertebb ének az Erős Vár a mi Istenünk, a 46. zsoltár alapján készült.

0: A 42. Zsoltárnak is rengeteg feldolgozását ismerjük, akár költeményben, akár zenében. A 42. Zsoltár átdolgozását, amit Bogáti Fazekas Miklósnak a verse a 16. századból való.
1: Én Istenem, elhagyál, de mire, hogy tőlem messze távozál? Csak kiáltok hozzád, meg sem hallgatál, ennyi panaszomra nem szabadítál. Lám, sem éjjel nincs szünetem, sem nappal, mint éh oroszlán ordít nagy sírással, hozzád kiáltok szüntelen sírással, hogy nem felelsz, mit tészesz hallgatással. Nem hagytad így atyáinkat el régen, de szavukat meghallgattad kegyesen. Hiába nem bíztak hozzád ügyükben, megszabadítottad őket mindenben.
0: Mint szarvas hűs forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. A 42. Zsoltár feldolgozása szintén.

0: Nem csak a 42., hanem nagyon sok zsoltár, ahogy említettem, megihlette a költőket, például a 109. zsoltárt Ady Endre ennek alapján írt a 109. zsoltár 23. verse alapján a következő verset, amit szintén Nyári István előadó művész fog tolmácsolni nekünk, Istenhez hanyatló árnyék című versét.
1: Ady Endre, Istenhez hanyatló árnyék. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és édes tóba hányattatom, mint a sáska. 109. zsoltár, 23. vers. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem. Már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetéseimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hitbalzsam, ki létlenül is leglevőbb. Meghajlok szent színed előtt, és akarom, hogy hitet akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockám van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb. Nem szabad hinni senki másba.
0: Befejezésül a Zsoltárok könyvét bátran nevezhetjük kisbibliának, Luther Márton mondta ezt, és úgy fogalmaz még tovább, hogy gyönyörűen és röviden összefoglal mindent, ami a Bibliában található. Bárki, aki nem tudja elolvasni a teljes Bibliát, itt megtalálja az egész összefoglalását, amit egy kis könyveske felölel. Azt hiszem ebből a néhány kis példával, amit bemutattam ma este önöknek, ezt láthatjuk, hogy valóban röviden, tömören összefoglal sok mindent, ami a Bibliában található. Elmondhatjuk azt, hogy a Zsoltárokban rejlő erő titka, hogy szerzői az élő, személyes Istennel beszélgetnek. A Zsoltárok az igazságos Istent, a szerető Isten ismeretét közvetítik, akivel valóságos, személyes tapasztalatot szerezhetünk mi magunk is. Ha ezeket a költeményeket olvassuk, akkor megérint bennünket az őszinteség, ami a Zsoltárokból árad, amelyek a mi belső lelki küzdelmeinkről is vallanak. Hiszen a szerzők örömüket, bánatukat, hálájukat, fájdalmukat mind-mind kifejezték ezekben a költeményekben. A rabbik a dicséretek énekének nevezte a Zsoltárok könyvét. A mennyei segítséget ígérnek a megpróbáltatás idejére, és a Zsoltárok hirdetik a jó győzelmét, ezért elmondhatjuk azt, hogy a reménység és a bátorítás könyve. Ellen volt vágyta ki egy keresztény író nő a következőket tanácsolja, hogy mi, akik az idők végéhez közeledünk, szükségünk van a Zsoltárok naponkénti tanulmányozására. Én szeretném javasolni és tanácsolni mindenkinek, hogy legalább egy Zsoltártól este olvasson el lefekvés előtt. Lehet úgy is, hogy elkezdi elejéről, és mellette olvas természetesen más bibliai könyveket, de nagyon hasznos biblia tanulmányozás, ha minden este legalább egy Zsoltárt, ha rövid, akkor kettőt, háromat, kinek mennyi ideje van. Befejezésül a 150. Zsoltárt választottam, amely az a legutolsó Zsoltár. Ugye ezzel zárul a Zsoltárok könyve, Halleluja Zsoltárnak is hívják, mert egész végig arról olvashatunk, hogy dicsérjétek az Urat. Volt olyan gondolatom, hogy akár mindannyian olvashatnánk együtt. Szerintem egy szavaló kórus tudnánk így alkotni, és olvassuk el befejezésképpen ezt a gyönyörű Zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt hatalmának boltozatán, dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint, dicsérjétek őt kürtzengéssel, dicsérjétek őt hárfán és citerán, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedükkel és fuvolával, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal, minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Meg lehet figyelni ebben az utolsó zsoltárban, hogy fokozza a gondolatokat, mindent belefoglal, a kürtzengést is, amiről beszéltem, hogy énekeknél nem szokott elhangozni, de ennél a zsoltárnál még a kürtnek a hangja is megszólal. És valóban ez a mi feladatunk is, hogy mindig dicsérjük az Urat, és magasztaljuk őt az ő nagyságos dolgaiért. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kívánom azt, hogy a Zsoltárok könyve az önök életében is áldást jelenthessen, vigasztalást, bátorítást és örömet a mindennapokban.
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak: örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették: egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A baptista alkotóhét ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett került megrendezésre, a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzéteszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. 10 nap. Történelem, zene és fesztivál. Ma kezdődik a székesfehérvári királyi napok. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei esemény sor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékozót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből indulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cser Palkovics András polgármester. Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban ma olyan témákról gondolkodunk, mint szeretet, megbocsátás, új esély a másiknak. Elben ezek triviális dolgok lennének egy házasságon belül, de néha annyira összekuszálja a sátán a helyzetet, hogy nem biztos, hogy mindez magától értetődő. Rifjózkó Ildikót hallhatjuk.
1: A kudarc völgye a szeretet próbaköve. A Biblia nem ismeri a szépítgetést, nem retusálja a ma férfiak hibáit, akik által Isten cselekedett. Ábrahám azt az utasítást adta szép feleségének, Sárának, hogy otthonuk elhagyása után mindenütt nevezze őt bátyjának, mivel féltette saját életét. Sára kétszer is füllentette ezt a féligasságot, kétszer került emiatt veszélybe. Ábrahámot mégis urának nevezte. A Biblia milyen meglepő kijelentése ez. Sára nem vonta meg férjétől az elismerést, pedig az kudarcot vallott. Mellette állt éppen akkor, amikor a férje nem állt ő mellé. Nem vetette meg őt, amikor férjének saját magát kellett megvetnie, és fennállt annak a veszélye, hogy elveti önmagát azért, mert feleségét elárulta. Micsoda szívbeli magatartás! De Sára csak azért lehetett ilyen, mert az Istenben reménykedett, ahogyan a Biblia hangsúlyozza, mert rá volt kapcsolva az isteni erőforrásra, így át tudta hidalni azt a bizalomtörést, és el tudta ismerni Ábrahámot annak ellenére, hogy az később még egyszer elkövette ugyanezt a hibát. Itt bizony elérkezhetünk lehetőségeink határához. A házasság nem csak Isten terve, hanem Isten nélkül nem is állhat fenn. Bizalom tartalékával Sára megtartotta a férjét, és bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az megmaradt az úton, és kétségbeesésében nem fordult vissza Mezopotámiába. Ugyanilyen meglepő mondatot olvasunk Ádám és Éva megkísértésének történetében. Éva csődöt mond, nem marad meg férje segítőtársának, a csábítója lesz. Ezzel tört be a teremtett világba a halál. Éva érzi ezt meg először, elveszítette lényének rendeltetését, azt, hogy segítőtárs legyen. Elvesztette önmagát. És ekkor váratlan dolog történik. Miután Ádám először keserűen vádolja a feleségét és panaszkodik rá, visszavezeti őt eredeti rendeltetéséhez, amelyet Isten a bűnbeesés ellenére fenntartott feleségének, Évát minden élő anyjának nevezi el. Micsoda biztatás, micsoda megtartó vigasztalás és elismerés csendül fel ebben a névben, amely megóvja Évát attól, hogy kétségbeesésében összetörjön, öngyilkos legyen, nyitva tartja számára azt az ajtót, hogy továbbra is férje segítőtársa maradjon. Csak Isten biztatása minden nyomorúság ellenére tehette lehetővé azt, hogy Ádám biztasson. Így foglalja ezt össze Pál apostol a kolosséjaikhoz írott levélben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek, ne legyetek haragtartók, hanem nézzetek előre. A szeretet nem gerjed haragra. Így szeret bennünket Jézus Krisztus.
0: Itt érdemes megállnunk egy pillanatra, mert mint minden nemes és krisztusi dologba, a házastársa közti megbocsátás kérdésébe is belepiszkított a sátán. Mert valóban az az isteni út, hogyha az egyik fél megbotlik, mert léprecsalta a kísértő, a másik segítse a helyreállásban megtévesztett, vagy csak egyszerűen félelem vezérelt társát. Sok baj és rossz döntés forrása ugyanis a pánik, s az ebből adódó át nem gondolt, Istennel meg nem beszélt cselekvések sora, ez történt Ábrahám esetében is. De a társamnak úgyis az a dolga, hogy megbocsásson, mert ez van a Bibliában, gondolatmenet már nem Istentől van. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy egy kicsit túlgondoltam a kérdést, de szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem. Mert sajnos szomorú élethelyzetekkel szembesülve kellett felismernem, hogy lelkünk ellensége a legszentebb dolgokat is a maga hasznára használja. Egy sokszorosan hűtlen férj vágta a felesége fejéhez, hogy most miért csinál ekkora ügyet a kérdésből, hiszen a kegyelem határtalan, nincs olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg, ezért a feleségnek is kötelessége megbocsátani. És különben is, folytatta érvelését, amíg nem tudta, nem volt semmi baja az asszonynak, akkor most mi a gond? Semmi nem változott. Ó, hogy mennyire kifordított igazság az, amit képviselt ez az egyébként gyülekezetbe járó ember. Mert valóban igaz, hogy a kegyelem határtalan, és Isten kész megbocsátani, ha őszintén megbánjuk bűnünket, és kérjük a bocsánatát, de ezzel nincs befejezve a történet, mert a bűnt meg is kell utálni, és el is kell hagyni. Eredj el, és soha többé ne vétkezzél, mondta mesterünk a házasságtörés közben tetten ért asszonynak is, miután eloldalogtak nagyhangú vádlói. Soha többé. Ezt kellene nagyon komolyan vennünk, s a bűnnel nem játszadozni. Ráadásul a társam érzelmeivel, szeretetével nem lehet visszaélni. A hűtlenség okozhat olyan törést a másik életében, melyet nem tud kiheverni, és ebben az esetben még Isten igéje, a Biblia is engedélyezi a válást, mint végső lehetőséget. Nem kellene idáig eljutni. Újra Ildikóé a szó.
1: Isten a nőt többféle adottsággal látta el, mint a férfit. A Biblia azt mondja, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. Aki első lehet, megérzése következtében inkább szolgáljon és rendelje alá magát. Ezért, kedves feleségek, mindazt, amivel többetek van, mint férjeteknek, ne arra használjátok, hogy uralkodjatok, hanem arra, hogy férjeiteket férfivá tegyétek. Az én munkám, a férjem, így fejezi ki az angol nyelv ezt az igazságot. Ez egy életen át tartó feladat, ahol a feleség ezt teszi, és igent mond a férje akaratának, és az időben kapott rendeltetésének, az nem csak igazi férjet kap, hanem igazi apát is a gyermekek számára. De ha nem adja meg, vagy megvonja megbecsülését, és ezt az alárendeltséget, vagyis inkább mellérendeltséget, akkor férje hallgatásba vonul vissza, vagy zsörtölődik, és inkább a barátokkal és kollégákkal érintkezik, mint a családjával. Házon kívül lesz, és vagy félre is lép. A gyerekek is szenvednek. Az a lány, aki azt látja, hogy anyja nem becsüli az apját, az anyjára is megvetően fog nézni. Elveszíti a példaképét, mert ilyen nem szeretne lenni. Vagy az a helyzet áll elő, hogy az anya a fiára támaszkodik, úgy neveli, hogy hozzá alkalmazkodjék, akár az apa ellenében is. Ez Izsák családjából ismert számunkra, bár annak oka kétségkívül más volt. Ebből a háttérből még sokkal jobban megtelnek élettel a Derék asszony dicséretének első versei. Derék asszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél, ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. A feleség iránti szeretet vonatkozásai és kiinduló pontja Krisztus szeretete a gyülekezet iránt. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet. Ezt a nagy követelményt betarthatjuk. Nem terheli túl a férjeket, hiszen jelen van Krisztus, hiszen a követelmény támasztója maga is segít annak teljesítésében. Ez nyilvánuljon meg a gondolatokban, a szavakban és a cselekedetekben. A szeretet nem érzelem, a szeretet döntés. Az Efézusi levél 5. rész következő versei szemléltetik és ábrázolják a gyakorlatban, hogy mit is jelent szeretni. A szeretet az akarat cselekedete. A szeretet nem csak érzés, amelyet át lehet élni, hanem tudatos döntés, amelyet véghez kell vinni. És e véghez vitel során csirázik ki és növekszik a szeretet. Milyen gyakran szólítja meg a Biblia akaratunkat. Az embernek ezt mondja az írás, szeresd! Ezt kívánja Isten tőlünk. Ez nem kérés, ez parancs. az akarat irányítsa az érzést. Csak ha akarunk, jön majd később az érzés. Ha azonban hagyjuk, hogy az érzés megbénítson, az akarat gyönge marad, vagy el is tűnik. Az ige így szól. Férfiak, szeressétek feleségeteket. Ez felszólító mód. Isten nem engedi a férfit elpuhulni, mert szeretni annyi, mint megvidámítani. Felülmúlhatatlan életközeliséggel rótta a Biblia a férje a feladatot, hogy vidámítsa a feleségét. Luther így fordítja, hogy örüljön a feleségével, de pontosan így kellene hangzania, hogy megvidámítsa a feleségét. Az angolok azt mondják, hogy vidámmá teszi a feleséget, ezért törvény rendelkezett arról, hogy az ifjú házast nem szabad behívni a hadseregbe. Férként a fő feladata az volt, hogy legalább egy évig maradjon otthon, hogy vidámítsa a feleségét. Ez a feladat nem ér véget egy év múltán, ez egy életre szóló program.
0: Károli Bibliánkban így olvashatjuk ezt az igerészt. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Az új fordításban pedig eképpen. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Keserű kedvűek és mogorvák. Senki nem szeret együtt lenni olyan valakivel, aki keserű kedvű és mogorva, és ez nem csak a férfiakra vonatkozik. Habár inkább ők azok, akik a problémáikkal bezárkóznak, az asszonyok sokszor inkább zsörtölődővé válnak, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzelték. És ugye nem kell különösebben magyarázni, hogy még semmi jó nem jött ki abból, ha egy morgolódó, meg zsörtölődő ember kerül össze. Pedig nagyon sokan úgy gondolják, hogy az én házam az én váram, azaz otthon azt csinálok, amit akarok. Épp elég nekem az, hogy egész nap tűrök a munkahelyemen, s igyekszek jó képet vágni a dolgokhoz. Otthon hadd engedjem el magam, s legyen mindenki elnéző velem szemben. Hát igen, valóban szükségünk van a pihenésre, de ez még nem jogosít fel minket arra, hogy csak magunkra gondoljunk. Ráadásul, mivel olyan világot élünk, hogy manapság az asszonyoknak is van munkahelye is a háztartáson kívül, ezért jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy esténként a legtöbb esetben két fáradt ember találkozik, akik vagy kölcsönösen segítik és megértik egymást, vagy pedig mint két sündisznó agyon szurkálják egymást. A napokban egy nagyon régi könyv került a kezembe, és abban egy házassági tanácsot olvastam. A történet szerint valaki váratlanul meghívást kapott egy mennyegzőre. Mivel nem készült az alkalomra, nem volt nála ajándék, de mivel szeretett volna valamit adni az ifjú párnak, ezért egy jó tanáccsal látta el őket. Most még minden olyan szépnek tűnik, kezdte. De jönnek majd olyan napok, amikor egyikőtök vagy a másikótok valami miatt rosszul érzi magát. Ha vita támad köztetek ilyenkor, akkor az, aki jobb lelki állapotban van, mondja azt a másiknak, drágám, most nem vagy túl jól, beszéljük ezt meg holnap. Higgyétek el, sok probléma magától megoldódik, ha ilyenkor csendben tudtok maradni. Tehát se mogorvaság, se zsörtölődés, hanem kölcsönös megértés. Adja Isten, hogy így legyen. A viszonthallás reményében köszönök el. Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mindennapjainkban szinte állandóan velünk van, működik, életünk viteléhez nélkülözhetetlen az emlékezés. Az egyházi és világi szakirodalom könyvtárnyi anyaga foglalkozik ezzel az összetett jelenséggel. A pszichológia szerint a megtartó emlékezés segítségével őrizzük meg a szerzett benyomásokat, élményeket, közléseket, belátásokat, megélt cselekvésmódokat időrendi sorrendben és a valósághoz való viszonyukban. A beléséssel együtt válogatunk, felejtünk is, egyes részletek elhalványodnak, másokat elfojtunk magunkban. József Attila, kép a tükörben. Hogyan volt? Azt már nem tudom, de mégiscsak megláttam egyszer, bámultam rája nagy szemekkel, már régen volt. Nem is tudom.
1: Beszélhetünk az úgynevezett ős emlékezésről is, mely a szokás cselekményeket, a testi feladatokat, a lét és szeretet élményeket foglalja magában, amelyek jelek, hívószavak révén tudatossá válhatnak. Szendrei Júlia, az emlékezet. Nincs imádság, nincs vezeklés, mely megszentesítő erejével előzze vagy elfojtsa azt. Ellenben egy hang, hely vagy illat kísértetképpen felriaszthat, felidézvén a múltakat. Meglátogat ezer alakban, vagy inkább szüntelenül velünk van. Csak elrejtőzik olykortán, meg megszólal, beszélget hozzánk, midőn azt legkevésbé várnánk. Régen nem hallott hangokon. Mi hát egyéb, mi mind kísértet, mind sírjából feljáró lélek, a múltból az emlékezet.
0: Megkülönböztethetjük az emlékezés formáit aszerint is, hogy érzékek által fölfogott, látott, hallott és mozgásos tartalmakra irányulnak-e. Ez a szenzitív emlékezés. A reprodukáló, a fogalmakra, jelekszavak jelentésére, avagy belátott igazságokra irányul. Ez a képességünk teszi lehetővé az újrafölismerést. Ennek révén tudunk valamit azonosítani, de megvilágítani, értelmezni is. Olykor kiegészíti, újjáalakítja, esetleg meghamisítja az eredeti élményt, és így a képzelőerő alapját képezi. Reményik Sándor, Szenthegy. Hogy távolodunk tőle, egyre szépül, és egyre szentebb lesz a hegy. Fuvalommal vagy viharral üzen, az nem lehet, hogy engem elfelejtj. Hogy távolodunk, egyre szebbé szépül, s fénylőbben fénylik föl a hegy, a múlt, és minden, ami öléből kinőtt, s örök ölébe némán visszahult.
1: A hívó emlékezés viszont a megőrzött tartalmak rendjére, összefüggésére, tartalmi hasonlóságára, ellentétére, oksági viszonyára épül. A bevésés módja kétfelé lehet, önkéntelen és szándékos. Utóbbi a tanulás része, mely attól függően lesz mély, tartós, pontos, átfogó, hogy mennyi bennünk a kitartás, a figyelem összpontosítás, s hogy a megragadt tartalmakat mennyire vagyunk képesek jól tagolt összefüggés rendszerbe ágyazni. a bevésés erősségétől függ, mennyire tudjuk a szerzett ismereteket alkalmazni. Tágabb elképzelésünk, sőt, világnézetünk látó határán belül elhelyezni és kamatoztatni. A fölidézés erőssége szempontjából az alkalmi emlékezés azonnal kész tudatba idézni valamely tartalmat. Ennek további fokozatai lehetnek a fölidéző készség fokai szerint.
0: A lehetséges emlékezés olyan tartalmakat fog át, melyek nem azonnal ötlenek eszünkbe az emlékképek nagy tömege miatt, vagy mert félig meddig már elfelejtett, elfojtott, homályba merült emlékképekről van szó, azonban ismétlődés, többszöri próbálkozás, erősebb összpontosítás révén fölidézhetők. Az emlékezés minden megnyilvánulási formájában jelentős szerepe van a nyelvnek, a beszédnek. Juhász Gyula, emlék. Mi remény volt régen, emlék ma csupán, de legalább sírhatsz, tűnt szépek után. Ami emlék, szebb is, mint az, ami él, romok is ragyognak hűs hold fényénél.

0: Grósz Tünde óvoda pedagógus újabb szempontok szerint vizsgálódik. Az emlékezet az elmének az a képessége, amely segítségével az előzőleg észlelt, tanult, tapasztalt, átélt dolgokat elraktározza, majd újból megjeleníti. A tanulás valamennyi folyamata szoros kapcsolatban áll az emlékezettel. Szükséges minden gondolkodási művelethez, fontos a tanulás a munka folyamatában. Minden, amit tudunk, az emlékezetünkben tárolódik. Ebből következően emlékezet nélkül nem képzelhető el tanulás. Kiemelt fontosságú a gyermekek emlékezeti funkcióinak fejlesztése, mellyel megalapozhatjuk a mindenkori tanulékonyságuk eredményességét. Mind a vizuális, mind az akusztikus emlékezet fejlesztése igen fontos.
1: Az emlékezés folyamata három fő szakaszra bontható. Ezek a kódolás vagy bevésés, a tárolás és az előhívás. Minden emlékezeti megnyilvánulás a kódolás folyamatával kezdődik. Ebben a folyamatban elhelyezünk valamilyen információt a memóriánkban, például megjegyzünk egy illatot, egy szót, egy mozdulatot. A második szakasz a tárolás. Ez az információ megőrzése. A harmadik szakasz az előhívás. Ekkor visszanyerjük, fölelevenítjük memóriánkból a tárolt információt. A tanulás során szükség van mindhárom szakaszra ahhoz, hogy emlékezetünk eredményesen támogassa annak folyamatát.
0: A három szakasz különböző módon jelenik meg a mindennapi életünk során. Vannak olyan helyzetek, ahol az információk másodpercekig tartó megőrzésére van szükség, más esetekben a percekig, évekig tárolt információk előhívásával tudunk hatékonyan cselekedni. A tárolás időtartama alapján az emlékezetnek két fő típusa, a rövid és a hosszú távú. A rövid távú memória az információkat csak másodpercekig tárolja. Bármennyire is ilyen rövid ez az időtartam, az információk kódolása akusztikus és vizuális úton mehet végbe. Az akusztikus kód emlékezetbe kerülésének sikeressége függ az ismétlések számától, a vizuális kód pedig mint egy fénykép őrzi meg a pillanatnyi információkat a későbbi előhívás számára.
1: A rövid távú memória tárolásának elemszámbeli kapacitása véges. Átlagosan 7 plusz-minusz 2 elem terjedelmű. Ehhez szorosan hozzákapcsolódik az is, hogy a legtöbb esetben az így tárolt információkat hamar el is felejtjük. A rövid távú memóriából való előhívás sikeressége döntően függ a tárolt információk számától, valamint a tárolás és az előhívás között eltelt idő arányától. Minél kevesebb idő telik el, és minél kevesebb dologra kell emlékeznünk, annál sikeresebbé válik a fölidézésünk. A rövid távú memóriából spontán vagy akaratlagos ismétlés, gyakorlás révén kerül át az információ a hosszú távú memóriába, amely az információkat a néhány perces időtartamtól akár az életen át tartó időtartamig megőrzi.
0: Az információk kódolása a hosszú távú memóriában egyrészt szematikus, másrészt pszichomotoros úton történik. A szematikusra a jelentésszerű kódolás a jellemző. A verbális anyag esetében viszont az információ jelentésén alapszik. Abban az esetben, ha hosszabb mondatokra, történetekre kell emlékeznünk, legtöbbször a mondat jelentése marad meg az emlékezetünkben. Természetesen vannak olyan esetek is, például a szöveg szóról szóra tanulása, amikor nem csak a jelentést kódoljuk, hanem a szavakat is. A pszichomotoros kódolás kulcsa a mozgás, a mozgásos tevékenységben rejlő rögzítés. A tárolás során az információ egy része bizonyosan elvész. Ennek mennyiségét nehéz megítélni, egyénenként változó.
1: A hosszú távú memóriából történő előhívás problémája gyakran nem az információ elvesztésének következménye, hanem az információ hozzáférhetetlensége és vagy más emlékekkel való sajátos kölcsönhatása miatt alakul ki. Például, mint Arany János Emlények című versében. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng az a nyílt ablakon, meg-meg simítja forró homlokom. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól, te itt?
0: Az előhívási hiba esetében találkozhatunk akkor, amikor például vizsgahelyzetben nem jut eszünkbe egy szó, ami később fölidéződik. Ilyen a nyelvemen van jelenség is. Azok az információk, amelyek az egyén számára lényegtelenek, vagy nem ismétlődnek, illetve nem végez velük gondolkodási műveleteket, általában a rövid idejű memóriába kerülnek. Az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok a tanulás tartósságát, az időbeni tájékozódás fejlesztését, a gondolkodási funkciók erősítését,

0: Az emlékezet azonos nézetű közösségek, sőt társadalmak, népek feladata is lehet. Kedves hallgatóink, nézzünk néhány példát ennek megvalósítására. Hazánkban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a NEB 2014. január 1-én alakult meg hivatalosan a 2013 évi törvény alapján. Feladata a magyarországi kommunista diktatúra hatalmi működésének, a társadalom ellen elkövetett tetteknek a föltárása, a felelős személyek kimutatása. Kutatásokat végez az 1944 és 89 közötti időszakról, üzemelteti a káderek adatbázist és ismeretterjesztő programokat, tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez, valamint előadásokat tart. Mindezzel az állami emlékezet megőrzését szolgálja.
1: A világ római katolikus hívői szólította meg a 2000. évet szent évvé nyilvánító pápai bulla, Szent II. János Pál Incarnationis Mysteriuma, amely az emlékezet megtisztítását jelöli meg elérendő célnak. Ez olyan folyamatot jelent, mely megszabadítja a személyes és közösségi lelki ismeretet a múlt bűneinek örökségétől. Minden bosszútól és erőszaktól, ezzel utat nyit a kiengesztelődés előtt. Mindez lényegesen kihat a jelenünkre, mivel a múltbeli bűnök következményei messzire a mindenkori ma számára is kísértéseket hordozanak.
0: Az emlékezet megtisztítása a megszabadító és üdvözítő igazságba vetett hitet támogatja és világítja meg. Ezáltal Isten dicsőségévé válik, mivel csak ő előtte vagyunk képesek beismerni a múlt és a jelen bűneit. Csak általa és vele tudunk kiengesztelődni. Hiszen nem csak a bűnöket valljuk meg, hanem az Úr örök irgalmát és igazságosságát, hogy ezáltal Jézus Krisztusban, aki a világ egyedüli üdvözítője, magunk is képessé váljunk megbocsátani azoknak, akik minket bántottak meg. A múlt bűneinek a pápa által kért bevallása és megbocsátása így példaértékű prófétai tetté válik, mind a különféle vallások, mint pedig a nemzetek és kormányok számára.
1: Püspöki Szinódus Főtitkársága 2027-re a helyi egyházak számára készített segédanyagot, amely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót, értékelést angol, spanyol és olasz nyelven. Az értékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy felismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt

0: közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, amelyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy háromlépcsős lelki áttekintésről van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat.
1: A záró dokumentumban három megtérést jelöltek egymással összefüggésben. Ezek a kapcsolatok az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalat megszerzésének céljából, amely alapján a beszámoló és a többi egyháznak írt levél születik. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírásával és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében.

0: Tárjuk föl zárásul, hogy teológiai közelítéssel mi is az emlékezet. Elsősorban Isten képessége, amellyel mindenkire és mindenre emlékezik, de emberi képesség is. Az ember azonban gyarló, feledékeny lévén emlékeztetésre, serkentésre, segítségre szorul, hogy emlékezni tudjon. A Biblia ígéiben Isten megemlékezik az egyes emberről. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. 8. Zsoltár, 5. vers.
1: Választott népéről. Az Úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket. Megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 115. Zsoltár 13. és 14. verse.
0: És a népekről számunk éri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásairól. 9. Zsoltár 13. vers.
1: Megemlékezik a szövetségről, és én megerősítem frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok az Úr, hogy megemlékezzél, és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben. Valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten. Ezékiel 16:62-63.
0: Ugyanígy a bűnökről és vétkekről, megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat. Hóseás 9:9.
1: Övéi kérik, hogy ne feledkezzék meg róluk. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél, és amelyet megváltottál, a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. 74. Zsoltár 2. verse.
0: És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Lukács 23:42.
1: Viszont kérik, hogy ne emlékezzék meg az elkövetett bűnökről. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Ímé lásd, kérünk, minnyájan a te néped vagyunk. Ézsaiás 64:8.
0: Övéinek is meg kell emlékezniük az Úr tetteiről. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett, jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 105. Zsoltár, 5. vers.
1: Az Úr vacsora szereztetéséről. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván, megszegé és adá néki mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lukács 22:19.
0: Krisztus Urunkról, emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Timóteusi 2. levél 2:8.
1: A Magyar Katolikus Lexikon emlékezet címszava szerint az emlékezet a lélek képessége. Szent Ágoston és követői szerint az értelemmel és akarattal együtt a lélek harmadik fő képessége. Megőrzi és fölidézi a múltban tanult és észlelt dolgokat. A léleknek az a helye, ahol az ember Istennel találkozik, ahol Isten és az ember közelségbe kerül, mert lényegileg vannak közel egymáshoz. E tanítás teológiai alapja az emberi lét részesedése az isteni létben, mely szerint az ember az emlékezetében őrzi eredetének és életének forrását.
0: Akvinói Szent Tamás az arisztotelészi pszichológia hatására működését az akarat és az értelem alárendelt cselekvésnek tekinti, amely visszatekintve a megismert tartalmat megőrzi, visszaidézi, és időbeli összefüggéseket állapít meg. Eckhart mester szerint a léleknek három ereje van, amivel a Szent Háromsághoz hasonlít. Az első erő, ami alatt titkos, rejtett tudást értünk, jelképezi az Atyát. A második erő az intelligencia, a megjelenítés, a megismerés, a bölcsesség. A harmadik erő az akarat, a Szentlélek áradása.
1: Keresztes Szent János megmaradt a lelki képességek hármas tagozódása mellett, de eléjük helyezte a lélek szubstanciáját, amelyben Isten és az ember misztikus találkozása végbe megy. Az emlékezet a lélek ereje, amely nem csak a múltra emlékezik, hanem képes remélni is a jövőben, miközben elmélkedve emlékezik Isten üdvözítő művére, őrzi magában az isteni jegyes jelenlétét, s vágyódik Isten végleges örök szemlélésére. Az e világ nyomorúságaival való foglalkozás, illetve a gonosz lélek sugallta gondolatmenetekkel való foglalkozás mellett az Istenhez vezető úton a gondolati tevékenységet kifejteni akaró lélek megtapasztalhatja az emlékezet természetes adottságaiból fakadó nehézségeket is.
0: Ezek az adottságok ugyanis akadályozhatják a lelket az erkölcsi jó gyakorlásában, és megfoszthatják a szellemi javaktól. Az erkölcsi jó akkor valósul meg bennünk, amikor a szenvedélyek már nyugalomban vannak, amikor már megfékeztük a szenvedélyes vágyakat. Ekkor megvalósul a lélek nyugalma és békéje. Ekkor következik az erkölcsi erények és a jó cselekedetek gyakorlása. Ha a lélek az emlékezést, mint tevékenységet tartja fontosnak az imában, és az emlékezés tárgyai felé fordul, akkor nem tud szabad lenni a felfoghatatlan Isten számára.
1: Keresztes Szent János egyértelműen tanítja, ha a lélek el akar jutni Istenhez, akkor föl kell cserélnie a változékonyt és a felfoghatót a változathatatlannal és a felfoghatatlannal. Így az ember a szellemnek nyugalmában és békéjében, a lelki ismeretnek és a léleknek a tisztaságában részesül. Ez a legjobb előkészület részünkről az isteni bölcsesség az erények befogadására. Ez segít, hogy mentesek maradjunk a gonosz ellenség sugalmazásaitól, illetve segít, hogy fogékonyak legyünk a Szentlélek indításaira és sugallataira, mivel csak azt reméljük, ami még nem a miénk, reményünk úgy lesz egyre tökéletesebb, ha minél kevesebb dologgal rendelkezünk.
0: Minél inkább mentesíti magát a lélek az olyan emlékektől, amelyek nem magára, Istenre vonatkoznak, annál jobban őrizni tudja emlékezetét az Úrban. A lélek így remélheti, hogy Isten egyszer majd teljesen birtokba veszi őt. Tehát, ha a szemlélődő imában különféle képek, ismeretek tárulnak föl előttünk, haladjunk el mellettük, és csak Istenhez forduljunk. A lélek annyiban foglalkozik az emlékeivel, amennyiben kötelességeinek teljesítése azt megkívánja. De azt is minden ragaszkodás és öröm nélkül tegye, nehogy azok foglalják le a lelkét. Istenben keresse az örömét, ő hozzá ragaszkodjék. Abban reménykedjék, hogy lelkét egykor Isten fogja majd egészen lefoglalni magának.

0: Idős Erdély László, emlékezés és felejtés. Emlékezés és felejtés. Benne lakó két jó testvér, egymással ők jól vannak, emlékiben megosztoznak. Ha valami rosszat tettem, rögtön kéznél van felejtés. De a legkisebb jótettnél résen áll az emlékezés. Tudom, mikor kell feledni, és mire kell emlékezni. Belátom, ez így már nem jó, legyen más a szabályozó.
1: Legyen a léleké a szó, hogyha döntés előtt állok. Uram, taníts emlékezni arra, amit értem tettél. Add, hogy amit tőled kaptam, őrizze az emlékezés. Amit tőlem eloroztak, törölje el a felejtés. Segíts tőled megtanulnom emlékezni és feledni. Mindent mindig maga helyén, keresztényként gyakorolni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem fenyíti gyermekeit örökké. A mai ige: Királyok első könyve 11:39. verse. És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké. Gondolatok az igéről. Isten figyelmezi az övéit, mégpedig elég szigorúan, azért, hogy engedetlenség, mint nem kívánt rossz és mint keserű tapasztalat álljon meg előttünk. Salamont idegenből hozott feleségei tévútra vitték, elkezdett ő is idegen isteneket imádni, és ezzel súlyosan megsértette atyái istenét. Isten nem hagyta ezt büntetlenül, büntetése az volt, hogy Salamon fia már nem uralkodhatott egész Izraelen. A 12 törzs közül 10 elszakadt az országtól, és külön vetélytárs államot alapított. Súlyos megpróbáltatást jelentett ez Dávid házának, tudhatták, hogy közvetlenül Isten kezéből jött mindez, és csak is az ő hitetlen magatartásuk az egész helyzetnek az oka. Isten nem huny szemet az övéinek bűnei fölött. Fájdalmasan megbünteti legkedvesebb szolgáit is, ha azok eltérnek a teljes engedelmesség útjáról. Talán most éppen minket fenyít emiatt. Ha így van, kiáltsunk hozzá alázatosan. Ó, Uram, mutasd meg, miért fenyítesz most engem? Milyen drága vígasztalás van az igerész második felében. Nem örökre alázd meg. A bűnért járó büntetés örök, de az Isten gyermekét sújtó atyai fenyítés csak egy ideig tart. A betegség, szegénység mind elmúlnak, ha a kívánt céljukat elérték. Gondold csak meg, nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. A vessző megedz minket, de kard nem ölhet meg. Jelen megpróbáltatásaink megtérésre kell, hogy indítsanak, hogy meg ne halljunk a gonosztevőkkel együtt. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy szeretettel a folytatásban, mert a világosság a világnak témát nem szabad abba hagyni. Akármi történik a világ végéig, Jézus akkor is azt kérte, hogy hirdessük Isten dicsőségét az utolsó pillanatig, mert ezt jelenti a világosság a világnak, üzenetet kell hozni, és olyan témákat, amelyek nem csak az egyházakat érintik, érdeklik, hanem az egész világot. De persze sokszor beszélgetünk olyan dolgokról, amik az egyházaknak, vagy közösségeknek a helyzete, vagy munkája, vagy rendezvényei, de mindenkit mindig arra kérünk kedves hallgatóinktól, hogy ezeket is, ha meghallják, továbbítsák, adják tovább, akiket érdekelnek ezek a dolgok. A lényeg az, hogy az utolsó pillanatig el kell fogadnunk azt, hogy Isten teremtette ezt a világot, bennünket is, mindenkit. És mindjárt most megkérdezem Vég József testvért, mert most ő vállalta el, hogy kedves hallgatóinkat megszólítja a világosság a világnak témában, miközben hát ugye nagyon sok műsorban beszélgettünk, meg másokkal is beszélgett, hallják ezt, hogy Vég József. Most akkor szeretettel köszöntjük.
1: Sok szeretettel köszöntelek, Laci, és a hallgatókat is.
0: És most igen, a bemutatkozás előtt hadd kérdezzek egy olyan témát, amiről most beszélgettem másokkal is, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy Isten a teremtésről, hogy beszélgettünk most arról, például a abortuszról csináltunk egy műsort, és akkor jutott eszembe nekem az, hogy igen, de hát, hogyha amikor én megszülettem, én nem tudhattam, hogy az anyámtól születtem. Nem láttam, nem hallottam, de utána mondták, és mindenki elhiszi, de ha elolvassuk a történetet a Bibliában, Mózes azt hitte, hogy igen, a fáraó lánya az anyja. Ugye? És ezért probléma volt, de aztán később mégis rájött, hogy nem, 20 év múlva, vagy több mint 20 év múlva. Vagyis, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek a hite bizonyítja azt, hogy ki a szülő, és nekünk a hitünk kell, hogy bizonyítsa, hogy Isten teremtett bennünket. Hát, mi a véleményed erről?
1: Hát így általában nyilván mindenhez hit kell. Ez a keresztényeknél, vagy a hívő embereknél természetesen összekapcsolt dolog, és talán a nem hívő emberek, vagy akik nem hisznek Istenben, azt gondolhatná valaki, hogy ott nincs hit, de minden ember életében van hit. Tehát aki abban van meggyőződve, hogy egy ősrobbanás az eredetünk, azt se vették föl filmre, annak sincsen közvetlen bizonyítéka. Ott is a körülöttünk lévő világ eseményének egy bizonyos rendezése ad egy hitet. Ugyanezek a tények, amiket látunk a világban, adhat egy másik hitet, hogy Isten teremtette a világot. Tehát hit nélkül nem lehet élni, és senki sem él hit nélkül. Mondta ezt a példát, hogy bár mindenki ott volt a saját születésénél, de nem úgy volt ott, hogy megfigyelte, hogy kitől születik meg ki az apja. Nagyon jó példa, de általánosságban inkább ezt mondanám, hogy
0: Ádám és Éva, ők se tudták, hogy születtek.
1: Igen, de a lényeg az, hogy akár valaki Isten hívő, akár nem Isten hívő, a hit mindenkinek az életében ott van. az én meggyőződésem, hogy felemlítetted az evolúció meg a teremtés témakörét, én azt gondolom, hogy akik az evolúciót tartják igaznak, azok is hisznek egy tanrendszerben, és úgy rendezik sorba a világ tényeit. Akik a Bibliából, vagy akár a természet megfigyeléséből úgy gondolják, hogy Isten az eredete mindennek, azoknak is egy hite van. És még egy csavart beletennék, ami még érdekesebb, hogy maga Isten sem úgy foglalkozik velünk, hogy a hitet valaha ki kéne zárni. Tehát soha nem lesz olyan állapot, amíg a mennyben nem kerülünk és el nem változunk, és maga Isten lesz a tanítónk, hogy ne lenne helye a kételkedésnek. Tehát a hitnek mindig szerepe volt, szerepe van és szerepe lesz.
0: Így van, tehát most akkor elnézést, hogy ezzel kezdtük el, de ez a témája a világosság a világnak, hiszen meg kellene tudnunk győzni az egész világot, hogy higgyék el, hogy Isten teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy mi testvérek is vagyunk, emberekként mindig teljesen másképp kéne viselkedni. De mindegy, hogy elhiszik vagy nem, akkor is nekünk hirdetnünk kell, igaz?
1: Igen.
0: Mert ezt a szót te szereted, hogy világosság a világnak?
1: Igen, erre akartam visszautalni, hogy talán a hallgatóink, nem tudom, hogy mikor másokkal beszélgettél erről, akkor felmerült-e, vagy beidézték-e, de maga ez a ti vagytok a világ világossága, ugye ez Jézusnak a szava, ő mondta, méghozzá nem is akár mikor, hanem amikor volt a hegyi beszéd, ahol elmondta a híres boldogmondásokat, és folytatta, és Máté evangéliuma örökítette meg, hogy azt mondta, ti vagytok a világ világossága, és azért volt, ami így elsőre eszembe jut erről, azért volt Jézus a világ legnagyobb tanítója, mert a legegyszerűbb képekkel, gondoljuk el, mondjuk reggel ott ülnek a tengerparton, azon a lankás lejtő, nem tudjuk pontosan, hol zajlott ez a hegyi beszéd, csak annyit tudunk, hogy a Genezareti tó partján, ahol Jézus munkásságának a jelentős része zajlott, és ahogy felkel a nap, Jézus ezt a képet használja, hogy a nap elűzi a homályt, a sötétséget, ugyanígy azt mondja Jézus, hogy na, ti ugyanígy a világ világossága vagytok. És
0: hát illetve mondta, hogy ő a világ világossága, de már a hegyi beszédben is arra kérte, hogy mi őt kövessük.
1: Igen, ezt különben az eredeti szófordulat, ugye másút azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, de a pontosabb fordítás az azt mondja, hogy úgy engedjétek fényleni a világosságot, ami bennetek van, és utal arra, hogy ez a világosság nem a miénk. Tehát ahogy mondod, Laci, valóban Jézus Krisztus az egyedüli világosság, tehát a bűn sötétségét, a világ megoldatlan kérdéseinek, a boldogtalanságnak, az élet értelmének a kérdését csak egyetlen egy forrás tudja megadni, az pedig Jézus. Azért mondja, hogy ha engem követtek, akkor a világosságban jártok, a világosságot követitek, és ti magatok is vissza fogjátok tükrözni a világosságot. Talán ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a mi, meg Jézus, illetve Jézus és a mi kapcsolatunk, hogy ha van hold, mi vagyunk a hold, de nincs nap, akkor mi sötétségben vagyunk, tehát mi csak visszatükrözni, hordozni tudjuk az ő világosságát. Ez a bibliai kép. És ugye János fogalmaz, emlékszel, azt mondja, benne volt az élet világossága. Tehát egyedül Jézus az a forrása a világosságnak. Persze, aki nem hívő is hallgatja most a műsorunkat, azt mondja, hogy most megint ilyen vallásos abrakadabra nyelven beszélünk. Mi az, hogy Jézus a világ világossága, mit jelent ez nekem? Ez azt jelenti, hogy legalábbis én úgy fogalmazom meg magamnak, ez azt jelenti, hogy ha Jézusnak az életét tanulmányozzuk, hogy arról gondolkodunk, vagy a Bibliát megnyitjuk, akkor minden egyes az életben jelentős problémára, kérdésre megkapjuk a választ. És itt visszatolok arra, hogy kezdted a műsort, persze itt a hitnek óriási szerepe van. Tehát, hogy vagy elhisszük, hogy a Biblia egy Istentől ihletett fényforrás, és ezen a Biblián keresztül végig Jézus az Ószövetségben és Újszövetségben is Jézus beszél, hogyha ezt, amit a Biblia sugároz, ezt Jézuson keresztül megértjük, és őt követni akarjuk, akkor nekünk, mint keresztényeknek a világra ugyanolyan megvilágosító hatása lesz, mint hogy a napfénynek van a sötétség elűzésére. Egy másik dolog, amit még kiemelnék itt ezzel kapcsolatban, hogy a teológia lehet, hogy egy bonyolult tudomány, de maga Jézusnak a tanításai, azok, tehát úgy tudta megfogalmazni, hogy ott képzelem magam a hegynek az oldalán, és egyszerűen, ha ott van egy mellettem egy egyszerű halászember, balról, jobbról megáll egy hittudós farizeus, vagy zsidó rabbi, mind a kettőnek, amikor ezt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, beindul valami, és megért valamit abból, amit Jézus akar velünk közölni.
0: Igen, a Bibliával kapcsolatban most nekem az is eszembe jutott, igen, mert beszéltünk, csináltunk műsort a Biblia fordításáról, hogy most legalább 5000 nyelvre le van fordítva, és az egész világon, de aki a világ csúcsára emelkedett, mondjuk Róma, akkor te ismersz egy bármilyen római császárnak ilyen írásait? Amit az egész világ nem, ugye? Tehát sehol, semmilyen írást nem találunk a világon, amelyikből ennyi sok lenne terjesztve, lefordítva. Úgyhogy ez egyértelműen bizonyíthatja, hogy ez a teljes írás Istentől ihletett.
1: Hát, igen, tehát egyrészt, hogy az egész világ ismeri a Bibliát, a Biblia a világ első számú könyve, igen, nyomtatott példányszámban és lefordított nyelvek tekintetében, de itt megint hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy azt mondta Jézus, hogy az ő szavából egyetlen vessző nem fog eltűnni, egyetlen pontocska nem fog, igen, eltűnni, ezt, és hogy az egész világon hirdetni fogják az ő evangéliumát. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt.
0: Hát én zsidó testvérekkel megbeszéltem, mert náluk is ez probléma, hogy hát ők elismerték azt, hogy hát szerintem sokkal jobb lenne, ha mindig megtanulnánk az eredeti szövegeket, nem mindig csak az újakat is lefordítjuk, hanem tanuljuk meg, hogy amit ők írtak annak idején zsidók.
1: Hát igen, ahhoz meg kell tanulni héberül, vagy görögül, ugye ezen a két nyelven, meg arámi, ezeken a nyelveken íródtak a tekercsek. De azért itt, ha már ezt szóba hoztad, ezért is egyedülálló könyv a Biblia, mert ugye valaki azt mondhatja, most még ne menjünk a fordítások problémájára. Most egyelőre csak maga, hogy a szöveg mennyire ugyanaz ma, ami a kezünkben van, mint amit mondjuk Jézus olvasott az ószövetségi tekercseket, mert azt mondták ugye a tudósok, akik cáfolni szerették volna a Bibliának ezt a megbízhatóságát, hogy mivel állatbőrre meg papíruszra írták az eredeti szövegeket, azok nagyon rövid idő alatt, maximum néhány száz év alatt megsemmisülnek, és ugye mindig másolták nemzedékről nemzedékre, ezért az volt a Biblia kritikának az egyik fő érve, hogy semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy ma, 2026-ban ugyanazt a szöveget olvassuk, mint amit mondjuk Dániel olvasott, vagy amit Jézus olvasott, vagy Péterék olvastak. És az Isten csodálatos, mert adott egy döntő bizonyítékot, ami ezt az érvet teljesen megcáfolta. Ugye biztos már beszélgettetek más műsorban, hogy ez szóba került, a holttengeri tekercsek. A holttengeri tekercsek ugye egy 1950-es évek felfedezése, és a barlangokban szinte hermetikusan lezárva, ilyen korsókban, viasszal lezárva ott voltak a tekercsek, amelyek Krisztus előtt 200-300 évvel már ott azokban a barlangokban voltak elrejtve. És a sivatagi időjárás miatt, a szárazság miatt, meg ahogy le voltak pecsételve, vagy lezárva, ezek a tekercsek sértetlenek maradtak. Tehát egyszer csak a 20. század közepe tájékán előkerültek olyan leletek, amelyek körülbelül 2000 évesek. Tehát volt a kezünkben a mai Biblia, ami a Szent Anna kolostorból származott körülbelül 1000 tájékából, és itt volt a másik, a holttengeri tekercsek, időszámításunk előtt 300-ból. Tehát 1300 év távolság. És gondold el, Laci, hogy a holttengeri tekercsekben ott volt az Ószövetség, amit Ószövetségnek ismerünk, valamennyi könyve, kivéve Eszter könyve, ahogy emlékszem, és valamennyi könyve, hogy milyen, tehát gondoljuk el, hogy a tudósok, ugye az egyik tábor azt mondta, na most kinyitjuk ezeket a tekercseket, és végre látni fogjuk, hogy 1300 év alatt hogyan torzult a szöveg. A másik, akik a Bibliát Isten tértetek gondolták, és Isten ígéretébe bíztak, hogy megőrzi a szöveget, azt mondja, hogy na nézzük, lesz-e, Isten megtartotta a szavát. És hát csodálatos módon az látható, hogy ezek a holtengeri tekercsekben található szövegek teljes mértékben megegyeznek a ma kezünkben tartott Bibliával. Tehát Isten megóvta, hogy a szöveg az ugyanaz maradt. Onnantól kezdve az 50-es évek végétől, 60-es évek elejétől a Biblia kritikából ez a kritika eltűnt, hogy az a Biblia, amit a kezünkbe tartunk ma, az nem ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint amit még Jézus olvashatott. Na ennyit arról, hogy a szöveghűség. A fordítások, hát azért kényelmesebb magyarul olvasni a Bibliát, mint ógörögül, vagy arámul, vagy héberül, de ezek a fordítások is nagyon-nagyon pontosak. Tehát, hogy Isten szava sértetlenül elérhető.
0: Igen, de Isten ezeket megvédi azzal, Jézus is mondta, meg Isten mondta már annak idején, amikor Izraelt Babilonból kitolta, hogy na, akkor most akkor...
1: Hazaengedték.
0: Igen, mostan menjetek ki, de nem ment ki mindenki.
1: Igen.
0: Akkor is már azt mondta nekik, hogy a szívetekbe helyezem.
1: Igen.
0: Az írást. Vagyis, hogy ez van, hogy igen, akármit csinálunk a fordításokkal, meg ezért, nem, a szívünkben van, és ezért ezt szoktuk tanácsolni mindenkinek, hogy jó, hogyha van többféle például magyar nyelv, akkor nézzék át mindegyiket. És a szívünk, a hitünk megmutatja nekünk, hogy melyiket higgyük el. Mert ezt igen, kell csinálni, de ezért mondom, és én ezt megtapasztaltam emberként, hogy tényleg rengeteg olyan dolog, jöttek gondolatok, és akkor meg elolvastam be a Bibliát, akkor megkaptam, igen, uh-huh. jó a gondolat. Uh-huh. Vagyis, hogy onnan megkapom a bizonyítékot, hogy jó, Jézus is utána ugyanígy megígérte, hogy a szívünkbe helyezi, és a fordítások azok segítenek abban, hogy megértsük, de nem szabad ezen vitatkozni meg semmit. Mindenki higgye el azt, amit ő érez a szívében, nem?
1: Abszolút. Tehát a Bibliához nem
0: akkor
1: lehet...
0: Akkor ezzel egyet értesz te is, ugye?
1: Igen. Na. A Bibliát mindenki magának olvassa, és magának érti meg. És Jézus mondott még egy kulcsot a Biblia megértéséhez. Azt mondja, ha cselekedni akarjátok, tehát hogyha elolvasom, megértem és cselekedni akarom, mert ha csak elolvasom, és az egy tudás, és semmi más, és nem akarom cselekedni, akkor soha nem lesz valódi tudássá, nem alakítja át az életemet. Tehát, hogy a Biblia ezért különleges könyv, hogy nem lehet a formális logika, meg ahogy más könyvekhez próbálunk közelíteni, hanem itt gondoljuk el mondjuk Dávid király ihletést kap, lát valamit, és azt az ő abban a korban, abban azzal az élettapasztalat, amivel rendelkezik, a lehető legjobban a maga módján le akarja írni és leírja. Mondjuk leírja egy zsoltárt, vagy szerez egy éneket, amit zsoltárnak hívunk. Ezt a zsoltárt néhány ezer évvel később olvasom én, aki itt élek a 21. században, egészen más élettapasztalattal, és mégis azt mondja az Isten igéje, azt mondja Isten, hogy ez nekem élet átalakító erővel fog bírni, és itt, amivel kezdtük a beszélgetést, a hit szerepe itt jön be. Tehát amikor egy verset elolvasok a Bibliából, egy részt elolvasok a Bibliából, akkor engednem kell, hogy kérnem kell a Szent Lelket, hogy tanítsa meg nekem azt, hogy mit akar nekem ez a szöveg mondani, mit jelent a saját életemre, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik ismerik a Biblia történeteit, úgymond kereszténynek mondják magukat, de közben az életükben nem valósul meg, amit a Bibliában olvasnak. Szabad kicsit ilyen vallásosabb szöveget mondanom, hát Sátán a legjobb példa, ő mindnyájunknál jobban ismeri az ősellenség, az írásokat, mindent tud belőle, és mégsem menti meg. Tehát nem elegendő az ismeret, úgy lehetünk a világosság hordozói, hogyha a szövegeken keresztül Krisztus elkezd élni bennünk, és Krisztus nyilvánul meg.
0: Igen, és ahogy mondod, hát ez Jézus is így ígérte, hogy ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor az segít bennünket ebben, sőt, segíti őket megfogalmazni az evangéliumot. Hát hiszen ők 3 éve nem rögzítettek a saját fejükbe se, hogy mi történt Jézussal, tudod, ami 3 évig, de utána megkapták a Szent Lélektől a gondolatokat, vissza tudtak emlékezni, és pontosan le tudták írni, de ez is egy példa számunkra egyébként, nem? Ez is egy példa, hogy 4 evangéliumot rögzítettek.
1: Uh-huh. Igen.
0: És többibe szóval ugyanaz van, néhol máshogy. Ezért ez egy biztosítás számunkra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogyha valaki kicsit másképp, hanem mindig a saját szívünkbe.
1: Igen, hát meg csak kicsit tovább megyek, ugye nem csak, hogy 4 evangélium van, hanem a Bibliának 66 könyve van. Volt, ahol egy halász ír valamit, egyszer egy farizeus ír valamit, egy teológus, másszor egy király, harmadszorra egy írnok, egy bíró, tehát nagyon, nagyon sokféle képpen írta le Isten a lényeget. Ugye azt mondja Isten, egy a lényeg, hogy szeressetek Istent, és szeressetek embertársaitokat. Miért kell ez 66 könyv? Azért kell az a 66 könyv, mert most 8 milliárdan vagyunk, 8 milliárd különböző agy, különböző megközelítés, különböző élettapasztalat, megértés, és Isten gondoskodott arról, hogy lehet, hogy valakit nem fog meg a János evangéliuma, mert olyan kezdetben volt az ige, stb. Kicsit olyan filozófikus, és jobban megfogja, mondjuk a Máté evangéliuma. Tehát Isten mindenkinek gondoskodott, hogy lépésről lépésre elérhető legyen számára az igazság, és megismerhető legyen számára az igazság.
0: Igen, és ők is megértették azt, amit annak idején Mózes. Hát senki ennyi írást nem rögzített, mint Mózes, és olyan hosszú időre, és olyan témákat, amikben még ő se élt még, és rögzítette a kezdettől fogva, és mondom, ez egy bizonyíték számunkra, hogy a teljes írás csak Istentől ihletett, egy római császár ilyet nem tudott, ugye?
1: Igen.
0: Történelemben, még a saját történelmükben se rögzítettek. Hát Babilon, görög, Róma, Egyiptom,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Senki nem rögzítette így azok, amik történtek, viszont mi ebben az egész világ, szinte az egész világ történetét rögzítettük számunkra.
1: Igen.
0: Akkor, kedves hallgatóink, hát ez egy fontos téma, a világosság a világnak, mert ezt kell hirdetnünk a világnak mindenki számára, és akkor még ezt a témát is folytassuk a zene után Vég Józsi testvérrel.

Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Vég Józsi testvérrel, és én azt gondolom, hogy megint van egy olyan téma, mert ugye Jézusról is beszéltünk eddig, hogy van olyan téma, amely az egész világot megérinti, és amiben még mindig viták vannak, meg különbségek a zsidók és a keresztény testvérek között, de erről is kérdeztem már másokat, de téged is kérdeznélek, hogy mi a véleményed arról, hogy Jézust nem fogadták el a messiásnak, mert például a zsidó testvérek, ők egyértelműen Mózest követik, nem? Minden héten a Tórát, csak a Mózes

0: római császárhoz, hogy hozd ki az én népemet Rómából. Miért viselkedett másképp Jézus, mint annak idején Mózes? Uh-huh. Ez egy nagyon fontos téma, nem? Ezt szépen át kéne gondolni, mert Jézus születésével hatalmas új dolgok jöttek le a világra, a mennyből.
1: Hadd hozzak egy párhuzamot Mózes és Jézus között, hogy talán megvilágosítsam azt, hogy nem olyan ellentétes a küldetésük, mint elsőre látszik. Ugye Isten Mózest szabadítóul küldte Egyiptomba, hogy megszabadítsa a népet a rabszolgaságból, megszabadítsa a népet a nyomorból. És ez volt az isteni küldetése, hogy egy rabszolga sötétségben élő népet kihozzon abból a rabszolgaságból, és a világ világosságát tegye őket.
0: Igen, de hát a zsidó testvérek ezt várták már annak idején a messiástól, hogy a római hatalomból kihozza őket.
1: És a párhuzamnak a másik fele, ugye Mózes az egyik fele, hogy szabadító, aki a rabszolgaságból, a megkötözöttségből szabadít, és amikor a pásztorok Betlehem mezején Jézusról, vagy tehát messiásról beszélgettek, és egyszer csak megjelentek az angyalok, akkor, és Máriának is ezt mondta az angyal, hogy szabadító küldetett nektek, aki megszabadít. Miből szabadít meg? A bűnnek a rabszolgaságából. Tehát mind Mózes, mind Jézus szabadítók. Ebben nincsen különbség közöttük. Na most látszólag a zsidó nép Mózes korában az egyiptomi rabszolgaságból szabadul, de Mózesnek a valódi küldetése nem az volt, hogy nem csak az volt, hogy a rabszolgaságból szabadítsa meg őket, ami az egyiptomiakhoz kötötte őket, hanem hogy megszabadítsa őket, ugyanúgy, mint Jézus, a bűn rabszolgaságból. Azt mondta, mielőtt még a sínai hegyhez értek, mondta, hogy ti az én népem lesztek, és hogyha követni fogjátok a szeretet törvényét, akkor minden népnek a világosságává tesz le benneteket. Ugyanezt mondja Jézus. Ti a bűn rabszolgaságában vagytok, és a bűn rabszolgaságából foglak benneteket megszabadítani, és nem csak, hogy megszabadítalak, hanem ahogy a beszélgetésünk első felével kezdtük, és maga a téma is ez, hanem a világ világosságává teszlek benneteket. Nem lesztek már a sötétségben. És akkor most a kérdésedre válaszolva, hogy vajon a zsidó nép miért nem fogadta el Jézust? Zárójeles megjegyzés, Mózesre fogadták el. Tehát Mózesnek nem csak azért kellett a csodákat csinálnia, mert hogy meggyőzze a fáraót, hanem maga a saját népe is. És amint valami nehézség volt, egyből ellene fordultak újra és újra, hogy miért hoztál ki bennünket, meg akarsz ölni bennünket, le akarod nyúlni a vagyonunkat. Mindenfélevel vádolták őt, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Ugyanígy Jézus se fogadták be, mert nem egy bűntől szabadítót vártak, nem egy olyan valakit vártak, aki az Isten királyságát kezdi el építeni, és az Isten királysága, a mennyország, az bennetek kezdődik, mondja Jézus. Tehát a szíveket akarta megváltoztatni. Na, ez nem tetszett nekik. Nem csak nekik nem tetszett, hanem ez semmelyik generáció, semmelyik korban egyetlen egy embernek sem tetszik. Amikor Jézusnak az igazi tanítása szembe jön az emberi szívvel, hogy nem lehetek önző, és a másokért kell élnem, és Jézust kell követnem, ez nem tetszik az embereknek. Ez ugyanaz, mint a gazdag ifjú, talán sokan ismerik a hallgatók közül, amikor meglátta a gazdag ifjú, hogy Jézus magához engedi a gyermekeket, megsimogatja őket, és megáldja őket, akkor odaszaladt Jézushoz, leborult elé, és mondta neki, hogy Mester, mit tegyek, hogyha egyik fordításban tökéletes szeretnék lenni, a másik fordításban, hogy örök életet, hogy üdvözülhessek, hogy örök életet nyerhessek. És Jézus azt mondta neki, hogy hát most nem mondom a köztes részeket, de hogy add el mindent, és add oda a szegényeknek. Tehát rámutatott a szívében lévő önzőségre. Nem, másoktól nem kért ilyet, hogy adja el a vagyonát, de látta, hogy ennek az embernek ez a problémája. Szóval, hogy a zsidók is, és a mai emberek is azért nem fogadják el Istent, azért nem fogadják el a Bibliát, mert az nem csak egy történelmi könyv, nem csak

0: nem csak szép szólamoknak a gyűjteménye, hanem megszólítja az embert, és döntési helyzet elé állítja. Követni akarsz engem? Vagy jobban szereted a kocsidat, a vagyonodat, a hatalmadat, a beosztásodat, vagy engem akarsz követni, és az akaratoddal mellé mász. És én nem hibáztatnám a zsidókat, hogy a zsidók nem fogadták el a messiást. Való igaz, nem fogadták el. De az azóta eltelt 2000 évben hány nép, hány generáció nem fogadta el azt a világosságot, amit Isten rájuk árasztott, mert az önzőségüket kellett tenni. Ugye azt mondta Ábrahámnak Isten, talán Pál apostolnál olvassuk ezt, hogy még 490 évig, vagy valahogy így, 490 évig kellett várakozni, hogy Ábrahám leszármazottjai beléphessenek az ígéret földjére, Kánaánra, de meg is indokolta, hogy miért, mert az a Kánaánban lakó népeknek a gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy Isten emel királyokat, dönt királyokat, felemel népeket, és tehát minden nép, hogy az emberi sorsok is így vannak, minden nép kap egy lehetőséget Istentől, és ott a Kánaánit a népeknél még ez idő nem telt be, de ahogyan Ábrahám leszármazottjainak közel 500 évet kellett várni ahhoz, hogy elfoglalják az ígéret földjét, Jézus óta már több mint 2000 év telt el, vagy hát több még nem, mert ugye 31 környékén, tehát hogy körülbelül 2000 év telt el, és még mindig nem mentünk be a mennyei Kánaánba. Tehát ebben is hasonlóság van. Ugye a Biblia maga azt mondja, Isten maga azt mondja a Bibliában, hogy például a zsidó népnek a történetét is azért iratta meg, nem azért, hogy történelmileg ki legyünk kupálva, hogy historikusan műveltek legyünk, hanem azt mondta, hogy ezek a mi tanúságunkra lettek megírva, hogy amit ők elkövettek, amilyen csapdákba ők beleestek, hogy abból tanuljunk. És hát nyilván a keresztények is beleesnek ugyanazokba a csapdákba, és lassan tanulunk, de hála Istennek, hogy ő kegyelmes. Még egy gondolatot szerettem volna megosztani, hogyha megengeded, ugye a ti vagytok a világ világossága fő témánkhoz. Ez pedig az, hogy amit is mondtál is, hogy ugye 490 évig kellett várni Ábrahám leszármazottjainak, mi most már a második évezred után vagyunk lassan, és még mindig nem jutottunk be a mennyei Kánaánba, és mégis Isten ezekre a tökéletlen emberekre bízta a világosság terjesztését. Isteni szeretetből azt mondja, hogy ha, mert gondoljuk el, angyalok is lőhetnének a földre, és angyalok is terjeszthetnék a világosságot. Ők is, ahogyan megjelentek például ugye ott a pásztoroknak, mikor megszületett Jézus. De Isten az ő szeretetében úgy döntött, hogy azért bízza az emberekre, mert ahogy az egyik ember a másik emberért munkálkodik, ez a munkálkodás az a másik embernek is jót tesz, de maga a munkálkodón is jót tesz. Tehát így Jézus is ugye a példaképünk emberré lett, és nem mint Isten jelent meg, és úgy mondta el az igazságot, hanem lejött közénk, egy volt közülünk, ugye Máriától született, ugyanolyan testi adottságokat kapott, örökölt, mint bármely más ember, aki megszületik, és ezt az emberi természetet vette föl az ő isteni természetére, kombinálta, egyesítette az istenit és az emberit, és itt az emberek között járva, azokkal jót téve, Isten áldásait árasztva mutatta be, mit jelent az, hogy hogyan kell a követőinek is a világosságot terjeszteni. Tehát csak azt akartam mondani, hogy bár gyarlóak vagyunk, és sokat hibázunk, Mózes is, és azóta az ő népe is, meg mi is, de mégis Isten ezeken az embereken keresztül akarja elérni az egész lakott világot, hogy az egész világon hirdetessék az evangélium. És megbízást kaptunk. Tehát, hogy nem csak Mózes kapott megbízást, nem csak ilyen kivételes emberek kapnak Pál apostol megbízást, hanem mindenki, aki Krisztus követője, az egy megbízást kap. És talán valaki úgy értheti ezt, hogy mint egy munkát, hogy megbíz egy munkával, és akkor ha esik, ha fúj, ha van hozzá kedvem, ha nincs hozzá kedvem, nekem ezt tenni kell. Na de ez, hogyha ezt így csinálnánk, ez lenne az, hogy ki akarjuk érdemelni azt, hogy Isten elfogadjon bennünket. Ha viszont valaki valóban megtapasztalja az életében Isten szeretetét, akkor, hogy az előző félben beszélgettünk, akkor akaratlanul fényleni fog a világosság rajta keresztül, mert észrevétlenül is követni akarja Jézust, és úgy akar élni, ahogyan Jézus a nagy példakép.
1: Igen, és ugye ezt tapasztaljuk, mert hogy nem voltak egységesek a népek annak idején, Izrael népe is. Hát például Sámuel próféta teljesen ellene volt annak, hogy királyt válasszanak, mondta is nekik, és nem tudom, hát ott többség valószínű, nem mindenki, hanem de többség azt mondta, jó, akkor mégis nekik király. De ez utána ez végig mindig így volt, de mindig voltak emberek, igaz? Akik viszont szépen viselkedtek, mint például Sámuel proféta, hogy mindig vissza, és most is így van, illetve mi mindig gondolkodunk azon, hogy na de jó lenne egységesnek lenni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Hát ezen a világon, ugye maga Istennek az egyik első megszólalása, sőt a legelső megszólalása a bűneset után, az volt, így kezdte, hogy ellenségeskedik szerzek közötted, és az asszony maga között a kígyóra utalva, illetve az ős ellenségre, a bukott angyalra, Luciferre, vagy sátánra utalva mondta ezt, hogy én, Isten, nem hagyom, hogy az ember teljesen a foglyod legyen, hanem a szívébe ültetek lelkiismeretet, vagy a fényt, ami mindig egy döntési helyzet elé állítom. És ezért van a világban ellenségeskedés. Mindig lesznek olyanok, akik hallgatnak erre a belső hangra. Követni akarják a lelkiismeretnek a szavát, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy követni akarják a Szentléleknek a tanítását. És mindig lesznek olyanok, akik csak a saját érzéseikre, a saját gondolataikra, a Biblia így mondja, hogy maradnak a sötétség oldalán. Tehát soha nem lesz az egész világon egy teljes egység. Maga a Biblia sem tanítja azt, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egész világon béke és biztonság, és mindenki Istent követi, hanem a Jelenések könyve azt írja, hogy összegyűjti a nagy háborúra őket, és az egyik felén ott lesznek azok, akik elpusztulnak, amikor ugye Noé idejében víz által teremtette újra a világot. Péter azt mondja, hogy a legutolsó felvonáskor tűz által fogja újra teremteni, tehát elpusztulnak a gonoszok, és az Isten hívők, Jézus követők, akik az életükben megvalósították a szeretet elveit, azok pedig örök életet kapnak. Tehát, hogy ez mondjuk a világ és a kereszténység ellentéte. De te arra is utaltál, Laci, szerintem, hogy a kereszténységen belül is, vagy a vallásos világon belül is vannak ellentétek. És ez is azt mutatja, hogy nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hogy milyen felekezethez tartozik, vagy milyen vallás követőjének tartja magát, vagy mibe hisz. Azt mondta Jézus, hogy nem a fának a neve mondja meg, hogy mennyit ér, hanem a fának a gyümölcse. És a jó szívből mindegy, hogy milyen vallásnak a tagja. A jó szívből, a lelkiismeretes szívből, ahol Isten tud dolgozni, ott a szeretet gyümölcsei jönnek, a másik szívből pedig az egocentrikus, önző gyümölcsök, ha szabad ezt mondanom, vagy következmények. És ezért mindig meg lesz az a kettősség.
1: Hát igen, ez azért egy nagyon fontos, de erről mi sokat szoktunk beszélgetni a lélek gyümölcséről, de Jézus, ahogy mondtad 2000 éve, ő mondta, hogy legyőzte a világot, előtte viszont csak azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát. Nem, ő meg azt mondta, hogy nem. Innentől most megváltozik, és innentől kezdve nekünk azt üzenik, hogy teljesen másképp kellene viselkednünk, mint amit az ez előtte lévő időszakban. Hiszen akkor onnantól kezdve a háború például, vagy a harcolás, egymással való harcolás, az egy teljesen, szerintem nem is volt letiltva. Ugye? Nem volt ilyen törvény, hogy hogy bárkik, olyan népek egymással ellen harcolnak, akkor megölhetnek bárkit. Sőt, még amikor olvastam, hogy Ábrám, akkor Kánaánban jártak, akkor hirtelen kiugrott elé Mamre, az Amarita, mondta, hogy na jó, de hát ez a mi völgyünk, és most ti itt vagytok. És erre Lót azt mondja Ábrámnak, hogy de akkor mi vagyunk túl erőbe, foglaljuk el ezt a földet, meg tudjuk védeni bárki elől, és erre kérdezi Áron, és öljük meg őket. És erre azt mondta Lót, hogy hát csak ha elkerülhetetlen. Mire mondja Ábrám, hogy hát attól félek, hogy elkerülhetetlen, és utána mondta, hogy nem, hát mi nagyapád, apád, dédapád, építette ezt a völgyet, akkor ez a tietek, mi elvonulunk békén. Vagyis, hogy Ábrahám elkezdte azt csinálni, amit Isten kért, hogy nem itt, nem harc, stb. És Jézus ugyanezt mondta, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a bék, mert ő mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki csak ilyet hoz nektek, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, de mi is megtapasztaltuk azt is, nem, hogy több száz évig keresztény harcok is voltak, háborúk egymással, egymás ellen, mindenféle. De Jézus ezt mondta, innentől kezdve, most, amikor, akkor most álljunk meg, és szerintem ezt kell most is, de én olvastam most egy cikket, a hírekben is bemondtuk kedves hallgatóinknak, a katolikusok írták a Magyar Kurírba, hogy igen, volt most egy ifjúsági konferencia, Európából jönnek össze fiatalok a békéért, mert is akkor azt írják, hogy igen, a háború az most mindenki számára inkább megoldást jelent. A sokkal több ember számára, de a fiatalok viszont most a békéért imádkoznak majd. Igaz? Tehát, hogy ezért, mint a lélek gyümölcs, hogy ezt kellene terjesztenünk. De nem fogjuk tudni ezt a világot megváltoztatni, hát hiszen azért fogja Isten elpusztítani ezt a világot, de amivel elkezdtük ezt a beszélgetést most, az volt Jézus utolsó kegyelmi üzenete a Jelenések 14:7-ből, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizet. Vagyis érdekes, nem? Hogy 6000 év történt, és erre azt mondja Jézus, hogy toljátok ki ezt a 6000 évet, csak azzal foglalkozzatok, hogy Isten teremtette nektek ezt a világot. Érdekes, ugye?
0: Igen. Hadd mondjak ide egy igét, hogy Istennél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. És ezt azért mondom, mert szeretném a hallgatókat is, meg téged is egy kicsit, csak az angol szót eszembe challenge-elni, kicsit megpróbálni, kicsit úgy kimozdítani abból, hogy egyentétekkel is tudjunk bánni. Tehát, hogyha Istennél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka, akkor ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy 4000 éven át az Ószövetség ideje van, és 2000 éve az Új Szövetség ideje van. Ha ugyanaz az Isten, akkor ugyanaz az Isten nem mondhat két különböző dolgot. És én azt gondolom, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben ugyanaz az egy Isten, ugyanazt az egy dolgot mondja, hogy szeresd az Isten teljes szívből, teljes elméből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, miképpen te magadat. Ebben nincsen különbség. Látszólag, amikor megkérdezi például Dávid, vagy Józsué, vagy akármelyik az Ószövetségben található hit hős az Istent, hogy menjek-e ellenük, ne menjél, vagy menjél, és a Isten elmondja, hogy hogyan csinált. Például ugye Gedeonnál néhány száz fő csak egyszerűen összetörték a korsókat, meg a fáklyát tartották a kezükbe, és megfutamították a hadsereget. Tehát amikor Isten vezette őket, akkor mindig Isten arra törekedett, hogy arra tanítsa őket, hogy nem az ő ügyességük, nem az ő háborús taktikájuk az, amit a döntő volt. És mindvégig Isten a fő szereplő. És ez az Isten minden népet meg akar menteni. És talán a különbség az, ami mondod, hogy legyőztem a világot, hogy Ádámtól, Évától és Ábrahámtól Krisztusig egy ígéretben hittek, hogy eljön majd az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Erre az ígéretre nézve éltek Krisztusi életet, bár Krisztus még nem jelent meg, mint az Isten báránya. És amikor Krisztus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa 2000 évvel ezelőtt, még akkor miért mondta ezt? Azért, mert az ígéretnek az országa az ő áldozatával valósággá vált. És ez a valóságos ország, most már ebben az értelemben vagyunk Krisztus országának a tagjai, de még mindig várunk, hogy ez a valóságos ország megvalósuljon.
1: Ezeket a témákat, amelyeket most felvetettünk kedves hallgatóink számára, ezt az utolsó időben, miközben azt írja a Jelenések könyv 10, eljött az ő ítéletének órája Istennek, ezért ezt mindenkinek nagyon komolyan át kell szépen gondolni, a történelmet is, amit a Bibliából olvasunk.
0: Én csak ezt megerősíteni tudom, és örülök, hogy beszélgethettünk.
1: Akkor mondjuk ismét együtt, úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem fenyíti gyermekeit örökké. A mai ige: Királyok első könyve 11:39. verse. És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké. Gondolatok az igéről. Isten figyelmezi az övéit, mégpedig elég szigorúan, azért, hogy engedetlenség, mint nem kívánt rossz és mint keserű tapasztalat álljon meg előttünk. Salamont idegenből hozott feleségei tévútra vitték, elkezdett ő is idegen isteneket imádni, és ezzel súlyosan megsértette atyái istenét. Isten nem hagyta ezt büntetlenül, büntetése az volt, hogy Salamon fia már nem uralkodhatott egész Izraelen. A 12 törzs közül 10 elszakadt az országtól, és külön vetélytárs államot alapított. Súlyos megpróbáltatást jelentett ez Dávid házának. Tudhatták, hogy közvetlenül Isten kezéből jött mindez, és csak is az ő hitetlen magatartásuk az egész helyzetnek az oka. Isten nem huny szemet az övéinek bűnei fölött. Fájdalmasan megbünteti legkedvesebb szolgáit is, ha azok eltérnek a teljes engedelmesség útjáról. Talán most éppen minket fenyít emiatt. Ha így van, kiáltsunk hozzá alázatosan. Ó, Uram, mutasd meg, miért fenyítesz most engem? Milyen drága vígasztalás van az igerész második felében. Nem örökre, alázd meg. A bűnért járó büntetés örök, de az Isten gyermekét sújtó atyai fenyítés csak egy ideig tart. A betegség, szegénység mind elmúlnak, ha a kívánt céljukat elérték. Gondold csak meg, nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. A vessző megedz minket, de kard nem ölhet meg. Jelen megpróbáltatásaink megtérésre kell, hogy indítsanak, hogy meg ne halljunk a gonosztevőkkel együtt. Az egyház elnöksége és Baka András, újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak: örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették: egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Együtt azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésünket. Működésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A baptista alkotó hét ebben az évben, ezen a héten újra Pécset került megrendezésre a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzé teszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre.
1: Kulturális programajánló.
2: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor, a szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. 10 nap. Történelem, zene és fesztivál. Ma kezdődik a székesfehérvári királyi napok. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei esemény sor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékozót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből indulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cser Palkovics András polgármester. Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteg látogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. A hétvégén is egy gyenge hidegfront hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvének 37. fejezetébe, és ott a 16. verstől a 20. versig terjedően a következőképpen. Seregek ura, Izrael istene, aki kérubokon trónolsz. Egyedül te vagy a föld minden országának istene, te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg. Uram, nyisd meg a szemedet, és láss. Hall meg Szanhébrib minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket is, kedves hallgatóinkat is sok szeretettel köszöntöm. Elérkeztünk Biblia tanulmányunk 7. stációjához, 7. állomásához, amely az asszírok vereségéről szól. Azt hiszem, hogyha volt egy olyan dolog, ami nem volt megjövendőlhető emberi szempontból, nem volt kitalálható vagy prognosztizálható, akkor az, hogy az asszírok el fogják veszíteni a Babilóniával szembeni háborút. Asszíria ebben az időben már körülbelül 1500 éve ennek a térségnek a koronázatlan ura. Minden arról szólt, hogy az asszír nagyság, az asszír kultúra, az asszír büszkeség, a hadsereg, azok a bevételek, amelyeket a hadseregen keresztül az asszír királyok századokról századokra össze tudtak gyűjteni, és mégis egyszer csak elérkezett azt, amiben senki nem hitt emberileg, hogy az asszírok elveszítették a babiloniaiakkal szemben a háborút. És hogy ez hogy volt, menjünk a részletekbe. Az Ézsaiás könyve 36. fejezet első verse, Székely Marika, mit is mond számunkra?
2: Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, a Szíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat.
1: Ha jól tudom, 46 várost vett be, és ezek a városok komoly katonasággal, haderővel voltak ellátva, de hát egyenlőtlen volt a küzdelem. Asszíria és Júda nem ugyanaz a műfaj volt, nem ugyanaz a haderő volt, nem ugyanaz a nagyság volt, hanem Júda egy kis fél magyarországnyi, dunántúlnyi terület volt, Asszíria pedig hát kontinenseket ért át, sok százezer hadseregével, sok százezer fős hadseregével, egyszerűen esélyt sem adott a kicsiknek, vagy azoknak, akik ellene próbáltak fellépni. És itt azt mutatja a szöveg, amit felolvasott Marika, hogy Szanhérib felvonul Júda ellen, Ezékiás volt ekkor a király, Ezékiás király pedig reform király volt. Minden idők egyik legjobb királya volt, még akkor is, ha ő is csinált politikailag olyan döntéseket hozott létre, amely nem az Isten akarata szerint volt. És ilyenkor Ézsaiás próféta, illetve Jeremiás próféta, Ézsaiás próféta, maradjunk ennél, figyelmeztette őt, hiszen Jeremiás majd fél évszázaddal később fog megszületni. Nézzük a gondolatokat. Igen, Marika?
2: Ezékiás király 20 éves korába került trónra, és 29 évig uralkodott. Na most ez a történés pont az uralkodásának szinte a közepén volt. És ugye úgy kezdődött az ő élete, hogy a apjával ellentétben itt próbálta a népet visszaterelni az igazi Isten tiszteletre. És az halmokat, áldozó halmokat, bálványokat mind próbálta kiirtani az országból. És hát nagyon sok mindenben megáldotta az úr Ezékiás királyt, és ugyanakkor Ezékiás királynak ugye kellett az asszír királynak adót is fizetni, ami nem kis dolog volt, és hát azért sok minden kivittek így az országból. De ragaszkodott az Isten, igazi Isten tisztelethez, és akkor az ember azt mondja, hogy ha valaki ilyen sok jót tesz, akkor mégis érheti valami baj még az ilyen embert is?
1: Ez így van. Ez így van mindenféleképpen, hiszen Ezékiás egy reformkirály, és mindenféleképpen egy olyan politikai helyzet volt, hogy az előző király elesett, az új király még nem tudta hatalmát teljes mértékben kifejezni, és úgy gondolták, hogy itt van egy szűk rés, amikor Júda előrébb léphet, de bizony nem tudott előre lépni, és hogyha ezeket a részleteket meg akarjuk nézni, ez az első fejezetben található meg a 705-ös hadsereg pusztítással, hogy az asszírok mit tettek, mit csináltak. István?
0: Én azt gondolom, hogy reform király ide, reform király oda, mert ez egyértelmű, hogy ő egy reform király volt, nem nulla pontról indult, hanem nagyon lényeges, hogy ő mit örökölt. Először is a függetlenségét teljesen elvesztett ország volt, és ahogy a Marika mondta, védelmi pénzt kellett neki fizetni. Tehát ez az örökségnek számomra az is megfontolandó, vagy érdekesnek tűnik, hogy ez tulajdonképpen azért, mert megvásárolta az asszírok segítségét a Szíria és Izrael északi tartománya ellen. Tehát mint egy biztonságot akart, vagy védekezni akart, és ennek ez volt az ára. Nagyon nagy árat fizetett érte. És ahogy mondod, ott az asszíroknál volt egy királyváltás. Szanaherib elődje meghal, és itt egy ilyen bizonytalan űr támadt. És ezt akarta Ezékiás arra kihasználni, hogy lehetőséget látott abba, hogy az asszírok elleni lázadást vagy támadást intéz. De sajnos alábecsülte az asszíroknak az erejét, mert hát ahogy lenni szokott, a Szanaherib, ahogy hatalomba lépett és elkezdett királyként funkcionálni. Először rendet tette a birodalma egyéb részeibe, majd lehengerő elővel lesújtott Szíliára és Palesztinára, és végül nagy pusztítást végett Júdába is. Tehát teljesen mértékben alábecsülte tulajdonképpen az asszíroknak az erejét Ezékiás király. És érdekes, hogy amikor megtudja azt, hogy el akarják Jeruzsálemet folytatni, komoly veszély fenyeget, akkor hogyan cselekszik, mit csinál? Egyrészt, hogy az a nagyon fontos számomra, hogy cselekszik, tesz valamit. Tehát, hogy megerősíti az erődítményeit, felszereli a hadseregét, bátorságot öntött, tehát nem csak tárgyi vagy fizikai oldalról közelíti meg ezt a problémát, hanem lelki oldalról is megközelíti, mert bátorítja, lelkesíti, bizonságot tesz.
1: Vallási reformot hajt végre.
0: Vallási reformot, és nagyon fontos ahhoz, hogy eredményes legyen ebbe a vonatkozásába. Tehát én úgy látom, hogy Ezékiás király mindent megtesz annak érdekében, hogy bátorítsa és biztosítsa a sereget, hogy az ellenségeket vissza kell verni, visszaferését.
1: Le lehet győzni. Köszönöm szépen, Tokics Marika.
3: Ehhez kapcsolódik, Ellen White is beszél arról, hogy hogyan készült fel Ezékiás király. az Asszíriával szembeni küzdelemre, és azt mondja, hogy Júda királya azonban eltökélte, hogy mindent megtesz az ellenség visszaverésére, miután elkövetett mindent, amire emberi ügyesség és erő képes, összegyűjtötte és bátorságra buzdította a seregét.
1: Igen. Tanulmányunk is megjegyzi, hogy siloámi vízvezetéket bevezettette Jeruzsálembe, hiszen ezeknek a ókori városoknak volt egy gyenge pontjuk, nem voltak nagy vízrendszerük, és nem voltak tartalékaik sem élelmiszer vonatkozásban, de még az sokkal jobban be lehetett gyűjteni. Gondoljunk csak arra, hogy ha egy ilyen városba, nem tudom én, 50-100 ezer ember bemegy, akkor annak mekkora a napi vízszükséglete, nem volt elég víz. És gondoljuk el, hogy a mérnökök, az akkori izraeli mérnökök a város alatt, nem tudom én, 15 méterrel a Siloám forrásnak a vizét bevezették, mészkövet véstek meg, ma megvan az a hely, fel van tárva, az 1930-as esztendőkben tárták föl, ahol a két oldalról elinduló vésés találkozott, és mindössze 15-20 centi az eltérés. A mai napig nem tudják, hogy a föld alatt a sziklában, 6-7 méterre a föld színe alatt, hogyan tudták ennyire tökéletesen, és összetalálkoztak. Ez körülbelül egy 80 centiméter átmérőjű alagút rendszer volt, ami az asszír hadsereg megérkezése előtt már ellátta a várost vízzel, de természetesen ezt a forrást el kellett rejteni, köveket hordtak rá, stb., és így az asszírok nem is találták meg, és a városnak a vízkészlete ezzel is biztosítva volt. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokszor hiába teszünk meg mindent, ha az Istent kifelejtjük ezekből a védelmi terveinkből, ha viszont az Istent hívjuk meg elsőként, akkor az Isten gondoskodni fog mindig rólunk, mint ahogy gondoskodott az Ószövetség idejében is az ókori népéről. A következő gondolatsorunk a hétfői, ami erről szól, hogy propaganda, ez nem ismeretlen a 21. században sem ez a kifejezés, és Ézsaiás 36. fejezetének 14. versétől hogyan is szól az Isten igéje?
3: Ezt üzeni a király, ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket, és ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül el. Ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőjéről és fügefájáról ehet, és mindenki a maga kútjának vizét ihatja. Amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja, az Úr megment bennünket. Megmentették-e más népek istenei a maguk országát Asszíria királyának a kezéből?
1: Ez propaganda 100%-osan, ugye? Látjuk, hogy Asszíria királya, uralkodója nem csak erős volt, hanem bizonyos fokig bölcs, és ő próbálta meggyőzni a népet, hogy semmiféleképpen se hallgassanak a királyukra, Ezékiás királyra. Igen, István?
0: Két nagyon fontos dolgot mérlegelt itt az, hogy erővel, mert erő is rendelkezésükre állt, ezt erről beszéltünk, vagy pedig ésszel, hát ez a propagandával, vagy finoman fogalmazva ideológiai módszerekkel próbálja őket meggyőzni. Mert az ideológiának az volt a lényege, hogy a lakosságot elbizonytalanítsa ebbe a vonatkozásba.
1: A király magára maradjon.
0: És tulajdonképpen, ha jól nézzük, három emberi szemben nézve bombabiztos érvet sorol itt fel. Az egyik az, hogy az egyiptomiakra nem számíthatnak, mert gyengék és megbízhatatlanok. Tehát ez megint az a gondolat, hogy mint elődje, hogy az asszírokat hívta segítségül, hogy védelmet kapjanak. Tehát ez az útot ő kizárja. A második út, ami egy kicsit meredekebb út, ez pedig az úrra való hivatkozás, hogy nem számíthattak az úrnak a segítségére, mert Ezékiás megsértett, amikor leromboltatta a magaslatokat, az oltárait Júdában, ezt követően azt mondta, hogy csak a jeruzsálemi oltárokra lehet imádni az Istent, és ebből következik egy nagyon-nagyon elferdített tény, ez pedig az, hogy ő azt mondja, hogy az úr inkább asszíriai oldalán áll, mert ő mondta Szanaheribnek, hogy pusztítsa el Júdát. Tehát ez egy tipikus, egy ilyen vallási köntösbe becsomagolott ideológia, és van egy harmadik nagyon fontos érve, és pedig az, hogy ember is sincs elege, mert tulajdonképpen 2000 lovassal szemben nincs harcszerzett emberre. Tehát ez a három ideológiai tényezőt a figyelembe veszem, és természetesen itt megjelenik ez, hogy ha különben nem ezt csinálja, akkor éhség, szomjúság, és ahogy a szövegben is olvastuk, ennek az a következménye, hogy nem mentheti meg őket Ezékiás, és nem menthetik meg az Istennek se. Ugye, mert elhagyták, lebontották, stb. És még van egy nyomatékként két nagyon fontos dolgot mond, ugye ez a Rabsaké vagy főhivatalnok Lákisból érkezett, ahol tulajdonképpen az asszírok bemutatták, hogy mi történik azzal a megerősített várossal, amit eszembe merészkedik velük szállni. Tehát van egy kobolyos példa, és az sem mellékes, hogy ez a főhivatalnok Rabsaké egy erős asszis csapattal volt vele, úgy érkezett, tehát nem egyszer magába, hanem ott volt. És tehát ez mind az azt mutatja, hogy emberi szempontból egy lehetőség, hogy tegyék fel a kezeket, tehát reménytelen a helyzet. És tulajdonképpen egy reménységük maradt, ez az egyetlen reménység pedig az Úrban való bizalkodás, de hát kérdés az, hogy nagyon plasztikusan mondja Leszkénk, hogy vajon az hajlandó és képes lenne az Úr megmenteni őket, tehát ez egy ilyen költői kérdésnek is felfogható, meg, ahol meg fogjuk tanulni, hogy természetesen az Úr velük volt és velük lesz ezen túl is.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Hát látjuk, hogy egy lelki terrort hogy kell véghez vinni, mert minden érvet felsorol, hogy miért adja meg magát a nép, és az urat sem tartja különb Istennek, mint az eddig legyőzött pogány isteneket. És tulajdonképpen ennek a lelki terrornak az a célja, hogy harc nélkül győzön. Érdekes a megnyilvánulása, hogy azt mondja, hogy erő ész nélkül, üres szavakkal hogy lehet csatát nyerni. Hát, ha az embernek van bizalma, akkor mindent meg tud tenni. Érdekes, hogy itt csak az asszírok beszéltek, mert a király megparancsolta a népnek is, meg a vezetőknek is, hogy maradjanak csendbe. Mi azért indulatból mindjárt visszavágnánk sok mindent, mert hát ugye ellenkezik a véleményünkkel, meg a meggyőződésünkkel. Nekik meg hát szerintem az ugyanolyan nagy erőt jelentett, hogy ne szóljanak vissza. És a megfélemlítés minden eszközét felsorolták, mert ott volt az erős hadseregük. Gúnyos beszédet mondtak a király ellen. Lázítottak, komor jövőképet vetítettek elő. És ugyanakkor a másik oldalt, meg ugye maguk oldalára akarták fordítani a népet, mert azt mondja, hogy de ha megadod magad, akkor ugye jön ez a kis mézes madzag, hogy akkor jó dolgod lesz. ha bölcs vagy, akkor észszerűen dönthetsz. Hát ha minden szépet, jót megkapsz, csak engedelmeskedj, akkor milyen baj érhet téged? És azt sugallja, hogy nincs más választása a népnek. És a mai világunkba is, ha rávetítjük, ki előtt borulsz le. Mert a mai világunkban is legalább olyan küzdelmet folytatunk, mint a zsidó nép az asszírok ellen. És Sátán minden eszközt beiktat, hogy mi azt mondjuk, hogy nincs más választásunk, csak az, hogy engedelmeskedjük, pedig mindig van választás. És ebbe a mai koronavírusos időszakba, hát mi a Sátán eszköze? Ugyanaz, hogy megrettenjünk, féljünk, bezárkózzunk, a közösségeket, a családokat szétbomlasztja, és itt is a népet a királyuk ellen, meg egymás ellen is akarták fordítani, hogy nincs más választás. Pedig van választás, csak ügyesen, okosan át kell gondolni, hogy ki előtt borulunk le.
1: Köszönöm szépen, és ha már nálad a mikrofon, vagy egy nagyon szép Szigeti Jenő idézet, légy oly kedves, és ezt mondd el számunkra.
2: Idézet: Mit mondanak a jelek a Bibliában című Szigeti Jenő könyvből, a 27. oldalról olvasom. A csapatok Jeruzsálem alá érkeztek. A túlerő mindenki előtt nyilvánvaló volt, senki sem számíthatott kegyelemre. Úgy tűnt, hogy Júda napjai meg vannak számlálva. Ezékiás végveszélybe került. Ézsaiás könyve a szemtanú hitelességével számol be a történtekről. A város csak északról volt ostrom alá fogható. Itt állt meg az asszír sereg az első tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. A békés alkura kézdiplomaták, Elkáim Hilkijáhú fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joach, Ászáf fia, a főtanácsadó, kimennek a sereg parancsnokához, de a város megbüntetésére érkezett csapatok vezetője, az asszír kincstárnok nem tárgyal velük. A várfalakon szorongó embereket akarja arról meggyőzni, hogy minden nemű ellenállás értelmetlen, forduljanak szembe Ezékiással, és nyissák ki az ellenség előtt a kapukat. Úgy tűnik, nincs remény. Mit lehet tenni? A diplomaták erőfeszítései csődöt mondtak, a katonák sem tudnak segíteni. Az ószövetségi ember tudta, hogy amikor nincs remény, akkor Istenhez kell fordulni. De most nem a papokra van szükség, nem a szertartásokra. Most a prófétára van szükség, mert most nem az a kérdés, milyen lesz a jövő, hanem az, hogy Isten mit akar tenni ebben a szorongatott helyzetben. A próféta tudja csak Isten akaratát, ő tudja, hogy Isten mit fog cselekedni. Ez fontosabb, mint minden emberi cselekvés, és biztosabb, mint az asszírok szándéka. Isten akarata a remény realitása, és ezt tudja a próféta, mert neki nyilatkoztatja ki Isten azt, hogy mi a célja az életünkkel.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorhoz menjünk, és ez a keddi, amikor azt olvassuk, hogy megfogyva bár, de törve nem, és én folytatom, él a nemzete hazán. Tehát nézzük csak, hogy mit mond ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 37. fejezet 5. versétől.
3: Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem. Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk az elhangzott Biblia szövegből, hogy Ézsaiáson keresztül az Isten üzent a talán tétovázó királynak. Mert azért ez egy óriási felelősség volt, ha nem nyitja ki a kapukat és elfoglalják a várost, mindenkit elpusztítanak. Tehát itt nem csupán presztízs kérdés volt, hogy most én legyőzöm, vagy ő győz le engem, hanem itt emberek tízezrei, százezreinek az élete volt kockára téve. És akkor olyan jó, hogy a hűséges királynak mindig van egy Istenhez való fordulási lehetősége, és Ézsaiás ugye azt mondta, hogy így szól az Úr. Ez azt jelenti, hogy profécia következik, nem Ézsaiás magánvéleményét mondja el, hogy mi a véleménye Ézsaiásnak az adott helyzetről, hanem Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr mit üzent. És olyan szép és olyan sokat mondó azt mondja, hogy ne ijedj meg azoktól a szavaktól, és legyünk őszinték, mi keresztények hányszor és hányszor megijedtünk már. Most gondoljunk csak vissza, amikor, nem tudom én, a holokauszt időszakában, második világháború, ugye? És nagyon sok nemzet megijedt, és Magyarországon mi adventisták nem ijedtünk, volt egy Miknai László nevezetű vezetőnk, és azt mondta, hogy nem ijedünk meg. Nem adta be a derekát, volt tartása. Igen, éjjel kettőkor hívták aztán az Andrássy út 60-ba őt, és azt gondolta minden adventista, hogy na, nem fog innen visszajönni. És visszajött, mert az Úr másképp látja. És azt mondja, hogy adok majd az asszír királynak olyan hírt a fülébe, hogy azonnal haza fog menni, nyilván egy trónviszály körüli helyzet volt, és valóban így is történt. Úgyhogy az Isten, ő nem csak látja előre a dolgokat, hanem ő úgy látja előre a dolgokat, hogy ő úgy rendezi, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogy azt ő akarja. Nem egyszerűen megszünteti a másik embernek az akaratát, és mint egy ilyen gép azt teszi, amit az Isten akar. Tedd a rosszat! Úgy is akármit teszel, az az eredmény fog kijönni, amit az Úr akar. És itt erről van szó. Marika, vagy igen, most a Marika, aztán utána az István.
2: Hogy Ézsaiás elküldte, hogy imádkozzon a népért. De nem csak Ézsaiás imádkozott, hanem Ezékiás király is. Uh-huh. És a maradék az mindig megmenekül, mert az Úr féltő, szerető gondoskodása mindig ott van azokon, akik hozzá hűségesek. És az Úr válaszol Ezékiásnak. De már az apjának, Akhábnak is megmondta, hogy ne félj az asszíroktól, mert ha bízol bennem, akkor nem veszel el. De ha nem bízol, akkor
1: annak lesz következménye.
2: Lesz következménye. Úgyhogy úgy fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor tud az Úr eredményesen bennünket használni, hogyha őszinte, tiszta, nagy hittel fordulunk hozzá.
1: És hogyha lesz egy politikai entitás és az Isten népe között egy feszültség, akkor ebből azt kell levonni, hogy mi mindig az Isten oldalára, és nem a politikai szövetségesünknek az oldalára kell álljunk. Akkor van jövőnk, ha mindig az Úr oldalán állunk, és azt választjuk. Bocsáss meg, István, igen?
0: Hát ha szereplők oldaláról nézzük, hát azért Ezékiás király azért nagyon nehéz helyzetben volt.
1: Hogyne.
0: hogy tulajdonképpen volt ez a ravasz beszéd, amit mondtuk, hogy teljesen felzaklatta, igen mondja, hogy gyászolni kezdett, Istenhez fordult, sőt, ezt még megerősítette azzal, hogy kérte az Izraelisnak, a profitának a segítségét és a közbenjárását, aki érdekes szituáció lehetett, ez el tudnám képzelni, amikor az apja tanácsára nem fogadta meg, tehát Akház király tanácsát nem fogadta meg, de Ezékiás ennek ellenére az Izsaiáshoz fordult. És tulajdonképpen az a helyzet, hogy a másik szereplőről pedig azt tudjuk mondani, ez a Szannaherib, hogy ez egy kitartó király volt. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy tulajdonképpen folytatódik ez az ideológiai háború. Mert ugye egyrészt az a rabsaké ravasz beszédet, amiről az előző nap beszéltünk, és itt most még egyszer Szannaherib még egy újabb felhívást, egy követet küld hozzá, akivel keresztül egy megfémlelétű üzenetet küld, mert ezt mondja a 12. versben, hogy ezért a következő megfélemlő

0: Mondtuk, az elején 46 megerősített városokat legyőzött. Itt volt a példa. Tehát megint ez a megfélemlítő üzenet, és akkor érdekes az, hogy ezek ilyesmit reagál erre.
1: Ez volt itt a mézes madzag.
0: Igen, mit reagál erre? Ő elment egyből a templomba, számomra az is érdekes, hogy most nem kérte a profétát, hanem ő ment közvetlenül a templomba, és imádkozott, és maga imádkozott az Istenhez. És tulajdonképpen az a csúnya ebbe az egész történetében, hogy a Szanaherib célzatosan az legerősebb védelmét, az Istenbe vetett hitét támadta meg. Ez a legcsúnyább dolog ebben az egész dologban. De a reagálása Ezékiás részéről is nagyon-nagyon fontos, mert azt mondja, hogy Istenéhez fordult, kérte, mutassa meg magát, hadd tudja meg a Föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Tehát ennek a sok megpróbáltatás nehéz szituációban, a királyi döntés pozícióban lévén, és teljesen érződik az, hogy tulajdonképpen az Istenbe vetett bizalma, Istenbe vetett hite nem veszette, hanem tudja azt, hogy egyedüli megoldások az Isten biztosítatja a számukra.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
2: Ezékiásnak az imádsága erőt, bátorságot ad számunkra is, és megerősít bennünket abban, hogy érdemes hűségesnek maradni az Úrhoz. Annyira szép és megható, bátorító Ezékiásnak ez az imádsága, hadd olvassam fel. És így imádkozott Ezékiás az Úrhoz, seregek ura, Izrael istene, aki a kérúbokon trónolsz, egyedül te vagy a föld minden országának istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg, Uram. Nyisd ki a szemedet, és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket, és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kés csinálmányai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most, te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr.
1: Nagyon szép ez az imádság, és én azt hiszem, hogy ma is sokat tanulhatunk, nem csak a szavakból, hanem abból a lelkületből, abból a kiállásból, abból a határozottságból, nem olvadt meg Szanhérib jelenlétével a király szíve, hanem az Úrhoz fordult. Menjünk tovább, a szerdai gondolatsor arról szól, hogy a történet további része, ugyanis nincs vége a történetnek. Izsaiás 37. fejezet 33. versétől mit mond az ige számunkra?
3: Ezért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, ostromsáncot sem épít ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be. Így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggelre felkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt.
1: Úgy gondolom, hogy azért ennek a Szanhéribnak volt mind gondolkodnia, különösen a megtartott beszéde után, hogy erre a beszédre nem Izrael vagy Júda királya adott választ, hanem maga az Isten. Nem Izraelt sértette meg, hanem Izrael Istenét sértette meg, és olyan sokat mondó, hogy visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Van egy olyan pillanat, amikor az ember az Istennek

0: találkozik. Most az ember pogány ember, vagy nem pogány ember, mindegy. A bűnös ember, amikor az Istennel találkozik, akkor felismeri azt, hogy ő milyen gyenge, az Isten milyen hatalmas, milyen erős, és gyakorlatilag innentől fogva másképp gondolkodik. Valószínű, hogy ahogy látta Szanhérib, hogy elpusztult a hadserege, és nem az izraeliták által, de mégis vereséggel, noha valószínű, hogy a hivatalos asszír krónika azért inkább a 46 városnak a bevételéről fog szólni, és nem fogják elmondani, hogy megsemmisült a hadsereg. Valószínű, hogy amikor hazament és visszavonult, azért a maga belsejébe elismerte Izrael Istenének nagyságát, és ezt ő soha az életében nem felejtett el, ezért ott is maradt. Igen, István?
1: Talán ezt az is mutatja, hogy a leckénk utal erre is, hogy most a British Museumban található ez a dombormű, ami tulajdonképpen a lákisi győzelmet, úgy így mondjuk, igen, győzelmet táblázolja. És tulajdonképpen nem, a nagy tét, én szerintem mai fejjel gondolkodva, nem Lákis, meg a 46 városnak a bevétele volt, az sem volt kutya, szóval mai nyelven mondva, az is egy nagy teljesítmény volt, de Jeruzsálem volt. És nem véletlenül az, hogy itt tulajdonképpen ez a páratlan palotájának a falát dicsőített kép, csak egy töredékét. Tehát a jót mutatja be, hogy így mondtam, a 46 város legyőzés és legutolsó Lákis városának a diadaláló szóló kép, de Jeruzsálemről nincs szó, amit viszont a Bibliából nagyon világosan és nagyon egyértelműen megmondjuk. És még egy gondolatom, hogy tulajdonképpen itt azért voltak olyan rossz példák, mert az északi özrái népei, ugye ezek nem maradtak, szétszoródtak, nem maradtak ott, és tulajdonképpen ez a nemzeti öntudatukat vagy identitásukat is elvesztették, tehát feloldódtak a többi népek közül, de viszont ott volt egy nagy probléma. Na, én problémának nevezem, hogy tulajdonképpen mi lesz Izraellel, mert ha nem maradt volna fent a zsidó nép, akkor a messiásnak, amiből a messiásnak kellett megszületnie, akkor hogy lehet,
0: az eltűnt volna.
1: Eltűnt volna ez a probléma. Tehát itt is látszik az, hogy jó Isten ismeri előre a történetet, és mindig beavatkozik, mindig úgy irányítja a dolgokat, hogy életbe tartotta ezt a reménységet, és hogy igen, Izrael népéből fog születni a messiás.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szóltál itt a British Múzeumról, meg azról az asszír, hát örökségről, amit a múzeumban megtekinthetünk, de hát ha a nézők vagy a hallgatók érdeklődnek ezután, gyorsan elmondjuk, hogy nem kell Londonig menni a British Múzeumba, kiváló Bécsben, és nagyon hamar odaérhető, a bécsi múzeumnak van egy asszíriai része, én egy napot eltöltöttem benne, és fantasztikus, gazdag. Nyilván a British Múzeum speciális dolgokkal gazdagabb, mint a bécsi, de akit érdekel ez a kultúra, nyugodtan elmehet a bécsi múzeumba, és megtekintheti. Marika, Székely Marika.
2: Tulajdonképpen ott vagyunk, hogy van egy legyőzhetetlen sereg, aki már ugye nagyon hosszú évek óta a legnagyobb hatalommal bírt, és hát ez a legyőzhetetlen ellenségnek mégis van egy veszte.
0: Egy gyenge pontja.
2: És Ezékiás maradéktalanul hitt az Úrban, és az imádságára válaszul, Isten megnyugtató üzenetet küldött Júdának. Kifejezte haragját a gőgös asszír uralkodó ellen, aki szembe mert szegülni a királyok királyával, és az Isten bejelentette, hogy megvédi Jeruzsálemet. És ha Sátán győzni akar, akkor mi mit teszünk? Hogy hűségesen megtartjuk az Úr parancsolatait, kitartóak vagyunk, bízunk az Úrban, és tőle kérünk segítséget? Mert a próba és kísértés az azért van a mai világunkban is, hogy az Isten megtanítson bennünket, mert nem vagy soha egyedül, mert velünk az Isten.
0: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
3: A válságban tényleg sokszor megérezte Izrael népe azt, hogy mennyire velük volt az Isten, és én úgy érzem, hogy a mai napig is velük van, és velünk is, akik hűségesen szolgáljuk őt. Ellen is nagyon szépen írja le azt, hogy a héberek istene diadalmaskodott a büszke asszíron, Jahve megvédte méltóságát a környező népek előtt. Jeruzsálemben a nép szíve szent örömmel telt meg.
0: Azt hiszem, hogy mi fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelentett ott és akkor, amikor másnap fölébredtek, és az asszír seregnek a hűt nyomát látták, mindenfele halottak voltak, senki nem tett ezért semmit az emberek között, csak az Isten. Egy ember, egyetlen egy Isten 185 ezer ember felett egyetlen éjszaka tudott diadalmaskodni. Ez egy csodálatos, szép történet. És a következő gondolatsor a csütörtöki betegségben és gazdagságban. Nézzük csak itt az Ézsaiás 38. fejezet 4. versétől. Mit is mond az Úr?
3: Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz, menj és mondd meg Ezékiásnak. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal, Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.
0: Itt nagyon jól tudjuk, hogy egy jelről van szó. Nem olyan rég olvastam csillagászoknak a ezzel kapcsolatos kutatásait, hogy valóban néhány órával másképp áll a nap és a föld egymáshoz való viszonya, mint ahogy állni kellene. És a Bibliában találták meg ennek a történetét két helyen. Az egyik, amikor Mózes vezeti a népet, és az amálekitákkal csatáznak, és Áron és Húr tartják Mózes kezét, és ott megállt a nap, ugye? És a másik pedig itt Ezékiás királynál, amikor egy jelt ad az Istennek, és azt mondja, hogy visszamegy, és ez lesz a jel, hogy te halálos beteg vagy, de meggyógyulsz, megszabadítalak téged az asszír király kezéből, meggyógyulsz, és még 15 évig fogsz uralkodni. Azt hiszem, egy idős beteg, haldokló embernek ez egy igazi evangélium volt ott adott helyzetben. Marika?
2: A halálos betegsége az jóval előbb jött, mint ahogy ugye az előző részekben már beszéltünk, ugye az asszír sereg bukásáról, hogy itt időben egy kicsit visszamegyünk, ahogy az óra mutató is visszament, és elgondolkodtam azon, hogy nekünk is kellenek jelek, hogy biztosak legyünk az Úr vezetésébe, hogy mi mennyire bízunk abban, hogy az Úr vezetgeti lépéseinket. És ugye meggyógyult Ezékiás király, és És akkor ugye a történet azért folytatódik, mert fontos emberek jöttek hozzá, és ő kérkedett az ő gazdagságával. Mindent megmutatott, és ez volt számára a lényeg. És aztán a próféta megmondja, hogy hát, amit te megmutattál, azt mind elviszik Babilonba, mert akkor még egy kicsi babiloni birodalom képviselői jöttek, nem az a nagy Babilon, ami későbbé vált. Hogy a babiloni királynak nem Ezékiás kincsére volt szüksége, hanem megértette azt, hogy Ezékiás gyógyulása és az Isten áldása összefügg. És ami hibája Ezékiásnak, hogy nem azzal dicsekedett, hogy az Úr megáldotta, és dicsőítette volna a babiloniaknak is az Urat, hanem csak a földi gazdagságával dicsekedett, és elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy az Úrról beszéljen nekik. És a mai világunkban mit csinálunk? Mire vagyunk büszkék? Az anyagi dolgainkra, hogy ez is van, az is van, és akkor esetleg hozzátesszük, hogy az Úr megáldott bennünket, pedig itt kéne kezdeni. És az nagyon fontos, hogy soha nem mulasszuk el az Isten felé való terelgetését a másiknak. Mert ha nem beszélünk, akkor elmulasztjuk azt a lehetőséget, ami nem adódik aztán.
0: Köszönöm szépen. István?
1: Csak két rövid gondolatot. Az egyik az, hogy érdekes ez a jeleknek a problémája. Ugye Ahásznál azt láttuk, hogy ő elutasított az Isten által felkínált jelet, és Ezékiás itt betegségével kifejezetten kérte. Azt mondja az ige, hogy mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr. Kifejezetten kérte ezt a dolgot. És az is érdekes a történetben, hogy ebbe a módosított nappájával kapcsolatosan az jutott eszembe, hogy a napkeleti bölcseket a csillag vezényelte, a
0: Babilonból.
1: Igen, itt meg van a nap játszik ezt a szerepet, tehát ez azt mutatja, hogy Isten mindig lehetőséget kínál nekünk arra, hogy megismerjük az igaz Isten, tehát itt különféle módokon, de a cél mindig az, hogy ismerjük meg, hogy csak egy igaz Isten létezik, és ez pedig ő. És az utolsó gondolatom pedig az, hogy itt a babiloni követekről beszélünk, akik tanulmányozták az órálását és egyebek, de hát ez már előrevetíti szerintem azt, amit a későbbi történetek egyértelműen igazolnak, hogy egy újabb hatalom, egy babiloni hatalom készülő félben van. Tehát jó Isten előre is, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is olyan útmutatásokat ad, amit jól teszik, ha figyelmeznek.
0: Köszönöm szépen, Marika, az összefoglalást.
2: A hűséges király segélykiáltására válaszul, Isten megmentette a népét, és megmutatta, ki is ő valójában. Izrael mindenható királya, aki a kezében tartja a világ sorsát. Elpusztítja azokat, akik ártani akarnak népének, de lehetőséget is biztosít másoknak arra, hogy a népe tagjaivá váljanak, legyenek bármennyire babiloniak.
0: Köszönöm szépen, elköszönünk a kedves hallgatóktól, azzal az utolsó gondolattal, hogy nyugodtan bízzák életüket a jó Istenre. Jó helyre teszik az életüket, mert az Isten mindig segíteni fog. Az Úr áldja meg ezeket az elhangzott gondolatokat kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened, az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdorc Ervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ismét van egy vendégünk, aki nagyon különleges dolgokat csinált, például teljesen autodidakta módon a hieroglifák olvasásába vetette magát, és készített saját használatra egy nyelvtankönyvet is. De hogy ki is ez az ember, szeretném, hogyha először ő bemutatkozna, saját magáról egy kicsit beszélne.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Edvi Gábor vagyok. Egyiptommal már kisgyerekkoromban megismerkedtem. Pont mikor ilyen a megfőkorba léptem, úgymond, akkor a televízióban elég sok ismeretterjesztő műsort nézhettem, emiatt már hamar úgymond szerelmese lettem Egyiptomnak, és ilyenkor eldöntöttem, hogy majd lesz az az időszak, amikor én megpróbálom megtanulni.
3: És mi volt az, ami ennyire kisgyerekként érdeklődésre okot adott? Tehát Egyiptomnak melyik oldala, melyik aspektusa?
4: El lehet róla mondani, hogy én grafomán vagyok, tehát igazából én nagyon szeretek írni, legyen az bármilyen írás igazából, tehát hogy sok egyéb olyan írást is úgymond tanulok, amiben így fontos.
3: Miket?
4: Én japánul is tanulok, meg hát majd egyiptomiul is jobban még meg fogok. Tehát azért, mert hogy én igazából végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok, és most munka mellett így nehéz, és bevallom azért felejtettem, de szeretném majd feleleveníteni jobban ezt a tudásomat, és ezért csináltam ezt a tankönyvet is akkor, mikor én nyelvet tanultam, mert egyrészt szeretek írni, másodszorban pedig úgy sokkal könnyebb megtanulni valamit, ha én közben úgymond elkészítek egy könyvet róla, ezt más nyelvekkel is így szoktam csinálni.
3: Ez mit jelent? Milyen nyelvekkel?
4: Ugye hát angolul is természetesen meg kellett tanulni iskolába, bevallom őszintén, az angol valahogy nem tudom miért, de nem az erősségem annyira, igyekszem ezt leküzdeni, viszont ott is mindig átírtam külön füzetbe a nyelvtant is, és ugyanezt csináltam az egyiptomi nyelvleckék kapcsán is, csak annyi különbséggel, hogy az egyetemen egy ilyen a publikáció készítéséhez használt szövegszerkesztőt kellett használni, és mindent abban kellett írni, és ehhez egy francia egyiptológus és informatikus csinált hozzá egy olyan eszköztárat, amivel hieroglifákat szépen lehet velük írni, és úgy gondoltam, hogy ha már az egyetemi tanulmányok során föl kell használni ezt a szövegszerkesztési tudásomat, akkor itt is kamatoztathatom.
3: Melyik program, a GSS vagy másik program?
4: Ez a Tech Studio, és azon belül is a hát nem tudom, hogy jól kell kimondani, hogy Serge Rosemar Duc, nem tudom, sajnos franciául nem
3: tudom. Rosemar Duc,
4: igen. És az ő eszköztárát használtam fel, a Hieroteket. És abban ismerkedtem meg jobban.
3: És akkor, amikor elkezdett a hieroglifákkal foglalkozni, minek alapján? Volt-e valami könyv, aminek alapján haladt, vagy pedig a neten itt-ott talált dolgokat összekombinálva alakult ki
4: úgy
3: az
4: kezdtem,
3: ismeretek
4: során. Nyilván még kiskorunkban, mert tudjuk, hogy van egy csomó hieroglifa, de akkor még nyilván csak az egy máshol hangzós hieroglifákkal ismerkedünk meg, és akkor avval próbálkozik az ember. És ezek után pedig volt egy nagyon jó magyar weboldal, nem tudom, hogy megvan-e még, a kemet.hu, és azon volt egy egyiptomi nyelvlecke, és utána avval kezdtem el jobban, mert bár megvan a Gardinernek az Egyptian Grammar című könyve is, mert ő mint másik hobbim a könyvkötés, ezért ezt kinyomtattam és bekötöttem magamnak, meg más egyéb ilyen egyiptomi és tankönyvek és szakkönyveket is így állítottam úgymond elő. De jó volt közben átfutni a szöveget és gondolkodni rajta.
3: Milyen szövegeket nézett meg?
4: A Kákosi László féle egy Paraszt panaszai című kiadványt én angolul megszereztem, úgyhogy ott volt az eredeti szöveg is, meg a átirat, meg a fordítás, és akkor úgy is próbálkoztam így nézegetni, mert ugye bevallja az ember, hogy tanul, de viszont mikor meglátja az első így igazi szöveget, akkor azért gondolkozóba esik, hogy mégsem minden pont úgy van, meg nem olyan szép és jó, hanem azért vannak nyelvtani nüanszok és fincsiségek, amiket ott igazából valódi szövegen lehet megtanulni.
3: Ezt hogyan oldotta meg? Előszedte a Gardinert, vagy nyelvtanokat?
4: Előszedtem a Gardinert is, igen. És akkor ott is nézegettem, meg a kement.hu-s leckéket is nézegettem, mert ott is azért így el-el írtak különféle apró megfontolásokat, mint a régi szövegekből, úgymond illik tudni, hogyha szeretném lefordítani rendesen. Bevallom őszintén, mert ilyen 2-3 éve történtek ezek az események, és hát azóta akkor éppen tanulmányaimmal voltam elfoglalva, úgyhogy sajnos nem jutottam még tovább, de ami késik, nem múlik.
3: És konkrétan a Paraszpanaszai szövegnek a fordításáról van szó, mert ugye ez a bizonyos Paraszpanaszai kötet, ebben
4: több is van.
3: Több ókori egyiptomi elbeszélés költeménynek a fordítása is megtalálható, és ezek között az egyik a Paraszpanaszai.
4: Igen, és az angol kiadvány is lényegében végigveszi ugyanezeket az összes novellát és szöveget. És hát azokból, mivel először a Paraszpanaszai van abban is elsőnek, ezért avval ismerkedtem meg, de ugye tudni kell, hogy annak azért a szövegezés azért elég nehéz, mert halmozódnak benne a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kifejezések, amit azért vannak így, mert hogy a parasznak az ékes szólását szeretnék benne bizonygatni, és ezt így tényleg nagyon nehéz volt lefordítani, vagy hát megpróbálkozni vele, mert azért valljuk be, azért vallottam kudarcokat, de azért néha sikerült lefordítani, és már ez is egy ilyen apró öröm az embernek, mint bármilyen nyelv tanulásánál, mert nyilván nem úgy születik az ember, hogy rögtön elsőre, mikor megtanulja, akkor minden megy, és tudni fogja, hanem igen, ezt meg kellett élnem, hogy hát igen, ezt még nem tudom. Ezt elfelejtettem, és akkor utána kell nézni.
3: Hát ez mindennel így van. És tartalmi szempontból foglalkozott a tartalmával is, vagy csak a nyelvtani dolgok? Tehát csak mint nyelv volt érdekes ez a szöveg, vagy pedig mint szöveg is?
4: Ő egyelőre mint nyelv tanulás szempontjából néztem a szöveget. Bevallom őszintén, hogy az összes novella közül, ami ebben a kötetben található, a Paraszpanaszai, hát ő úgymond, hogy fogalmazok, tehát nem a kedvencem, hát viszonylag nehéz olvasmány, és kicsit hát unalmas, ha így vehetjük, mert tényleg itt arról szól, hogy a paraszt megfelelően szépen szónokol. És én jobb szerettem az olyasmi történeteket, amiben például a Sinuhe történetét, amiben van egy kis cselekmény, mert igen, tudni kell arról, hogy a legtöbb egyiptomi szöveg ilyen száraz, hogyha így az embernek a kezébe jut, mert hogy nem elsődleges céljuk az volt, mint ugye mai világunkban, mert volt ez is cél persze, de nem ezen volt a hangsúly. Így én tudtam azt, hogy a legtöbb szöveggel nem a szép érzékemet fogom növelni, hanem csak a tudásomat.
3: A Paraszpanaszai az tele van különböző mondásokkal, szállóigékkel, közmondásokkal, arra gondoltam, tehát csupa olyan dolgot szedtek össze, ami a korabeli művelt emberek számára ismert volt, és ami pont azért volt izgalmas és érdekes az olvasók számára, mert ez egy paraszt szájába volt adva, akik egyébként nem szoktak ilyen művelt módon beszélni. Igen. Tehát ezzel tulajdonképpen a műveltségét csillogtatta meg a paraszt, amelyik igazából nem a paraszti műveltség, hanem a hivatalnokok, a művelt, a tudós hivatalnokoknak a műveltségét mutatta. Tehát ez volt a különleges benne. A Sinuhét is említette. Az viszont teljesen más jellegű.
4: Igen, igen. Igen, a Sinuhénak az elején van egy úgymond egy konfliktus, amit igazából nagyon érdekes, mert így belegondolva lehet, hogy csak én emlékszem rosszul, de valahogy az a kiinduló konfliktusnak ilyen részletek hiányoznak, és igazából nem derült ki számomra, hogy ez miért annyira, tehát hogy ezért miért kellett elhagyni az országot.
3: Hát ugye az elején mondja, hogy azt gondolta, hogy ezt nem éli túl, ezt az eseményt. Hát gondoljunk bele, arról van szó, hogy a középbirodalom legelején vagyunk, az első, 12. dinasztia első fáraója, akit történetesen Amenemhátnak neveznek, ő uralkodott, és mellette volt több fiatal trónörökös, tehát a gyerekei. Ezek közül volt egy, akit mi Szeszoszrisznak nevezünk, Szen-Uszeret volt ugye az ókori egyiptomi névformája. Most ezt a Szen-Uszeretet már korábban elküldte egy hadjáratra, egy líbiai hadjáratra. Líbiába, tehát a nyugati sivatagba küldte, amelyik akkor ez a középbirodalom elején játszódik, tehát mondjuk 2000 évvel Krisztus születése előtt, tehát 4000 évvel ezelőtti éghajlatról van szó, amikor a sivatag még nem volt annyira sivatag, mint ma. Tehát egy szavannának lehet tekinteni nagyjából ezt, úgyhogy viszonylag sok ember tudott ott élni. Ezek az emberek aztán, ahogy a kiszáradás ott is ment, ugye az éghajlatváltozás nem új dolog, az folyamatosan mindig változik, pro-kontra melekedik, lehűl, tehát ez egy állandó folyamat, csak akkor ez a folyamat sokkal lassabb volt, mint a mai világban. Tehát néhány száz évvel később, már a harmadik átmeneti korra annyira felmelegedett a sivatag, hogy már nem tudott annyi ember ott élni, és Egyiptomba már a Ramesszida korba jöttek be, szállingoztak be, aztán annyira sokan lettek, hogy a harmadik átmeneti kor három dinasztiáját líbiai dinasztiának nevezünk. Tehát ott elég sok ember ért. Na most ez a sok ember, ez időnként azért a sivatagban is vannak szárazabb időszakok, meg hát ők is szeretnének jól élni, és hát időnként jöttek a Nílus völgyébe, és némileg erőszakosan elvették azt, amit ők birtokolni kívántak. Tehát magyarul a fáraónak meg kellett védenie az országának a népét, a Nílus völgy lakóit, és büntető expedíciókat küldtek a sivatagba, abba a sivatagba, ami akkor még tehát ilyen szavanna jellegű volt. A líbiaiakkal szemben is, a nyugati sivatagba. Na most ez a trónörökös, ez egy ilyen expedíción vett részt, egy ilyent vezetett, és vele voltak az ő gyermekei is. Vagy legalábbis említést tesz róla, hogy gyerekek is, nyilván, hogyha egy hadjáratról van szó, akkor azok a gyerekek azok már nem egészen kisgyerekek, hanem minimum serdülők voltak, mert ugye azért az ókori Egyiptomban hamarabb fölnőttek, mint a mai világban a fiatalok, mert egyszerűen az átlag életkor is jóval alacsonyabb volt, tehát mondjuk 15-16 éves serdülő már férfi számba mehetett, tehát nyilván ilyen fiatalok voltak, akik ott vele voltak, és hát megkapta az apjuk az üzenetet a székhelyről, vagyis ma úgy mondanánk, hogy a fővárosból, hogy megölték az ő apját. Na most, hogyha megölték, hát ha egy fáraót megölnek, az nem egy normál esemény, tehát az mindenképpen azt jelenti, hogy itt valamilyen puccs történt. Na most ez azt is jelenti, hogy azt valakik csinálták, valakik előkészítették, valakik végrehajtották, és ezeket megtorolták. Tehát akiről kiderült, hogy bármi köze volt a dologhoz, az bizony, hát egy fáraó halála esetén belehalt ebbe a büntetésbe. Hogy milyen módon, az egy más kérdés, mert ugye ott is többféle módszer volt, de minden esetre ez egy halálos ítéletet jelentett mindazoknak, akikkel megtörtént. Na most azt tudjuk későbbi szövegekből is, hogy akit csak meggyanúsítottak, sokszor arra is ugyanez a sors várt. Na most ő, ugye a címeiből tudjuk, hogy a háremnek egy nagyon előkelő tisztviselője volt. A fáraó trónörökösének, a gyerekeinek a nevelője volt. Tehát nagyon közel volt a felső körökhöz. Lehet, hogy volt valami sejtése, hogy ez kicsinálta. Nem tudjuk, mert ugye nem írja le, csak az, hogy ő gyakorlatilag a megtorlástól félt. Na most, ha valaki a megtorlástól fél, akkor vagy köze van hozzá, vagy attól tart, hogy valakik belekeverik. Nem tudjuk, hogy itt melyik eseményről van szó, de minden esetre ő úgy érezte, hogy ő nincs biztonságban ilyen körülmények között. és ezért menekült el.
4: Köszönöm szépen. Így nem gondoltam bele soha, viszont minden érthető már.
3: Úgyhogy aztán lehet persze találgatni, hogy most a két lehetőség közül melyik, vagy csak egyszerűen megijed, hogy te jó ég, most mi lesz, most egy harmadik lehetőség, most polgárháború lesz, és akkor én hova álljak, kinek a pártjára álljak, akárhova állok a harcok során, egy magasrangú ember vagyok, célpont vagyok. Tehát lehet egy ilyen variáció is benne, csak hogy még tovább bonyolítsam a dolgokat. Na, mindegy, tehát. És végig is olvastál a Színuhét?
4: Én végigolvastam, igen.
3: Nagyon szép. Akkor ajánlok még egy olvasnivalót, bár az egy modern dolog. A Kisherceget is lefordították, hieroglifákkal elkészült a kiadványa, úgyhogy az interneten keresztül hozzá lehet jutni, úgyhogy azt is akkor el lehet olvasni.
4: Köszönöm
3: Csak
4: szépen.
3: Hogy egy újabb olvasnivaló legyen, de térjünk vissza még a hieroglif olvasmányokhoz. Mi volt még, amit olvasott?
4: Hát bevallom őszintén, azt egész könyvet elolvastam, és abban még a... és föl kéne idézzem. Igen, biztos, hogy benne volt a Hórusz és Szét története, vagy küzdelmei. Története.
3: Hát az az igazság, hogy ugye Hórusz és Szétnek a története egyrészt fizikai, másrészt pedig jogi téren is folyt. Na most ebben a jogi téren folyó történet van a magyar kiadványban. Tehát itt a kettő összekapcsolódik, ugyanannak az eseménysornak egy másik arculata, másik része van kiemelve. Tehát azt is olvastam.
4: Igen, igen.
3: Csak hogy annak az olvasása közben nem volt olyan érzése, hogy itt egy kicsit, minthogyha más lenne a nyelvezet?
4: De igen. De egyéb, tehát, hogy én nem tudom pontosan, de az fordítás alapjául vett szöveg, tehát, hogy az egy valószínűleg egy újabb. Ha jól emlékszem, eleve az több darabból, hogy megvolt töredékesen egy helyen, még töredékesen egy másik helyen, esetleg még több helyen, és abból a többből végül is igyekeztek egy egész kerek történetet létrehozni. De azt lehet, hogy ez nem ebben kapcsolatban történt?
3: Hát nem teljesen épp a papírusz, de szóval azért tényleg biztosan lehet tudni, hogy mik történtek és hogyan történtek. Annak azért kérdeztem, mert az már a Ramesszida korból származik. Tehát ugye a paraszt panaszai az a első átmeneti kor beli történetet mond el a klasszikus középbirodalmi nyelven. A Színuhe szintén a klasszikus középbirodalmi nyelven íródott, tehát abban az időszakban, amikor az egyiptomi birodalom egyik virágkorát érte, mégpedig az olyan virágkorát, amit a későbbiek során mintának tekintettek. Tehát ez egy olyan időszak volt, amire mindig úgy tekintettek vissza, hogy ez volt az aranykor, így kell élni, így kell írni, így kell beszélni, úgy kell öltözködni, mindent úgy kell csinálni, mint ahogy akkor csinálták. És a későbbiek során mindig megpróbálták úgy csinálni, de hát természetesen azért az élet az változott, és a beszélt nyelv is sokat változott, és ahogy változott a beszélt nyelv, a 18. dinasztia, ugye most már az új birodalomnak az első nagy korszakában tartunk, ebben már egészen átalakultak bizonyos elemek az egyiptomi írásban és a beszédben, de ugyanakkor még, amikor valamit az írnokok megpróbáltak szépen leírni, pontosan leírni, akkor még a középbirodalmi nyelvtan és szóhasználat segítségével fogalmaztak. Időnként becsúszott egy-két hiba, ami olyan hiba volt, hogy tehát akkoriban úgy beszéltek, azt mondták, és már annyira hozzászokott a füle, annyira belidegződött, hogy észre se vette, hogy ő itt eltér a klasszikustól. De nagyon gondosan, pontosan igyekeztek tényleg tartani magukat ahhoz, olvasták ezeket a klasszikus szövegeket, mint a már említett Parasztpanaszai meg a Színuhe, a írnokok oktatásának ezek alapvető szövegei voltak, tehát, tehát nem lét, meg Tahotep intelmei, az is egy olyan dolog volt, csak az nincs benne a paraszt panaszaiban. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amiket minden írnok már azzal, amikor megtanult írni, olvasta, pontosabban először másolta, utána hallomásból írta, aztán emlékezetből írta, tehát mint egy memoritert meg is tanulta, úgyhogy ezek a kifejezések, ezek a fordulatok bennük voltak, bennük éltek. Mint ahogy mondjuk még nem is olyan régen Petőfinek az anyám tyúkját minden gyerek megtanulta, és hogyha szóba került, akkor rögtön tudta, akár idézett is belőle, tehát ugyanígy voltak ezekkel a szövegekkel. Aztán a 18. dinasztia vége felé volt ugye Echnatonnak a reformja, amit a művészet szempontjából nagyon sokat szoktak emlegetni, vallástörténeti hatásáról is, meg folyamatáról is nagyon sokat szoktak beszélni, de ez a nyelvben is megnyilvánult. Echnaton ugyanis, ugyan ragaszkodott a klasszikus egyiptomi nyelvhez, a himnuszát ilyen nyelven írta, de ugyanakkor az ügyintézésben a saját korának a nyelvi fordulatai már abszolút elfogadottak voltak. Tehát az, hogy a klasszikus egyiptomiban határozott névelőt nem használtak. Azt az ember eldönti a fordításkor, hogy most használok határozott névelőt, vagy határozatlan névelőt. Az egyiptomiak számára ez akkor, a középbirodalom idején nem merült föl. Nem, egyszerűen nem használtak névelőt, a névelőt azt mi a fordításba tesszük bele. Viszont az új egyiptomi nyelv már használt határozott névelőt. És ez a határozott névelő, például ez a Horus és Szétnek a történetében, amikor a bírósági tárgyalások vannak, már elég gyakran ott van. Ami egy olyan szó, ami mutatónév más volt a klasszikusban. Tehát az a Horus, az a föld, azt jelentette akkor, és ebben az időben azt jelenti már, hogy a föld. Nem az a, hanem a. Tehát a rámutatásból egy határozott névelő lett. És hát azért más ilyen változások is vannak, amik még a klasszikus egyiptomival nagyon jól megérthetőek, de hogyha valaki annak a pontos szabályait fel akarja fedezni, akkor de hát ez nem stimmel. Jó, értem, persze, logikus, de valahogy mégis más. Ezt hogyha úgy fordítom, akkor azért ott valami furcsaság van. Tehát nem stimmel a dolog. Na, ez ennek a következménye, ezért kérdeztem rá, mert az egy ilyen átmenet, ami már az új egyiptomi, de még nem teljesen, szóval ott még megpróbáltak a Ramesszida korban, amikor már hozzászoktak, hogy le lehet írni mindent úgy, ahogy mondunk, megpróbáltak irodalmiak maradni, és a klasszikushoz visszatérni. És ehhez példa a latin nyelv Európában, ahol ugye a nemesi világban latinul beszéltek a nemesek, na de hát azt a latint, amit ők beszéltek, ha meghallotta volna Cicero, haját tépte volna, hogy hát ezek miket mondanak. Jó, létezik ilyen, értem, na de hát hogy lehet ilyen csúnyán beszélni? Mert megváltozott a világ. Tehát ugyanez az egyiptomiban is.
4: A nyelvek folyamatosan változnak, viszont ezek az apró változások, ezek szoktak néha érdekelni, hogy hát ez így nem, de mégis, hogyha utána gondol az ember esetleg megnézi, akkor rájön, hogy és tényleg. És ilyenkor van egy nagy öröm az emberben, mikor így megérti.
3: Jó, akkor most egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk a műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat, ahol az egyiptomi nyelvről beszéltünk, és arról, hogy volt, aki a Kemet honlapnak a segítségével megtanulta ezt a nyelvet, sőt, saját maga készített a saját használatra egy egyiptomi nyelv és írás, avagy a közép-egyiptomi nyelv 12 leckén keresztül címmel egy könyvet. Edvi Gáborról van szó, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a könyvnek a készítése, ez hogyan is történt, illetőleg a kezemben tartom ezt a könyvet, és tényleg úgy néz ki, mint egy igazi könyv, egy igazi nyelvleckékkel, és nagyon szépen be van kötve. Tehát hogy készült el ez a könyv?
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat ismét. Úgy készült a könyv, hogy... Én nagyon örültem, mikor megtaláltam a kemet.hu-n a leckéket, mert rendben van, hogy angolul azért a Gardiner Egyptian Grammar a rendelkezésére áll az embernek, viszont én úgy akartam, hogy én szerettem volna, hogyha magyarul tanulom az egyiptomi nyelvet, hogy nem szerettem volna közbe iktatni egy másik nyelvet. Ez részben azért történt, mert bevallom őszintén, hogy az angol nem vált a kedvenc nyelveim közé, és... Én úgy gondoltam, hogy ez csak hátráltatni fog, mert esetleg angolul fog eszembe jutni egy adott szó, és nem magyarul, és ez nem mindig jön ki jól. Emiatt én szépen a leckék alapján elkezdtem megtanulni, különösszel kiírtam papírra is, aztán pedig az említett programban én elkezdtem az ott látható szöveget magamnak megszerkeszteni, hogy utána legyen belőle egy könyvem, amit esetleg máskor is tudok használni. És így, mikor szépen végigmentem a leckéken, ott láttam, hogy mi van leírva, és egyben gyakoroltam a szövegbevitelt ebbe a szerkesztőbe, mert igazából a Jéseshez egy kicsit nagyon hasonló módon kell bevinni az írásjeleket, tehát, hogy ebbe a Hierotech nevezetű csomagban ehhez a szövegszerkesztőhöz, mint meg lehet adni az írásjeleket a Gardiner-féle jeleik alapján, illetve ha van hangértékük, akkor az alapján is be lehet őket írni. Lehet őket rendezni, hogy egymás alatt legyenek, egy csoportban legyenek. Annyi a különbség, hogy általában, hogyha nem ezt a csomagot használjuk, hanem az ember ebben a szövegszerkesztőben csak rendesen ír, hogy megnyomja a fordítás gombot, és utána rögtön elkészít a program nekünk egy PDF-et. Itt nem ez a helyzet, hanem itt először külön, hát igen, parancsorban készíteni kell a kiindulási fájlból egy másik fájlt, mert emiatt, hogy itt mi ilyen sokféleképpen beadhatjuk a jelünket, nehéz lenne megfeleltetni egy karaktertábla karaktereinek, ezért kell egy másik program, ami ezt elvégzi helyettünk, és majd, ha utána szeretnénk be egy PDF-et generálni, akkor már jól fog legenerálódni a PDF. És ez egy körülbelül másfél éves folyamat volt, mire ezt a kemet.hu oldal leckéi alapján én megcsináltam magamnak ezt a könyvet.
0: És nagyon szép táblázatokban vannak itt mind rendezve. Ez ezek szerint ezzel a második programmal történt.
1: Igen. Tehát, hogy a hieroglifák beírása és átírása végződik csak az első programmal, és utána már simán csinálható a másik programmal. Bevallom őszintén, hogy ugye elvileg én szerettem volna felvenni a kapcsolatot a leckék

0: Minden, a 12 leckén mindegyik lecke a házi feladattal ér véget, hogy házi feladatot is kell csinálni. És hogyha megnézzük a könyv végét, akkor ott a megoldások is szerepelnek. Ezek is akkor a kemetről vannak lemásolva. És van egy szótár is, egy indexel.
1: Igen,
0: ez viszont gondolom saját.
1: Igen, az saját, tehát hogy őt a szavak azok, igazából a lecke összes szavat, azt az ember ott is össze van gyűjtve, de hát akár tehát össze lehet gyűjteni. És direkt szerettem volna csinálni egy magyar-egyiptomi szószeretet is. Ő ott persze az csak annyi, hogy megmondja, hogy a szótárban a hanyadik oldalon keressük, de szerintem ez fontos, mert ilyenkor, mikor az ember gyakorol esetleg, ugyanúgy kell magyarul egyiptom, és egyiptomiról magyarra is fordítani, és tehát nem hátrány, hogyha könnyebb kikeresni így a szavakat, mint emlékezni, hogy akkor, tehát fordítva így nehéz emlékezni, esetleg persze szükséges, tehát, hogy ne ússza meg az ember előbb-utóbb, hogy emlékezzen egyik nyelvről a másikra, másik nyelvről az egyikre, ez egy létszükséglet, de még az elején úgy éreztem, hogy ez egyfajta könnyebbség nekem.
0: Igen, és a transliterációs jelek is, tehát a latin betűs jelek is nagyon szépen ki vannak írva, és szögletes zárójelben a kiejtés is szerepel. Ez a kiejtés, ez minek alapján készült?
1: Hát ez úgy készült, hogy nyilvánvalóan mi csak a mással hangzókat látjuk leírva, hát, és az a, úgymond a szabály, tehát én nagyon sok ilyet megnéztem, a szabály az, hogy általában E betűvel egészítjük ki, mint a most a magyar nyelvben is leggyakrabban előforduló magánhangzó, és nagy valószínűséggel az akkori nyelvekben is esetleg leggyakrabban előfordulhatott, de ez egy ilyen szabály, hogy általában E betűvel írjuk át. Nyilván vannak ezek a, hát ők mással hangzónak nevezik, de igazából a kettő között vannak
0: a félhangzók,
1: igen, amit manapság már akár tekinthetünk magánhangzónak is, de képzésük szempontjából azok még mással hangzók.
0: Illetőleg a magyar nyelvben is volt félhangzó, és ennek a maradványa megtalálható. A kedvenc szavam ezzel kapcsolatban a dió és a fiai. Amit ugye úgy írjunk, hogy fiai, és dió, és dió, ott a jé is benne van.
1: Igen.
0: Tehát ez még megőrizte a félhangzó jellegét, hogyha ezt pontosan le akarnánk írni, a jét is, meg az ít is le kéne írni. Mind a két esetben.
1: És 16. századi szövegekben ez még így van.
0: Tehát ez azért van, mert ez valójában félhangzó volt a magyarban is, illetőleg az i-nek több változata volt, volt magas meg mély, és volt ez a félhangzói, tehát háromféle ink volt, ahogy az e-ből is többféle volt, de hogyha már itt a 16. századi szövegeket említi, ez azt jelenti, hogy 16. századi szöveget is olvasott.
1: Igen.
0: Mit olvasott?
1: Én például a Heltai Gáspár krónikáját 1575-ből, azt elég részletesen én kétszer is elolvastam, és ebben igen, tényleg megtalálhatók, és például az E betűből is, hogy van egy ilyen, az E és az E között egy ilyen E, igen. És ez szövegben, tehát jelölik is ott a szövegben, egy ilyen, a román és a török nyelvben, ha jól emlékszem, van egy ilyen, hát itt az E alatt van egy...
0: Egy
1: kis farok, igen, és avval jelölték, hogy ez nem egy rendes E, de nem is még E, de általában nagyon sokszor az ésnél szerepel így. Tehát, hogy amit manapság E-vel mondunk, hogy és, azt ott ezek szerint akkoriban még inkább ilyen ésnek mondták.
0: Hát sokat változott, de egyébként a mai tájszólásban is van olyan tájszólás, a rába közben például nagyon... máshogy mondják az E-ket sokszor, de bizonyos esetben meg úgy mondják, mint ahogy bárhol máshol Magyarországon. Tehát ez a bizonyos E-hang, ezt két E fölött két ponttal szokták jelölni. A mai vagy a 20. századi néprajzi átírásokban. Tehát ez megmaradt, de csak bizonyos kisebb területeken. Viszont ha már itt a középkorba is elkalandoztunk, kalandozzunk egy kicsit vissza ehhez a könyvhöz, amelyik nagyon szépen be van kötve. Ez a kötés, ez hogy készült?
1: Ez a kötés, én, hát nekem sok könyvem van, és meg szeretek könyveket készíteni, és ezért akkor, mikor nagyon sok így folyóirat és egyéb könyvem összegyűlt, úgy döntöttem, hogy megtanulok könyvet kötni. Hát egyrészt azért, mert már ez is érdekelt gyerekkoromban a könyvkötés is, Meg nem utolsó sorban, szerintem ez egy nagyon jó hobbi, így könyveket

0: felújítani esetleg, mint itt a példán látható, a semmiből elkészíteni. És hát azt mondják, hogy könyvből nem lehet könyvet kötni, megtanulni, ez részben igaz, mert ott le van írva, viszont nekem van egy nagyon jó könyvkötő ismerősöm, és én őt sokat kérdezgettem, és ő segített is, és így esetleg olyan dolgokat, amik nem voltak tisztában, tehát hogy nem jöttem rá, hogy pontosan hogy kéne csinálni, ő megmutatta nekem, úgyhogy ezúton is hálával tartozom neki. És ez a kötés, ez még egy ilyen modern kötés, tehát úgynevezett beakasztott könyv, tehát külön elkészül a belsejét, én összefűzöm, a külsejét szépen elkészítem, majd összeragasztom a két dolgot, és így lesz egy entitás. A másik nagyon nagy kedvencem, ha a középkori könyveknél tartunk, amik valódi bordára vannak fűzve, és fatáblával rendelkeznek, ezek az úgynevezett betáblázott könyvek, tehát itt miután megfűztem, a táblát hozzáerősítem a bordákhoz, és utána lesz a borítás rárakva. Tehát így már egy maga egy könyv, ezáltal tartósabb lesz maga a könyv, illetve szerintem szebb is egyébként egy valódi bordás könyv. Nem tudom miért, nekem azok a úgy maga a könyv, tehát mint elkészítési szempontjában, ha fontolóra veszük, hogy körülbelül legalább négyszer annyi munka van vele, egy ugyanolyan könyvet, ha elkészítek a beakasztott, illetve betáblázott módszerrel.
1: A kopt időszakban már Egyiptomban is ugye könyvek készültek, kódexek készültek, ezek úgy készültek, ami hagyomány aztán tovább ment a középkorban, sőt az újkorra is, hogy egy nagy lapot összehajtottak, és utána ezt fűzték. Na most ez a könyv, ez biztos vagyok benne, hogy nem egy nagy lapra, amit mondjuk 32 oldalra összehajtva hasznosított, hanem laponként készült lapokból. Lapokból lett összeállítva, vagy hát technikailag hogyan lehetett ezt megoldani?
0: Technikailag évekből áll, és egy év 16 oldalas, tehát, hogy 4 darab lap került félbehajtásra, de a nyomtatás technikailag viszont egyértelműen laponként lett nyomtatva. Általában megszokott ez a 16 oldalas ív egy könyvnél, tehát, hogyha az ember elővesz egy 16. századi könyvet, nagy eséllyel az is vagy 16 oldalas ív, lehet kevesebb is természetesen, ha abban belegondolunk, hogy ólombetűvel kiszedjük a könyvet, akkor, és én kézzel szeretném nyomtatni, akkor nem lehet akár mekkora nagy ívet készíteni, mert hogy akkor erő kéne az ahhoz, hogy belenyomjuk, hogy ez nem megvalósítható kézi nyomdában. Általában emiatt vagy hát kiszedik előre a 16 oldalt, és csak kinyomtatják laponként, mert ilyet is lehet csinálni, mert ez csak a 19-20. Század találmánya, hogy egy ívre rá mind a 16 oldalt rárakják, és utána hajtogatják a könyvet. Egy utolsó példával, nemrég szereztem egy 273 éves könyvet, egy latin nyelvű matematikai tankönyvet, de ezt csak azért vettem meg, mert én restaurálni szerettem volna, és abban például 8 oldalas ívek vannak.
1: Na, akkor térjünk vissza az ókori Egyiptomhoz. Beszéltünk az egyiptomi írásról, arról, hogy hogyan készült ez a könyv. Az egyiptomi kultúrának milyen más oldala van, ami még fölkeltette az érdeklődését?
0: Például az építészet.
1: Miért és mi konkrétan? Hiszen annak is nagyon sok területe van. Van a lakóházak, hogy csak a legnagyobb egységeket, a lakóházak, a szakrális egységek, a halotti kultuszhoz kapcsolódó dolgok, és aztán még ezen kívül is vannak mások is.
0: Igen. Bevallom őszintén, hogy így érdekelnek a lakóházak is, csak sajnos, mivel a lakóházak nem tartós anyagból készültek, ezért viszonylag, hát éppen nem maradt meg egy sem, de esetleg ilyen darabjai, maradványai megmaradtak, de minden esetre tényleg ez egy fontos része, és ez is egy kicsit foglalkoztat, mert nyilvánvalóan igen, nem csak szakrális és halotti épület együttesekből állt az egész, hanem az emberek laktak rendes házakban. Viszont így a halotti épületek, meg a szakrális épületek azért vonzottak, főleg a díszítések miatt, tehát, hogy így, mint a művészet is érdekel engem, és egyiptomi művészet, és ezért nagyon jó volt látni meg tanulmányozni, hogy ez hogy jelent meg egy épületen. Mert igen, manapság már, ha ránézünk egy ilyen akkori templomra, akkor legtöbbször nem látjuk azt, hogy milyen színesek is lehettek újkorukban, és jó belegondolni. Érdekelt az is, hogy milyen színeket és hogy használtak, és érdekel maga az, tehát, hogy hogy gondoltak arra, hogy ezeknek tartós épületeknek kell lennie, és bizonyos megfontolásokat tettek azáltal, hogy esetleges mondjuk kisebb földrengéseket kibírjanak az épületek.
1: És a világítás azzal foglalkozott annak a kérdésével, hogy például a templomokban ugye fölülről jött a fény, tehát úgy alakították ki a felső mennyezetet, hogy legyen olyan hely, ahol be tud jönni a fény, hogy megvilágítsa. Meg hát voltak ugye a fáklyák, amikről azt szokás tartani, hogy az füstöl, és az kormoz. Az egyiptomi templomokban pedig a koromrétegek azok a középkorból származnak, tehát nem az ókorból, nem akkor kormozták be őket. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy eleve az építészetnél úgy építették, hogy ne kelljen külön megvilágítani, csak hát bizonyos helyeket, bizonyos részeket, mert hát azért teljesen nem volt kikerülhető a dolog. Van esetleg kedvenc templomod?
0: Kedvenc templomom? Én nagyon szerettem a Edfui Horus templomot, mely viszonylag késői templom, tehát hogy ez már a ptolemaioszi korban épült. Bevallom, hogy én a madarakat nagyon szeretem, lehet talán ezért is vagyok ilyen elfogult a Horus templommal kapcsolatban. Viszont a templom is maga nagyon érdekes, mert valószínűleg több templomban is, de viszont itt nagyon, emiatt mivel később épült, a szövegek nagyon jól megmaradtak, és ezek is foglalkoztattak engem, tehát hogy ott, ha jól tudom, akkor a Horus is szétküzdel...
1: A Horus és szétküzdelmére is van utalás, igen.
0: Ott is vannak ilyen utalások.
1: Nagyon sok minden van ott a templomfalon, és próbáltad esetleg elolvasni ezeket a szövegeket?
0: Bevallom őszintén még nem, de már nagyon foglalkoztat.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz gondolni, mert hogy ezek, mint te is említetted, ptolemaioszkori szövegek. Na most az egyiptomi kultúra 3000 évig élt, folyamatosan változott. Ez azt jelenti, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a új birodalom korának a akkor használt nyelvezete az már más volt, mint a középirodalmi klasszikus egyiptomi nyelv. Létrejött az úgynevezett új egyiptomi nyelv, ami teljesen elfogadottá vált, és amiben már olyan nyelvtani formák is vannak, amik nem léteztek korábban. Na de ezzel nem állt meg az egyiptomi nyelv fejlődésének a története, mert ez az újonnan kialakult nyelv is alakult. Hát ahogy a magyar nyelv ma is alakul, folyamatosan nem véletlen, hogy az akadémia újból és újból új nyelvtanokat ad ki, és ezekben a nyelvtanokban megváltoznak a szabályok, máshogy kell írni ezt, meg azt, meg amazt, meg más nyelvtani formákat fogadnak el, mert egyszerűen a beszélt nyelvbe bekerülnek olyan kifejezések, bekerülnek olyan fordulatok, és általánossá válnak, amit már el kell fogadni, mert ez az általános. Hiába mondjuk azt, hogy nem szabad, az emberek mégis azt használják. Tehát akkor alkalmazkodunk hozzá. Na, ugyanez volt az ókorban is természetszerűleg, csak hát sokkal lassabbak voltak a folyamatok, mint ma. Egyszerűen a kommunikáció lassabban haladt, és ennek az lett a következménye, hogy a szaiszi korra megint egy új nyelvi fázis lépett életbe, amit a démotikus nyelvnek nevezünk, és démotikus írással együtt. Na, ebben a démotikus írásban már több mindent leírtak olyant, amit egyébként a hieroglifákkal nem írtak. És nyelvtana is megváltozott. Bonyolultabb lett tulajdonképpen, mert ha belegondolunk, akkor egyre bonyolultabb lett az élet is, egyre több mindent akartak kifejezni, tömörítettek, és hát egy csomó külső hatás érte az egyiptomi népet is. Tehát ezek mind-mind beépültek, ahogy a magyarba is beépül. A latin épült be először, aztán a németből vettünk át nagyon sok mindent, most anglicizmusok tömege kerül bele a magyar nyelvbe. Tehát ugyanígy volt az egyiptomival is, minden korszakban valamit magába olvasztott. Tehát a lényeg az, hogy kialakult megint egy teljesen új nyelvi fázis, a démotikus nyelvi fázis, amihez már egy írás is kapcsolódott. Egy olyan írás, amelyik a korábbi írást leegyszerűsítette. A hieroglifák továbbra is megmaradtak természetesen, a monumentális írás, a könyvírás, ha úgy tetszik, annak megfelelő funkcióban továbbra is élt a hieroglif. És a hieroglifákkal továbbra is megpróbáltak a klasszikus egyiptomi nyelven, tehát a középbirodalom nyelvén írni, ami nem feltétlenül sikerült, de a klasszikus egyiptomi ismerettel elolvashatóak ezek. Viszont a kézírásnál megmaradt a hieratikus kézírás a vallási szövegeknél, és még használta néhány ember egyéb célra is, de a hétköznapi életben fokozatosan egy még tovább egyszerűsített írás, a démotikus terjedt el. Na most a mai ember számára a démotikus sokkal nehezebben olvasható, mint a hieroglif, vagy a hieratikus. Ugye a hieratikus kézírás, tehát ahogy a kézírás van, aki szépen ír és könnyen olvasható, van, aki csúnyán ír és nehezen olvasható. Lehet, hogy ugyanaz az ember most ráért és gyöngybetűkkel írt, most kapkodott és csak felskribált valamit. Tehát egy embernél is lehetnek változatok, de azért mégis az egyszerűbb volt. A démotikus nyelvben ott, hogyha a nyelvnek a megjelenését akarom valahogy érzékeltetni, akkor azt tudom mondani, hogy van a nyomtatott könyvírás, van az az írás, amikor folyóírással írunk, és létezik a gyorsírás, ami ma már elég ritka, de azért még tudunk róla, ismerjük, hogy van. Na hát a démotikus írás jellegében a gyorsírásra hasonlít. A gyorsírás is van, aki kiválóan tudja olvasni. A démotikust is sokan kiválóan tudták olvasni, mert ez volt a hétköznapi írás. A mai embere számára a sok ligatúra, a sok rövid, egymáshoz nagyon hasonló jel miatt, ez sokkal nehezebben megy. Na, de ez vált általánossá. Ezzel párhuzamosan azonban, ugye a világ is megváltozott, egy csomó új kifejezés jött, és a vallási életben igaz, hogy ragaszkodtak a hagyományokhoz, de ott is azért voltak újítások, és a körülöttük levő világból nagyon sok mindennek egyszerűen nem lehetett kihagyni, nem lehetett figyelmen kívül hagyni a vallási életben sem. Ez azt jelentette, hogy új hieroglif jelek is kialakultak. Tehát eredetileg néhány száz hieroglif jelből több ezer hieroglif jel lett. És a Ptolemaiosz korban bizony ezzel a több ezer hieroglif jellel írtak, tehát önmagában egy csomó új jel van. Tehát ez már bonyolítja az olvasást. Ezek a jelek kezdetben a szó végén levő meghatározó jelek, a Gardiner, amit determinatívumnak mond, osztályozó jel az egy modernebb megjelölése ennek, de mivel a Gardiner-féle jellistát használjuk a determinatívumtól, nem tudunk megszabadulni, hiába nem pontos, mert a determinatívum az meghatározza a szót, gondolná az ember, de nem a szót határozza meg, hanem a szó jelentés tartományát. Az osztályozó jel ezt pontosabban kifejezi, de a Gardiner jellistát használjuk, tehát tetszik, nem tetszik, azt a szót használjuk rá. Na, tehát ezek először ilyen jelek voltak, aztán magukat, a szavakat is jelölték. Aztán ebből jött, hogy hangoknak a jelölésére is lehetett használni, tehát egy kicsit megbonyolították az egyiptomi nyelvet, nem beszélve a nyelvtani változásokról. Úgyhogy ez ezért különösen nehéz, de Champollion ebből az időszakból indult ki. Először ezt olvasta el, és ezért van az, hogy a Champollion általi olvasatoknak egy része az csak a Ptolemaiosz korban él, mert amit ő ónak olvasott, az ua a klasszikus egyiptomiban, de ő ónak olvasta. És akkor ugye, ahogy a nyelv megismerése tovább fejlődött, ismertük meg a klasszikus egyiptomi nyelvet. Na, tehát egyiptomi nyelvről akkor most ennyit, és akkor ezzel véget ér a mai műsorunk. Tehát, kedves hallgatóink, most egy érdekes nyelvtanról hallottak, Edvig Gábornak az Egyiptomi Nyelv és Írás című könyvéről, ami ugye a Kemet honlap alapján készült, és ezzel búcsúzunk Önöktől, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnök püspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak: örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették: egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A baptista alkotóhét ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett került megrendezésre, a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzéteszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. 10 nap. Történelem, zene és fesztivál. Ma kezdődik a székesfehérvári királyi napok. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei esemény sor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékozót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből indulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cser Palkovics András polgármester. Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: János apostol az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet, és az apostolok közül csak ő kísérte el Krisztust a Golgotára. A kereszt alatt Jézus az ő gondjaira bízta édesanyját, Máriát. Jézus feltámadását követően az asszonyok híradása nyomán Péterrel együtt futott az üres sírhoz, hogy megbizonyosodjon a Mester feltámadásáról. Efeszoszban tanított, majd Patmosz szigetére száműzték. Itt részesült azokban a látomásokban, amelyeket a jelenések könyvében leírt.
1: Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.
0: Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam.
1: Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és mondta: ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.
0: És mondanéki: minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad.
1: És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala, és kötélből ostort csinálván kiűzé minnyájokat a templomból.
0: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
1: A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született.

0: úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
0: Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedeteit fel ne fedessenek.
1: Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
0: Felele azért Jézus, és mondanékik: bizony-bizony, mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi.
1: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
0: Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta.
1: Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten.
0: Jézus pedig mondanékik: én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
1: Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta, mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék.
0: Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

0: és mondanékik: ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
1: És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.
0: Felele Jézus: ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek.
1: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
0: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.
1: És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
0: Felele Jézus: avagy nem 12 órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világnak világosságát?
1: De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.
0: Mondanéki Jézus: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él.
1: És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?
0: Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
1: Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem.
0: Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
1: Világosságul jöttem-e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz.

0: Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
1: Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek.
0: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
1: Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
0: Mondani ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.
1: Ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
0: Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van.
1: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
0: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
1: Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
0: Kiméne azért Jézus, a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanékik Pilátus, én hol az ember?
1: Mondanéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, szeretszél engem. És mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájuknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg, mert a tanúság a mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, hogy ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor íme itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1761. kérdés. Adhat-e Isten betegséget hívei életébe? A válasz. Hát, ha arra gondolunk, hogy a mennyei atya milyen szerető lélek az övéi felé, és tudjuk, hogy minket, az embereket gyermekeinek fogadott, akkor már is elutasítjuk a felvetést. Jaj, dehogy is ad egy atya betegséget a gyerekének, hiszen szereti. Az a célja, hogy boldogan és egészségesen éljen a magzat. De vajon a Szentírásból is ez tűnik ki? Amikor Jézust megkérdezték egy témában, ő azt mondta, hogy ha ti tudtok tökéletlen emberként jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, a mennyei atya is tud. Ő nem téveszt meg titeket, hogy tojásnak látszó skorpiót ad, vagy így tovább, de ha a bibliai történéseket nézzük, akkor ez nem ilyen emberi gondolkodás szerinti. Ruth könyvében például két fiatalember, az Úr terve szerint, születésétől betegeskedett, és meg kellett halnia, hogy két özvegyet hagyjanak maguk után, amivel az Úrnak terve volt Jézus családfájának kialakításával kapcsolatban. Naamán, a szír hadsereg parancsnok, azért lett leprás, mert Istennek terve volt a megtérésével, hiszen rajta át indult el országában a kereszténység. Ott volt a születésétől vak ember Jézus idejében. Amikor megkérdezték Jézust a betegségéről, ezt mondta: ez a betegség az Isten dicsőségére van. Aztán ott volt a 38 éve beteg a Siloám tavánál. Miért? Isten dicsőségére, mert miután Jézus meggyógyította, az bizonyította, hogy neki minden betegség felett uralma van, legyen az testi vagy lelki. És igen, a gadarai megszállott, akinek egy pillanat alatt adta vissza, megválta az egészségét, és küldte el a 10 városba tanúságtevőnek, aminek meg is lett az eredménye. Vagy miért halt meg egy napra Jairus kislánya, két napra a Naini ifjú? Lázár is beteg lett, és így halt meg Isten dicsőségére, hogy bebizonyítsa, Jézusnak is van visszaút és feltámadás a 3 napi halál után is. Vagyis, hogy a Jézus feltámadásába vetett hitet növelje. Már elmondtam a Tanúságtevés ragyogása című műsorban is, hogy én is kaptam olyan szolgálati betegséget, ahogy én ezt elneveztem. Kórházba kerültem, mert volt ott két szobatársam, akinek el kellett vinnem az Úr üzenetét, és akiknek segítenem is kellett Isten dicsőségére. Nos, sose feledjük, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, és az Úr nem azt ígérte, hogy itt fáklyás díszmenet lesz az életünk, hanem majd az örökké valóságban, ő vele, miután hittel és kitartással teljesítettük földi küldetésünk, amely olykor betegség és halál is lehet a cél érdekében. De ha most ezen valaki megbotránkozik, akkor nézzen csak föl a keresztre. Ez Isten igazi atyai szeretete, az áldozat. Egymásért, egymás üdvösségéért. Mert aki a saját tökéletes fiát nem kímélte, hogy ne bánna velünk is ugyanígy a magunk és mások javára. De azt is tudjuk, hogy az Úr sose marad adósa senkinek. A nagy elszámoláskor mindennek élvezni fogjuk a kamatait.

1762. kérdés. Jaj, nem kell nekem ez a hegyi beszéd. Halljuk gyakran. Tudja az illető, hogy miről beszél? A válasz. Ma nagyon sokszor úgy beszélnek egyesek a hegyi beszédről, mint amolyan prédikációról, amelyen mi akarunk rámutatni az ő hibáikra, és rábírni őket a jóra, az életszerű változtatásra. Na ez az, ami nem kell. Ezzel a kijelentéssel persze azt is hangsúlyozzák, hogy majd én tudom, hogy mi a jó nekem, majd én eldöntöm, majd én. De amikor már abba a helyzetbe kerül valaki, hogy szüksége lenne a hegyi beszédre, mert már maga is tudja, már maga is így nevezi a hozzáintézett féltő szavakat, igen, pontosan tudja, hogy tév úton jár, csak nem akarja beismerni. Mert végül is mi a hegyi beszéd? Jézus leült a hegyen a tanítványai körében, és elmondta nekik, hogy miként lehetnek boldogok. Tanításának minden szakaszát így kezdte. Boldogok a... És akkor jött, hogy kik és mikor. És bizony, akiknek a hegyi beszédre lenne szüksége, annak jó is lenne, ha ismerni a részleteket. Persze, Jézus sose volt erőszakos. Most is ők jöttek hozzá, jöttek a tanítványai. És akkor ő leült, elfogadta őket, a Máté 5 szerint. Nem könnyű követni Jézus szavait, hiszen ilyeneket mond. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert őket megelégítik. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mondta Jézus, és mindenfelé rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Az pedig már a mi dolgunk, hogy az Úr segítségével meglássuk a sok szóból, a mi emberünknek éppen mire van szüksége a hegyi beszédből. Mert hogy nagy szüksége van, na az már biztos. Legyünk a segítségére, és halljuk meg a hangos elutasítás mögött a megbújó néma segítségkérést. Ne erőszakosan, csak finoman, de érthetően. És hogy ezt hogy kell csinálni, arra csak is mennyei édesatyánk adhat nekünk hiteles tanácsot, mert ő ismeri az illető lelkét és senki más. Így hát, csak is a lelkek nagy ismerője az Úr tudja, hogy mikor és mit kell neki mondani és hogyan. Persze, már is jöhet a szokásos elutasítás, de gondoljunk csak arra, hogy ránk, hány és hány évet várt az Úr, mire hozzáléptünk, és talán még ma se vagyunk nála teljesen.

1763. kérdés. Isten sokszor szólt népéhez a próféták által. És ma? A válasz. Mit tudunk arról, hogy Isten hogyan kommunikál az emberrel? Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, a kornak, az egyénnek megfelelően. Még az édenkertben, közvetlenül. Olyan meghitt, amikor azt olvassuk, hogy alkonyattájt, az Isten mindig meglátogatta az embert, sétáltak, beszélgettek, egyek voltak. Aztán a bűnbeesés után Isten kétféleképpen kommunikált, egyrészt rámutat a természet csodás megalkotása, másrészt embereket választott ki, és rajtuk keresztül üzent a népnek. Ezek voltak a proféták, ahogy az ige mondja is. Aztán eljött az üdv történet megváltási szakasza, és akkor Jézuson át szólt hozzánk az Atya, melynek csodálatos tárháza a négy evangélium, az apostolok cselekedeteitől végig a Biblia. És ma? Hát azt kell mondanunk, hogy már mindent elmondott az Úr ennyi idő alatt, mit kéne még tudnunk. Nos, talán, ha nagyon odafigyelünk, meglátjuk, hogy Isten ma is szól hozzánk, hitünk erősítésére, mégpedig sok úton és módon. Számtalan tanúságtevést és ige hirdetést hallhatunk az interneten, a rádióban, a tévében. Soha annyi keresztény tartalmú nyomtatvány nem jelent meg, mint napjainkban. Számtalan, bibliai alapú, hiteles film készül, mint például napjainkban a Kiválasztottak című sorozat, melyben soha egy mondatot sem hallottam, amely ne követte volna híven a Szentírást. De ott vannak a híres régészeti felfedezések is, mint a holt tengeri tekercsek, vagy azok az ásatások, melyekben más-más országokban a Biblia igazságának megfelelő feljegyzéseket rögzítettek, találtak. Legyen az akár egy-egy történés, akár egy hiteles személy létezése, akár a szövetségkötések dokumentációja. De látjuk a jerikói fal leomlását is. Pontosan úgy ásták ki, ahogy az le van írva a Bibliában. A fal nem összeomlott, hanem mint egy papírlap, teljes egészében előre esett, és ma is így van a földben. Aztán ott vannak a jeruzsálemi emlékek, és azok egyre másra történő gazdagodása a feltárások nyomán. Ma már itt van a modern lidár technika, mellyel akár az őserdők sűrű lomb koronája alatt rejtőző régi városokat is föl lehet térképezni, és 3D-s képet alkot a talajfelszínről. Ez a légi lézeres letapogatás új régészeti helyeket mutat. És még számtalan dologról beszélhetnénk, de a lényeg az, hogy Isten ma is szól az emberhez. Hogy mégis melyik a leggyakoribb módszere? Nos, azt hiszem, hogy személyesen, a Szentlélek által a szívünkkel beszél. Mindenkivel egyenként és külön-külön. Mely hatalmas kincsünk és nagy lehetőségünk ma.

Na, ez aztán már végképp nem lehetséges. De miért? Mert pontosan azok, akiknek a megváltást kellett volna hirdetni, oda se fütyültek. Van a Bibliának egy pontos időn meghatározása Dániel könyvébe, hogy mikor, melyik évben várható a Messiás születése. Senkit nem érdekelt. Aztán megjöttek a napkeleti bölcsek, és emberi szóval is elmondták. Megszületett! Senkit se érdekelt. Senki se rohant velük Betlehembe, hogy lássuk tényleg. Aztán, amikor Heródes kiadta parancsot a 2 éven aluli kisfiúk meggyilkolására Betlehemben, hogy a Messiás is oda vesszen, meg a környékén, senki se sietett menteni a gyermeket. És amikor Jézus színre lépett, már is féltékenyek lettek rá, már is üldözték, már is kémeket küldtek rá, és rövid időn belül elhatározták, hogy megölik azt, akit szolgálniuk kellett volna, mint papság. De Jézus kijelentette, hogy olyanok, mint akire a messze földre távozott ember rábízta vagyonát. Amikor kérte a hasznot, minden hírvivőjét megölték, lásd a proféták, és most Jézust is holott, pontosan tudták, hogy ő az Isten fia. Ők nem tudatlanságból, nem megtévesztettségből utasították el Jézust, hanem sátáni megfontoltságból. Tudatosan. Ezért járt le a kegyelem részükre már itt a földön. Ezért nem állt eléjük Pál apostol sohasem. Amit tettek, az a Szentlélek káromlása volt, és arra nincs bocsánat.

1765. kérdés. Ó, csak éj a mának, rohannak az életbe sokan. De erről van Istennek véleménye? A válasz. Minden ember céllal születik a földre, mint már tanultuk sokszor. De ha nem hisz Isten tervében, akkor a saját feje után megy, és sokszor csodálkoznak, hogy bizony jól beverik a fejüket, és még akkor se tanulnak sokan. Az ilyen ember, mert sok negatívum érte, kárpotolni akarja magát a föld gyönyöreivel, és aki ezt vallja, meg is teszi. De itt a kérdés, boldog lesz ettől? Nos, az Úr többször is beszél erről a Szentíráson keresztül. Ime Ézsaiás 56. Mert sokan már akkor is így éltek. Csak vigasság és öröm van, marhát vágnak, juhot ölnek, falják a húst, isszák a bort. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Az 1 Korintus 15-ben így szól Pál. Együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Isten az önpusztítás helyett bűnbánatra hívja őket és magához, ahol igazi öröm és igazi béke van. És ez ma is igaz.

És akkor jöjjenek a következő kérdések a jövő hétre. 1766. kérdés. Miért mondják a kereszténységre, hogy kirekesztő? És az? 1767. kérdés. Ki az első ember, aki keresztény családban nőtt fel? 1768. kérdés. Büntetés volt-e, hogy az Édenen Isten elzárta az örök élet fáját az embertől? 1769. kérdés. Az Ószövetségben sok vér ömlött. Akkor Isten kegyetlen volt? 1770. kérdés. Mit jelent? A hit hal.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni. Remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok. A külső tényezők ellenére is minden kedves hallgatomnak miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Milyen kedvesen viselkedtél. Aki kedvesen viselkedik, az igyekszik másnak örömet szerezni. Szívélyes, segítőkész, barátságos, amelyel szeretetét próbálja kifejezni. A melegszívű, jóságos, készséges, figyelmes, tapintatos, finommodorú, előzékeny, jót akaró ember olyan személy, aki iránt szeretetet, rokon szenvet érzünk, szimpatikus számunkra. A viselkedésünkkel fejezzük ki azt a magatartást, a hozzáállást, ahogy a másik emberhez viszonyulunk. Ha minden ember úgy viselkedne másokkal, ahogy ő szeretné, hogy vele viselkedjenek, milyen más lenne ez a világ? Jézus is ezt tanácsolja, amit Máté jegyzett fel evangéliumának 7. fejezete, 12. versében. Amint akadtok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Gary Chapman szerint a szeretet 7 vonásához tartozik: a kedvesség, a türelem, a megbocsátás, az udvariasság, az alázat, a nagy lelkűség, az őszinteség. Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit kérnek tőlünk, hanem az, ha örömünket leljük abban, hogy segíthetünk. Türelmesek vagyunk, udvariassak. A kedvesség, a mosoly és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs, ami még pénzbe sem kerül. Ezért igyekezzünk, hogy soha ne bántsuk meg azokat, akiket szeretünk. Mindnyájan követünk el hibákat, néha szörnyűeket is. De legyünk azon, hogy minél előbb helyrehozzuk az elrontott kapcsolatokat. Szokolai Katus, mentálhigiénés szakember, a Kedvesség pszichológiája című írásában a következőket írja. El sem tudjuk képzelni, hogy mekkora hatással vagyunk másokra, akár ismeretlenekre is. Viselkedésünk, akár szándékos, akár meggondolatlan, komolyan veszélyeztetheti mások mentális egészségét. A kedvesség, a másokkal szembeni kedves cselekedet már önmagában nagyon sokat tehet mások mentális egészségének megőrzésében. Meghallgatjuk a szomszédunkat, előreengedünk valakit a boltban, vagy átsegítünk egy idős embert a zebrán. Egy krízis helyzetben lévő embernek leginkább megértésre, odafigyelésre és segítségre van szüksége, amit elsősorban a közvetlen környezetében élőktől vár. A kedvesség olyan erény, mely az embert képessé teszi arra, hogy szerethető, szeretetreméltó legyen. A kedvesség lényege az őszinteség, vagyis a kedvességnek szívből kell jönnie. A szó azt fejezi ki, hogy az ember őszintén odafigyel a másikra, azaz nem közömbös irányába. Ennek része a mosoly, a figyelem, az udvariasság, az előzékenység, a másik meghallgatásának képessége, segítőkészség, türelem, megbocsátani tudás. A kedves viselkedéssel nem csak másoknak teszünk jót, de számos kutatás bizonyítja, hogy a kedvesség jól esik annak is, aki adja, és még inkább annak, aki kapja. Mert jó hatással van ránk. A kedvesség boldoggá teszi az embereket, javítja az önértékelésüket, megerősíti az emberi kapcsolatokat, enyhíti a depressziót, és erősíti a pozitív hangulatot. A legtöbb ember számára fontos, hogy hasznosnak érezze magát. Ez pedig sokszor a másiktól való gondoskodásban teljesedik ki. Mindenkinek jól esik, ha rámosolyognak. Ez olyan érték, amely mellett sokszor elmegyünk, mert természetesnek vesszük és fukarkodunk vele. Ha figyelmesek vagyunk a körülöttünk lévőkhöz, akkor előzékenyek és udvariassak leszünk. Ez valóban kedves viselkedés részünkről,
ami a másik iránt érzett tisztelet és szeretet megnyilvánulása. Herendi Kata pszichológusnak az a véleménye, hogy a kedvesség nem gyengeség, hanem maga az erő, mert falakat dönt le, hidakat épít, és egyetlen morsája elég, hogy végig kísérjen minket egy hosszú-hosszú úton. A kedvességben erő van, mert egy mosoly, néhány kedves szó, egy apró figyelmesség, olykor csodákra képes. Hatására jó hangulatba kerülünk, csökken a szorongásunk, nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá válunk, megvéd a hosszantartó stressz káros következményeitől. Az egészségünkre gyakorolt jótékony befolyása pedig olyannyira erős, hogy egy vizsgálat szerint azok a megfázással küzdő páciensek, akikhez a házi orvosuk különösen kedves volt, legalább egy nappal gyorsabban meggyógyultak. A kérdés az, ha ez így van, akkor miért nem gyakoroljuk egymás iránt? Akik talán nem így viselkednek, azok attól tartanak, hogy a kedvességüket mások gyengeség jelének vélhetik, és visszaélhetnek vele, kihasználhatják. Pedig a kedvesen viselkedő ember közelében jó tartózkodni, mert segítőkészen fordul mások felé anélkül, hogy ezért bármilyen jutalomban reménykedne. Sajnos mégis, ha körülnézünk, azt tapasztaljuk, mintha az egymáshoz intézett kedves szavak és viselkedés lassan kikopna a mindennapjainkból. Sokszor, ha esténként fáradtan hazaérünk a munkából, csak morgunk a szeretteinkre, és türelmetlenek, idegesek vagyunk, és ez elrontja a közös együttlét békéjét, örömét. Nem kellene ennek így lennie. Ezért tanácsolja Bölcs Salamon is a Példabeszédek könyve 22. fejezet 1. és 11. versében. Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál. Ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség. Ha az Úr Jézus életét tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy földön járt, akkor mindig kedvesen, segítőkészen fordult a szenvedő emberekhez. Megszánta az éhező sokasságot, megáldotta a gyermekeket, meggyógyította a betegeket. Az egyik róla szóló profécia, amit a 45. Zsoltár 2. versében olvashatunk, azt mondja el számunkra, hogy még a beszéde is kedves volt. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Jézus Krisztus a mi példaképünk, ezért kövessük az ő példáját, és legyünk minden élethelyzetben egymáshoz szívélyesek, udvariassak, segítőkészek, kedvesek. Viselkedjünk úgy, hogy öröm legyen a közelünkben tartózkodni, és nekünk is mondhassák azt. Milyen kedvesen viselkedtél!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem fenyíti gyermekeit örökké. A mai ige: Királyok első könyve 11:39. verse. És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké. Gondolatok az igéről. Isten figyelmezi az övéit, mégpedig elég szigorúan, azért, hogy engedetlenség, mint nem kívánt rossz és mint keserű tapasztalat álljon meg előttünk. Salamont idegenből hozott feleségei tévútra vitték, elkezdett ő is idegen isteneket imádni, és ezzel súlyosan megsértette atyái istenét. Isten nem hagyta ezt büntetlenül, büntetése az volt, hogy Salamon fia már nem uralkodhatott egész Izraelen. A 12 törzs közül 10 elszakadt az országtól, és külön vetélytárs államot alapított. Súlyos megpróbáltatást jelentett ez Dávid házának, tudhatták, hogy közvetlenül Isten kezéből jött mindez, és csakis az ő hitetlen magatartásuk az egész helyzetnek az oka. Isten nem huny szemet az övéinek bűnei fölött. Fájdalmasan megbünteti legkedvesebb szolgáit is, ha azok eltérnek a teljes engedelmesség útjáról. Talán most éppen minket fenyít emiatt. Ha így van, kiáltsunk hozzá alázatosan. Ó, Uram, mutasd meg, miért fenyítesz most engem? Milyen drága vígasztalás van az igerész második felében. Nem örökre alázd meg. A bűnért járó büntetés örök, de az Isten gyermekét sújtó atyai fenyítés csak egy ideig tart. A betegség, szegénység mind elmúlnak, ha a kívánt céljukat elérték. Gondold csak meg, nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. A vessző megedz minket, de kard nem ölhet meg. Jelen megpróbáltatásaink megtérésre kell, hogy indítsanak, hogy meg ne halljunk a gonosztevőkkel együtt. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma egy Artisius és Magyar Örökségdíjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, a magyar kultúra lovagja, művészek doktora, és nem mellékesen a Cimbalom Világszövetség elnöke a vendégem. Már biztosan kitalálták, hogy ki is ő, igen, Herencsár Viktória a mai vendégem. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és nagyon örülök, hogy ma itt együtt lehetünk.
0: Akkor kezdjük mindjárt a kellő közepén, azaz az elején. Hogyan is kezdődött? Talán az óvodában?
1: Hát bizony, hát ott, bár én nem voltam óvodás, az anyukám az itthon maradt a gyerekekkel, hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb. És bizony ez úgy alakult, hogy a hangszer választott engem, nem én a hangszert, ugyanis a nővérem, aki a rádió kórusába járt, oda általános iskolába, és neki kellett hangszert választania, ő 4 évvel egyébként idősebb, mint én, és hát az anyukám nagyon szerette volna a zongorát, de nem fért be a lakásba, és utána gondolkodott a hegedűn, de azt meg nem tanulhatott a nővérem, mert pici korában egy késbe belenyúlt, úgyhogy nem volt alkalmas a keze a hegedüléshez, és akkor ajánlották neki a cimbalmot. Tarjáni Tótiga tanított akkor ott, és így az anyukám azt mondta, hogy hát akkor legyen a cimbalom, és beíratta a nővéremet. Én voltam 3,5 éves, amikor a szüleim vettek a nővéremnek egy cimbalmot, hazahozták, és én azon nyomban nekiálltam rajta játszani. Na most én addig is érdekelt a zene, mert ugye hát a nővéremtől mindig hallottam, mert ugye kórusban énekelt, és nagyon sok népdalokat tanultak ott, és én azt mind megtanultam. Arról már nem is beszélve, hogy megtanultam szólmizálni, kottát írni, tehát és amit még nagyon szerettem, vagy amikor valamit énekelt a nővérem, én rögtön valamilyen kíséretet énekeltem hozzá. Ugye ez mind ilyen itti korban, tehát amikor arra került a hangszer, én már egy nagyon sok dalt ismertem, tudtam, és hát azokat a dalokat, ezek természetesen gyerekdalok és népdalok voltak, és hát azokat elkezdtem rajta játszani. A nagymamám meg nagyon élvezte, hogy én itt mindent így hallás után elkezdek játszani, és ő is elkezdett énekelni különböző olyan dalokat, amiket ő ismert, és abban a korban, ilyen magyar nóta félék. Tehát ilyen dalokat énekelt nekem, és én azt utána, ahogy elénekelte, lejátszottam. És hát nekem a cimbalom volt a játék. Tehát nem babáztam, meg egyebek. Hát a nővérem iskolában volt, akkor én rögtön reggel már nekiültem, meg a bátyám is ugye iskolás volt. Én rögtön nekiültem, és hát bizony nagyon nehezen szedett le az anyukám a cimbalomról, mert akkor még úgy volt, hogy hát én kicsi voltam, tehát a cimbalmot még csak nem én tudtam csak elérni, csak úgy vagy, hogyha felültettek a székre, vagy pedig állva tudtam csak ezt elérni. És hát nagyon nehéz volt onnan engem elvonszolni, még ebédelni sem akartam, és hát a legnagyobb probléma volt, hogy mikor hazajött a nővérem az iskolából, és kellett volna neki gyakorolni, nem akartam. És hát ment az órára, és mindig mondta, hogy nem tudtam gyakorolni, mert van egy húgom, aki nem hagy. És hát akkor kérdezték, hogy hát mennyi a húgó, hát 3,5 éves, hát még nem voltam egészen 4. És hát a tanárnője, Tarjáni Tótiga, azt hitte, hogy lusta, és nem akar gyakorolni, de amikor már többször mondta, azt mondta, hogy hozzá el nekem a húgodat, hát ez nem igaz, ugye egykor a gyerek, és nem hagy téged gyakorolni, hát úgyhogy nem hagy gyakorolni. És aztán az egyik órájára anyukám elvitt, akkor már 4 éves voltam, és a nagymamám az írta ezeket a dalokat, hogy miket játszok, ami 80, nem tudom, már darab dallam volt fölírva a papírra, ez a papír még valahol meg is van itt a szekrény alján, és ezt elvittük magunkkal, illetve anyukám elvitte magával. Hát a tanárnője a nővéremnek elájult, azt mondta, hogy ilyen nincs, és hogy bármelyiket el tudom játszani ebből a sokból. Szóval igen, és akkor én olvasni nem tudtam betűt, csak fotót meg ott tudtam olvasni, de betűket nem. Csak mondta, hogy na játsz el ezt a dalt, és akkor leültem, lejátszottam. Mondta, te ezen a másik hangon is el tudnád játszani? Akkor leütött egy másik hangot, na miért ne? Azon is eljátszottam. Ha most visszagondolok, hogy akkor olyan hangnevembe játszottam, hogy most már azért úgy, hogy tudom, hogy hány B, meg hány kereszt, meg nem tudom, micsoda. Hát akkor ezeket nem tudtam, hogy én is hány átdurba játszok.
0: Persze, ez a Hályok Kovács biztonsága, a gyerek bátorsága. De azért ez tényleg fantasztikus dolog.
1: Hát igen, és akkor így volt az, hogy azt mondta a tanárnő, hogy hát valamit kell velem csinálni, és mondta anyukámnak, hogy mikor lesz vizsga, akkor hozzon el engem is a cimbalom vizsgára, mert konzultálni fognak a tanárok, ez az első körzeti zeneiskolában volt akkor, az most annak lesz az utódja a 6. kerületi zeneiskola, az akkor még ugye első körzeti volt, és akkor hogy vigyenek oda el, mert hogy a tanárokkal konzultálnak, hogy mit lehet csinálni, hiszen írni, olvasni nem tudok, de kottát írni, meg olvasni tudok. Hát el is vitt anyukám erre a vizsgára, ahol összecsődült a zeneiskolának az összes tanára, de még a Tövek Erna, az Ádám Jenő, és ott voltak nagyon híres zenészek, és mind. És hát ugyanazt a tanárnő megcsinálta velem, hogy akkor játszam én itt, szolmizáljam el, szolmizáltam, egyébként nem ABC-s névvel, hát Kodály Mozart tanultak a tőzére még, ugye
0: igen.
1: Akkor. Tehát itt szolmizálásról van szó, úgy tudtam kottát írni, meg kottát olvasni, szolmizálni. És akkor mondták, hogy hát ezt valamit kell csinálni, de mivel nem tudok írni, meg olvasni, ezért zeneiskolába még nem mehetek, hogy foglalkozzon a tanárnőm privát velem. És hát hát mi nagyon szegények voltunk, szüleim szegények voltak, és mondta a tanárnőm, hát, hogy nem tudjuk kifizetni, és ő mesélte nekem akkor egy sok évvel később, már felnőtt koromban, hogy akkor őt úgy leszúrták a tantestületből, összes tanár rátámadt, hogy gondolja azt, hogy valakinek kezébe kerül egy ilyen növendék, hogy akkor is, hogy nincs pénze, akkor hogy azt akkor ne vállalja el tanítani. Hát az örülni kéne, hogy egy ilyen egy gyerek kerül egy tanárhoz, hogy minden tanár ilyen gyerekre vágyik. És így aztán a tanárnőm elvállalt így, hogy jártam hozzá privátilag, és hát természetesen, amikor már bekerültem az iskolába, ugye 6 évesen, akkor nem tartja, az eleiskolába kerültem, de ott is az volt az érdekesség, hogy előképzőbe már nem tudtak felvenni, mert többet tudtam, mint az előképzősök, és akkor rögtön már első szolfézs osztályba jártam. Hát még annyit 5 éves voltam, amikor először Kodály Zoltán eljött, mert ő is kíváncsi volt, hogy ki ez a kislány, aki így rebesgetnek mindenfélét, és 5 éves voltam, amikor először találkoztam Kodály Zoltánnal, aztán utána később egy zeneiskolai vizsgán is, erről fénykép is van, és volt egy nagyon aranyos sztori, én ebben a korban nagyon féltem a férfiaktól, nem tudom miért, hozzánk 2. házban laktunk, de ha kapuba jött akárki férfi, legyen az ismerős, rokon, akárki, akkor én elkezdtem üvölteni, és rohantam, érdekes módon az apám ölébe, nem az anyámébe, és én rohantam az apám ölébe, és én nagyon féltem a férfiaktól, és amikor az akadémián, a kis teremben volt a cimbalom vizsga, és ott volt Kodály Zoltán, és ott lépcsőn kellett elmenni a színpadról, a nézőtérre, ahol a anyukámék ültek, és a Kodály Zoltán az első sorban elkapott és odafonzott magához, hát én úgy visítottam, hogy szerintem ilyen visítás azóta se hallott a Zeneakadémia, amit én ott végeztem. Úgyhogy ez volt a Kodály Zoltánnak történt sztori. Hát utána továbbra is azért figyelte a pályafutásomat, de hát még iskolás voltam, ugye 13 éves, mikor ő meghalt.
0: Igen.
1: És akkor így már utána már hát nem volt kapcsolat.
0: Nagyon érdekel, hogy mi fogott meg a cimbalomban.
1: Nézd, én nagyon szerettem a zenét. Szerintem akkor, ha más hangszer kerül haza, akkor én más hangszeren játszom. Tehát én mondtam, hogy a cimbalom választott engem, mert egész véletlen volt ez a cimbalom dolog, amit elmeséltem, hogy miért. Tehát én magát a zenét eleve szerettem. Na most, amikor hazakerült egy hangszer, az gyerekeknél is, hogy meg lehet figyelni, hogyha van egy hangszer, akkor rögtön ki akarják próbálni. Hát én is ugye ilyen voltam, mint általában egy gyerek. Na most a cimbalom azért érdekli a gyerekeket leginkább, mert ütős, hát az ütős hangszereket nagyon szeretik a gyerekek, ugye, mert ott lehet mindenfélét ütögetni, és a másik, ez még hangot is ad mellette. Tehát ami duplán egy megfog egy gyereket, az az, hogy nem csak ütögetheti, hanem hangot is ad. Ez mondjuk az unokámmal is lett próbálva, mert ő is az volt, hogy másfél évesen odaült a cimbalomhoz, és rögtön elkezdte ütögetni, és nagyon tetszett neki, hogy meg is szólal, mert ugye hát hiába ütögeti az asztalt, vagy annak nincs olyan hangja, vagy akármit, van egy fajta hangja, de azért az nem olyan. Tehát ez engem úgy megragad, de én azt hiszem, hogyha akkor más hangszer kerül haza, akkor én most nem vagyok cimbalmos.
0: Akkor térjünk a Zeneakadémiára. Könnyen vettek fel?
1: Igen, könnyen. Hát ez úgy volt, hogy hát én nem voltam konzervatorista, ez is nagyon érdekes sztori volt, hát szocializmusban voltak érdekes dolgok, amit a mai fiatalság nem ismer és nem tud. Hát ez úgy indult, hogy hát én a Tarjáni Tótida növendéke voltam, és hát a konzervatóriumban akkor már Gerencsér Ferenc tanított, aki Rácz Aladár tanítványa volt, és hát tudva levőleg a Rácz Aladár egy újfajta ütésmódot alakított ki, és mindenkit, aki oda ment a Gerencsér Ferenchez tanulni, azt mind át kellett venni ezt a fajta ütésmódot. Na most én viszont nem akartam, tehát én már akkor olyan voltam, hogy én tudtam, hogy mit akarok. Tehát, hogy ezt szeretném, ezt vagy persze voltak dolgok, amiben nem bizonytalan voltam, mert például a zenei pályában is akartam én lenni stewardess, akkor mivel az unoka testvérem színész volt, akkor színész akartam lenni, akkor pszichológus például, meg szóval ilyennekre is gondoltam, de valahogy mindig az utam visszavezetett a cimbalomhoz. Na most így történt ez, amikor nekem kellett ugye gimnáziumot választani, és én közöltem, hogy én a konzervatóriumban nem megyek. Emiatt, mert hogy nem akart menni ehhez a tanárhoz. És akkor úgy írtam be a jelentkezési lapra, hogy akkor megyek a konzervatóriumba, ha ott engem Tarjáni Tótida tovább tanítani, ha nem, akkor másodiknak a Teleki Banka gimnáziumot jelöltem meg angol szakon, nagyon szerettem a nyelveket, már általános iskolába is tanultam németet és angolt, ugye a kötelező oroszon kívül, és ezt jelöltem meg. Ezek után minisztériumból kaptunk egy levelet, hogy fölvettek a Lővei Klára gimnázium énekzene tagozatára. Hát azt se tudtok volna. És ott Andor Ilona tanított éneket, a híres Kodály kórus, és ez is milyen érdekes, és milyen véletlen. Hát anyukám azt mondta, hogy én mondtam, hogy hát én akkor inkább a Telekibe akarok menni, de nem lehet, mert ugye a minisztérium
0: megszokta.
1: Én oda megyek. Hát nem volt más, elmentünk a Lővei Klára gimnáziumba, ahol Andor Ilona fogadott. Kiderült, hogy anyukám minisztériumból jött a levél, ezért nem is iratott be, mert azt hitte, hogy akkor nem kell beiratni, nem voltak beiratva, Hát Ilonka néni szegény meg úgy nézett rám, hogy úristen, már megint kitültettek a nyakamba, de így, mert hogy ugye volt a szocializmusban, az történt, hogy leszóltak telefonon, hogy ezt kell vedd, és azt kell fölvenni, meg ezt kell fölvenni, és hát az Ilonka néni nagyon ki volt ezen akadva, de hát ott volt a minisztériumi papír, nem volt mese, föl kellett engem vennie. Aztán annyira megszeretett Ilonka néni, és ez nagyon jó volt, és meghatározó volt az életemben az ő pedagógiája. Emberileg, és mint zenepedagógus, tehát mindenképpen annyira emberséges volt, és annyira az igazi pedagógus, ami nagyon ritkán talál az ember. És már az első évben az Ilonka néni annyira megszeretett aztán engem, hogy például az elsősöket soha nem vitte magával külföldi turnéra, ugyanakkor nagyon nehezen lehetett menni külföldre, és hát Ausztriában, Linzbe volt egy kórus turné, és hát be kellett fizetni a gyerekeknek az utazási költséget, meg mindenfélét, és hát a szüleim mondták, nem tudják befizetni, hát nincs pénzük. Ugye nem, anyagilag mi nagyon szegények voltunk, csak mondtam Ilonka néni, Ilonka néni mondta nekem, hogy el akar vinni, hát mindenki csodálkozott, mert az osztályból, első osztályból nem vitt, csak engem, meg még egy lány. És senkit nem vitt, mert mondta, hogy elsősöket ő nem vitt. De mi kivételek vagyunk. És akkor mondtam neki, hogy nagyon sajnálom, de nem tudok menni, mert a szüleim nem tudják ezt kifizetni, és az Ilonka néni kifizette az én részemet. Ez egy olyan meghatározó volt a számomra, hogy azóta, mint pedagógus, én ezt követem, hogy segítem azokat, és nem, tehát, hogy akik tehetségesek, és, de nincs rá pénzük, azokat ugyanúgy felfarulom, mint ahogy az Ilonka néni annak idején engem. Tehát ez mindenképpen meghatározó volt. Az is, ahogy hozzá fogott a zenéhez. Azt mondta nekem egyszer, hogy Viki, az igazi zenész onnan fogod felismerni, hogy alázatos lesz a zenével szemben, nem fogja merni a mellét, hogy ő milyen jó művész, és milyen ruha, kicsoda, hanem nem mond semmit, hanem játszani fog. És a játékából meg fogod hallani, hogy az a szívből és a lélekből jön. És ez is nagyon igaz, és ez is az életemet végig kísérte ez a mondása. És hát ugye a 4 év a kórus, a Kodály kórus, a lemezfelvételek, azok mindegy akkora plusz adtak zeneileg nekem, ami megint arra sarkalt, hogy nem menjek le a zenei pályáról, maradjak ott. És hát amikor érettségi után felvételiztem, ráadásul az is olyan volt, hogy abban az évben volt pont egy országos zenei verseny. És hát az igazgató közölte velem, hogy én nekem részt kell venni ezen a zenei versenyen a cimbalommal. Hát én mondtam, hogy hát nekem felvételim lesz, nekem az érettségizek. Készülni kell érettségire. Azt mondta az igazgató, hogy nézze, ha most nem fog mindenből 5-ösre érettségizni, az magát mit érdekli? Hát magadnak zenei pályára való, nem pedig, hogy itt nem tudom milyen
0: matekból és kémiából.
1: Milyen, de igen, meg nem tudom micsodából, egyébként matekból 5-ös voltam. De úgyhogy ami logika volt, az nekem mindig jó volt. Matekot azt ki lehetett kalkulálni, azzal nem volt probléma. Úgyhogy is hát mondta, hogy szó se lehet róla, én nekem muszáj elmenni. Ő minden támogatás, meg a cimbalom szállítás, minden fene. És hát el is mentem a versenyre, ahol országos, aztán bejutottam ugye az országosra, országos aranyérem, stb. Nyertem, és de hát ez az országos verseny, ja, közben ugye eljött az érettségi, hát magyarból meg történelemből ugye nem lettem olyan nagyon jó, mert csak 3-ast kaptam, viszont a matematika meg ének volt még a, ugye nálunk az adózatos lett, ugye mind a kettő, a matematika meg az ének, és amikor volt az országos verseny, és hazajöttem, utána volt 2-3 napra a felvételi az akadémiára. Hát attól is nagyon féltem, hát már nem tudtam, hogy felkészülni, de meg voltak szabva, hogy mit tudom én, kell 50 népdalt tudni kötelezően, azon kívül nem tudom, hány 100 népdalt választott meg. Hát szóval voltak ilyen mindenféle kritériumok, hogy hát teljesen rosszul voltam, hogy hát ebből mi lesz ebből a felvételiből, mert nem a címbalom érdekelt, mert hát ugye az nem volt.
0: Az ment. Igen.
1: Hát meg azban a tréningben voltam. De hát, hogy ezeket, ugye ezeket meg kell azért tanulni. De hát nagyon szerencsém volt egyébként, mert ja, ráadásul hát ott az volt, hogy főleg ugye a konzisokat vették fel, hát akik konzervatóriumból.
0: Persze. Persze, 12 év tanulás után. Igen, persze.
1: Ugye az volt nekik az, hogy konzervatórium, hogy én meg nem, én zeneiskolába tanultam végig, azért a gimnáziumma mellett a zeneiskolába maradtam színbalmon. És hát ugye jön egy valaki, aki nem konzervatóriumba jött, hát rögtön, hát mi volt, hogy hát akkor hát a zene elmélet, akkor az biztos nem olyan jó, meg nem tudom micsoda. És hát... mivel, hogy én abszolút hallásom volt nekem, én nem voltak gondok, hogy leírjak egy dallamot akárhonnan. Úgyhogy diktálás után meg ilyeneket kellett csinálni a felvételét. Csak a népdal éneklésnél meg olyan mázim volt, mert azt mondta ott a bizottságban a vezető, hogy válasszak, hát először, hogy válasszak egy népdalt, és azt énekeljem el. És akkor majd utána gondolom, hát majd ők ott szokták csinálni, hogy először, amit kiválasztott.
0: Amit az ember maga választ, igen.
1: Igen, amit alválaszt, aztán majd ők mondanak. Na, ezek után kiválasztottam az Árva vagyokat, amit Kodály is feldolgozott, az Ilonka néni kezei alá ajánlott. Elénekeltem, és akkor azt mondta a vízgondbizottságnak a elnöket, aki így tud énekelni egy népdalt, attól már nincs mit kérdezzek, viszontlátásra.
0: Júj, de jó.
1: Könnyen ment a felvétel, úgyhogy nem volt semmi gond, és szinte azt nem is tudom, hogy egyedül voltam, aki nem a konzervatóriumból jött. Mindenki ott
0: jött. Közben el is érkeztünk az első rész végére. Milyen zenét szeretnél, hogy betegyünk?
1: Hát én egy klasszikus zenét választottam, még hogy egy eredetit a 18. századból, ugyanis az emberek nem igazán ismerik a cimbalom irodalmát, főleg a klasszikus irodalmát. Ugye a kortárs zenéket azért szoktak hallani, mert inkább arról szoktak beszélni, viszont nem ismerik a régi irodalmat, és én ezért Paolo Salunini, egy 18. századi olasz zeneszerzőnek a koncertjéből választottam a harmadik tételt, ami eredetileg is, ugye ez olaszul a cimbalom neve Saltério, tehát ez egy G-dur koncert Saltérióra, közreműködik az Anima Musica Camara zenekar. Nagy. Ez pedig a maga ez a zene a múlt és jelent idémről van.
0: Akkor ezt most meghallgatjuk, és utána kérem a kedves hallgatókat, hogyha tetszik a műsor, jöjjenek vissza, legyenek ismét lélek közelben a második részben is.

0: Kedves hallgatóim, itt a Lélek közelben című műsor. Mai vendégem Herencsár Viktória, akivel eddig a zeneakadémiai felvételiig jutottunk el az élet történetében. No, a zeneakadémia végzésed után szerződésbe kerültél valahova? Azt tudom, hogy rengeteg felvételt csináltunk a rádióba.
1: Igen, még a főiskolás koromban másodikos voltam, amikor felvételit hirdetett a Magyar Rádió szólistákra, és én azon részt vettem, és bejutottam. Felvett a rádió, mint a hangszerszólista, ami azt jelentette akkoriban, hogy a felvételekhez azokat hívták, akiket felvettek egy ilyen előfelvételén. Úgyhogy így volt az, hogy nagyon sok felvételem volt így a rádióban. De a főiskola elvégzése után még az én 74-ben ugye végeztem, hát bizony elejét szedni nagyon nehéz volt, mert mivel én nem voltam rácsaladárvonal, és akkor ez volt az igaz, hogy csak azok a rúgtak labdába, akik a rácsaladár tanítványai, vagy azok tanítványainak a tanítványai, és nem tudtam elhelyezkedni, mint cimbalom tanár, viszont Kocsár Miklós, aki a négyzenei osztálynak volt, a rádió négyzenei osztálynak volt a vezetőjének, a felesége, a Herbuli Irdikó, akkor került be a főiskolára tanítani, mikor én utolsó éves voltam, és mivel hogy én elvégeztem a cimbalom mellett a szólt és ének szakot, és a Irdikó hallotta, hogy hát, hogy én nekem nincs állásom, és hogy milyen problémák vannak, és mondta, hogy ő annyira szeretne segíteni, de hát a cimbalom terén nem tud, viszont, hogyha van kedvem, akkor énekzenei tanári állást ő tud nekem szerezni. Így kerültem a Baranyai úti általános iskolába énekzene tagozatára, mint énektanár, 1974. szeptemberétől tanítottam ott, tehát ott én szerződésben voltam, és közben 75-ben pedig a Magyar Állami Operaház zenekarához kerültem, az Ida néni Tarjáni Tótita adta át a helyét nekem, így paralel az énekzene oktatással cimbalmoztam az operaházban, persze mellette elkezdtem négy zenét 18 évesen játszani, becsöppentem egy népzenei együttesbe, de szó szerint becsöppentem, mert ott beteg lett valaki, és hát mondták, hogy hát valaki ugorja be, életemben nem játszottam ilyen eredeti népzenét, de én mindig kottárból játszottam, mert ott improvizálni kell, betűkottárról játszani, és hasonló. És hát mondták, hogy menjek, mert nincs, aki menjen, és minden egy lengyel turné lesz. Hát aztán így elmentem, és így belevágtam így a közepébe. Hát így ismerkedtem meg tulajdonképpen az igazi népzenével, a néptánccal, és a férjemmel, aki ott volt néptáncos, és azóta is a férjem. Úgyhogy, tehát népzenével én később ismerkedtem meg így, mint a klasszikus zenével. Na, szóval az énekzenei általános iskolai oktatás után, hát megszületett a lányom, és hát akkor már választani kellett, mert gyerek, cimbalmozás, meg tanítás, ráadásul énektanítás, ugye, hát ez nem ment össze. És nagyon sok lett volna, és így választanom kellett. Hát természetesen ugye első volt a gyerek, és aztán utána azt mondtam, hogy hát én már ilyen pici koromtól cimbalmozok, nehogy már azt hagyjam abba. Tehát abba hagytam a lének oktatást, és így csak szabadúszó lettem. Én talán én voltam az első között a szabadúszók, mert akkor még ez nem volt divat. Igen ám, de
0: bizony.
1: A szocializmusban nem lehet az ember szabadúszó, mert akkor közveszélyes munkakerülő.
0: Bizony, nem is tudják az emberek, hogy ez milyen katasztrofális volt. Engem is megállított a rendőr, és kérdezte, munkahelye? Mondtam, Magyarország. Mert nekem se volt. Én is szabadúszó voltam első pillanattól kezdve. Én már képzeld el, hogy 1970-től Úgyhogy...
1: Hú, akkor te még korábban is,
0: igen.
1: Ezek szerint, mint én, mert én csak 79-es, viszont le kellett adni a munkakönyvet, ugye, mert hogy ne legyen. És hát az egyik néptánc együttesben, akkor néptánc együttesben hakniztam, és ott ez az észak-budai munkás áfészhez tartozott, és oda mondták, hogy ők szívesen veszik, hogyha oda leadom a munkakönyvemet, mint legyek ott, mint hát úgy leszek beírva, mint ott dolgozó. És hát mikor így ott dolgoztam, egész addig aztán az operaház vett át, ilyen részmunkaidő, és azért nem lehetett teljes állásba, mert nem volt operában olyan sok szolgálat, hogy teljes állásba lehessen menni. Viszont részmunkaidőben így lehetett, és aztán később ugye az operaháznál voltam részmunkaidős. A tanítás ugye az teljesen kiesett, de azért nagyon hiányzott nekem, közben pedig hát ugye én foglalkoztam a cimbalom történetével, nagyon érdekes, hogy hogy van ez, mint van ez, mert itt egész másokat mondtak nekünk Magyarországon, mint amilyen valójában. És 91-ben én megszerveztem egy világkongresszus, az Pécsen volt, ahol 10 országból, Európa, Ázsia, Amerikából vettek részt, zenészek.
0: Ebben ki segített, mert azért egy ilyen világtalálkozót összeszervezni, ez rettenetes nagy dolog, ezt egyszer magadba csináltad?
1: Hát egyszer magamban férjem segített, úgyhogy teljesen, mert rögtön mindenhol az volt a kérdés, én szerettem volna, hogyha valamilyen tervezett például ennek a megvalósítását, de mivel hogy én nem voltam ez a rátszaladár vonal, így rögtön abban a pillanatban mindegy azt mondta, hogy nem. És hát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megszervezem egyedül. Férjem segített nagyon sokat, ha jön nincsen, akkor talán nem is, akkor nem tudom megszervezni, mert azért segítségre szükségem volt, és megszerveztem. Ott derült ki, ugye, hogy ezek a cimbalom fajták, ez mindegy főről fakad, mert ugye ott volt Yang Ching, volt a Hagbret, volt Hemery Dalsimer, és hát ott derült ki, hogy mindenkinek ugyanaz a problémája, hogy nem tudjuk és nem ismerjük a cimbalomnak az igazi történetét, és az irodalmát nem ismerjük, és szükség van arra, hogy erre megismerjük, és ezért én kitaláltam, hogy ez másképp nem működik, csak úgy, hogyha létrehozunk egy szervezetet, hogy alakítsunk egy szervezetet. És így alakult ott a
0: cimbalom világszervezet.
1: Igen.

0: tudom főleg Európában a nyugatot és a keletet összekötni, hiszen önnek az ő mentalitásukban is nagyon-nagyon sok a különbség. És ugye, mivel én több nyelven beszélek, így a kommunikáció is könnyebb, úgyhogy nem engedi, hogy lemondjak erről a posztról, pedig előbb-utóbb már be fog következni. És hát a mai napig elnök vagyok, és 2 évenként szervezzük mindig más országban a kongresszusokat, és így tudunk tulajdonképpen az irodalmáról, cimbalom irodalmáról, így került ki az is, ez a szalunin is, amit játszottam ugye az első résznek a végén, mert a német tanunk az kutatta fel, neki volt lehetőség arra, hogy elmenjen Olaszországba, Spanyolországba, és a különböző könyvtárakban és egyetemeknek a könyvtáraiban kutasson a Saltillo Hagbrettnek a története után, és ő kiásta ezeket a kottákat, amik Lecknek amik kéziratban maradtak ugye fenn, és ő ezeket kiadta. Így van nekünk tulajdonképpen régi irodalmunk.
1: Mit sikerült megtudni a hangszer eredetéről? Tulajdonképpen honnan ered?
0: Hát ez Közép-Ázsiából származik, és tulajdonképpen a nagy népvándorlás idején terjedt el világszerte, de még Kínában is, ugye Közép-Ázsia Perzsia területéről az a legőszibb, találtak egy időszámításunk előtt 2000-ből való sírkövet, aminek az ábrázolása egy cimbalom, tehát ez náluk Szantúra neve, és hát innen vitték a népek a vándorlás során saját magukkal. Európában a tengerek keresztül jövők, ugye akik Portugáliába, Spanyolországba, Olaszországba szálltak ki először, ugye ezért ott jelent meg először például a Saltillo, és az olasz neve. Aztán ahogy vándoroltak beljebb a Európába, ugye akkor úgy bekerült a többi országba, azok is adtak nevet neki, és minden országnak másképp nevezte el, ezért van kb. 150 neve.
1: És hát, sokat változott maga a hangszer is? Tehát jellemző, hogy ez keleti, ez nyugati?
0: Igen, változott nagyon sokat, ugyanis hát ugye a mechanizmus, a nagy mechanizmus a 17. század, még a 17.-18. században még ezek a kis cimbalmok itt Európában még nagyon divatosak voltak, templomokban orgona helyett játszottak rajta, nem csak népzenét, hanem klasszikus zenét is ugye játszottak, mint ahogy hallottuk is. Viszont a mechanizmussal létrehozták ugye a csembalókat, mert a cimbalomnak a pengetős változatából, mert a cimbalomot pengetve és verővel ütve is használták, és a pengetős változatából lettek a csembalók, az ütős változatából lettek a billentyűsök, így a zongora őse tulajdonképpen a cimbalom. És még minden a modern hangszerek ugye kiszorítják a régi hangszereket, így lassan feledésbe merült ez a cimbalom, csak a nép körébe maradt meg, így volt az, hogy nem tudtunk egymásról, hogy mi történik Svájcban, Németországban, a falvakban, hogy maradt fenn a hangszernek, ennek a hangszernek a kultúrája, vagy más országban. Éppen ezért minden ország a saját népi hangszerének tekintette, így volt ez Magyarországon. Egyébként Magyarországon sem a cigányok hozták be ezt a hangszert, mint az a, ugye ez van elterjedőben, hanem már az 1600-as években már maradtak fenn dokumentumok, amikor leírják, hogy a diákok a Szentmisén a cimbalommal kísérték az éneküket. Uh-huh. És hát akkor még ugye nem volt cigány társadalom, ez csak a 18. század közepétől, ugye az első cigán zenekar az a
1: Cinkapannának.
0: Igen, Cinkapanna zenekar volt ugye az első cigán zenekar, és hát attól kezdve egyre sűrűbben volt, tehát ez már a 18. század. És gyakorlatilag a városi zenét ők képviseltek itt Magyarországon, mert nem volt oktatása a zenének, így azt hitték a városi emberek, hogy ez a cigányokhoz tartozó hangszer, mert nem mentek el falura, nem voltak az erdélyi falvakban, ahol játszottak népzenében, cimbalmokon, meg a többi helyekre. Na, tehát gyakorlatilag így mindenki saját maga fejlesztette tovább. Így Magyarországon is így történt, és ezért van az, hogy gyakorlatilag a Sunda Vencel által a kis cimbalomból, ami világszerte elterjedt volt, ő létrehozott egy nagyobb testű hangszer,

0: ábrajzán, pedell alá tel, és így már ez a magyar típus. Ez már magyar.
1: Na most a cimbalom név is nagyon-nagyon jellegzetes. A többi országban hasonló a neve, vagy teljesen máshogy nevezik?
0: A környező országokban a cimbalom szóról cimbál, cimbálki, cimbál és ilyen elnevezések, ami tulajdonképpen egy görög eredetű szó, a kümbál szóból ered. A kümbál viszont semmi köze nem volt a cimbalomhoz, mert a kümbál az egy tulajdonképpen a cintányér, olyan, mint a cintányér volt, egy tányér alakú ütős hangszer, de viszont a csengése miatt nevezték el ezt a kümbalom, és így a cimbalom származik. A többi országokban másképp nevezték el, de mindegyiken jellemző. Például a Yangqin kínai, ez érdekes, az azt jelenti, hogy idegen hangszer. Ugyanis náluk nem volt, mert ugye Közép-Ázsiából került oda be hozzájuk, és ez idegen hangszer. A kín maga pedig azt jelenti, ugye Tájföldön ezen vagy kín, hogy húros hangszer. De ott van például a szantúr, amit nagyon érdekes, mert a szant az szentet jelent, és az úr meg hangszer, szent hangszer. És ez azért volt, mert ezt a hangszert gyakorlatilag általuk, amilyen vallásuk volt, a vallási szertartásokon használták ezt a hangszert, ezért nevezték szent hangszernek. És sorolhatnám tovább, a finn kantale, ugye az éneklő dallam, a dalszi, mert hemorrhoid dalszi, mert az ütve, a hemorrhoid, az egy verővel megszólaltatott, a dalszi, mert a dulci, mert ugye a édes hangzás jelenti, tehát mindegyiknek megvan ennek hagbrett, az is az ütve, szó megszólaló. A szaltérium szálmus, szaltériumból származik, a zsoltárból, tehát itt is arról utal vissza, hogy templomokban használták a hangszert, és olyan érdekes volt, mert az olaszok, mikor meglátták az ütős hangszert, akkor azt mondták, hogy szaltérium tedesco, vagyis német szaltérium, mert a németek nem pengetve használták, hanem verővel. Tehát minden országban van egy saját neve. Amit nagyon sokáig nem tudtunk, az, hogy milyen az országokban ez a nevű hangszer, az ugyanaz, mint a miénk, és ezért volt az például, hogy Kodály Zoltán sem ismerte a cimbalomnak a történetét, és ő kreált egy idegen, ugye mindent latinul kell a partitúrában írni, és hát ő kellett latinul valamit kreálni, és azt adta, hogy cimbalo ungheresi.
1: Igen.
0: Na most ennek olasz neve az kellett volna lenni, Saltério Ungherese. Úgyhogy ez lett volna, tulajdonképpen, ha Kodály ismeri a cimbalom történetét, akkor biztos, hogy ezt adta volna neki. Most már a Cimbalom Világszövetség hatására sikerült azt elérnem, hogy a szótárakban most már látjuk, hogy nem a kreált neveket teszik be a fordításoknál, hanem azt a nevet, amit ott abban az országban használnak. Tehát a cimbalom angolul hemorrhoidalszi, mert sok azt mondták, hogy szümbál. Na most ez nem jó, mert én mikor elmentem koncertezni Franciaországba, összegyűjt az összes ütős, hogy jön egy nő, és a cintányéron fog játszani 2 órás előadást. Hát ez mi fog történni? Hát ott volt minden ütős. És akkor egész elcsodálkozok, ez nem cintányér, hát ez nem szümbál, ugye, igen. Mert a szümbál, az a szümbálsz, az tulajdonképpen a cintányérnak a neve. És ezért fontos az, hogy helyesen használjuk a cimbalom nevének a fordítását más országokban, azt a nevet kell használni, ami ott van, tehát hagbrett. Azzal meg lehet különböztetni, hogy ez egy magyar cimbalom, tehát ungár is ez hagbrett, és akkor fogják tudni, hogy nem az a kicsi hagbrett, amit ők használnak, hanem ez a magyar típusú, a nagy hangszer. És ugyanezt el lehet mondani a Hemery Dalszimerről, vagy a Santurról, és a többi Yangqinről, és a többi országban használatos cimbalmokból. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt sikerült elérni. 97-ben megkértek a Beszterce Bányai Művészeti Akadémiára tanárnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Én Magyarországon szerettem volna megnyitni az akadémián, nem csak a tanárképzőn volt csak szak, és a művészképzőn szerettem volna megnyitják a tanszakot. Én nagyon sokat jártam emiatt az akadémiára, de mindenféle kifogásokat találtak, csak hogy ne kelljen ezt a tanszakot megnyitni. És hát közben jött az, hogy először a csehek akartak Osztravába, és rögtön engem kértek, hogy menjek oda tanítani, de nekik nem sikerült a cimbalom bevitele az ottani akadémiára. Viszont a Beszterce Bányai Akadémián elindították a cimbalom tanszakot, és személyesen jött át a rektor és a dékán, mert egy művészeti akadémia, tehát nem csak zene akadémia, hanem van képzőművészet és színművészet is, és nagyon izgultak, hogy el fogom-e vállalni Mecsiár korszakában, ugye, hogy én ott tanítsak, és úgy gondoltam, hogy ha én itt nem kellek Magyarországon, akkor elmegyek oda. Így kerültem ki Beszterce Bányára 97-ben, és meg kell mondanom, hogy szót nem tudtam szlovákul. Hát ugye angolul, németül, oroszul tudtam kommunikálni, meg azt tanultam a gimnáziumban, hát azt mondjuk azt nem tudtam ott használni, de az angol, németet és orosz igen. És hát úgy gondoltam, ha ide vetett a sors, megtanulok szlovákul, úgyhogy megtanultam szlovákul. Azóta ott tanítok, ott letettem a doktori diplomát, a doktori diploma után egy docensi vizsgát, és most fogom átadni a professzori kinevezést.
1: Ez egyik hiszen közel lesz, ez július közepén.
0: Igen, igen, hát ha nem szól közben ez a vírus probléma, mert már 3 éve kellett volna ezt átadni államelnöknek, de mindig, illetve a köztársasági elnök adja át ugye a kinevezéseket, de mindig közbeszólt valami, vagy egy választás, vagy miniszteri csere, vagy köztársasági elnök választás, akkor utána megjött ez most ez a vírus, úgyhogy most már reménykedek benne, hogy nem szól közben semmi, és már végre a kezembe vehetem a papírt, mert hát már ezt már 3 éve kellett volna tulajdonképpen átvegyem.
1: Na, ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálunk, mert azért ez egy óriási dolog.
0: És hát óriási dolog, főleg azért, mert gyakorlatilag Szlovákiában kapom ezt, és ott, na most én ott idegen vagyok. Ráadásul ugye a politikában nagyon sokszor azt mondják, hogy milyen a szlovák és a magyar ellentétek. Én soha nem éreztem ezt, nem az emberek csinálják a politikát. Én a szlovákoktól nagyon sok minden jót kaptam, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Igaz, hogy nem csak ezzel a nemzettel, hanem az összes nemzettel, hiszen a Cimbalom Világszövetségnek 33 országból, Európában, Amerika, Ausztráliából vannak tagjai, és hát én az összes nemzettel gyakorlatilag én ki tudok nagyon jól jönni, hát velük is, és ők nagyon megbecsülték azt, hogy én magyar rétemre, budapesti születésű, megtanulok szlovákul.
1: Ez nagyon-nagyon nagy dolog is, és tényleg dicséretre méltó, és ha valahogy össze lehet kapcsolni az európai országokat, akkor azt érzésem szerint így lehet. Mert ez a kéznyújtás egymás fele, amit szeretnénk. No, közben véget ért a műsor, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél közénk. Nagyon sok mindent megtudtam a cimbalomról, fantasztikus, amit te tudsz, és ezt nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is. Most akkor
0: búcsúzunk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék, hogy tulajdonképpen az a cimbalom milyen hangszer is valójában.
1: Milyen zenét szeretnél hallani a műsor végén?
0: 18 és a 19. század elején élt egy brazil szaltérió játékos, és ő komponálta erre a hangszerre, tulajdonképpen ez a spanyol neve, portugál neve, a olasz neve a cimbalomnak. A brazilok nagynak tartják ezt a zeneszerzőt, a neve Antonis Fierra de Santos, és ebből a gyűjteményből választottam egy dalt, tehát ez egy eredeti, Viszont feldolgoztam olyan formába, hogy visszaadja a dél-amerikai hangulatot, és hozzá még hozzájön egy modern hangzás is, a world music jellemző ütőhangszerek, az elektromos gitár és a basszusgitár, aminek a címe O. Desperro. Akik pedig közreműködnek velem, az a Martonosi György dobon, Horváth András Ádám gitáron, Temesi Bertalan basszusgitáron, és a Tesztóra vonos négyes, aminek a vezetője a lányom Horváth Anita.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és természetesen neked is.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, viszontlátásra, és remélem, hogy a közönségnek annyira megtetszette ez a műsor, hogy ezután el fognak látogatni cimbalom koncertekre is.
1: A Lélek közelben című műsort hallották, Dévai Nagy Kamilla voltam.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Ma pénteken is derült, napos az idő, esők nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkül, és 28-33 fokunk van. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották. Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
2: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberére, egyházak szerep a mai társadalom műsorunk kiemelkedő vendégét, dr. Kisigó László, szegedcsanádi megyés püspök urat is, akit nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy kicsit a te élettörténeted is, és a mi műsorunknak a elmúlt 30 év történetiségében azért te jelentős szerepet játszottál az elején is, és hát eljutottál odáig, hogy megyés püspök funkcióval látsz el nagyon komoly feladatot. Arra gondoltam, hogy mielőtt neki fognánk egy kis elmélkedésekre a különböző közös vagy a te cselekedeteire, előtte azért egy Kisrigó László bemutatkozást azért kellene. Hát annyit azért elárulhatok, hogy egy 55-ös születésű fiatalember ül velem szembe, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, és egy kicsit azért az, hogy ez a hol született ez az 55 évvel ezelőtt, és hogy jutott odáig, hogy ő végül is ezt a pályát választja, ahol tulajdonképpen a sikerének a zömét elérhette, és eléri remélem jövőre is.
3: Nem tudom, hogy milyen sikerekről lehet beszélni, nézőpont kérdése, de a bemutatkozás jelleggel a nevemmel kapcsolatban hozhatnám a bevezető mondatodat, amelyben említetted, hogy kiemelkedő szeméről van szó. Talán arra utaltál, hogy Kisrigóként, ha repülök, akkor talán, bár nem sasi magasságokban, de kicsit magasabban az átlagnál, de most ülök, úgyhogy nem vagyok kiemelkedő személyiség. És magamról csak annyit, hogy Szegeden vagyok most, már 12 éve. Az az érdekesség ennek, hogyha jó Isten élt, 12 év múlva, pont még egyszer ennyi idő után Szegeden, ünnepeljük a milleniumot, az Egyházmegye alapításának az ezredik évfordulóját, és ráadásul pont, ha jó Isten éltet, akkor leszek 75 éves, tehát akkor vonulok nyugalomba.
2: Hát igen, ez a püspököknek, illetve a katolikus egyház belső szabályában. Na de hát azért te Budapesten születtél, igen. Ha jól tudom.
3: Igen.
2: Na de végül is azért ki inspirálta arra, hogy erre a pályára? Ennyire, és végül is a családon belül, vagy más példa volt számodra?
3: Most két pályára gondolhatsz, mert arra, hogy futballpályára kerüljek, arra a családtól kezdve mindenki inspirált már, és egészen a honvédségig, kötelező katonai szolgálatig, a pénzügyőrben kapuskodtam, igen. Annak idején még ugye más kategóriákat használtak elnevezéseket a különböző korcsoportokra, serdülő 2, serdülő 1, ifi 2, ifi 1, így egészen a kötelező katonai szolgálatig. És a sport azért fontos mindenki életében, aki nem szereti a versenysportot, annak is az életében nagyon fontos, az ember hivatásával is összefügg, de ezt csak úgy említettem, ha valamilyen más pályára gondoltál, akkor utalhatnék Szent Pálra, aki az ember életét egy pályán való végigfutásra hasonlítja. Igen, hát ez is egy érdekes, mint mindannyiunknak érdekes pálya. Valóban Budapesten születtem, de egész fiatal koromban, 10 és 14 éves korom között édesapám kohomérnök volt, és az egész család Indiában élt. Ott egy missziós iskolába jártam. Óriási maradandó élmény volt. Utána hazajöttünk, szemináriumot Esztergomban kezdtem, a budapesti központi szemináriumban folytattam, a akkori Hittudományi Akadémián, ott főleg Gál Ferenc professzor urat nagyon tiszteltem, szerettem, nagyon sokat tanultam tőle. utána voltam egy évet Széchenyben, káplán, szintén nagyon rövid idő volt, de nagyon maradandó élmény, a mai napig nagyon sok kapcsolat megmaradt abból az időből. Aztán a Ferencvárosban is voltam egy fél évet, néhány hónapot, két évet Rómában, és utána folyamatosan egészen a szegedi püspöki kinevezésig, több mint 25 évet Esztergomban voltam. Káplán, egy helyen káplán, plébános, a főiskola igazgatója, tanítottam is, segédpüspök is voltam két évig végig, a plébánián laktam, és 12 éve vagyok Szegeden.
2: Tulajdonképpen ugye, ahogy itt mondod, a szalézi iskola lehet, hogy inspirálta arra, hogy ezt a pályát válaszod, vagy már előtte eldöntötted?
3: Hát
2: már most az indiai szalézi.
3: Még nem gondolom, hogy befejezőben van az életem, bárki tudja, úgyhogy még ilyen elemzéseket nem végeztem saját magammal kapcsolatban, mindenkinek más.
2: De a családban nem volt.
3: Nem is lehet ezt pontosan személy. Megmondani szerintem, hogy milyen döntést, milyen hatások váltanak ki, vagy inspirálnak. Nyilván sok minden közre játszott a család, a neveltetés, az iskola.
2: Igen, hát ez biztos. És érdekes az, hogy a szalézi iskolába, de végül is nem lépté be a rendbe, amikor pap lettél.
3: Hát igen, mert amikor szemináriumban jelentkeztem, ez mikor volt 74-ben, akkor még volt egy két éves katonai szolgálat, tehát 76-ban kezdtem meg a szemináriumot, tanulmányomért, akkor még szó sem volt arról, hogy Magyarországon a szerzetesre működhetnének.
2: Igen, és a katonaságot hol töltötted?
3: Nagyatádon.
2: Nagyatádon.
3: Golyószoros voltam egy lövészezredben.
2: Ez a Lent és a Nagyatád, ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem kimondottan a kedvenc katonai helyek voltak.
3: Nem, de emberi
2: ilyen büntető század.
3: Igen, még a tiszteknek is aznak számított. Nagyjából három kategória volt a sorállományban. Az egyik nyugati rokonokkal rendelkező, politikailag megbízhatatlannak minősített, a másik, akik már büntetett előélettel rendelkeztek, a harmadik meg voltunk mi, akik felvételt nyertünk a szemináriumban valamilyen teológiai karra.
2: És akkor ott találkoztál azért szintén hasonló pályát választó emberekkel, akikkel gondolom majd.
3: Hogy ne, összesen 36-an voltunk abban az időben, legalábbis az első időben erre emlékszem. Persze leginkább katolikusok voltak, még baptisták, reformátusok. Nagyon jól
2: ezekkel voltunk. A kapcsolat azért utána is megmaradt, vagy az megszakadt?
3: Sokukkal megvan, sőt nem katonatárs, nem szeminarista, tehát nem teológus, ahogy minket akkor hívtak ott, nem teológus társ, katonatársaim közül is többel megvan a kapcsolata mai napig, igen. Sőt, egy nagyon rendes, nem akarok ítéletet mondani, meg nem vagyok méltó rá, de visszagondolva, akkor úgy gondoltuk, egy nagyon jó ember volt a század, Lászlói parancsnokunk, Fodor Lajos, a későbbi hadsereg parancsnok. Igen.
2: Szóval azért érdekes, mert ugye nem nagyon sok hasonló beszélgető társam volt, akinek szintén ez vagy Nagyatád, vagy Lenti volt a úgymond szeminárium előtti időszaknak a kötelező sorkatonai szolgálatát, és megedzette őket a közösség. Tehát nem szétszették őket, hanem egybe rakták.
3: Igen, hát ezen sokan vitatkoznak, de nem csak nosztalgia, meg nem csak ilyen panaszkodás a mai életkörülmények által okozott talán gyengébb tűrőképességre, mind pszichikailag, mind fizikailag sok fiatal esetében, tehát nem csak emiatt, de valóban úgy gondolom, hogy szükség lenne valami hasonlóra. Egész más módszerrel persze, mert borzalmasan fölösleges idő volt, de ugyanakkor az emberi tapasztalat, meg a fizikai tapasztalat is, az azért jót tett. Azt mondanám, hogy bár erről most nem divatos beszélni, de hogy egyfajta mondjuk egy három hónapos komoly, nem kiszúró, meg nem öncélú, de egy fizikai kiképzés is egyfajta rend megtanulása, hogy valahogy valamihez igazodni sem ár, sőt kell az életben, ez egy kicsit hiányzik.
2: Igen, ez igazad van, hogy ez a mai fiatalok nem is tudják mi az, hogy mondjuk hát egy ilyen közösségben...
3: Nem baj, de a pozitívumait viszont hiányolják, nélkülözik.
2: Pedig hát igen, ott azért a rend az fontos volt, az hogyan lehet a körletet jól ellátni. És...
3: Ez olyan, mint amikor a pénzügyőben fociztam, ugye, kapusként, emlékszem, mondjuk egy őszi, téli vagy tavaszi időszakban az edzések idején, hát mondjuk más is, de egy kapus főleg, egy fiatal gyerek, úgy néztem ki, mint egy varangyos disznó. Ma, ha valakinek az édesanyja meglátná, hogy sportol és ilyen körülmények között végzi az edzést, hát oda nem engedné a közelbe még egyszer. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó a salakpálya, meg nem kell infrastruktúra mai fejlett ahhoz, hogy mondjuk az utánpótlás nevelés, sokat beszélnek erről, ugye jobb legyen, ez valóban, de más is kell, ami viszont kimarad.
2: Igen, különösen ez, amit te mondasz, hogy valahol azért a rendnek a megszokása, megismerése, mert nem biztos, hogy a család arra tudta nevelni, hát igen, hogy egy közösségbe kerül.
3: Az engedheti meg magát, hogy rendetlen legyen, aki ismeri a rendet.
2: Igen. Igen, de hát ott mondjuk az biztos, hogy ami szintén egy érdekes volt, valamelyik beszélgető társ, aki hasonló pályára került később, hogy hogyan tudták becsempészni a Bibliát, és ezt közösen hogyan tudták a közösségbe. Tehát a együtt tartozást is.
3: Valójában arra emlékszem, most a honvédségre gondolsz.
2: Igen,
3: ugye?
2: Igen.
3: Hogy ez egyáltalán nem volt probléma, tehát aki minimálisan a kötelességét megtette, magyarul nem sumákolt, ez volt ugye a szakkifejezés ott is annak idején, és ez még őszintén szólva néhány teológus társunkkal is előfordult, hogy egy kicsit lustálkodtak, sumákoltak, főleg mások terhére, hát, de hogyha valaki megtette, amit kellett, akkor annyira érdekes módon még a tisztek is szolidárisak voltak velünk, hogy például legalábbis persze ellenkező példát is hallottam, de a mi esetünkben, a mi századunknál, a mi tapasztalatunkban, mondjuk a Szimat Szatyornak neveztük a gázállatstáskát, hogy abban a Limburgi Szentírás új szövetség rendszeresítve volt, ezt a tisztek is tudták,
2: hoppa.
3: De ebben nem volt semmi rendkívüli.
2: Jó, hát ez nem mindenhol lehetett. Ugye nem ez mindenhol, mindig persze. Kellett egy olyan személy, aki van, azt mondja, hogy igen, hát itt valami más szellemiségi csoport van, ezzel másképpen kell bánni, mint mondjuk egy abszolút fizikai, vagy éppen büntetésüket.
3: Hát igen, de azért mi ott egy szakaszban voltunk mindenki, nem voltunk elkülönítve.
2: Uh-huh. Jó, de azért a szolidaritás meg volt köztetek. Uh-huh. Említetted Széchenyt. Ugye érdekes, hogy Széchenyt azaz a Nógrád, Balassagyarmat, azért néhány püspököt azért vagy szolgált, vagy onnan, ugye mondjuk Udvardi György, aki Széchenyi, aztán mondjuk Sülei Laci, Balassagyarmati, Székely János ott szolgált, Érsekvadkert,
3: hát,
2: szóval valahol Nógrád
3: egy ilyen. Jó néhány püspök káplán korában Széchenyben szolgált, ez most nem tudom, hogy Széchenynek jó, vagy inkább dehonestáló, döntse el mindenki,
2: jó.
3: De tény, így van, igen.
2: Hát, és ugye, most már ugye a ferencesek ott
3: Spányantalt nem említetted, ő is ott volt vele, együtt voltunk káplának például, ő tovább, én csak egy évet, de egy időben voltunk.
2: Érdekes, hogy tényleg, hogy az a fajta szellemiség, ugye a palócok azért hívő emberek, és zömekatolikus, meg hát vannak azért mondjuk néhány evangélikus közösség is, de ottan én sok mindent lehetett merítkezni, legalábbis a jövőt illetően. Na, Nógrádból térjünk vissza azért Esztergomba, mert azért Esztergomba azért a legnagyobb időt azért ott töltötted. Ha jól emlékszem, 91-ben találkoztunk.
3: Valószínű, igen.
2: Amikor Korzenszki Riárd atyával együtt az volt a lényeg, hogy a volt egyház ingatlan tulajdonrendezése után Esztergomba mondjuk az oktatási intézmények, a katolikus oktatási intézmények indítása.
3: Igen, akkor újraindult a lehetősége a igen. Egyház részéről köznevelési, akkor közoktatásinak hívták még intézmények működtetésére, fenntartására, és ez leginkább akkor ahhoz kötődött, ahhoz a lehetőséghez, hogy olyan ingatlanokat, amelyek korábban ilyen célt szolgáltak, és egyházi tulajdonban voltak, vissza lehetett igényelni. Persze, te tudod legjobban, hogy ez sem volt ilyen egyszerű. Én akkor valóban Esztergomban voltam káplán, a Szent Anna plébánián, és ott volt egy romos épület komplexum a templom mögött. Iskolaként működött a rendszerváltás előtti időszakban is, de már egy pár éve akkor már használhatatlan, életveszélyes volt és üres volt. És amint adódott ez a lehetőség a 90 után, az akkori ugye változtak a határok, egyházmegyei határok a 90-es évek elején, de akkor még nem. Tehát az akkori esztergomi egyházmegyében akkor mi indítottuk az első egyházi fenntartásban, katolikus, tehát egyházmegyei fenntartásban igen. működő. Mert Esztergomban ugye működött a Ferences Gimnázium is, óriási szolgálatot teljesítve és a lángot őrizve, ahogy szokták mondani tényleg, de ebben a legújabb kori egyházi köznevelésben egyházmegyei fenntartású iskolaként, katolikus iskolaként valóban ez volt az első, amely kapcsán mi találkoztunk veled és Rihárd atyával.
2: Ez így igaz.
3: Azt is mondjuk meg, hogy hol, miután a helyszínt is megnéztük, és sok mindenről beszéltünk, a Prímás pincében egy jó ebéd és egy korsó sör mellett beszélgettünk.
2: Eldőltek a kérdések, igen. és ebből lett tulajdonképpen a... Azt hiszem a Mindszenti nevét viselő iskola, nem?
3: Igen, igen.
2: Ha jól emlékszem.
3: Jó, hát a Rudnainak igen. indult, hát igen. ugye Rudnai volt az, aki csak 1820-ban jött vissza a felvidékről Esztergomba. Török után régen már eltelt az idő, és az esztergomi érsek nem jött vissza még, csak ő 1820-ban. És mert olyan jól érezték magukat a kanonokok, főleg ugye, a felvidéken, ahová a török időkben kvázi menekülni kellett. Esztergom tényleg le volt robbanva minden szempontból, szellemileg, lelkileg, fizikailag, és ő az, aki Esztergomot újraépítette. És amikor a rendszerváltáskor az ember átgondolt, hogy micsoda pusztítást végzette a kommunista diktatúra minden szempontból, akkor gondoltam, hogy Rudnai az, aki inspirálhatja az ismét az újjáépítés, szellemi, lelki, fizikai újjáépítés. Létrehoztunk egy alapítványt, és gondoltuk, hogy róla nevezzük el az iskolát. Aztán valaki ajánlotta, és ez szintén érthető, hogy Mindszenti Esztergomban ugye különös emlékezettel rendelkezik, kultusszal rendelkezik. 91-ben azt hiszem hozták vissza a
2: igen.
3: maradvány, és akkor elneveztük az iskolát Mindszenti József Katolikus
2: igen.
3: iskolának.
2: Igen. igen. Egy Rudnai alapítványra jut eszembe, hogy ennek a égisze alatt van minden évben, január 5-én, ha jól emlékszem, igen. Szent Beket Tamás emlék, ülés és
3: egy... Igen, ez egy nagyon érdekes angol.
2: Erről azért mondja, hogy hogy jutott ez eszedbe?
3: Hát nem az én eszembe jutott először, hanem ez egy nagyon régi, ősi, angol-magyar kapcsolat Canterbury és Esztergom között.
2: Igen.
3: Thomas Becket, Becket Tamás, tudnélék, akit többen ismernek, film is készült róla, Thomas Eliot írt róla egy drámát is. Lényeg az, hogy a híres vértanú Európa szerte nagyon híres tisztelt lett egész hamar. Jó barátja volt, és a kortárs esztergomi érseknek. Hogy tanultak-e egy időben Párizsban, ezt nem egészen tudjuk biztosra, de hogy mind a ketten tanultak ott, legfeljebb nem pontosan egy időben, de jól ismerték egymást, levelezésben voltak. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy az abszolutizmusra despottaként viselkedő királyt megállítja valaki, és nem volt senki, akkor az egyház, persze nem mindenki ott sem, hanem Becket Tamás, aki érdekes módon korábban a Lord a király barátja volt, második Henry barátja, Lord kancellár is volt, de pekhére, amikor kinevezte a király Canterbury érseknek, akkor gondolta, hogy akkor ezt komolyan veszi, és komolyan is vette, és a király ennek nem örült. Lényeg az, hogy a kultusza vértanú lett, a kultusza nagyon hamar Esztergomba is elterjedt, egy hatalmas, hát akkori, a mai körülmények között is talán, egy nagy prépostsági templomot építettek a tiszteletére. Mai napig az a hegy, valójában egy kis domb azért, ezt nem lekicsinlően mondom, de hát Esztergomban nagy hegyek nyilván nincsenek.
2: Igen.
3: Ahol ez épült, mai napig azt a városrészt Szent Tamásnak hívják, Beket Tamásról. Nyilván a romok vannak csak meg, és a romok helyén épült egy kápolna, Beket kápolna. Lényeg az, hogy ez az érdekes történelmi kapcsolat Lékai László bíboros idejében ismét előtérbe került. Ő úgy gondolkodott, hogy amíg teljesen elszigetelt volt a magyar egyház, ugye sok minden a diktatúra miatt, ezt tudjuk, de érdekes módon ő arra azt észrevette, látta, megértette, hogy a diktatúra, a rezsim azért odafigyel arra, hogy valami fajta kirakat legyen, főleg a nyugati kapcsolatokat egyre fontosabbnak tartották, persze egész másokból, mint mi akkor. És úgy gondolta, hogy az ő jó értelemben vett tekintélyét, tárgyalási pozícióját segíti, hogyha nyugati kapcsolatai vannak. És ő ásta elő az emlékezetben, az esztergomiak emlékezetéből ezt a kapcsolatot, meghívta. Én pont talán másodéves szeminarista voltam, ez 76-ban, 77-ben lehetett, pontosan most már nem tudom, tehát szeminarista voltam Esztergomban. Én tudtam egyedül angolul a korábban említett múltam miatt, és ezért így benne voltam kezdettől ebbe. A katolikus, gyakorló katolikus hívő volt az angol nagykövet akkor, és első lépésben a brit nagykövetet, a brit kolóniát Budapestről hívta meg Beket Tamás ünnepén, december 29-én, ünnepi vesperásra bazilikába, esztergomi bazilikába, és volt egy egyszerű fogadás. Így indult. Aztán ez folytatódott, kialakult kapcsolat a canterbury érsekkel, akik közül ketten is jártak Esztergomban, meghívták a bíboros Lékai Lászlót is, akkor megint, mint egyedül angol tudó, én kísértem, óriási élmény volt, két héten keresztül az angol külügyminisztérium anglikán egyház és a katolikus bíborosok Nagy-Britanniában hívták őt meg. Két hetes körült volt ez, míg a Hume bíborossal találkoztunk, Edinburgh-ban ugye Gordon Gray volt az érsek bíboros, Armagh, Írország, Észak-Írországban van. Thomas O'Fee, történész, nagyon érdekes élmény volt. Vele azóta is kapcsolatban maradtam egészen haláláig, sokat segített is annak idején. Nagyon érdekes volt. Például megkérték a bíborost, hogy a Lordok házában mondjon egy rövid köszöntőt. Azt emlékszem, a toaletben kellett gyorsan kézzel megírnom, és akkor tudta olvasni az írásomat. Angolul nem beszélt, de érdekes módon olvasni tudott. Uh-huh. És érthető jó kiejtéssel is. Pedig nem beszélt angolul egyáltalán. És akkor ugye nem volt még számítógép, meg ilyesmi. Gyorsan fecnit leírtam, odaadtam neki, és felolvasta, így mondta beszédeit, de nagyon érdekes volt. Lényeg az, hogy amikor Lékai bíboros meghalt, én se voltam már Esztergomban, akkor valahogy ez egy kicsit alábbhagyott ennek a éves ünneplésnek a hagyománya, és amikor már említettem, 85-től szintén Esztergomba kerültem, akkor Nemeskürti István tanár úrral jó barátságban voltam, és ővele együtt indítottuk újra a mai formában a Beket ünneplést, ünnepséget Esztergomban. Kezdetben december 29-én a napján, aztán egy nemzetközi társaság állandó szinte lelki családdá vált a résztvevők száma 250-300 ez minden alkalommal. Az esztergomiakon kívül Londonból, Rómából, Egyesült Államokból érkeznek mindig vendégek, és később azonban éppen a vendégek kérésére egy héttel későbbre, január 5-ére, amit említettet tettük, és épp a következő alkalom, ez ugye jövő január 5-e, 25-dik lesz ennek az újkori módon történő ünneplésnek a sorozatában.
2: Ez egy nagyon aranyos volt, most egy kis szünetet tartunk, annyit még előtt elmondok, én köszönöm ezen az úton is, hogy mindig meghívsz ezekre, és az ember ott egy kicsit töltekezik a történelemnek a akkori korának felelentése és a mába lévő nagyon értékes beszédek, előadások és emlékek az embert azért megérintik, és ilyenkor majd ezzel kapcsolatosan azért a szünet után egy-két kérdésem lenne, hogy mit szólsz ahhoz, ehhez a kezdeményezést hogyan lehetne folytatni máshol is. Csak egy kis szünetet tartok.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Kisigó László püspök úrral a beszélgetést. Hát maradtunk, hogy jövő január 5-én, 25. évfordulója lesz a Beckett ünnepségeknek. Én, amikor legutóbb találkoztam, hát ez akkor a jelenlegi brit nagykövettel, aki remekül beszél magyarul, és azt mondtam neki, mint skót embernek, hogy lehetne hasonló ünnepségeket csinálni Mecseknádasdon, a skóciai Szent Margit szülő falujába is hasonló zarándok helyeket lehetne csinálni, és mondta, hogy ő nagyon szívesen segít ebbe, ha udvardi György püspök úr is gondolja, én továbbítottam, de most elmondom neked, hát ha talán azt mondod, hogy tudsz ebbe segíteni, mert ez egy óriási dolog lenne, hogy Skócia és egyáltalán a Nagy-Britániából két olyan személyiség Magyarország Igen. kötődése összehozza.
1: Skóciai Szent Margit tiszteletet talán Skóciában még erősebb, mint nálunk.
0: Igen.
1: Mi a gyermekkorának a körülményeire emlékezünk, Mecseknádasd is a környéke. De ott minden évben tartanak zarándoklatot, nem csak a magyarok szervezésében főleg, de részt vesznek nem magyarok is, a skótok maguk is. Egy ilyenen én is egy pár éve részt vettem, és úgy tudom, hogy idén megint nagy elszántsággal készülnek, lesz. Rendezik, igen.
0: Megmondom őszintén, kicsit miért kötődöm én ehhez, hiszen mi Ungváról menekültünk háborúban, már nem mehettünk vissza, és édesapámat Baranya megyébe helyezték, és így az általános iskoláimat négy helyen mindig elhelyezték máshova, és így Mecseknádasdon végeztem én a nyolcadikat. És abban a püspöki kastélyban volt akkor az általános iskola, ami most ott áll üresen. Ez valamikor nyári rezidenciája volt. És tulajdonképpen akkor már hallottam én erről, hogy milyen neves személyisége van ennek a településnek. Ez egy sváb település máskülönben. És aki később osztálytársamból Bischoff Ádám nevezetű, úgymond polgármester lett, ő kezdte ezt egy kicsit feleleveníteni. Most ugye elhalványodott az egész, és én arra gondoltam, hogy ez az üres kastély, ez lehetne egy zarándokhely.
1: Azt hiszem, hogy napjainkban egyre aktuálisabb.
0: Igen.
1: Amikor Európa identitását keresik, meg Európa értékekről beszélünk, meg hagyományról, keresztény gyökerekről, közös élményekről, tapasztalatokról, értékekről, akkor például Beckett Tamás, meg Skóciai Szent Margit is éppen az angol-magyar kapcsolatokban, a magyar-skót kapcsolatokban sokat segíthet és inspirálhat.
0: Én örülök neki, Bischoff Ádinak van egy borzasztó nagy albuma, tele van ezzel kapcsolatos fotókkal is, és beszédekkel és egyebekkel. Nem nagyon ismeri senki. Én csináltam vele egy interjút ebbe a sorozatba. Hát egyedülálló, nem mai gyerek már, de végül is ő is nagyon örülne annak, hogyha Mecseknádasd egy picit valóban ezzel a kapcsolatával jobban a fókuszba kerülne, mert tudjuk, a régi hatos mellett van ez a Persze. település.
1: Igen, hát nyilván egy kis település számára egy ilyen komoly történelmi emlék óriási jelentőséggel.
0: És ott áll üres.
1: Minden szempontból, igen. Azon túl is, amiről mi beszélünk, még a turisztikai és a minden.
0: Igen, lesz, igen. És hát nagyon szép barokk kastély, igaz, hogy borzasztó állapotban van. Liszt Ferenc valamikor ott a püspök meg hívására ott még hangversenyt is adott. Az épület azért üres, mert az iskola a kastély udvarán felépült új épületbe került, és így. Annak idején Mayer püspök úr visszakérte, de nem tudott funkciót neki adni, úgyhogy most ott áll, és hát az enyészet fogja. Ha csak nem, Skóciai Szent Margit egy skót-magyar közös, mondjuk uniós projekttel valóban csinál egy remek.
1: Említetted, hogy Mayer püspök úr visszakérte, miért ez korábban egyházi tulajdon volt?
0: Igen.
1: Igen, azt nem is tudtam.
0: Hát igen, mert püspöki kastély, csak ezt is ugye államosították. A templomot, ami mellette van, egy nagyon szép kis kápolna, ami együtt volt, az megmaradt, azt tudták használni, de magát az épületet, a általános iskolát csináltak belőle. Úgyhogy a Szeged-Csanád és a Pécsi Egyházmegye, és mondjam, amúgy is egy blokkban van, jól mondom, egy érsekség alá tartozik, ha úgy vesszük,
1: hát nem? Alá nem tartozik.
0: Hát nem is tartozik, de végül is
1: egy érsekséget alkot
0: igen.
1: Részben. Igen, de már ennek ilyen jogi
0: nincsenek már különösebben. Na mindegy, szóval hát ha talán azt jelenti, hogy a te kapcsolatrendszereden keresztül ebből lehetne valamit, mert ahogy mondod, vallási turizmus is, meg egyáltalán ez a kapcsolatnak az sokat segítene a magyar és az angol kapcsolatokra. Na de hát szakadjunk el. Én minden esetre azért annak örülök, hogy megindult Esztergomba. Te már akkor az Egyházmegye oktatási igazgatója voltál.
1: Nem egészen így volt, hanem mivel ez volt az első iskolája.
0: Igen.
1: Akkor még az se volt tisztázva, hogy a katolikus egyház részéről legalábbis a katolikus fenntartású iskolák, köznevelési intézményeknek

0: szavazott egyöntetűen, hogy az egyházmegyei fenntartású iskolák ténylegesen az egyházmegye fenntartásában, nem a helyi plébánia fenntartásában működnek. De ez akkor még nem volt tisztázva, ugye főleg öntevékenyen, úgymond alulról jövő kezdeményezésként jött létre ez az iskola, de aztán, amikor többen csatlakoztak, született egy olyan törvény, hogyha háromnál több köznevelési, akkor közoktatási intézményt tart fenn egy fenntartó, akkor szükségszerűen kell, hogy legyen egy szakmai fenntartó szervezete. És amikor ez megalakult, mivel nálunk alakult az első iskola, engem kértek meg, hogy legyenek ennek az igazgatója, vezetője, és akkor kialakult egy szakmai stáb, azóta is nyilván működik.
1: Igen, igen, hát erre emlékszem, akkor is találkoztunk. Ekif, jó módon?
0: Igen, hát egy kicsit furcsának tartom az elnevezést, túl hivataloskodó talán, de hát egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság.
1: Igen, igen.
0: Annak minden hívták egyházmegye. Minden egyházmegye. Aztán ezt egy kicsit domestikáltuk, alkalmasabbá tettük a Szegeden, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságot
1: nevezzük. Most Esztergomból eljutottunk, ugye, ha jól emlékszem, 2004-ben szenteltek püspök.
0: Valószínű, igen.
1: Először segédpüspökként, aztán amikor Gyula Endre...
0: Igen, hát a püspök szentelés az egy... Függetlenül, hogy milyen püspök valaki, segédpüspök, megyés püspök, érsek, vagy
1: Róma püspöke is, ugye?
0: Püspök, igen. Koadjutor püspök még ez.
1: Igen.
0: Ezek lehetségesek. Én esztergomi segédpüspök voltam, igen, azt hiszem 2 évig körülbelül.
1: Igen. És akkor Gyula Endre Szeged Csanádi püspök nyugdíjazása után
0: kerestek egy új szegedi püspököt, és nem tudom miért engem gondoltak erre alkalmasnak. Nem volt számomra természetes, de hát...
1: De az az érzésem, hogy ez egy jó választás volt, és te jól érzed magad Szegeden.
0: Nem tudom, hogy de én mindenhol jól érzem magad.
1: Na most ugye, most már ott vagyunk, ahol szolgálsz, és ezúton is megköszönöm azt, hogy mivel az igazságügyi minisztérium nyugdíjasainak a bizottságát, én, illetve viszem őket elsősorban a vallási ismeretterjesztés címszó alatt különböző egyekre, hogy te voltál, aki fogadtad ezt a 50 fős gárdát. Sőt, eljutottunk, és itt visszatérünk most már a sportra is, Gyulára is, ahol a gyulai Grosics Gyula sportiskola vagy akadémiába is eljutottunk, és ott megmutattad azt, hogy hogyan lehet valóban a jövő nemzedéket a sportra és a labdarúgás szeretetére nevelni. Mert végül is hiszem, ez volt az alap. Ez mikor?
0: Hát túlzás azt állítani, hogy én azt vindikálom magamnak, hogy mi tudjuk ezt megmutatni. Mi próbáljuk,
1: is.
0: mások is. Hogy milyen sikerrel, az más kérdés. Mi ezt azért tettük, a többes számon az egyházmegyét értem természetesen, a Szeged-Csanádi egyházmegyét, mert minden lehetőség adva volt erre. Ez nem valami... varázskifejezés ez az akadémia, bár sokan használják, akik nem igazán mondjuk teljesítenek, vagy rendelkeznek hasonló körülményekkel. Nagyjából ez azt jelenti, hogy az az intézmény, köznevelési intézmény, ahol tanul a fiatal, az kell hozzá, ugye ez az iskola.
1: Hát
0: Gyulán 2 típusú is volt, van egy szakképzéssel foglalkozó, és illetve egy gimnázium. Tehát mindenki, aki mondjuk az akadémiára jelentkezett, eleve ebből a szempontból, a iskola szempontjából a számára megfelelő tudta választani, amelynek mi magunk voltunk vagyunk a mai napig a fenntartói. A másik nyilván akkor a sportbeli képzés, ehhez kell infrastruktúra, itt a gyulai önkormányzat is segített, akkor még nem volt TAO, meg ilyen dolgok, ezt önerőből hoztuk létre, szerintem
1: egész
0: megfelelő körülménye között, igen, és nyilván nem csak az infrastruktúra, hanem a képzésben segítkezők, magyarul az edzők is kellenek hozzá, főleg a Ferencvároshoz kötődik a család, meg én magam is, nagyon sok barátom, ismerősöm, első időben főleg a volt fradisták közül kerültek ki az edzők, munkatársak. Ma is a vezetője az egész sport részleknek az egyházmegyében, Adem Kapics, aki szlovén.

0: Igen, de hát a Ferencvárosban nem is akármilyen időben futballozott, így van. És a harmadik, amit említed, a kollégium, mert ez nyilván nem 14 év fölötti fiatalok számára van erre lehetőség. Hozzánk jönnek, hát mint más akadémiára is nyilván, határon túlról is, az egész országból. Sokan, hát ez a három egy kézben van, egymással teljesen harmonizál, nem kell a három partnernek egymással, nem tudom én, fölöslegesen egyeztetni, vagy netán konfliktusba kerülni. A cél az, hogy nem csak sportiskola, mert a sport minden iskolánkban fontos és kiemelt, hanem akik úgy gondolják, hogy tehetségesek, és ez egy dolog, hogy ők hogy gondolják, még az sem biztos, hogy aki más gondolja róluk, annak igaza van, nem könnyű ezt meglátni, de ez mindegy. Igaz. Tehát akik tehetségesnek bizonyulnak, és az a szándékuk, akaratuk, áldozatkészségük is megvan ahhoz, hogy profilabdarúgókká váljanak, legalábbis úgy tűnik, hogy ez megvan, akkor azok számára adott ez az akadémia, mint más akadémia is egyébként. De itt azt hiszem, hogy minden megvan, és tényleg ez hatékonyan tud
1: működni. Egy nagyon szép, korszerű intézmény, és örültem annak, hogy végül is valóban minden korosztálynak külön edzője van.
0: Hát, ez természetes.
1: És végül is emellett a gyerekek jól is tanulnak.
0: Hát arra is figyelmet fordítunk, igen. Talán jobban, mint máshol, igen.
1: Igen, igen.
0: És hát a válogatott... Mert főleg a futballban sajnos ezt önkritikával kell bevallanunk. Van egy ilyen szemlélet, gondolkodásmód, hogy hát aki egy kicsit... Bár játék intelligenciáról sokat beszélünk, de ez nem azonos a mindennapi életben az, igen, intelligenciával. Tehát aki egy kicsit intelligensebb, vagy aki jó tanuló, az eleve nem lehet jó focista. Ezt próbáljuk egy kicsit megváltoztatni, mert ezért nem egészen így van.
1: Pontosan. Maradunk egy kicsit Gyulán, és de végül is egy másik vonatkozásába, hiszen Gál Ferencről említést tettél, Gál Ferenc főiskola, hittudományi főiskolából ma, ha jól emlékszem, öt lábon álló, mondhatnám, egyetemi szintű főiskolát hoztatok létre. Ezt kevesen tudják, hogy itt valóban, mondjuk Gyulán az egészségügy. De ne, igen, én mondjam el.
0: De igen, hát mondjuk az egyházmegye sajátosnak mondható ebből a szempontból is, hogy például mondjuk az átlagosnál több köznevelési intézményünk van, 12 éve voltán 6, most meg közel 100 feladat ellátási helyen van, adott esetben egy kis óvodánk, másik esetben esetleg egy óvoda, gimnázium, általános iskola, tehát egy nagy intézmény, több mint 10 000 diákunk van. Ebben sajátosak vagyunk, de hát egy másik ilyen sajátosság a gyermek- és ifjúságvédelem. Több, igen, mint 4 000 fiatal van ránk bízva ilyen értelemben.
1: De azt
0: és
1: nem
0: ezt
1: csak
0: az egyházmegyén kívül is, igen, ahol a helyi ordinárius hozzájárult, mert ugye ott helyben nincs ilyen intézmény esetleg. A harmadik ilyen sajátosságunk épp a főiskola, de hát sehol nincs, ezt mindig mondom, sem a köznevelésben, sem bármilyen közszolgálatban, semmiféle öncélú expanziós törekvésünk. Tehát mi mindig oda megyünk, akkor is, hogyha ez talán nem mindenki számára hihető, de ezt tény, hogy nekünk ez a szándékunk, hogy bármit vállalunk a közszolgálatban, azt akkor tesszük, ha erre felkérnek, igényt megfogalmazzák, és nálunk ilyen vita nincs, hogy akkor most miért kellett ezt vagy azt átvenni. Például általános is, hogy köznevelési intézményt akkor vettünk át mai napig, hogyha a érintett szülő 90%-a írásban kéri, és a pedagógusoknak is 90%-a, persze utána akkor minden megteszünk, hogy ne csak a tábla változon, ez más kérdés, de mi mindennel így vagyunk. Tehát a főiskola is, ugye Szegedi Hittudományi Főiskola volt, mert hát hittudományi kara volt csak.
1: Igen.
0: Nyilván azért nem hívjuk most Hittudományi Főiskolának, mert az megmaradt, de más is hozzájött egyrészt. Igen. Másrészt meg éppen az előbb említett Gál Ferenc tiszteletére, úgy gondoltam, hogy nem volt róla még elnevezve intézmény Magyarországon. Mindenképpen megérdemli a halálakor, nem is, hanem valamilyen évforduló alkalmából, akkor még nem voltam püspök, de tudták, hogy jó viszonyban voltunk, egy televíziós beszélgetésen megkérdezték, hogy mi a véleményem. Róla azt találtam mondani, hogy hát neki nagyobb tekintélye volt, mint az egész püspöki karnak. Akkor nem voltam püspök, ezt ki is vágták a műsorban. De a halála után is megkérdezték, akkor már nem vágták ki, akkor is elmondtam. De lényeg az, hogy amikor Szegedre kerültem, gondoltam, hogy mivel nem volt általánosságon kívül konkrét neve a főiskolának, hogy róla neveztük el. Tehát a Gál Ferenc név így került a főiskola nevébe. A hittudomány, hanem bővült. Igen. És ilyen nagy köznevelési intézmény hálózat esetében indokoltnak tartottuk, hogy legyen egy pedagógiai kar is, egy tanítóképző. Szarvason az került először a főiskola kötelékébe. Aztán Mezőtúron valamiféle, igen, az nem egészen még egy kar, de képzés egyre inkább folytatódik ott, illetve általunk folytatódik, mert majdnem megszűnt. És annak a fejlesztés az még egy mostani komoly feladat. Gyulán egészségügyi karral bővültünk, és most legutóbb egy néhány hónapja Békés Csabán gazdasági karral. Erre mind kért minket a illetékes önkormányzat, a régió, a minisztérium, az illetékes minisztérium, és úgy gondoltuk, hogy ha valóban az egész helyi társadalomnak tudunk ezzel segíteni, akkor ezt őszintén megtesszük, akkor is, ha olykor bizony áldozatokkal jár.
1: Igen, hát azért mondom, hogy ez már több lábon álló, egyetemi szintű, hát azért ennyi karral rendelkezik, egy főiskola az korábban
0: ez nem volt. Ez a kép se rossz, hogy több lábon áll, én azt mondom, hogy több szálon függ odaföntről.
1: Igen, és mind tulajdonképpen olyan, a világi életnek adtok tulajdonképpen, hát megfelelő diplomát. Hát
0: főleg azt tartom fontosnak, hogy ne tegyünk ki különbséget, hogy világ, a társadalomat, mert hisz a teológia az nem csak a klérusnak fenntartott tudomány különböző disziplináival, hanem és fordítva is.
1: Igen, legutóbb beszélgettem éppen Kozma Gábor rektorúrral, és mondom, kétszakos képzés is csináltok. Azt mondja, igen, gondolkodunk, egy történelmi hit és világhit oktató képzés.
0: Hát, sok lehetőség
1: ami szintén
0: van, persze,
1: segítheti akár a saját iskolák, vagy más iskolában lévő pedagógus hiányt is. Például végülis jelenleg megszűnt ez az úgynevezett kétszakos képzés a régi főiskolákon.
0: Sokan a mai napig nem csak nálunk, hanem országosan is jelenségszerűen mutatnak rá arra, hogy hát egy intézmény magát katolikusnak definiálja, deklarálja, és hát sokszor úgy látszik, hogy alig látszik különbség a névtől eltekintve a nevelés-oktatásban. Tehát erre azt tudom mondani, hogy persze, azzal nem változik még semmi, hogy egy adott intézmény esetében a névtáblát kicserélik, vagy hogy kereszt kerül katolikus intézményben mondjuk az épületre, vagy az osztályra. A vicc ismerős nyilván, ezt nem akarom mondani, ugye, de hát nyilvánvaló, akkor lenne igazán a szándékunk szerinti színvonalon működőképes az intézmény, hogyha mondjuk, már nem is tudom, hol kezdjem el, olyan korán el lehet kezdeni, hogy az a fiatal, aki egy tanúságtevő, élő plébánia közösségben, egy keresztény tanúságtevő, gyakorló családból, egy olyan hitoktatásban részesül a plébánia saját általános iskolájában, sőt óvodájában, amely alapján megfelelő hivatást választ magának, és mondjuk ez a tanári pálya, vagy a pedagógus pálya, és ezt tudatosan teszi, és ezért megy mondjuk a szarvasi, a mi egyházmegyénkről beszélek, katolikus tanítóképzőbe, ahol olyan tanárok tanítanak, akik mindezt már egyszer végigcsinálták, és ez a fiatal, hogy kikerül pedagógusként egy meglévő iskolánkba, és ha csak ilyenek lennének, akkor mondhatnánk, hogy nagyjából stimmel. Na de hát ilyen nincs. Ez körülbelül olyan, hogyha ezt kívánnánk minden intézménytől, mint hogyha azt mondanák egy neves jó gimnázium mondjuk tantestületének tagjai, hogy mi mindenkit szívesen felveszünk, de előnyben részesítjük azokat, és az lenne az igaz, csak azok jelentkeznének a gimnáziumunkba, akik már érettségivel rendelkeznek. Uh-huh. Igen, igen. Hát azért vagyunk, hogy ezen dolgozzunk.
1: Egy másik nagy projekt, hogy is mondjam, elindulását kezdtétek el, ha jól emlékszem, áprilisban alapkületétellel együtt, ami Szegednek azért egy ilyen ifjúsági, közösségi nagy központja lesz. Erről egy pár gondolatot.
0: Hát az ünnepélyes alapkületétel, ami mégiscsak egy hagyomány szokás, enélkül is tudunk építkezni. Ez valóban nem olyan régen volt, de a tényleges építkezés fizikailag már szeptemberben ősszel megkezdődött, és jövő tavasszal fejeződik be valamikor. Ez egy elég jelentős projekt, hogy a mai nyelven beszéljünk róla. Közel, vagy kicsit több mint 10 hektáron Szegeden, a városban terül el a terület. Az a cél, hogy egy, most még csak ilyen munkaneve van, hogy ifjúsági centrum, de hát valóban ifjúsági, de hát mondjuk a veteránokat se zárjuk ki belőle.
1: Hát elő van, szóval nyugdíjasokat nem elfelejtem.
0: Tehát sport, kultúra, közélet, szórakozás, szabadidő, ifjúság, mindezt tudja szolgálni, ezért is ezt itt most persze sokan kritizálnak, de ezzel mi nem foglalkozunk, egész félreértelve, vagy tudatosan félremagyarázva, amit akarunk ott csinálni. Valóban, mivel van egy futballakadémiánk, van egy futballcsapata az egyházmegyének, egy stadion is részben, egy 8000-es stadion, egy egész korszerű UEFA 4-es kategóriás, ha valakinek ez mond valamit, amely eleve már úgy van megtervezve, hogy tartalmaz konferencia központot, előadó termeket, sok minden más funkciót is tud. Nyilván 3 edzőpálya is van, és nem csak a felnőtt csapatunk van, meg az akadémia 300 fiatalja Gyulán, hanem Szegeden is közel 300-an vannak, akik a szegedi, Grosics Akadémiának a szegedi részlegének a tagjai.
1: Kihelyezett tagjai.
0: Csak nagyon nagy gondok vannak, mert nincs egyáltalán megfelelő infrastruktúra, amit az előbb beszéltünk, és ez azt is majd egészen más színvonalra tudja emelni az utánpótlás képzést. De ezen túl játszóterek, szabadtéri színpadok már nem a domtér jellegűek, hanem egy ilyen tábori, ifjúsági jellegű szabadtéri színpadok, mondom, rengeteg játszótér, fedett csarnok, volt ott egy lerobbant romos, ez egy kemping volt korábban, annak volt egy épülete is, tehát egy, nem csak faházak, sátrak, hanem egy téglaépület is szállodaként, hát annak azt is felújítjuk, úgyhogy egy több funkciós csarnok, mondom, aminek a lényeg, hogy valóban minden korosztály, sport, kultúra igényeit kielégítse, szolgálja, így van.
1: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát ehhez sok sikert, azért jövő tavasszal majd, ha meghívsz, akkor elmenjünk, és akkor megnézzük, hogy ez hogy is alakul ez az egész.
0: Én úgy emlékszem, hogy a meghívás már is történt.
1: Már most megtörtént. Ugye én valamikor a SEAC-nak is szurkoltam, hát most akkor lesz egy újabb SEAC, csak más név alatt. Úgyhogy NB1-es foci csapata is legyen ennek a várostak, mert azt hiszem, hát ennek volt azért némi múltja. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az együttlétet és a beszélgetést.
0: Örömmel, köszönöm én is.
2: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened, az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdorc Ervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült napos száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült? A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágra rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk, és a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani, ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket. Úgyhogy, ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A Múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai. Nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, A HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűzfüstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől, arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudományvilága ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél, adta hírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás, pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze $1500 célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs encefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az encefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancs leltárt készítenek, Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előrehaladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Nancy K. Overgaard írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Pusztulás után reménység. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 16. verse. Napokon át egy gyapjas lepke hernyósereg rágta az erdei táborhely dús, zöld leveleit. Éjszakánként hallottuk, amint apró nesszel hullanak alá a maradékok a sátrainkra. A tábori személyzet tagjaival aggódva virrasztottunk tehetetlenül a pusztítással szemben. Aztán egy éjjel a zaj hirtelen abba maradt, és csend borult az erdőre. Csak a gajak és csupaszágak maradtak. Kétségünk volt, hogy a fák túlélik ezt. Legnagyobb álmulatunkra azonban idővel új rügyek és levelek nőttek, és az erdő, bár hegekkel, újra életre kelt. Ezekre a fákra gondolok, amikor a vagyonuktól, otthonuktól és szeretteiktől megfosztott menekültekre, a háborúk vagy természeti katasztrófák sújtottak közösségekre, a családon belüli erőszak, függőség vagy válás által tönkretett családokra tekintek. Képes Isten olyan mértékben helyreállítani az összetört embereket, mint ahogyan azokat a fákat tudta? Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetének első 11 versében Isten reménységet ígér. Ézsaiás olyan embereket mutat be, akik gyászolnak és kétségbe esettek, akiket veszteségért és semmiük sem maradt, csak a hamu. A Lukács 4.18-20-ban Jézus önmagára vonatkoztatta Ézsaiás szavait, a zsidók 4.14-16 pedig arról biztosít, hogy Jézus által irgalmat nyerünk és kegyelmet találunk, amikor segítségre van szükségünk. Drága Urunk, segíts, hogy mi lehessünk a te kezed és lábad, felajánlva a segítségünket a rászorulóknak. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek Isten megtört szívű gyermekeiért? Imádkozunk azokért, akiket súlyos veszteségért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

nap mint nap megesik, hogy feszült helyzetbe kerülünk. Igazságtalanság ér a munkahelyen, nem értékelnek, megbántanak. A gyermekek tiszteletlenül viselkednek velünk szemben. Természetes ilyenkor felemelt hangon reagálni. Csak hogy a viszálykodás sosem kellemes. Sebeket ejt a lelken. Haragot szül, kapcsolatokat ront meg, ellenségeket támaszt.

A Szentírás azt tanácsolja, hogy ne legyünk hirtelenkedők a viszálykodásban, hanem inkább bölcsen, nyugodt hangon válaszolva próbáljuk elkerülni a konfliktust. Beszédünk legyen sóval fűszerezett, mivel nagyon sok emberre hatással vagyunk. Családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra, munkatársainkra és szomszédainkra is. Beszédünk valós életünkről tesz bizonyságot. A megfelelő időben mondott szó áldás. A haragos szót azonban már nem lehet visszavonni. Az lelki sebeket ejt.

A jellem és a beszéd formálásában a szülőket hatalmas felelősség terheli. Minden anyagi természetű hagyatéknál többet ér, ha gyermekeidnek egészséges testet, józan értelmet és nemes jellemet hagysz örökségül.

ahogy az emberi természet is csak ifjúkorban javítható, ugyanúgy a gyermek jellemét is a szülei csak életének első éveiben alakíthatják. Sokat ér az idejében mondott intő, feddő szó. Türelmes, éber szeretettel az édesanya helyes irányba tudja terelni gyermekei gondolatvilágát, szép és vonzó jellemvonásokat alakíthat ki bennük. Ne hanyagoljuk el a gyermekeket. A gondoktól megterhelt anyák néha úgy érzik, képtelenek időt szakítani kicsinyeik türelmes tanítására, és az irántuk érzett szeretetük és megértésük kifejezésére. Ám ne felejtsük el, hogy ha a gyermekek megértést és társaság utáni vágyát otthonuk és szüleik nem elégítik ki, olyan források után fognak nézni, ahol veszélybe kerül mind a képzeletük, mind a jellemük.

irányítsátok őket gyengéden, megértéssel, de eközben ne feledjétek el, hogy az angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját, ahogy ezt Máté evangéliuma 18. fejezetében olvassuk. Ha azt akarjátok, hogy az angyalok elvégezzék azt a munkát, amit Isten gyermekeitekért rájuk bízott, a ti részeteket megtéve működjetek közre velük együtt. A gyermekeket olykor ingerlik a korlátozások, de a későbbi évek során áldani fogják szüleiket odaadó gondoskodásukért, és hogy szigorral és éberen védték, vezették őket azokban az években, amikor még bizony tapasztalatlanok voltak.

amikor a vitatkozást választanánk, előbb tegyük fel a kérdést. Mit oldok meg a vitával? Milyen lesz a kapcsolatom ezzel a személlyel ezután? Becsülettel képviselem ezáltal Istent? Mennyei atyánk arra bátorít, hogy beszédünk legyen kellemes a családban és a társadalmunkban egyaránt. Beszélj jósággal és szelíden, bármilyen helyzetben.

ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdezned, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illett téged a te fele barátod. Példabeszédek könyve, 25. fejezet, 8. vers.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Néhai Pásztor Gyula református lelki pásztor 30 évvel ezelőtti ige hirdetését tesszük most közkincsé. Az útkeresésben, mai világunkban még több veszély leselkedik ránk, különösen a fiatalokra.
2: Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten szent ígéjét, amit felolvasok és az ő segítségével magyarázni kívánok. Amint megvan írva a 25. Zsoltár 4. versében, 8., 9. és 10. versében, és a Jerémiás próféta könyve 6. részének a 16. versében. Tehát a Zsoltárok könyve 25. részének 4., 8., 9., 10. verséből olvasom először az ígét. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem!

0: ösvényeidre taníts meg engem. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Jeremiás próféta könyvéből pedig így szól hozzánk Isten igéje. Így szólt az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Az a kegyelem, hogy Isten maga indul a bűnös után. Látja, hogy a mi útunk hova vezet, hogy a mi útjainkon romlás és nyomorúság van, és nem akarja ezt. Látja az útnak a végét, az örök gyötrelmet és az örök kárhozatot, és szeretete irgalmasan utánunk hajol, utánunk szól, hívogat minket. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek. Kicsit furcsa a mai világunkban az, hogy kérdezősködjetek a régiek felől, a régi ösvények felől. Nem minden jó az, ami új, és nem minden rossz az, ami régi. Vagy hogyha gondolunk az erkölcsi rendre, ami régi, az mind rossz. Rossz az, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál. Rossz az, hogy tiszteld apádat és anyádat. Rossz az, hogy az Isten nevét hiába felnevett. Ezeket el lehet vetni, testvéreim, de büntetlenül nem lehet elvetni. Csak a 7. parancsolatra gondoljunk. Mivé lett az erkölcsi élete ennek a világnak, testvéreim? Amikor felrúgta ezt a régi, de nagyon áldott és örökre érvényes, földi életünkre örökre érvényes szabályt, ne paráználkodjál. Jöttek a válások, a tönkrement életek, tönkrement gyermekek, és jött az éjsz, amiről megállapítják nem hívők és nem teológusok is, hogy a legjobb óvszere az, hogy valaki a házastársával éljen igazán, és rajta kívül senki mással. Vagy gondoljunk a zenére. Ami régi, az rossz. Ami új, az jó. Ugye nem így van? Nekem legalábbis nem így van. Nekem nagyon kedves Bach, Handel, Brahms és a többiek, és az új nem mindig kedves. Azt ismerhetnek úgy a testvérek, hogy modern zenét kivált a kemény zenét, idegméregnek tartom, kemotok zenének, ami kicsit pusztítja az idegzetemet, de úgy hiszem nem csak az enyémet. Tehát az ember keres. Az Isten azt mondja, hogy kérdezősködjetek. Kérdezősködjetek a régi utakról, a jó ösvényről, melyik az út, amelyen járnotok kell. És kedves testvéreim, itt aztán segítségül jönnek nekünk olyan útba igazítók, akiktől mentsen meg bennünket az Isten. Mert a tévútakon is vannak aztán jó indulatú emberek idézőjelbe, akik még nagyobb tévedésbe löknek bennünket. Dávid, a zsoltáros más útat mutat nekünk az útkeresésben. Istenhez fordul, és Istenhez fordít bennünket is. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre te taníts meg engem. És Isten az ilyen szívből jövő könyörgést mindig meghallgatja. Hogyha egy lélek összetörve, kiábrándulva, emberekből is és önmagából is, így kiállt az Istenhez, hogy útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, arra az Isten válaszol. A 32. Zsoltárban Dávid megkapta ezt a választ. Bölcsé teszlek, és megtaníklak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Igen, testvéreim, Isten megtanít az ő útaira. Olyan sokat mondó az, ahogy vezette a pusztában, úttalan útakon a népét. 40 esztendeig az Isten. Miben is vezette őket? Felhőben és tűzoszlopban. Jaj, de sokat engedetlenkedett ez a nép. De sokat zúgolódott. De sokat meg kellett büntetni Istennek nagyon keményen. Több ezren pusztultak el, de egyet nem vont meg az Isten. Nem tűnt el a tűzoszlop, és nem tűnt el a felhőoszlop. És azért az engedetlen Izraelben is mindig megvolt az, hogyha megállt a felhő, ők is megálltak. Ha elindult a felhő, ők is elindultak. Így érhettek a bolyongás után is, és az Isten ítéleteként a 40 évi pusztai vándorlás után is, mégis az új hazába. Miben vezet bennünket, és mivel vezet bennünket Isten? Nem látható felhőben, és nem tűzoszlopban, hanem vezet ígéje és szent lelke által. És nem vonja meg tőlünk, de kegyelmes az Isten. Mi a feltétele annak, hogy vezethessen mégis? Az alázatosokat tanítja meg az ő útjára. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Igen, testvéreim, a vezetésnek feltétele az alázat. Kevés embert nem lehet vezetni. Mert ki kapja a kezét annak a kezéből, aki vezetni akarja. A magabiztos, önfejű embereket nem lehet irányítani, nem lehet vezetni. Jó, hogyha elismerjük, hogy csődbe jutunk. Mert a csődbe jutott emberrel kezdhet az Isten újat. Az első pünköskor egy csomó ember csődbe jutott. A szívükbe hasított az íge, amikor Péter azt mondta, hogy gonosz kezeitekkel Jézus Krisztust, az Isten fiát keresztre feszítettétek. Hát ők jót akartak, ők a legvallásosabb emberek voltak. És Isten gyilkosok lettek. És mit is kiáltanak ezek az emberek Péternek és az apostoloknak? Atyám fiai, mit cselekedjünk? És ekkor kezdődik valami új. Mit is mond Péter a Szentlélek által? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. A Jézus Krisztus nevére, a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. És ezekből lett az első egyház. Csődbe jutott emberek, eltévedt emberek, bűnös emberek, megtért emberek. Az Isten útjára visszataláltak, és nagy örömet találtak. Mert az Isten útjára visszatalált ember betelik örömmel. Ugyancsak a pünkösdi történetben, a Cselekedetek 2.28-ban mondja azt az Isten ígéje, megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Igen. Az élet útján öröm van, testvére. Teljes öröm van te nála, te tanítasz engem az élet ösvényére, mondja a 16. Zsoltár. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ki ne vágyna a gyönyörűség után? Ez vonz mindenkit. Ez vonz tévútra is mindenkit. Mert azt gondolják, hogy Isten gyönyörűséget nem ad. Azt csak magunknak lehet megszerezni. Ezért kivált fiatalokat, távol tart az ördög, ne áldozz fel az örömöt, a gyönyörűséget. Majd ráérsz kegyeskedni és templomba járni majd 70 vagy 80 éves korodban. Kivált fiatal testvéreimnek, hagyd mondom, hogy Isten nem ellensége a mi örömünknek, hanem megtisztítója és adója. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Nem az a baj, hogy az ember gyönyört keres, hanem az a baj, hogy pótszerekkel elégedik meg. Pótszerekkel, amik tönkre teszik, és amik immunissá teszik az igazi öröm elvételére. Megelégszenek pótszerekkel. Ilyen lehet az alkohol, a nikotin, a szex, a drogok, de még a munka, vagy a sport, vagy a zene, kinek-kinek az ördög olyan csalétket tesz a horogra, amire éppen kap. Ezekkel testét és lelkét tönkre teszi. Kedves testvéreim, kérdezősködjünk az Úr útjáról. Térjünk vissza erre az útra, mert az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
1: Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Sokan tettek már erről bizonyságot olyanok is, akik kipróbálták a világ minden csábító ajánlatát. Ha kérjük, Isten megtanít a helyes útra igéje és szent lelke által, és ezzel bizony megsporolhatjuk a különböző tévutakat, amelynek súlyos következményei is vannak. Kedves hallgatóink, Urunk megőrző szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni, figyelmeztet Szerdor Cervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Az egyház elnöksége és Baka András, újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnök püspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak. Örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egy egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A baptista alkotóhét ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett került megrendezésre a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzéteszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre.
0: Kulturális programajánló.
1: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor, a szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteg látogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról szikrázó napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Szombaton folytatódik a derült napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő. A hétvégén is egy gyenge hidegfront hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalmommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna igazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Paulost, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején. Ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek. Magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a paráznaságtól és a vértől. És ezt olyan súllyal adták mindenütt tovább, hogy a gyülekezetek értsék meg, hogy vannak olyan területek, ahol szabad mozgástért kaptunk, és vannak olyan területek, ahol nem vethetünk föl kérdéseket. Ma nagyon sokan ezt elfelejtik, és úgy gondolják, hogy hát ahogy tetszik, úgy éljük meg a keresztény életünket. Nem, kereszténynek lenni bizonyos alapigazságoknak az egyértelmű megvallását, és bizonyos életviteli kérdéseknek az egyértelmű gyakorlását jelenti, és nem kaptunk Istentől felhatalmazást arra, hogy akár az istenimádat mellé oda tegyünk valamit, akár szexuális szabadosságba bocsátkozzunk, akár mi döntsük el, hogy mi tetszik meg, mi nem nekünk, mint keresztényeknek. Ez nem szabadság lenne, hanem libertinizmus, azaz szabadosság. A harmadik lecke, amit meg kellett ennek a fiatal embernek tanulni, hogy a misszió munka Isten áldását hordozza, ha következetesen végzik. Ugyanis az ötödik vers mindjárt azt fogja nekünk mondani, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ez a kettő, ez nem létezhet egymás nélkül. Amikor fölcseréljük, és a hitbeli megerősödést szeretnénk a létszámbeli növekedéssel pótolni, akkor ez egy luftballon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva, mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés. És azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak. Mégpedig nagyon durva szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket, az pedig mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám. Hát nem az Úr hívott minket ide? Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra, akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét. Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik. Pál apostolékat suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál, megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett a gyülekezet számára. Ez azért nagyon fontos, kedves hallgatóim, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény örüljön, hogy élhet. Igen, a keresztény örüljön Krisztusban, de éljen azokkal a felhatalmazásokkal, amiket Krisztustól kapott, és a keresztény ember nem másodrendű, hanem polgára elsősorban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás. Mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni. Hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük. De ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanulópadban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni? Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk, de amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igényét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora

0: hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig, maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük. Akik Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk. Ennyi fért a mai Biblia tanulmányunkba. Ha az Úr akarja és élünk egy hét múlva, visszavárok mindenkit. Isten békessége legyen mindnyájukkal. Viszonthallásra!
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 14-e. Az 1786-os születésű Szoboszlai pap István református lelkészt a Debreceni Egyház 1813-ban ispotái pappá választotta, állásának elfoglalása előtt a Göttingeni Egyetemre iratkozott be. Évvégén hazatért és megkezdte szolgálatát. 5 év múlva a belvárosi lelkészségre léptették elő. 1825-27-ben országgyűlési papságot is viselt. Szónoki hírneve 1832-ben a tiszántúli egyházkerület főjegyzőségét hozta számára. A püspöki széket 1841-ben foglalta el, s igen tevékeny volt. A Magyar Protestáns Egyház szervezete ügyében a Bécsben 1855. május-júniusában tartott értekezleten még vendégszerepet vitt, de az év augusztusában elhunyt.
2: Haubner Máté élete 1794 és 1880 között zajlott. Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, ezután a Jénai Egyetemen bölcsészetet és hittudományt hallgatott. Visszajöve 3 évig nevelősködött, 1821-től a szalonaki egyház lelkészeként a népoktatás fölvirágoztatásáért tett sokat. 1829-ben a Győri Egyház hívta meg lelkészül, később a dunántúli evangélikus egyházkerület főjegyzővé, 1846-ban szuperintendensé választotta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz egész lélekkel csatlakozott. Püspöki körlevelét a hazafias lelkesültség sugalta, melyért azután 6 évi várfogságra ítélték, melyből közel 2 évet Kufstein várában le is töltött. A protestáns pátens visszavonása után a Győri Egyház ismét megválasztotta lelkészéül. A protestáns egyházi és iskolai lapban emlékezetes polémiát folytatott Szenci Ferenc szombathelyi püspökkel az evangéliumi szabadságról. Kiemelkedő műve a protestáns keresztények lelki szabadsága.
1: Minden érzelem

0: Annyit ér, amennyi áldozatot hajlandóak vagyunk hozni érte, vallotta John Galsworthy Nobel-díjas angol író és drámaíró, aki 1867-ben született. Darabjai társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Két legismertebb műve a Strife és a The Skin Game. Manapság regényei különösen az 1906 és 21 között megjelenő A Forsyte Saga és folytatásai révén ismerik. 1932-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az ábrázolás nemes előkelőségéért, amely a Forsyte Sagában éri el csúcspontját. Ezekben a regényekben kritizálja a felső középosztály erkölcseit. Noha rokon szemvel tekint alakjaira, rávilágít elszigetelt, birtokvágyú életmódjukra. Visszatérő motívuma a házasságában boldogtalan asszony alakja.
1: Jávor Pál színész 1959-ben távozott a reflektorfényből. Népszerűségét jó megjelenésének, erős karakterű figuráinak, drámai tehetségének, kiküzdött mély jellemábrázoló képességének köszönhette. 70-nél is több filmben játszott, az utolsó néma filmben a Csak egy kislány van a világonban, és az első hangos filmben a Hippolita lakájban is szerepet kapott. Sikeres filmeiből még néhány. Fűszer és csemege, A szerelem nem szégyen, Egy tál lencse, Halálos tavasz. Jeles partnerei voltak a filmekben Muráti Lili, Karádi Katalin, Szelecki Zita, Tolnai Klári. Színházi szerepeiből emlékezetes Horáció, Kukorica Jancsi, Noszti Feri, Per Günt, Rangdoktor alakja. Sokak olvasmánya kötete az 1946-os Egy színész elmondja.
0: Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész 1975-ben hunyt el. Indulásakor számos első világháborús hősi emlékmű elkészítésére kapott megrendelést. 1927-28-ban angliai és amerikai utazásain nagy sikere volt portrészobraival. Itthon is számosat formázott. Néhány a több mint 50 közül, melyek köztéren is láthatók. A komáromi Csipkés György Nyíregyházán, a Kossuth és Rákóczi a Millenniumi emlékművön, 1921 és 1960 között a képzőművészeti főiskola tanára volt. Emblémává emelkedett az 1947-es Gellért-hegyi felszabadulási emlékmű, közismert nevén a Szabadságszobor. Domborművei, aktjai, kisplasztikái, érmei, porcelán figurái, monumentális emlékművei is igen változatosak, értékhordozók. Visszaemlékezései 1969-ben jelentek meg Emberek és szobrok címen.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintuszi első levél 10:13.
1: Emberi kísértés az, ami nem haladja túl az ember erejét. Senki nem mondhatja, el kellett buknom, a kísértés túl nagy volt. Nem tehettem mást, engedtem neki. Meghaladta ellenálló képességemet. Isten megadja a kimenetelt a kísértésből. Nehéz próbákat küld. Ezekre néha elvetemült embereket is felhasznál, sőt, magát a gonoszt is, de a mértéket és a határt ő szabja meg. Nem engedi, hogy a kísértés a végtelenségig tartson. Nem engedi, hogy megrekedjünk és elveszünk a kísértésben, mert ő hű. Ő hívott és fogadott el, ezért nem ejt el minket többé. Drága ígéreteket adott nekünk, és hű marad azokhoz. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ézsaiás könyve 43. fejezet 2. verse. Ha pedig a kísértésből keserű bukás lesz, ez kizárólag a mi számlánkat terheli, hiszen megmondotta az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás 43. fejezet 5. vers. Elbizakodottság, hamis öndicséret bukásra vezet. Aki tehetetlenségének a tudatában van, és egészen a kegyelemre hagyatkozik, Jézusba kapaszkodik, és Isten nagy ígéreteire támaszkodik, az nem esik el. Aki a jó napokban hű Jézushoz, mert ő nem hagyja elveszni. A hit ereje szerint nő a próbáink mértéke. Gyakran egyik próba a másikat éri, de mindig jön közbe szünet is. Még soha senki nem állt ki olyan kísértést, mint egyszülött fia. 40 nap és 40 éjjel kísértette őt a sátán, és utoljára jött a legnehezebb próba, a kereszten való szenvedés. Nem csak a teste szenvedett a gyötörtetéstől, hanem lelke is az Istentől való elhagyatottság kimondhatatlan fájdalmától. De amikor elvégeztetett, jött a szabadulás pillanata. Isten egy perccel se hagyja tovább övéit a kemény próbákban, amint az szükséges.
0: Jézus Krisztusom, hálával köszönöm neked, hogy az én testem is lehet a Szentlélek temploma. Megváltottál, megszenteltél, és megszabadítottál szent véred által. Hiszem, így a sátánnak nincs hatalma fölöttem, nincsen jogos követelése velem szemben. Uram Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy óvj engem. Tisztíts meg, ha kisebbedne ellenállásom, vagy ha éppen ellenkeznék veled szemben. Kérem, hogy bennem és körülöttem te legyél a fény. Megbocsájtásra adom neked bűneimet, ha lehet, irgalmazz, és segíts nekem, hogy veled és általad a világosság útját járjam. Hadd idézzem eléd alázatos kérésemként Hajdú Zoltán életimádságát. Naponként teremtesz rendet bennem, formálsz, amilyenné kell lennem. Szavad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Szólsz, hogy nekem is légyen nevem, ami a néven szólító kegyelem. Szavad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. S ha ezerszer is égtem, perzselődtem, az ár sem sodorhat el engem, szabad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Te vagy az Úr, te vagy az Isten, szabadítom, te vagy nekem a minden. Szabad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András újonnan megválasztott köztársasági elnök levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét. Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságát. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak. Örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk fel együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét. A Baptista alkotóhét ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett került megrendezésre a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mike Balázs tartott, ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután mindenki elvonult alkotni. A festők festettek, és az írók írtak. Esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munkák eredményeit. Végül ma pénteken mindenki közzéteszi azokat az alkotásait, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ez a gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. 10 nap. Történelem, zene és fesztivál. Ma kezdődik a székesfehérvári királyi napok. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei esemény sor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékozót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből indulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cser Palkovics András polgármester. Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Szombaton folytatódik a derült napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható. A déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története. Egy amerikai reformátor. Hetedik rész. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Az itt szemléltetett hét a 70 közül az utolsó. Annak az időszaknak az utolsó 7 éve, amelyet Isten elsősorban a zsidóknak adott. Az időszámítás szerinti 27-től 34-ig terjedő idő alatt Krisztus először személyesen, majd pedig tanítványai által főképpen a zsidóknak hirdette az evangéliumot. Amikor a tanítványok elindultak az Isten országának jó hírével, a megváltó ezt az utasítást adta nékik. Pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejedett juhaihoz. Máté 10:50. A hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Az időszámítás szerinti 31. évben, 3,5 évvel keresztsége után Urunkat keresztre feszítették. A Golgotán bemutatott nagy áldozattal lezárult az áldozati rendszer, amely 4000 éven át előre mutatott az Isten bárányára. Az előkép találkozott a valósággal, és ez véget vetett a ceremoniális rendszer véres ételáldozatainak. A főképpen a zsidóknak adott 77, illetve 490 év, amit láttunk, időszámítás szerint 34-ben ért véget. Ekkor István mártíromságával és Krisztus követőinek üldözésével, ami a Sanhedrin intézkedésére történt, e nemzet megpecsételte állásfoglalását, az evangélium elutasítását.

a tanítványok, ezután a megváltás üzenetét, amely most már nem korlátozódott a választott népre, a világnak hirdették. Az üldözés miatt Jeruzsálemből menekülni kényszerült tanítványok széllyel jártak hirdetve az igét. Filip lemenvén Satuária városába prédikálja vala nékik a Krisztust. Péter Isten vezetése nyomán megismertette az evangéliumot az Isten félő Kornéliussal, a cézáreai századossal. A Krisztus hitét elfogadó lelkes Pált pedig Isten azzal bízta meg, hogy vigye az örömhírt messze a pogányok közé. Mindez apostolok cselekedetében van a 8. fejezetben. Eddig a profécia minden egyes részlete szemmel láthatóan teljesedett. A 77 kezdete kétségkívül időszámítás előtt 457-re, letelte pedig időszámítás szerint 34-re tehető. Ebből az évszámból kiindulva nem nehéz megtalálni a 2300 nap végét. Ha a 2300-ból leszabjuk a 77-et, a 490 napot, marad 1810 nap. A 490 nap végétől számított 1810 napnak még be kell teljesednie. Az időszámítás szerint 34-ben kezdődő 1810 év 1844-ig terjed. A Dániel 8. fejezet 14. versében említett 2300 nap tehát 1844-ben ér véget. A nagy profétikus időszak lejártakor az angyal bizonyságtétele alapján kiderül a szent hely igazsága, vagyis megtisztul a szent hely. Tehát pontosan megtudhatjuk a szent hely megtisztításának idejét, amelyről az emberek majdnem egyetemesen azt gondolták, hogy a második adventkor lesz. Miller és társai először azt hitték, hogy a 2300 nap 1844 tavaszán ér véget, holott a profécia ennek az évnek az őszét jelölte meg. E félreértés miatt azok, akik a korábbi időpontban várták az urat, csalódtak és elbizonytalanodtak. Ez azonban a legkevésbé sem csökkentette annak az érvnek az érvényességét, amely szerint a 2300 nap 1844-ben ér véget, és a szent hely megtisztításával ábrázolt nagyszerű eseménynek akkor kell megtörténnie. Miller be akarta bizonyítani, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Amikor ezzel a céllal tanulmányozni kezdte a Bibliát, még csak nem is sejtette, hogy milyen következtetésre fog jutni. Ő maga alig tudta elhinni kutatásának eredményeit. A szentírási bizonyíték azonban olyan világos és súlyos volt, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Nyolcadik rész. Két évet szentelt Miller a Biblia kutatására, és 1818-ban jutott el arra az ünnepélyes meggyőződésre, hogy körülbelül 25 év múlva Krisztus megjelenik, hogy népét megváltsa. Nem szükséges beszélnem arról az örömről, mondta Miller, amely szívemet a boldog kilátás reményében betöltötte, sem pedig lelkemnek arról a forró vágyáról, hogy részem legyen a megváltottak boldogságában. A Biblia számomra egészen új könyv lett. Gyönyörködtem logikájában, mindaz, ami sötét, titokzatos vagy zavaros volt tanításában, eloszlott lelkemből, a szent lapokról sugárzó tiszta fényben. És milyen világosan és dicsőségesen tárult fel az igazság, mindaz, amit az igében korábban ellentmondásnak és következetlenségnek láttam, nem volt sehol, és bár volt sok olyan rész, amelyről nem állíthattam, hogy teljesen értem, de az igéből oly sok fény áradt. Korábban még csak nem is sejtettem, hogy ennyi örömet találok-e tanításokban. Amikor szent meggyőződésemmé vált, hogy a Szentírásban megjövendőlt nagy jelentőségű események nem sokára beteljesednek, annak a bizonyítéknak a láttán, ami az én lelkemet is megérintette, hatalmas erővel ütött szíven a világ iránti kötelességem. Miller önkéntelenül is érezte, hogy ismertetnie kell másokkal azt a világosságot, amit ő kapott. El volt készülve a hitetlenek ellenszegülésére, de bízott abban, hogy minden keresztényt örömmel fog eltölteni a megváltóval való találkozás reménye, akit vallomásuk szerint szeretnek. Csak attól félt, hogy az oly közeli szabadulás feletti örömükben sokan anélkül fogják elfogadni ezt az igazságot, hogy a Szentírás alapos kutatásával meggyőződnének róla. Ezért eleinte vonakodott attól, hogy feltárja ismereteit, nehogy hibát kövessen el, és mások tévedésének eszköze legyen. Újra megvizsgálta a következtetéseit alátámasztó bizonyítékokat, és figyelmesen mérlegelt minden problémát, amely lelkében támadt. És azt tapasztalta, hogy Isten igéjének fényénél úgy szertefoszlottak az ellenvetések, mint a köd a napsugarai előtt.

5 évet töltött el így. Ez idő alatt teljesen meggyőződött állásfoglalása helyességéről. Most újra érezni kezdte a kötelesség kényszerítő erejét. El kell mondani a másoknak is azt, amit hite szerint a Szentírás oly világosan tanít. Amikor dolgoztam, állandóan a fülembe csengett, menj és mondd el a világnak, milyen veszélyben van. Egyre csak ez az ige járt a fejemben, ha ezt mondom a hitetlennek, hitetlen, halálnak halálával halsz meg, és te nem szólándasz, hogy visszatérítsed a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Ezékiel 33:8-9. Úgy éreztem, ha a gonoszok hatékony figyelmeztetést kapnának, tömegek térnének meg, ha pedig nem figyelmeztetem őket, Isten vérüket az én kezemből kéri számon. Miller ekkor már, ha alkalom kínálkozott, magánbeszélgetésekben feltárta nézeteit, és azért imádkozott, hogy valamelyik lelkész kényszerítve érezze magát arra, hogy hirdesse a felismert igazságot, de nem tudta elhessegetni azt a gondolatot, hogy személyes kötelessége figyelmeztetni az embereket. Ezek a szavak egyre gyakrabban felidéződtek lelkében. Menj és mondd el a világnak, vérüket a te kezedből kívánom. 9 évig várt, lelkében a teherrel, míg első ízben, 1831-ben nyilvánosan megindokolta meggyőződését.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Kilencedik rész. Miller remegve kezdte el munkáját. Hallgatói figyelmét Krisztus második eljövetelére irányította. Fáradozása közben erőt és bátorságot kapott, amikor látta a szavai nyomán támadt hatalmas érdeklődést. Miller hittestvérei szorgalmazására, akiknek szavaiban felismerte Isten hívását, vállalta, hogy nézeteit a nyilvánosság elé hozza. 50 éves volt már, és nem volt hozzászokva a nyilvánosság előtti beszédhez. Teherként nehezedett szívére az az érzés, hogy alkalmatlan a reáváró feladatra. De Isten kezdettől fogva rendkívüli módon megáldotta a lelkek megmentéséért végzett munkáját. Első előadását vallási ébredés követte, amelyben 13 család, 2 családtag kivételével megtért. Nyomban meghívták máshova is, és fáradozása nyomán Isten ügye szinte mindenhol új életre kelt. Bűnösöket térített meg, keresztényeket mélységesebb odaszentelődésre indított. Tanításai nyomán deisták és hitetlenek elismerték a Biblia és a keresztény vallás igazi voltát. Azok, akik között dolgozott, ezt mondták róla. Olyan emberek lelkét érinti, amikre mások nem tudnak hatni. Prédikálásával felhívta a közvélemény figyelmét a vallás nagyszerű dolgaira, és szeretett volna határt szabni kora fokozódó világiasságának és érzékiségének. Prédikációinak hatására csaknem minden városban jó néhányan, egyes városokban pedig százával tértek meg az emberek. Sok helyen csaknem minden protestáns egyház kitárta Miller előtt templomainak kapuit, és a meghívást rendszerint a különböző közösségek lelkészeitől kapta. Változhatatlan szabállyá tette, hogy csak ott dolgozik, ahova hívják. De csak hamar azt kellett látnia, hogy a hozzá özönlő kérések felének sem tud eleget tenni.

0: Sokan azok közül, akik nem fogadták el a második advent pontos idejéről alkotott nézeteit, meggyőződtek arról, hogy Krisztus valóban eljön, hogy eljövetele közel van, és fel kell készülniük. Némelyik városban munkája feltűnő hatást váltott ki. Borkereskedők bezárták az üzletüket, és az üzlethelyiséget gyülekezeti teremmé alakították át. Egyes kártyabarlangok megszűntek, hitetlenek, deisták, univerzalisták, sőt a legzüllöttebb emberek élete is megváltozott. Egyesek közülük már évek óta be sem léptek semmilyen istentiszteleti helyre. Különböző felekezetek, különböző helyeken, majdnem minden órában imaórát tartottak. Kereskedők délben összegyűltek, hogy imádkozzanak és Istent dicsőítsék. Nem szertelen izgalom, hanem szinte egyetemes komolyság szállta meg az emberek lelkét. Miller munkája, akárcsak a reformátoroké, inkább az emberek meggyőződését és lelkiismeretük felébresztését célozta, mint pusztán érzelmeik felkorbácsolását. Millert 1833-ban a baptista egyház, amelynek tagja volt, felhatalmazta arra, hogy prédikáljon. Ennek az egyháznak számos lelkésze szintén helyeselte munkáját, és az ő hivatalos jóváhagyásukkal folytatta tevékenységét. Szünet nélkül utazott és prédikált, bár személyes szolgálata főként New Englandre és az Egyesült Államok közepén elterülő államokra korlátozódott. Költségeit évekig teljesen a saját zsebéből fizette, és később sem kapott soha annyit, hogy fedezni tudta volna utazási költségeit azokra a helyekre, amelyekre meghívták. Nyilvános szolgálata tehát súlyosan megterhelte vagyonát, amely fokozatosan csökkent életének ebben a szakaszában. Sok gyermekes apa volt, de mivel az egész család takarékoskodott és szorgalmasan dolgozott a farmon, így meg tudtak élni.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizedik rész. 1833-ban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvánosság előtt Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megjelent a második advent jelei közül az utolsó. E jeleket a megváltó ígérte meg. Jézus ezt mondta: a csillagok az égről lehullanak. Máté 24:29. János pedig, aki látomásban látta az Isten napjának előjeleit a jelenések könyvében, kijelentette: az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullajtja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jelenések 6:13. Ez a profécia megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy kiterjedésű csillaghullásról nem számol be a történelem. Az egész égbolt szerte az Egyesült Államok felett órákon át lángolt. Az első telepesek megérkezése óta egyetlen olyan égi jelenség sem volt ebben az országban, az Egyesült Államokban, amelyet az egyik osztály így nagy csodálattal, a másik pedig oly nagy rettegéssel és rémülettel szemlélt. Fensége és ijesztő szépsége még mindig ott él sok lélekben. Soha nem esett e meteoroknál sűrűbb eső a földre, keleten, nyugaton, északon és délen. Egy szóval úgy látszott, mintha az egész égbolt mozogna. A jelenség, miként Schilliman professzor állítja, egész Észak-Amerikában látható volt. Hajnali 2 órától világos nappalig a teljesen felhőtlen derült égbolton szünet nélkül villogtak a vakító fények. Nincs olyan nyelv, amely alkalmas lenne tündöklő színjáték pompájának leírásához. Aki nem látta, képtelen kellő fogalmat alkotni nagyszerűségéről. Mintha az ég minden csillaga a zenit közelében egyetlen ponton gyűlt volna össze, és a fény sebességével egyszerre szóródott volna szét a horizonton. És nem fogytak el. Ezrek nyomát, ezrek követték sebesen, mintha csak erre az alkalomra teremtődtek volna. A gyümölcseit viharos szélben hullató fügefánál találóbb képpel nem lehetett volna ezt a jelenséget ábrázolni.

0: A New York Journal of Commerce 1833. november 14-i számában hosszú cikk jelent meg erről a csodálatos jelenségről, amelyben ezt a kijelentést találjuk. Azt hiszem, egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést, sem szóban, sem írásban olyan jelenségről, amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelenséget 1800 évvel ezelőtt egy próféta pontosan megjövendölte. A jövendülések nem szó szerinti csillaghullásról szóltak, hanem meteoresőről. Csak ebben az értelemben lehet szó szerint igaz. Így jelentkezett a megváltó eljövetelének utolsó jele. Jézus e jelekről ezt mondta a tanítványainak. Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Máté 24:33. E jelek után látta János a soron következő nagy eseményt. Az ég tekercsként eltakarodott, a föld pedig megrázkódott. Hegyek és szigetek léptek ki helyükből, és a gonoszok rémülten próbáltak az ember fia elől elmenekülni. Jelenések könyve, 6. fejezet, 12-17. vers. 1840-ben a profécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Lich lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom időszámításunk szerint 1840-ben valamikor augusztus hónapban megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta. Ha elfogadjuk, hogy az első 150 éves időszak pontosan teljesedett, és hogy a 391 év és 15 nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-éhez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallották.
2: 11. rész. Törökország pontosan a megjelölt időben elfogadta követei útján Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága alá helyezte magát. Ezzel az eseménnyel a jövendőlés pontosan teljesedett. Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai által alkalmazott profécia magyarázat elveinek helyességéről, és az advent mozgalom csodálatos lendületet kapott. Tanult és rangos emberek Millerhez csatlakozva prédikálták és publikálták nézeteit, és 1840-től 1844-ig a munka rohamosan terjedt. William Millernek jó szellemi képességei voltak, amelyeket elmélkedéssel és tanulással fegyelmezett. A bölcsesség forrásától, akivel állandóan kapcsolatban állt, mennyei világosságot kapott. Rendkívüli egyéniség volt. Tisztelte és becsülte mindenki, aki értékelte a jellem fedhetetlenségét és az erkölcs tökéletességét. Az őszinte kedvesség egyesült benne a keresztény alázatossággal és önuralommal. Mindenkihez figyelmes és barátságos volt. Kész volt meghallgatni mások véleményét és mérlegelni érveiket. Szenvedély és felindultság nélkül tett Isten igéjének mérlegére minden elméletet és tanítást. Józanul és logikusan gondolkodott, alaposan ismerte a Szentírást. Mindezek képessé tették arra, hogy a tévedéseket megcáfolja és a hazugságokat leleplezze. Munkáját azonban elkeseredett támadások érték. Vele is ugyanaz történt, ami a korábbi reformátorokkal. A népszerű vallási tanítók nem szívesen fogadták az általa feltárt igazságokat. Amikor a tanítók állásfoglalásukat nem tudták alátámasztani a Szentírással, kénytelenek voltak emberek mondásaihoz, tanításaihoz és az atyák hagyományaihoz folyamodni.

Az advent igazság hirdetői azonban csak az Isten igéjének bizonyságtevését fogadták el. A Biblia és csak is a Biblia, ez volt a jelszavuk. Ellenfeleik szentírási érvek helyett gúnyolódtak és csúfolódtak. Időt, pénzt és fáradtságot nem sajnálva károsították meg azokat, akiknek egyedüli vétkük az volt, hogy örömmel várták Uruk visszatérését. Igyekeztek szent életet élni, és másokat arra buzdítani, hogy készüljenek Jézus eljövetelére. Voltak, akik nagy igyekezettel próbálták mások figyelmét elterelni a második advent gondolatáról. A Krisztus eljövetelével és a világ végével kapcsolatos proféciák kutatását bűnnek tüntették fel, olyas valaminek, amit szégyelni kell. A nagyegyházak lelkészei így ásták alá az Isten igéje iránti hitet. Tanításuk hitetlenné tette az embereket, és közülük sokan azt gondolták, hogy nyugodtan követhetik bűnös vágyaikat. A gonoszság kezdeményezői pedig mindezt a Krisztust várok terhére írták. Jól lehet, Miller értelmes és figyelmes hallgatók tömegeit vonzotta előadásaira, neve ritkán fordult elő a vallásos sajtóban, ha csak nem gúnyolva vagy kárhoztatva. A könnyelműek és a hitetlenek felbátorodva a vallási tanítók állásfoglalásától, gyalászkodó, közönséges és istenkáromló szellemeskedések sorozatával sértegették Millert és munkáját. Az ősz Millert, aki kényelmes otthont hagyott el, hogy saját költségére városról városra, faluról falura utazzon, és szüntelenül, szorgoskodva ünnepélyesen figyelmeztesse a világot az ítélet közelségére, gúnyolták fanatikusnak, hazugnak és számító csirkefogónak bélyegezték. Mindez felháborodott tiltakozást váltott ki még a világi sajtóban is.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizenkettedik rész. Minden gonoszság szítója nem csak hatástalanítani akarta az advent üzenetét, hanem hírvivőjét is el akarta pusztítani. Miller gyakorlativá tette a bibliai igazságot hallgatói előtt, elítélte bűneiket, megzavarta önelégültségüket, és közérthető, metsző szavaival fölkeltette ellenségeskedésüket. Az az ellenállás, amit egyes egyháztagok tanúsítottak Miller tanításaival szemben, a bestelenebbeket arra bátorította, hogy még messzebbre merészkedjenek. Ellenségei összeesküdtek, hogy megölik, amikor távozik az összejövetelről. De szent angyalok voltak a tömegben emberi alakban, egyikük megragadta az Úr szolgáját, és a dühös csőcselék elől védett helyre vezette. Miller munkája még nem fejeződött be. Sátán és küldöttei csalódtak, mert szándékaik meghiúsultak. A támadások ellenére az advent mozgalom iránti érdeklődés tovább nőtt. Híveinek száma több százról sok ezerre emelkedett. A különböző egyházakba áradtak az emberek, de egy idő után ezek az egyházak szembefordultak a hívőkkel, és kezdtek fegyelmi intézkedéseket hozni azok ellen, akik Miller nézeteit magukévá tették. Ez az eljárás Millert írásbeli válaszra késztette. Írását minden egyház keresztényeihez intézte, és azt hangsúlyozta, hogy amennyiben tanai tévesek, mutassák ki tévedését a Szentírásból. Mit hiszünk, kérdezte, amit nem Isten ígéje parancsolt meg. Az az íge, amelyet ti is a hit és gyakorlat szabályaként, mégpedig egyedüli szabályaként ismertek el. Mit teszünk, amiért ilyen kárhoztatás zúdul ránk a szószékről és a sajtóból, és ami följogosít titeket arra, hogy bennünket, az advent mozgalom híveit gyülekezeteitekből és közösségetekből kizárjátok? Ha tévedünk, könyörgök, mutassátok meg, miben áll tévedésünk. Mutassátok ki Isten ígéjéből, hogy tévedésben vagyunk. Már elég megaláztatásban volt részünk, de ez soha nem fog minket meggyőzni arról, hogy tévedünk. Csak az Isten szava változtathat nézeteinken.

ketten a különböző korokban szolgái által küldött a világnak, hasonló kétkedéssel és hitetlenséggel fogadták. Mielőtt Isten az özönvíz előtt élő emberek gonoszsága miatt elárasztotta vízzel a világot, ismertette szándékát e gonosz emberekkel, hogy alkalmuk legyen a bűn útjáról letérni. 120 esztendeig hallották a megtérésre hívó intést, hogy megmeneküljenek Isten haragjától, a pusztulástól. De az üzenet üres mesének tűnt nekik, és nem hittek benne. Vakmerő gonoszságukban kigúnyolták Isten szolgáját. Nem vették komolyan kérlelését, sőt még önteltséggel is vádolták. Hogy merészel egyetlen ember a föld nagyjaival szembeszállni? Ha Noé üzenete igaz, miért nem ismeri föl az egész világ, és miért nem hisz benne? Egy ember állítása ezrek bölcsességével szemben. Nem akartak hitelt adni a figyelmeztetésnek, sem pedig menedéket keresni a bárkában. A gúnyolódók a természet dolgaira hivatkoztak, az évszakok változatlan egymás utánjára, a kék égre, amely sohasem hullatott esőt, az éjszakai enyhe harmattól fölfrissült zöld mezőkre, és így kiáltottak. Hát nem példabeszédekben beszél ez? Semmibe vették az igazság prédikátorát, eszelős rajongónak tartották. Hitetlenségük azonban nem tartóztatta föl a megjövendőlt eseményt. Isten sokáig eltűrte gonoszságukat, és számtalan alkalmat adott a megtérésre. A kijelölt időben azonban lesújtott büntető ítéletével, irgalmának elutasítóira.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizenharmadik rész. Krisztus kijelentette, hogy hasonlóképpen fognak kételkedni második eljövetelében is. Miként a Noé korabeli emberek nem vettek észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá. A megváltó szavai szerint akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Máté 24.39. Amikor Isten állítólagos népe egyesül a világgal, és úgy él, mint a világ, amikor a világgal együtt szórakozik, úgy, ahogy nem volna szabad, amikor a világ fényűzését az egyház is követi, amikor minden a megszokott mederben folyik, és mindenki tartós világi jólétben reménykedik, akkor hirtelen, mint villámlás az égből, vége szakad nagyszerű ábránt képeiknek és csalóka reményeiknek. Isten kiválasztotta követeit, és általuk hirdette meg a végítélet közelségét, miként az özönvíz közelettére is szolgálja útján figyelmeztette a világot. Noé kortársai kinevették és kigúnyolták az igazság prédikátorának jövendőléseit, Miller korában pedig még Isten állítólagos népe közül is sokan gúnyt űztek a figyelmeztető szavakból. Vajon miért volt a Krisztus második eljöveteléről szóló üzenet prédikálása olyan kellemetlen az egyházaknak? Az Úr adventje jajt és pusztulást hoz a gonoszoknak, az igazaknak pedig örömet és reménységet. Ez a nagyszerű igazság volt Isten hűségeseinek vigasza minden korszakban. Miért lett akkor megütközés köve és megbotránkozás sziklája állítólagos népének? A mi Urunk maga ígérte meg tanítványainak, ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket. János 14.3. A könyörületes megváltó előre látva követői magányosságát és fájdalmát megbízta angyalait, hogy vigasztalják meg

Amikor a tanítványok szemüket az égre emelve álltak, hogy utoljára még lássák azt, akit szerettek, figyelmüket ezek a szavak ragadták meg. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetik tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedete 1:11. Az angyalok szavai nyomán reményük újra élett. A tanítványok visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Lukács 24:52-53. Nem azért örültek, mert Jézus eltávozott tőlük, és egyedül maradtak küzdelmükkel, próbáikkal és a világ kísértéseivel, hanem azért, mert az angyalok azt ígérték, hogy Jézus visszajön. Legyen Krisztus eljövetele most is épp oly nagy örömhír, mint amikor az angyalok hirdették Betlehem pásztorainak. Aki igazán szereti a megváltót, boldogan üdvözli az Isten igéjére alapozott bejelentést, hogy az, akiben örök életük reménysége összpontosul, ismét eljön. Nem azért, hogy bántalmazzák, megvessék és elutasítsák, mint első adventjekor. Jézus azért jön el hatalommal és dicsőséggel, hogy megváltsa népét. Akik nem szeretik a megváltót, szeretnék, ha távol maradna. Az egyházak Istentől való elfordulásának nem lehet meggyőzőbb bizonyítéka, mint az az ingerültség és gyűlölködés, amelyet a mennyei üzenet lobbantott fel.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizennegyedik rész. A Krisztus második eljöveteléről szóló tanítás elfogadói ráébredtek arra, hogy meg kell térniük, és meg kell alázkodniuk Isten előtt. Sokan, akik hosszú ideig ingadoztak Krisztus és a világ között, ekkor úgy érezték, hogy ideje állást foglalniuk. Az örökké valóság dolgait szokatlan valóságnak látták. A menny közel volt hozzájuk, és Isten előtt bűnösnek érezték magukat. Keresztény emberek lelkileg új életre keltek, érezték, hogy az idő rövid, és embertársaik érdekében gyorsan kell cselekedniük. A föld jelentéktelenné vált, és mintha kitárult volna előttük az örökké valóság. Az üdvösségről és az örök kárhozatról szóló tanítások eltakartak minden múlandó célt. A megtértek mind a testvéreiket, mind a bűnösöket kérve kérték, hogy készüljenek az ítélet napjára. Isten lelke megnyugodott rajtuk, és szavaikból erő áradt. Mindennapi életük csöndes bizonyságtevése állandóan dorgálta a névleges és megszenteletlen egyháztagokat. Ezek az emberek elmerültek az élvezethajhászásban, a pénzszerzésben és a világi méltóság utáni törtetésben. Gyűlölték és támadták az advent reménységet és hirdetőit. Amikor a támadók látták, hogy a prófétikus időszak megindoklását nem lehet megcáfolni, megkísérelték a téma tanulmányozásáról lebeszélni az embereket. Azt állították, hogy a proféciák be vannak pecsételve. A protestánsok így léptek a római katolikusok nyomába. Míg a pápai egyház elzárta a Bibliát az emberek elől, a protestáns egyházak azt vallották, hogy a szent íge egyik fontos részét, mégpedig azt, amely korunkra különösképpen alkalmazható igazságokat rejt, nem lehet megérteni. Lelkészek és mások is kijelentették, hogy Dániel és a jelenések könyvének proféciái felfoghatatlan titkok. Krisztus pedig a korunkban bekövetkező események kapcsán Dániel próféta szavaira irányította tanítványai figyelmét, és ezt mondta: aki olvassa, értse meg. Máté 24:15.

És az az állítás, hogy a jelenések könyve titok, amit nem lehet megérteni, éppen a könyv címének mond ellent. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Jelenések 1-1-3-ig. A próféta ezt mondja, boldog, aki olvassa. De vannak, akik nem akarják olvasni, az áldás nem számukra van, és akik hallgatják. Egyesek hallani sem akarnak a proféciákról. Az áldás nem ezé az osztályé lesz, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Sokan nem hajlandók megfogadni a jelenések könyvében foglalt intéseket és tanításokat. Közülük senki sem igényelheti a megígért áldást. Aki csúfot űz a proféciákból, és gúnyolja ünnepélyes szimbólumait, aki nem hajlandó megreformálni életét, és felkészülni az emberfiának eljövetelére, az Isten áldását nem igényelheti. Hogyan merészelik egyes emberek az ihletett íge bizonyságtételével szemben azt állítani, hogy a jelenések könyve olyan titok, amely meghaladja az emberi értelmet? Ez a könyv kinyilatkoztatott titok, nyitott könyv. A jelenések könyvének tanulmányozásakor az ember figyelme Dániel proféciáira terelődik. Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, amelyet Isten adott az embernek a világtörténelem lezárulásakor bekövetkező eseményekről.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem fenyíti gyermekeit örökké. A mai ige: Királyok első könyve 11:39. verse. És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké. Gondolatok az igéről. Isten figyelmezi az övéit, mégpedig elég szigorúan, azért, hogy engedetlenség, mint nem kívánt rossz és mint keserű tapasztalat álljon meg előttünk. Salamont idegenből hozott feleségei tévútra vitték, elkezdett ő is idegen isteneket imádni, és ezzel súlyosan megsértette atyái istenét. Isten nem hagyta ezt büntetlenül, büntetése az volt, hogy Salamon fia már nem uralkodhatott egész Izraelen. A 12 törzs közül 10 elszakadt az országtól, és külön vetélytárs államot alapított. Súlyos megpróbáltatást jelentett ez Dávid házának, tudhatták, hogy közvetlenül Isten kezéből jött mindez, és csakis az ő hitetlen magatartásuk az egész helyzetnek az oka. Isten nem huny szemet az övéinek bűnei fölött. Fájdalmasan megbünteti legkedvesebb szolgáit is, ha azok eltérnek a teljes engedelmesség útjáról. Talán most éppen minket fenyít emiatt. Ha így van, kiáltsunk hozzá alázatosan. Ó, Uram, mutasd meg, miért fenyítesz most engem? Milyen drága vígasztalás van az igerész második felében. Nem örökre, alázd meg. A bűnért járó büntetés örök, de az Isten gyermekét sújtó atyai fenyítés csak egy ideig tart. A betegség, szegénység mind elmúlnak, ha a kívánt céljukat elérték. Gondold csak meg, nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. A vessző megedz minket, de kard nem ölhet meg. Jelen megpróbáltatásaink megtérésre kell, hogy indítsanak, hogy meg ne halljunk a gonosztevőkkel együtt. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor, a szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról: szikrázó napsütés. Szombaton folytatódik a derült napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült napos, száraz idő várható. A déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak. Ebben a műsorban házaspárokat invitálunk mindig. Kérdezzük őket a kapcsolatuk kezdetéről, az életükről, és az egész műsornak igazából az a célja, hogy bemutassuk önöknek, akár keresztényi hátterűek, akár keresőek, akár még egyáltalán nem keresztények, hogy lássák azt, hogy a keresztény házasságukban is ugyanolyan kihívások vannak, mint bárkinek az életében, de hogy hogyan segít ebben a résztvevő felek, azaz a férjnek és a feleségnek a hite, hogyan segít túljutni az élet kihívásai, nehézségein, vagy megélni az örömöket együtt, mit jelent ez mind Istenbe vetett hit háttérrel. És a mai vendégünk a Kalupka házaspár János és Reni, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és még a kedves nézők felé annyit mondhatnék, hogy általában olyan házaspárokat hívunk be, akik mögött azért van már élettapasztalat, és a Rennit én most láttam először talán, vagy nem tudtam, hogy a János felesége lett, hogy már láttam, mert voltam már a Naphegyen, meg egy-két helyen esetleg találkozhattunk, de hát azóta benyomásom, hogy éppen érettségire készül, és hát kiderült, hogy 16 éve házasok. Úgyhogy majd azért belemennék, hogy mikor kezdődött a liaison. Úgyhogy most azt kérném tőletek, hogy csak 3-4 mondatban röviden önmagatokról, és utána átadom a szót a nejemnek.
4: Kalupka János vagyok, és lelkészként dolgozom, lelkipásztorként a Naphegy gyülekezet lelkipásztoraként. Ez a Magyar Apostoli Egyháznak a tagja, ott az egyházban is az egyházvezetőben szolgálok. És az üzleti életben van a múltam, úgyhogy üzleti tanácsadóként is dolgozom, coachként így. A kettő így egyensúlyban van. És hát a Reninek vagyok a férje, ez fontos.
2: És ott is egyensúlyban vagy.
4: Igen.
2: Ja, jó.
3: Kalupka Reni vagyok. Hát most igazából otthon vagyok a 4 gyerkőccel, és a otthoni egyensúlyt próbálom fenntartani.
5: Köszönjük szépen. Ez a műsor a Love Story-val szokott kezdődni, és ez most sem történik másképp. Akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt a ti különleges love story-tok. Ki kezdi?
3: Jani.
4: Mi az ország két különböző pontján éltünk, két eltérő csücsökben. Én Mosonmagyaróvári vagyok, Reni pedig
3: Sarkadi,
4: Békés megye. Szóval normál esetben nem nagyon volt esély, hogy mi így összefussunk vagy találkozzunk. Bár mind a ketten keresztény családban nőttünk fel, ugyanabban az egyházban, és volt egy egyházi kórus, bár te pünkösdi hátterű
3: vagy. Igen.
4: Okay. Most kell megtudnom. De, de a tulajdonképpen ugyanabban a gyülekezetben igen. Megfordultatok, ami a mi egyházunk, és volt egy országos kórusunk, egy ifjúsági kórus az egyházban, és az akkor szerveződött, és ilyen minden fiatalt összegyűjtöttek, így az ország különböző gyülekezeteiből, és emlékszem, hogy ez az Európai Unióba történő belépés környékén volt, hogy Budapesten volt egy ilyen kóruspróba, ami így nagyjából az első ilyen kóruspróba volt, és nem emlékszem pontosan a dátumra, de talán visszatudtok emlékezni, hogy volt egy ilyen átmenet, ilyen katona, ilyen pontonhíd a Dunán az EU belépés kapcsán. Ott a Parlament és a Batthyány tér között volt, és
2: akkor ez 2004, ugye?
4: 2004 környékén. Igen. És nem emlékszem teljesen pontosan a dátumra, de elég hideg volt, egy ilyen szeles, hideg időjárás. És hát az ilyen szimbolikus dolog volt, hogy ugye átmentünk a hídon, meg sokan átmentek, és akkor a kóruspróba után, ez ilyen 70-80 fős kórus volt, ez volt így az esti program, hogy na, akkor menjünk át, nézzük meg. És valahogy így az odafelé vezető úton én már így kiszúrtam magamnak a Renit, és szóval első látásra szerelem, hogyha van, akkor ez az volt. Nekem nagyon megakadt rajta a szemem, hogy gyönyörű ez a lány, és így valahogy úgy alakult, hát nem tudom, biztos véletlenül, hogy így egymás mellé keveredtünk a séta során, és hát így végigbeszélgettük az utat, emlékszem, így megvannak a képek, a jelenetek, ahogy a Batthyány téren jövünk fel a mozgó lépcsővel, ahogy megyünk át a... Én persze én nagy menő voltam, nem voltam rendesen felöltözve, diderektem, talán a sálodat is felajánlottad.
3: Nem. Az volt, hogy volt egy sál a nyakába, disznek, és ki volt gombolva a kabátja. És annyira meguntam már, hogy lehet vacog, hogy odafordultam egy mozdulat, és begomboltam a kabátját, és a sálat beraktam rendesen a nyakámba. És
4: az jól esett.
3: És így közel nem kerültünk. Tudom, szóval, hogy...
2: A gondoskodás.
3: Igen.
4: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szívet melengető élmény volt, de nagyon rövid ideig tartott, tehát talán két napos volt,
3: igen.
4: Ilyen egy éjszaka, két nap. És elég nagy volt egyébként köztünk a korkülönbség is, mert hány év van köztünk? 7 vagy 8?
3: 7.
4: És szóval akkor én így az egyetem vége felé voltam, ő meg így bőven a tinédzser éveiben volt, és hazamentünk erről a kóruspróbáról, és én nem tudom, hogy miért volt ott egy majdnem 3 éves szünet, hogy nem találkoztunk többet. Nem volt még akkor mobiltelefonunk, semmiféle elérhetőség. Szóval nem tudom, hogy a kórus nem ment tovább, vagy te nem jöttél többet?
3: Én nem mentem.
4: Nem jöttél volna el miattam? Nem.
2: Még derülnek utólag.
3: Nekem az elég volt.
4: A kórusból, vagy belőle?
3: Hát a kórusból lehet.
4: És szóval eltelt körülbelül három év, és tényleg nem túlzás, én minden nap gondoltam rá. Én az volt bennem, hogyha újra találkozom ezzel a lányjal, akkor én nem engedem el többet.

0: Valahogy sosem éreztem korábban azt, nyilván így országos ifjúsági vezető is voltam, sok helyen jártam, sok emberrel találkoztam.
1: Sok lánnyal találkoztam.
0: Igen, szóval az egy ilyen népszerű státusz vagy szerep, és akkor így lehetne ismerkedni, mondjuk így. De valahogy sosem éreztem azt, hogy megláttam azt a lányt, aki így megdobogtatja a szívem. Uh-huh. És a Reni volt az, akivel így volt, és volt egy lakótársam, egyetemista társam, így mondogattam is neki, hogy te figyelj, ha én újra találkozom ezzel a lányjal, akkor én biztos, hogy valahogy, nem tudom, meghódítom, vagy... Úgyhogy eltett 3 év, nehéz volt fenntartani ezt a
2: vágyat 3 évig. Azért, hogy Isten hozza össze, boronáljon össze, bocsánat, ő vele, vagy hogy?
0: Egyébként ez így nincs meg, de biztos, hogy imádkoztam, mert ilyen tínédzserkori szerelmeim...
2: Megkérdezem, mármint nem ilyen jó keresztény te.
0: Ilyen tínédzserkori szerelmeim kapcsán emlékszem, hogy így az ima része volt, hogy Isten befolyásolja így az érzelmeiket, meg a dolgaikat. Ez ilyen vicces, de próbáljuk sokszor Istent ilyen eszközként használni, hogy a dolgainkat elítézzen.
2: Egyébként ezen a történet jó, hogy nem hallgat meg azért minden imádságot Isten.
0: Igen.
2: Bajba lennénk mi fiúk.
0: Igen. Néha az a segítség, ha nem hallgat.
1: Igen.
0: És az lett a történet folytatása, mert valahogy csak találkoztunk.
1: Igen. Hogy találkoztunk?
3: Egyszer felhívott telefonon.
1: Vagy... És hogy lett meg a telefonszámod?
3: A Móni által.
0: Egy barát.
3: Egy közös barát. Uh-huh. Igen, a Móni adta meg neki. Felhívott egy nyári nap, hogy ő lett a kórus vezetője, és hogy nagyon szeretné, hogyha újra mennék.
0: Uh-huh. De átlátszom.
1: Igen.
3: És így...
1: Ebből már sejtettél valamit?
3: Nem sejtettem igazából. Akkor sem akartam menni, hanem anyukám azt mondta, hogy el kell mennem, kötelező. Ez körülbelül így volt, és mondtam, hogy jó, akkor megint, nem tudom, 3-4 nap, és hogy fogom én azt kibírni. De elmentem, és akkor ott újra találkoztunk. De részemről akkor sem volt ott még semmi ilyen szerelem
0: az
3: dolog.
0: Az meglepő, hogy a külsőmet
3: egyébként...
2: Hogy bírtad? Meg a szerénységet.
3: Igen.
1: Ezt várjuk a Halukka Jánostól.
0: Hogy bírtad eddig?
3: Igen, úgyhogy...
2: Minden áron be akarsz kaszálni valamit, látom utólagosan.
0: Bocsásnál. Igen, az lett, hogy közben úgy változtak a dolgok, hogy engem kértek meg, hogy legyek a kórus vezető, és az egy ilyen újra szerveződés is volt. És egyébként, szóval nem csak ilyen hátsó szándék volt a mögött, hanem tényleg úgy voltam vele, hogy na nézzük meg ki az, aki valaha volt ennek a kórusnak a tagja, és akkor szervezik újra, és akkor kiderült, hogy van közös ismerősünk, és akkor így jutottam hozzá a telefonszámhoz, és így meghívtam sokakat, őt is, de nyilvánvalóan az ő meghívása az tényleg egy kicsit más volt, mint az összes többieké.
3: De nálam szóba se jött akkor, hogy bármit is szeretnék tőle, mert volt ugyancsak egy közös ismerősünk, akinek nagyon tetszett a Janni.
1: Aha.
3: És én nem akartam ebbe belefurakodni, vagy belemenni így harmadik személyként.
0: Uh-huh. Uh-huh.

0: De eljött ez a kórus próba, és akkor én már nagyon céltudatos voltam.
1: Rögtön az elsőn, amikor újra találkoztatok?
0: Igen, hát igen. A céltudatosság annyi, hogy kerestem a társaságát, beszélgettünk. Bár ez egy ilyen furcsa dolog, mert amúgy meg kórusvezetőként szól, hogy nem lehet az, hogy egy valakivel vagy végig, hiszen egy feladatod van, és hogy mindenkire figyelni kell. De igen, kerestem ugye a Reni társaságát, beszélgettünk, és...
2: Utána pár napra ráírt egy SMS-t, hogy én... átlátszó szöveggel, hogy szia, hogy tetszett a kórus, mi a véleményed, és akkor így, hát mondom, jó, akkor visszaírok, és akkor igazából ebből indult az egész történetünk, hogy így elkezdtünk SMS-ezgetni, igen. Anyukám még örültek, mikor naponta kellett tölteni a telefonomat, mert akkor ugye egy töltős telefon volt.
0: Igen, emlékszem, hogy én meg pont akkor este kettő barátommal voltunk együtt Mosonmagyaróváron, és valamit a városba elmentünk csavarogni, és valahogy elkezdődött ez az SMS-ezés, vagy hát úgy, hogy persze írtam rád, hogy na, hogy tetszett, és 40-50 SMS-sel később tulajdonképpen szerelmet vallottunk egymásnak.
2: Hát te.
0: Én azt éreztem, hogy az SMS-ek, azt éreztem, hogy az SMS-ek mutatnak egy irányba, és
3: igen.
0: De ebből de valahogy
3: mindig is profétikus volt, tehát te már úgy kezeled, hogy
0: igen, egyébként az kicsit kínos volt. Tényleg én lehet, hogy egy picit sietettem ezt, mert talán egy következő kórus próbás, szóval ugye a kórus próbákhoz kötődött így a kapcsolódásunk. Ő iskolába járt, az ország két végén laktunk, szóval nem az volt, hogy csak így napi szinten találkozunk, hanem így valami rendezvény kellett, amikor itt tudtunk találkozni. És volt egy pillanat, emlékszem, annyira kínos volt, amikor így azt mondtam a Reninek, hogy szeretlek, és látszott, hogy ő erre így nem áll készen, és azt mondta, hogy köszönöm. A legrosszabb válasz, amit erre kaphatsz, és akkor így, hát, jó. Úgyhogy lehet, hogy rosszul olvastam így a jeleket, vagy egy kicsit gyors voltam. Aha. De egyébként ez így jellemző rám, tehát ez a fajta agilitás, haladjunk, minek várni, és...
1: Akkor megkérdezzük a Renit, hogy benne mikor dölt el, hogy...
0: Most már én is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán szeretsz-e, mikor alakult ez ki?
3: Mire jó egy ilyen műsor?
0: Igen, igen.

0: Szerintem nem úgy. Azért eltelt egy bő év, mire én ténylegesen úgy éreztem azt, hogy igenis ő az, igen. Szóval bennem nem alakult ki egyből ez az érzés, és így nem
1: És
0: dobtam
1: ebben az
0: el.
1: Egy évben is ritkán találkoztatok?
0: Ritkán, igen.
1: Tehát akkor
0: körülbelül
1: csak az
0: háromszor
1: SMS-ek.
0: Találkoztunk.
1: Aha.
0: Ugye? Azt hiszem háromszor találkoztunk. Igen, az SMS az, ami így megvolt, így napi szinten igazából. Meg néha egy-egy levél a részéről.
1: Úgyhogy, de ha jól tudom, akkor te írtál utána több levelet.
0: Én többet írtam, igen.
1: Mikortól kezdődött ez, amikor elindult benned, hogy akkor most élsz, és akkor gondolom már írtál arról is, hogy akkor benne vagy ebbe a kapcsolatba, és szereted.
0: Igen. Hát szerintem az egy év az úgy kellett, és utána így levélben próbáltuk meg, hogy leírjuk egymásnak, de részemről több levél ment, mint a Jani részéről.
2: Nem vagyok jó levélíró. Igen, én lassan... Emlékszem, hogy viszont erőltettem, hogy menjünk át e-mailre, és akkor valahogy ez átváltott, az jobb lett. Akkor még egy ilyen új dolog volt, hogy e-mailezünk. Nem tudom, hogy a könyvtárba kellett bemenni, e-mailezni.
0: Súly után mindig mentem a könyvtárba, és akkor...
1: Micsoda nehézségek,
0: egy
1: igaz?
0: Órán volt, hogy megírjak mindent.
2: És tényleg átlag 2-3 havonta találkoztunk, szóval mondhatjuk, hogy ilyen távkapcsolat volt. Egyébként lehet, hogy azért is sietettem most így belegondolva, mert nagyon, szóval így a társaság középpontja volt így a szépségével, a bájával, és lehet, hogy így tartottam tőle, hogy nehogy valaki elcsavarja a fejet.
1: Igen.
3: Átéltem ezt a szitot, és imádkoztam nagy buzgón, marha jól fogok viselkedni, csak tartsad meg nekem.
1: Jó, és ezután mikor lett esküvő, család rendben volt-e, támogattak-e benneteket? Tehát teljesen biztosak voltatok abban, hogy ez az Istentől van, és egész egyszerűen csak követtétek ezt a folyamatot.
2: Én nem vagyok egy ilyen különösebben romantikus valaki, de én nagyon hiszek így a szeretet meg a szerelem erejében. Szóval valahogy bennem így nem volt kétség, hogy ez így működni fog. Vagy annyira az első pillanattól azt éreztem, hogy ő az, és hogy így nem voltak bennem kétségek. Nem volt egyébként annyira könnyű a családunkkal. Nekem van 3 fiatalabb testvérem, 2 húgom köztük, és ugye Reni fiatalabb, mint a húgaim.
0: Igen.
2: Ugye? És akkor ők így mondták, hogy hát Jani,
1: Hogy gondoltad
2: ezt, hogy ezzel a kis fiatal lányjal, hogy hát nem látod, hogy milyen éretlen, hogy megint a szemed után mész, és hogy gondolkodj, és akkor így a szüleim is mondták, hogy hát fiam, ezt így jól meggondoltad, hogy ez a korkülönbség, meg hogy csak a külsőt nézed, de hát nem az a típusú ember vagyok, akit így le lehet beszélni, vagy befolyásolni. És hát ma már mondhatjuk, hogy ezen így elég gyorsan túllendültünk. Igen. Nem tudom, hogy mire az esküvőhöz értünk, addigra már ez így elmúlt. Szóval a lányokkal jó barátnők lettek, anyukámmal ilyen igazi anyalány kapcsolat. Tulajdonképpen az van azóta is, hogyha valami konfliktus van, akkor anyukám és Reni egymás mellé állnak ellenem. Tehát, hogy nincs ez a klasszikus anyós probléma, sőt, inkább én szenvedek.
1: Szegény Jani.
3: Folyamatos jelenidőt mondtál most ezzel?
2: Előfordul.
3: Akkor most már ugye azutánban csapunk átalapra, félig meddig.
2: De hogy ezen gyorsan túllendültünk. Igazából szóval Reni szerintem egy könnyen megszerethető személyiség, és onnantól kezdve, hogy többször volt nálunk, és így a család megismerte, ez így nagyon hamar átbillent, szóval így látták, hogy ez többről szól, mint hogy van egy ilyen csinos lány.
0: Igazából 3 év volt ez az ismerkedés udvarlós időszak az életünkben, és akkor utána...
1: Hány éves voltál, amikor elvett feleségül?
0: 20.
3: Hát Lilla 19 volt, és 6 év van köztünk, úgyhogy ne legyél zavarba, János.
2: Igen, én 27 voltam. Egyébként abból a szempontból, szóval azért nem volt ilyen egyszerű, hogy más, ugye abban a korban még nagyon más így az életmódod, amikor, nem tudom, végeztem az egyetemmel, dolgoztam, ő még középiskola, Tehát, hogy annyira más ismerős volt az időbeosztásunk, az életmódunk, hogy ez ilyen furcsa is volt, és tulajdonképpen ezt látta a család is, hogy hát gyerekek, annyira más helyzetben vagytok, hát hogy fog ez működni. De hát nem volt nehéz végül is kitalálni, hogy ez egy időszakos dolog. Tehát a 30-as éveidre ez így összeolvad, összecsiszolódik, és nincs ilyen.
3: Igen, még hadd kérdezzek rá, ez nem egy vallásos kérdés, de gondolom, hogy ott volt mögötte, hogy azért imádságban ezt az egészet úgy Isten elé vittétek, gondolom, külön-külön is, hogy biztos, hogy ő az, meg nem csak az érzéseim vezetnek, amire utaltál is talán, inkább külső megfigyelőként próbáltak beszélni, hogy te biztos volt a dolgodban, vagy levettem, amit mondtál. De hát, hogy ezt azért kérdezem, mert sokan ugye, akik nézik ezt az adást, esetleg nem tudják, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy felső megerősítésünk, mert az kell, amikor az ember egy-két év házasság után azt mondja, hogy biztos, hogy jól döntötte.
2: Igen, mivel keresztény családban hívő emberként nőttünk fel, és hogy, vagyis hát megtértünk, meg kellett térni valamikor, igent mondtunk Jézusra, ugye a tinédzser korunkban valamikor. Én 15 éves voltam, te hány éves voltál, amikor?
0: 14.
2: Azek
1: majdnem.
2: És szóval ez így része volt, igen, az Istennel megbeszélni, Isten áldását kérni. Bár ahogy emlékszem, igen, tehát akkor inkább ez ilyen éretlenül álltam ehhez, tehát hogy Isten adja meg a szívem kérését, egyengesse az utamat, tegye könnyűvé, és hogy szerintem valahogy inkább ezzel a vágyjal voltam ott. De az idősebb generációtól, a szüleink, vagy az ő generációiktól sokszor hallottuk, emlékszem a gyülekezetben gyerekként, hogy kérjünk valami egyértelmű, megnyugtató jelet Istentől, hogy az igazi, hogy Isten őt szánja nekünk. És megmondom őszintén, én ezzel nehezen tudtam így megbirkózni. Uh-huh. Mert azt éreztem, és ebben lehet, hogy van egy ilyen hősködés, hogyha... Szóval azt akartam valahogy, hogy ez az enyém is legyen. Szóval, hogy ne... Értem, hogy Isten jót akar nekem, és ő egy jellel így összeköt minket, de hogy hol vagyok én, aki meghódítja, aki így beleteszem magam, aki... És hogy emlékszem, volt ebben egy ilyen vívódás bennem, hogy akkor hogy erősítse meg Isten, közben meg szükségem van valami nálam nagyobb valakire, aki gondoskodik, aki ezt nem is azt, hogy talán jóvá hagyja, de mégis azt mondja, hogy ezen áldás lesz.
3: Uh-huh. Akkor talán még nem állt erre arra az ígére, hogy az Úrtól vannak a férfiú lépései, tehát kvázi ez mint ilyen... egy tudat alatt is.
1: Igen.
3: Uh-huh. És bizonyos értelemben, bocsánat, hogy itt most kicsit átveszem a te szerepedet, csak belegondolva abba, hogy nem hívők között is abszolút fontos, működik, hogy ott legyen ez a, hát azért Isten teremtményei vagyunk mindannyian, és hogy igenis Isten azt oda belehelyezi férfibe, de ugyanúgy a nőbe is, de szerintem a kezdeményezést talán jobban a férfibe van elhelyezve, és akár nem hívőként is megjelenik ez a
1: hogy
3: isteni
1: tudom,
3: rend,
1: igen.
3: Hogy tudom, hogy ő az, és akármit megteszek ezért a nőért.

0: Én a fiatal koromban inkább így a szabadságban, vagy inkább abban hittem, az volt így a meggyőződésem, hogy Isten így megáldja, velünk jön, és hogy van egy ilyen, egyébként ez biztos táplálkozik így az apaképemből is, így olyan apukám volt, aki teret adott, aki bármilyen ötletem volt, kezdeményezésem, azt mondta, hogy jó van, fiam, próbáld meg. És valahogy ő maga is úgy élt, hogy sikerülni fog, menni fog, meg valahogy ebben nőttem fel, és ez így összefügg az Istenről alkotott képemmel is. Tehát, hogyha mondjuk azt kellene eldönteni, hogy egy ilyen merev kálvinista vagyok, vagy mondjuk a szabad akaratban inkább hívő, akkor én inkább egy olyan istenképen van, aki ebben a szabadságban, és
1: wow,
0: hogy,
1: nagyon jó.
0: Hogy nem egy kézi vezérlésű Isten, hanem egy Isten, aki amíg a vele való kapcsolatban vagyunk, és nyilván ő a Bibliában kijelentette önmagát, hogy képzeli el az áldott életet, és hogy ő jót akart nekünk. Szóval amíg ebben a keretben mozgunk, és az ő vele való kapcsolatot, az arcát keresve, akkor így valahogy még ma is ez a hitelvem, vagy a teológiám, hogy Isten velünk jön. Amen. Szóval, hogy vannak helyek, ahova nem jön, de sok dilemma volt az életemben, döntések, amikor így ott voltam Isten előtt, hogy melyiket válasszam, és többször így, mintha Isten abban erősített volna meg, hogy figyelj, én veled vagyok, bármelyiket választod. Nyilván mind a két út vezet valahova, de hogy nem akarlak téged, és ezzel együtt visszatekintve az életemre, meg azt kell mondanom, hogy egyébként meg Isten rendelte el a fő dolgokat. Szóval, hogy akkor ezt így nem éreztem így, és azt éreztem, hogy megyek, és Isten velem van, de visszatekintve pedig azt mondom, hogy Isten kijelölte a lépéseinket, és a szüleim nagyon aggódtak például, hogy elkallódom tinédzserkoromban, és ma így visszatekintve azt látom, hogy Isten így eldöntött dolgokat, és hogy szinte ellenállhatatlanul hívott, és utat mutatott. Szóval valahogy ez a kettő így mind a kettő ott van bennem.
1: Uh-huh. Igen, ez gyönyörű. Én itt most tényleg az Isteni a dicsőség, de annyira jól megfogalmaztad ezt, hogy egy ilyen természetes istenfüggést érzek belőled, vagy belőletek, úgyhogy ilyen természetes folyást. Hogy...
2: Nálam nem volt mindig így, nekem meg pont az ellenkező volt, hogy így azt súlykolták belém, hogy sose vagy elég jó Istennek. Szóval, hogy így teljesen az ellenkezője volt, és nagyon nehéz volt így úgymond beletanulni, vagy így átvenni ezt a Janitól, ezt a fajta szemléletmódot. Uh-huh. És a mai napig is sokszor küzdök ezzel, hogy most elég jó vagyok, vagy nem vagyok elég jó, vagy most ezt jól csinálom, vagy nem csinálom jól. És általában Jani szokott kicsit így fejemre kopítani, igen, így visszabillenteni ebbe a dologba, hogy ezt ne csináld.
1: Most majdnem azt mondtam, hogy hallgasd a prédikációit, én szoktam.
2: Igen, én is.
1: Igen.
0: Az biztos, hogy van egy hozott istenképünk.
1: Igen.
0: Igen. Ezt erősíti az iskola, hogy képeznek minket, nem tudom, a vallásosságnak mondjuk azt a negatív oldala, ami egy torz istenképet mutathat be, és hogy visszatalálni Istenhez, mint egy szerető édesapához, aki jót akar nekünk. Ez nem jelenti azt, hogy ő kiszolgálja minden butaságunkat, de hogy alapvetően, és ebben a kapcsolatban élni, ez egy nagy kihívás szerintem keresztényként is sokszor, mert a zsigerből sokszor más jönne, és ebben megerősíteni magunkat. Uh-huh. Úgyhogy így indultunk el, és...
1: Nagyon hamar születtek a gyerekek,
0: ha jól... Nem annyira.
1: Mennyi?
2: 5 év.
1: 5 év?
2: Oké.
3: Bocsánat,
1: hány évesek?
3: Még az időrendben, még a gyerekek előtt, még a házasság kötésről, vagy amikor igen, mondtad, hogy te szereted a dolgokat gyorsítani, hogy akkor gyerünk, csináljuk, hogy... ott, hogy történtek a lépések időben is, meg intenzitásban, amikor kiderült, hogy a vonzalom kölcsönös.
1: Akkor még visszatérünk.
2: Akkor kb. Egy évre rá, mikor meg 2 éve így tartott ez a dolog, akkor kérte meg a kezemet, nagyon romantikusan, fenn a házbásra, egyik kiugró részében, és én mondtam, hogy igen, mert akkor már biztos voltam benne, és így az a nagy szemek, hogy nem is akarod átgondolni? Aha. Mondom, ha már át szeretném gondolni, akkor ott gondok vannak. Szóval örülj neki, hogy igent mondtam. Wow. És akkor utána egy évre rá volt az esküvő. Uh-huh.

0: Igen,
1: egy
0: tulajdonképpen,
1: évente történtek a dolgok.
0: Tulajdonképpen így 3 év volt az ilyen hivatalos együttjárás, vagy udvarlás, és akkor összeházasodtunk. Egyébként érdekes, hogy ott viszont már inkább én lassítottam. Tehát a Reniben, mikor eldőlt, hogy akkor csináljuk, szerintem ő így elszánta magát, hogy akkor eljön otthonról, már mint abból a közegből elköltözik. Viszont akkor így én kezdtem el gondolkodni, hogy oké, de hogy építjük fel az életünket, hogy hogyan lesz az iskola befejezve, hogyan lesznek a dolgok, hogyan... Akkor már ott volt az a teher rajtam valahogy, hogy oké, egy egzisztenciát kell építenünk.
2: És az a diák évek után.
1: Igen.
0: Szóval itt már tétje van, oké, hogy így csajozunk, meg már mint, hogy... De hogy akkor ebből a házasság, meg egy közös élet. De összeházasodtunk 2007. Nagyon rossz vagyok a dátumokban. A gyerekek születésében viszont jó, azt tudom.
1: Ah, oh, wow, az igen.
0: 5 évet éltünk egyébként, vagy voltunk házasok, mielőtt az első gyerkőc megszületett, és nagyon, nagyon jó 5 év volt.
1: Igen.
0: Hát nagyon élveztük.
1: Nagyon jó
3: csináltátok. Az elején voltak a kadándöccönök, de igen.
0: Egy év ilyen lilaköd volt szerintem, nem? Egy év lila, én úgy emlékszem, hogy egy év lilaköd volt.
1: Mindenki másképp emlékszik.
0: Igen, egy picit. Egy év lilaköd volt, és egy év után éreztem azt, hogy Reni elfárad így a... Szóval van azért egy ilyen kellemetlen stílusom, ami ilyen lehengerlőnek tűnik, de azért együtt élni velem lehet,
1: annyira aranyos vagy.
3: Ez egy másfél év volt. Másfél év körül volt, mikor azt mondtam, hogy most már vagy összeszeded magad, vagy megyek haza. Ez konkrétan így történt, és akkor ott egy kicsit úgy.
0: Igen, és ez engem nagyon szíven ütött, mert egyébként, igen. Szóval nem voltak ilyen, nem egyébként jól működött, minden jól működött. Tehát jól voltunk együtt, utaztunk, élveztük az életet, itt a budapesti életet, bár a Reni sosem akart Budapesten élni, de mondtam, hogy meg fogja szeretni, szerintem megszerette. És csak valahogy nekem ez a... Tehát észrevettem, ez a visszajelzése, ez így olyan volt, mint egy hideg zuhany, hogy hát én azt hittem, hogy minden oké, hogy mi baj lehet, és hogy valójában arra jöttem rá, hogy én igazából nem is figyelek rá, hogy vele mi van, hogy neki mi fontos, hogy ő egy ilyen csendes, elfogadó, alkalmazkodó, inkább én hozom a döntéseket, így átadja nekem, és hogy közben én ebbe annyira lubickoltam, azt hittem, hogy így a személyes varázsom így mindenre elég.
1: Igen,
3: hát ez fantasztikus.
0: És egyszer csak így adott egy visszajelzést, hogy... És az így teljesen hidegzom, hogy valaki fejében megfordul, hogy nem jó velem együtt élni, vagy... És ott komolyan átgondoltam, hogy hoppá, akkor mi van? Akkor mi van velem? Akkor itt lehet, hogy mégsem úgy működik az élet, ahogy én gondolom.
1: Tehát mégis 16 évnél tartunk. Most csak azért próbálom sürgetni, mert olyan hamar elmegy az időnk, és akkor én szeretnék még többet tudni az életetekről. Hogy akkor 5 év után végül megszülettek sorba, ott már sorba jöttek, vagy ott is vannak azért szünetek? Hogy volt Reni?
3: Hát 5 év után megszületett a Nóri, 2012-ben, és rá 3 évre jött a Huba, és itt volt egy ilyen, kicsit ilyen rövidebb időszak, meg 2 évre rá viszont a Soma született meg, és 5 év után, másfél éve a Nátán.
1: Akkor azért volt a gyerekek között idő, hogy egy-egy gyerekre több idő jusson, úgymond.
3: Igen.
0: Úgy érzem, hogy megéltük a teljességét. Tehát az 5 év, megéltük azt, hogy milyen jó együtt lenni ketten, és így szabadnak lenni.
1: Ez gyönyörű, igen.
0: És hogy nagyon megéltük, hogy megszületett egy kis szöszi, göndörhajú hercegnő, ez így az álmom volt, és hogy így azt éreztem, hogy az álmainkat éljük azzal a kislányjal, Nórival. Azt jött egy kisfiú, a Huba, egy ilyen egész más karakter, szóval én úgy éreztem, hogy így így nagyon jó volt ez az egész. Vagy nem csinálnám máshogy. Szóval minden a maga idejében jött.
1: Jött.

0: a harmadik gyermek, aki azért változást hozott az életetekbe. Erről igen. Meséljetek egy kicsit.
1: Úgy voltunk vele, hogy hát az élet az így megy magától, könnyű, nincsenek akadályok, igen. Jó munkahelyen volt, az üzleti életben dolgoztam.
0: Akkor még üzleti életben.
1: Igen, aztán. Igen. Uh-huh. Üzleti életben dolgoztam, szépen hát tettük a lépéseket, ahogy kell. Közben a budapesti gyülekezetünk meghívott lelkipásztornak, ez valamikor azon a környéken volt, hát amikor...
2: A Hubánál volt igazából, mert Huba 2015-ben született, és mikor igen. felkértek, akkor még terhes voltam uh-huh. a Hubával.
1: Igen, és addig egyébként végig nyitott kérdés volt, hogy vidékre költözzünk, az volt uh-huh. a tervünk, hogy visszamegyünk Mosonmagyaróvárra, és mindig voltak ilyen fogadalmak, hogy nekem volt ilyen tervem, hogy majd az első munkám az már ott lesz, aztán lett Budapesten, aztán úgy voltam vele, hogyha majd megházasodom, az már ott lesz, közben itt maradtunk, uh-huh. aztán vettünk egy lakást, és megszületett a Nóri, és feltettük Istennek a kérdést, hogy pontosabban azt mondtuk az Úrnak, hogy oké, mi lenne, hogyha így te is így beleszólnál, hogy mi legyen. Szóval az a fiatalkori, hogy majd én eldöntöm, hogy hogyan, és azt mondtuk, hogy látod, hogy ez a terv nem biztos, hogy működik, hogy most a Mosonmagyaróvárra költözünk, te mit szeretnél? És akkor elkezdtünk a budapesti gyülekezetünkbe járni párhuzamosan és a Mosonmagyaróváriba, hiszen addig wow. 10 éven keresztül ingáztunk minden hétvégén.
0: Az igen.
1: És akkor már olyan dupla ingázás lett, hogy délelőtt itt voltunk gyülekezetbe, ebéd után hazamentünk Mosonmagyaróvárra, és akkor este vissza. És akkor ezt csináltuk egy vagy két.

0: A Soma olyan egy-másfél éves volt körülbelül?
1: Másfél, igen.
0: Amikor így láttuk, hogy lassabban kezdődnek el azok a jelek, vagy fejlődési lépcsők, ami az előző gyerekeknél természetes volt, hogy elkezd totyogni, elkezd beszélni, és azt láttuk, hogy így inkább ilyen befordul, magával játszik, a játéka nem olyan kreatív, hanem inkább csak úgy egy ilyen kis belső világba be van szorulva, és hát elmentünk szakemberekhez, és hát nagyon korán ezt még nehéz diagnosztizálni, talán 3 éves volt, amikor adtak egy diagnózis, hogy ez gyermekkori autizmus, és azt mondták, hogy 4 éves kor alatt nincs hivatalos diagnózis, de hogy ez az. És hát ez volt egy ilyen nagy hideg zuhanya az addig épített, tankönyvszerű kis életünkbe, lépésről lépésre, hogy hoppá, akkor lehet ez az élet, nem egy ilyen egyszerű lépésről lépésre épülő élet lesz, hiszen itt vagyunk, azt sem tudjuk, hogy mi ez, azt sem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ott van a sok kérdés, és újra kellett értékelnem azt, hogy vagyok Istennel, hogy vagyok az életben. Emlékszem, hogy sokat vitatkoztam Istennel, hogy hát látod, hogy szolgállak, látod, hogy mindent oda teszünk, nagyon elkötelezettek vagyunk, és akkor most mi van? Ahelyett, hogy könnyítenél az életünkön, hogy van ez, hogy hát te nem látod, hogy mi mennyire akarjuk jól csinálni, hogy most mi lesz velünk?
1: Amikor egyik este beszélgetünk, akkor ezt az időszakot úgy fogalmaztad meg nekem, hogy szinte kellett ez nektek, hogy el ne szálljatok. Ezt hogy érted, Reni?
2: Hát igazából én úgy éreztem akkor abban az időben, hogy hogy jaj, majd az Isten megmondja, majd ő visz minket, de mégis mi voltunk azok, akik eldöntötték, mégis mi voltunk azok, akik irányították az saját életünket. Uh-huh. Szóval, hogy nem igazán volt ott ténylegesen Isten.
1: Aha.
2: Akkoriban szerintem.
1: Uh-huh.
2: Vagyis lehet, hogy te nem így látod, de hogy én ezt éltem meg. Uh-huh. És akkor, amikor történt ez a dolog, ugye megkaptuk a diagnózist, hát az elég nehéz időszak volt.
1: Uh-huh.
2: Elég.
0: Igen, mert ráadásul ez egy olyan helyzet, az autizmus nem gyógyítható, vagy hát nem tekintik én értelemben betegségnek, ezért a gyógyítás szó sem indokolt, de ez egy ilyen végtelen bizonytalanság. Ott van egy 3 éves gyerek, aki még nem szól egy szót sem, és hát mi lesz? Hogy lesz-e valaha önálló, vagy... És ez a bizonytalanság, ez pont az ellentéte annak, ahogy én az életemet éltem, ahogy ez a magabiztosság, és hogy mindig tudtam, mi a következő lépés. És Isten megtanított ebben a helyzetben, hogy hát, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, hogy vannak dolgok, amik túlmutatnak a tehetségünkön, a kapcsolatainkon, a képességünkön, az ügyességünkön, és egyszerűen onnantól kezdve egy ilyen teljes rátámaszkodás, egyfajta más bizalom az, ahogy élnünk kell az életünket, mert nincs más választásunk.
2: Igazából újra kellett építeni az életünket.

És ezáltal a helyzet által egyszerűen megtanultuk azt, hogy az élet kihívásai nagyobbak, mint a mi tehetségünk, képességünk, lehetőségeink. Egyszerűen van valami, amit nem tudunk kontrollálni, és el kell fogadnunk azt az őrítő helyzetet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, teljes bizonytalanság. De hát van valaki, aki megérti a jövőt, aki tudja a jövőt, aki kézben tartja, és ő Isten, és egy újfajta módon ismertük meg Isten. Persze az agyunkkal ezt tudtuk, hogy ilyen van, de amíg nem éled át a saját bőrödön, és azt gondolom egyébként, ez egy megtöretés volt, tehát, hogy valami összetört bennünk, valami magabiztosság, büszkeség, és ma mondom is fiataloknak, akiket tanítványozok, akik felé szolgálok, hogy nem megijesztésként, de Isten

0: nem tud használni olyan embereket, akik nem törtek még össze.
1: Abszolút.
0: Túl nagy az ego, túl erős az óember, túl erős a szívnek a gonoszsága, hogy mondjam így, hogy ennek valahogy össze kell törni, ennek valahogy háttérbe kell szorulni, és ez nem egy cuki könnyű dolog. Az élet bőven kínál összetöretési lehetőségeket. Egyébként, ha hisz valaki, ha nem, szerintem ilyen van az életben több. Az a kérdés, hogy keserűen
1: mi a válaszunk
0: ki belőle,
1: rá?
0: Vagy
1: igen.
0: Egy jobb verzió, egy Istent jobban szerető, Istenre jobban támaszkodó verziónk lesz az az összeragasztott verzió. És elkezdtem valami mélyebbet megérteni az életből, Istenből, és valahogy azt nem mondjuk, hogy nincsenek kérdéseink, hogy nem nehéz. Ezzel együtt viszont hálával azt elmondhatjuk, hogy egyébként nagyon könnyű. Tehát, hogy látva más... Én így élem meg.
1: Mindjárt megkérdezzük a Renit.
0: Látva más szülőket, akik érintettek, általában válláshoz vezet, igen, mert olyan teher, igen, nem tudnak dolgozni. Magyarországon rengeteg pénzbe kerül, hogyha igazán fejlesztést akarsz, akkor rámegy a családi büdzsé, hogy fejlesztjék. Nagyon fontos a korai fejlesztés az autizmusnál.
1: Igen.
0: Úgyhogy nem egyszerű.
1: Mint édesanyja, hogy tudod ezt logisztikázni? Igazából elég sokat vagy egyedül, ha jól érzékelem. Tudom, hogy anyukád vagy anyós segít.
2: Anyós. Szokott segíteni.
1: De hogy azért ő egy különleges bánásmódot igényel. Tudjátok ezt menedzselni nap, mint nap?
2: Igen, egyébként most már nagyon jól belerázottunk. A kezdeti nehézségek, amik voltak vele, hogy elkezd visítani az utcán, vagy egy nagyon apró példa, hogy megyünk, és volt egy olyan szituáció, hogy ahogy megyünk egyenes, mindig a jobb oldalt mentem vele, mert ott rövidebb volt az út. És valamiért át kellett menni akkor pont a bal oldalra. És akkor ott nagyon kikészült
1: a változás?
2: Igen. Nagyon-nagyon nehezen fogadt el a változásokat eleinte. Hát meg igazából szerintem ő is eléggé frusztrált volt ahhoz, hogy nem tudja kifejezni saját magát. És ugye mi nem értettük meg egymást, ezért mind a kettőnek volt egy ilyen feszültség. És ahogy telt az idő igazából, ahogy úgy gyógyult be ez a seb nálam is, azért ott így összecsiszolódtunk eléggé.
1: És most hány éves ő?
2: Ő most 6 éves.
1: És akkor már könnyebb?
2: Igen, könnyebb. Körülbelül hogy másfél éve, egy éve. Ugye elkezdett beszélni, ugye beindult a kommunikációja, ami azért sokkal könnyebb.
1: Igen.
2: Így azért sokkal könnyebb.
0: És hát a világ legcukibb, legértelmesebb kisfiúja, tehát hogy én mostában mindig az jut eszembe, hogy én nem cserélném el semmire ezt az utat. Szóval, hogy egy ilyen igazi, okos, egy ilyen cukiságbomba, a kedvenc az óvodában, a kedvenc a terápián, barátai vannak. Szóval, hogy egyébként meg nincs okunk panaszra, de tény, hogy az előző 6 év, az nehéz volt, vagy 5 év.
2: Igazából szerintem itt az a kulcsa meg az egésznek, hogy mint szülő fel tudjam dolgozni. Nagyon sok olyan szülővel találkozom egyébként, ahol nyilván én már látom, hogy ott gond van a gyereknél, és hogy a szülő a saját frusztráltságát vetíti a gyerekre, és ez nagyon nem segít, meg az, hogy fel tudja dolgozni egyáltalán, hogy úgy tudjon hozzáállni, hogy igazából ez egy normális állapot, és akkor ebben vinni előre ezt az egész.
0: Meg a szülő sokszor tagadásban van,
2: igen,
0: az én gyerekemmel nincs semmi baj, de közben, és akkor ez valahol a gyereknek is, valahol érzi a gyerek, hogy ez így jól van, elfogadod, vagy elvárás támasztasz felé, vagy elégedetlen, vagy tagadásban vagy.
2: Igen.
0: Egyébként így azt szoktam mostanában mondani neked, hogy Reni nem vette észre, hogy ő mennyire erős. Hogy ő neki mindig olyan képe volt magáról, hogy ő gyenge, hogy ő nem képes problémákat kezelni, de van egy 4 gyerekes anyuka, és most voltam Albániában 3 napot, És van egy anyuka, aki egy másfél éves gyerekkel a babakocsiban megoldja azt, hogy a két gyerek iskolába megy, jön, a Soma óvodába megy, jön, és ott van a másfél éves gyerek, és ezt napi szinten lemenedzseli. Szerintem ez egy erős anyuka.
1: Szerintem
0: szóval, is. Hogy valahogy a nehézségek megerősítették őt, megerősítettek minket, és hát itt vagyunk most.
1: Ez gyönyörű.

0: És hát lelkipásztorok vagytok, mert hát egy lelkipásztor a felesége nélkül, bocsánat, ha fogalmazhatok így, hogy
1: Igen.
0: nem lelkipásztor. Úgyhogy azért valószínűleg ketten csináljátok legalábbis a lelki terheket, ez biztos. Hogy ez, hogy tudjátok menedzselni? Néhány percünk van hátra.
1: Nehéz az a része, hogy milyen terhet hozhatok haza, mikor megvannak a magunk terhei, hogy az otthonunk legyen egy oázis, ami nem a gyülekezeti probléma megoldó központ, de közben meg ne érezze azt Reni, hogy én egy külön világban élek. Az volt egy nehéz lépés, amikor Isten hívott, hogy hagyjam ott az üzleti világot, a munkahelyemet, és legyek főállású lelkipásztor. És akkor megint ez a, hogy lesz az egzisztencia, azért a gyülekezetek nem fizetik túl, nem tudják, hiszen nem az a helyzet van Magyarországon. És emlékszem, hogy fél évig gyúrtuk, beszélgettünk, és volt egy ima nap, ami egy tök más dolog miatt volt, egész nap így együtt imádkoztunk, ilyen 2 óra csendesség, és akkor így összejöttünk, és megbeszéltük, hogy ki mire jutott, ez egy ilyen 10 fős kis csoport volt. És emlékszem,
2: emlékszem most már.
1: Megvan?
2: Igen.
1: És emlékszem, hogy az egyik ilyen visszajövetelről a René odajött, és azt mondta, hogy most már értem, hogy Isten, wow. Isten szólt a szívemhez, és most már oké, hogy kilépsz a munkahelyedről, és menni fog. És az számomra megint egy olyan fantasztikus dolog volt, hogy nekünk nem egymást kell meggyőznünk, hanem Isten gondoskodik arról, hogy szól a szívünkhöz, hogy a problémáinkba támasz, hogy irányt mutat. Ez megint egy olyan eset volt a Soma autizmusa mellett, ahol Isten valahogy megmutatta magát, hogy bízhatunk benne, hogy ez nem csak a mi ügyünk, nem a mi okosságunkon múlik. Így megvan a sztori?
0: Hát nagyon-nagyon köszönöm én magam is, hogy elmeséltétek, hogy milyen volt a love story, és hogy azóta az Isten hogy vezet benneteket. Köszönjük szépen, és a Jóisten további gazdag áldását kívánjuk az életetekre, és hát nagyon hiszem, hogy nem csak nekünk volt, hiszem, hogy nagyon sokaknak segített Reni és János élete. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Szombaton és vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virrasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján, augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16 életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 fél éves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 36 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és a vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Szombaton folytatódik a derült napos, száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A családi fészek. Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ. Egy szerető család a biztonság, a védelem és a gondoskodás fészke marad. Deepak Chopra.

0: nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintuszi első levél 10:13.
1: Emberi kísértés az, ami nem haladja túl az ember erejét. Senki nem mondhatja, el kellett buknom, a kísértés túl nagy volt. Nem tehettem mást, engedtem neki. Meghaladta ellenálló képességemet. Isten megadja a kimenetelt a kísértésből. Nehéz próbákat küld. Ezekre néha elvetemült embereket is felhasznál, sőt, magát a gonoszt is, de a mértéket és a határt ő szabja meg. Nem engedi, hogy a kísértés a végtelenségig tartson. Nem engedi, hogy megrekedjünk és elveszünk a kísértésben, mert ő hű. Ő hívott és fogadott el, ezért nem ejt el minket többé. Drága ígéreteket adott nekünk, és hű marad azokhoz. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ézsaiás könyve 43. fejezet 2. verse. Ha pedig a kísértésből keserű bukás lesz, ez kizárólag a mi számlánkat terheli, hiszen megmondotta az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás 43. fejezet 5. vers. Elbizakodottság, hamis öndicséret bukásra vezet. Aki tehetetlenségének a tudatában van, és egészen a kegyelemre hagyatkozik, Jézusba kapaszkodik, és Isten nagy ígéreteire támaszkodik, az nem esik el. Aki a jó napokban hű Jézushoz, mert ő nem hagyja elveszni. A hit ereje szerint nő a próbáink mértéke. Gyakran egyik próba a másikat éri, de mindig jön közbe szünet is. Még soha senki nem állt ki olyan kísértést, mint egyszülött fia. 40 nap és 40 éjjel kísértette őt a sátán, és utoljára jött a legnehezebb próba, a kereszten való szenvedés. Nem csak a teste szenvedett a gyötörtetéstől, hanem lelke is az Istentől való elhagyatottság kimondhatatlan fájdalmától. De amikor elvégeztetett, jött a szabadulás pillanata. Isten egy perccel se hagyja tovább övéit a kemény próbákban, amint az szükséges.
0: Jézus Krisztusom, hálával köszönöm neked, hogy az én testem is lehet a Szentlélek temploma. Megváltottál, megszenteltél, és megszabadítottál szent véred által. Hiszem, így a sátánnak nincs hatalma fölöttem, nincsen jogos követelése velem szemben. Uram Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy óvj engem, tisztíts meg, ha kisebbedne ellenállásom, vagy ha éppen ellenkeznék veled szemben. Kérem, hogy bennem és körülöttem te legyél a fény. Megbocsájtásra adom neked bűneimet, ha lehet, irgalmazz, és segíts nekem, hogy veled és általad a világosság útját járjam. Hadd idézzem eléd alázatos kérésemként Hajdú Zoltán életimádságát. Naponként teremtesz rendet bennem, formálsz, amilyenné kell lennem. Szavad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Szólsz, hogy nekem is légyen nevem, ami a néven szólító kegyelem. Szavad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. S ha ezerszer is égtem, perzselődtem, az ár sem sodorhat el engem, szabad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Te vagy az Úr, te vagy az Isten, szabadítom, te vagy nekem a minden. Szabad tűzként ragyog, ne félj, veled vagyok. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Istennek csak egy szava van. Ez a kegyelmi szó. Mégis azt látjuk a Bibliában, hogy nagyon sokszor van ítéletről szó, ítéletekről van szó, részlegesekről, és mindenek végén a végítéletről. Hogy van akkor ez? Ha megnézzük Isten igéjét, akkor egy nagyon érdekes törvényszerűség bontakozódik ki. Isten szól, és az ember dönt. Vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. A bűn magába hordozza a maga büntetését, hiszen hogyha egy ember a bűn mellett dönt, akkor nem rendeltetésszerűen használja az életet, ami az Isten ajándéka. És itt van az ítéletek igazi oka. Ha Jónást nézzük, mindjárt ismerjük ezt a derék ószövetségi prófétát, Jónás elment az Isten üzenetével. Azt gondolta, hogy ítéletet fog hirdetni. És ő lett kegyelmi hírnök Ninive életében. Miért? Mert bár ő azt prédikálta, hogy 40 nap és elpusztul a város, mégis az történt, hogy a niniveiek megváltoztatták az életüket. Ez a törvényszerűség a jelenések könyvében is igaz. A mai alkalommal tovább lépünk egy olyan profécia sorra, amelyiknek több párhuzam is van, nem csak a Bibliában, hanem a jelenések profétai könyvében. Megnézzük, ugye az első hetes egység a hét gyülekezetről szóló profécia volt. Utána egy mennyei nagy jelenet következett, és a mennyei nagy jelenet után az történik a jelenések könyvében, hogy elhangzik a mennyben egy hatalmas nagy kérdés, hogy kicsoda méltó arra, hogy feltörje a hét pecséttel bepecsételt könyvet, amiben az emberiség sorsa van, és elhangzik az egyetlen biztos felelet, hogy csak a megöletett bárány. És utána sorba feltörik a pecsétet. Ahogyan a hét gyülekezetről szóló levél párhuzama a könyv végén megtalálható, az egyik gyülekezet, ahová készülünk mindnyájan, a megtisztult bűntől megtisztult földre. Ugyanúgy megvan ennek a hét pecsétes könyvnek is a párhuzama, az ítélet hét jelenete, amit estéről estére tanulmányoztunk. Most a következő lépés következik. Itt trombiták fognak szólni. Ugyanakkor erről a trombitákról már beszéltünk. Arról az istentiszteleti jelenetről, ami ezt az újabb nagy egységet bevezeti. Beszéltünk arról, hogy a trombiták mit is jelentenek. Mindig felszólító hangszerek voltak, ezt sófárnak hívják, kosszarból készültek, nem lehetett rajta szép dallamot játszani, de amikor a sófár rekettes, éles hangja megszólalt, mindenki tudta azt, hogy Isten tiszteletre várnak. A közbenjárásra alkalmas állatot el kellett vinni, és Istent kellett tisztelni. Itt most sófárok szólnak. A trombitálás az mindig az ítélet jele volt. Annak a jele, hogy meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, és számot kell adni arról, hogy mi tulajdonképpen mit is teszünk, mit is tettünk, és mi a mi életünknek az alapja. Hozzá kell mérni magunkat újra az Isten kívánalmaihoz, amelyek nem különleges kívánalmak, hanem csak egyszerűen az, amit úgy hívunk, hogy emberség, úgy hívunk, hogy az emberi élet igazi alapja. Isten azt akarja, hogy mi emberek legyünk igazán. És most ott állunk az Isten ítélőszéke előtt, mert szól a sófár. És sorba megszólalnak a trombiták.

Ezzel a szakasszal párhuzamos a Jelenések könyvében egy másik hetes egység, a hét csapás. Mi a kettő közötti összefüggés? Menjünk sorba. A mai este az első négy trombita szót vetjük össze az első négy csapással. És a továbbiakban is a csapásokat és a trombita szókat egyszerre fogjuk tanulmányozni. Azért, hogy lássuk ezt a belső összefüggést, ami meghúzódik a Jelenések könyvében, és valami nagyon fontosat üzen a 21. századi embernek. A mennyei istentisztelet jelenete végighúzódik a Jelenések könyvén. Látjuk azt, hogy az ószövetségi templomi szolgálat ezer apró kis mozzanata felbukkan mindig a Jelenések könyvében, minden nagyobb egységet egy istentiszteleti elem vezet be. Ennek az a célja, hogy rámutasson arra, hogy az ószövetségi istentiszteletben nem valamilyen elvont, valami különleges dolog történt, hanem a megváltási tervnek történt a szimbolikus képe. Lényegében minden ószövetségi istentiszteleti forma Jézusra mutatott előre, minden ószövetségi istentiszteleti formában benne volt a megváltási terv lényeges, valamilyen lényeges eleme, és a Jelenések könyve lényegében ezt ismételi vissza. A füstölő áldozati oltárnál vagyunk, ennek a proféciának az elején, ahogyan a múlt alkalommal akkor már két héttel ezelőtt láttuk. És a füstölő áldozati oltárnak volt egy nagyon különleges szerepe. Itt mutatták be a reggeli és estvéli áldozatot. Nem véletlen, hogy Dániel könyvében erről a reggeli és estvéli áldozatról, héberül ezt úgy mondták, hogy tamid áldozatról, nagyon sok szó esik. Mert ha a reggeli és az estéli áldozatot nem mutatták be, akkor hiába jött az egyszerű héber ember, hozta a kis báránykáját, vagy a galambfiat, attól függ, hogy szegény volt, vagy gazdag. Hiába omlott a vére az áldozatoknak, mert a Szentsátornak az Istennel való kapcsolata nem volt rendben. Reggel és este füstölő áldozatot mutattak be. Szent füstölő eszközök voltak, nem csak az edények, hanem a tömjén, amit elégettek ezen a füstölő áldozati oltáron, olyan kellett, hogy legyen, ami utánozhatatlan volt, hogyha valaki utánozta azt az összetételét a tömjénnek, ami a Szent Sátorban volt, az halálfia volt, az Ószövetség Mózes második könyvében rendelkezik erről. Ez egy nagyon szent cselekmény volt. És ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos szerepe ennek az oltárnak. Erről kevesebbet szoktak beszélni. Amikor felfogták a bűnért való áldozat vérét, akkor a főpap ennek a füstölő áldozati oltárnak a szélét kente meg vérrel. Ez volt az engesztelésnek az a mozzanata, ami azt fejezte ki, hogy rólam az igaz bárány Jézus Krisztus leveszi a bűnt, és a nagy engesztelési napig ott van az Isten trónja előtt az én bűnöm, hogy a nagy engesztelési napon végképp megtisztulok ennek a bűnnek minden hatásától, minden lényeges következményétől, minden hatásától, ami tönkreteszi az én életemet. De itt arról olvasunk, hogy a pap kezében lévő füstölő a földre zuhant. A földre dobták, nem véletlen balesetként. És ez azt jelenti, hogy a közbenjárás megszakadt. Mit jelent ez vajon? Isten kegyelme minden bűnre elegendő. A világegyetem minden bűne Jézus Krisztus keresztjén ott volt. De ezt a közbenjárói szolgálatot kérni, elfogadni kell. És hogyha végignézzük Isten történelmi ítéleteit, akkor ezekben a történeti ítéletekben mindig van egy nagyon fontos üzenet. És tulajdonképpen ez a négy trombita szó ezekre a történelmi ítéletekre utal. Sokféle azonosítása van, én ezzel nem fogok ma foglalkozni. A lényeget szeretném elmondani.
ha én makacsul visszautasítom Isten közbenjárói szolgálatát, ha én makacsul a saját igazságommal akarok megállni az Isten trónja előtt, ha én makacsul kitartok amellett, hogy én majd megoldom az életemet, és ez nem csak egyénileg igaz, hanem igaz az egész kereszténységre, akkor földre kerül a szent füstölő. Ugyanez a kép nagyon érdekes módon a csapások történetében is megtörténik, csak hogy egy kicsit másképp. És mindig ezek a párhuzamok és kicsit másképp párhuzamok nagyon fontosak Isten munkájának, megváltásának a megértése szempontjából. Ha végignézzük a csapásokat, mind a 7 csapás ugyanarra a helyre töltetik ki, ahová a füstölőt ledobja az angyal. Az első a földre, a második a tengerre, a harmadik a folyók és a vizek forrásaira, a negyedik a napra, az ötödik arról szól, hogy elsötétedik az ég, és gyötrelmes állapotba kerül az ember, a hatodik a nagy Eufrátesz folyóra tölteti ki, míg a hetedik nyomán villámlás, zúgás, mennydörgés, földreggés, jégeső támad. Ugyanígy van ez a csapásokkal is, ugyanígy van a 7 trombita szóval is. Csak hogy. Amíg a trombita szók nyomán Isten ítélete részleges, nagyon érdekes, mindig egyharmadot mond. Jelenések könyvében, és az egész ókori irodalomban ez az egyharmad, ez azt jelentette, hogy egy jelentős rész, de nem a teljes. Föld egyharmada, a tenger egyharmada, addig a csapásokban a teljességről van szó. A csapások azt mondják el, hogy Isten kegyelme végképp bezárult az emberek életében. Ezeknél a trombitaszóknál pedig az történik, hogy részlegesen, figyelmeztető módon Isten ítélete megnyilvánul. Mert Isten ítélete is ilyen. Ha végignézzük a Bibliában az Isten ítéleteinek a sorát, akkor mindig úgy van, hogy a bűnömnek van egy következménye. Ezzel a következménnyel találkoznom kell. Isten úgy neveli az embert, hogy nincsen bűn következmény nélkül. Azt úgy mondja a Biblia, hogy nem hagyja az Úr büntetlenül a bűnt. A kegyelem az nem a büntetés elmulasztását jelenti, a kegyelem az az új kezdés lehetőségét jelenti. Isten, ha elkövettem a bűnt, meghagyja az én életemben, még akkor is, hogyha megbántam ezt a bűn következményét. Miért? Azért, mert nevelni akar arra engem, hogy én önmagamtól, saját tapasztalataim alapján, saját életem ezer és ezer tapasztalata alapján meglássam azt, hogy a bűn egy olyan teher, amit nagyon nehéz hordozni. A bűn egy olyan valóság, ami tönkreteszi az életet. A bűn egy olyan valami, ami elől menekülni kell. És így van ez nagyban is. Isten megengedi az ítéletet, megengedte Izrael életében például azt, hogy jöjjön a babilóniai fogság. A proféták szóltak rengeteget. Először, amikor az asszírok jöttek, gondoljunk 701-ben, amikor a rabsaké vezetésével, a fővezér vezetésével megállnak az asszír seregek Jeruzsálem előtt, akkor megmenti a templomot. Ézsaiás azt mondja, hogy a templom és a városa nem vesz el. És a történelem egyik csodája, hogy be is következett. De ugyanakkor Ézsaiás mondja azt, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Hiába van rendben, formálisan az Isten tiszteleti életed, hogyha a szíved, a belső embered, a lényeg, az nem változik meg. Ezért hát Isten megenged egy nagyobb büntetést. Jön a babilóniai fogság. És mivel a babilóniai fogság nem ér el a célját, jön Jeruzsálem pusztulása. És egészen a kegyelmi időig Istennek ezek a részleges ítéletei ott vannak,
És ezekről a részleges ítéletekről beszél ez a trombita szó, mert mindegyik részleges ítélet olyan, mint egy trombita szó. Vedd észre végre, ember, hogy a bűn tönkreteszi az életet. De Isten, bár hosszú tűrő és megbocsájtó, véget vet a bűnnek. Nem kegyetlenül, hanem úgy, hogy előtte szól, figyelmeztet, a kegyelmet felajánlja. És lényegében mindenki a kegyelem visszautasítása miatt kárhozik el. Ez a Bibliának az alapvető tanítása, és ez tükröződik itt a Jelenések könyvében. Amíg a trombiták a részleges ítéletet mondják el, ugyanolyan sorrendben, ugyanarra kitöltve, néha szó szerint párhuzamosan, mint ahogyan a csapások a kegyelem idő utáni következményét mondják el a bűnnek, amikor Isten már nem fékezi a bűnt, hanem hagyja azt, hogy rázúduljon a maga minden következményével az ember életére, mert becsukódott a kegyelem ajtaja. Addig a trombiták azt mondják el, hogy Isten megengedi, hogy az ember is lássa azt, azokat a nagy-nagy történelmi katasztrófákat, amin át kell menni az embernek, amit a hét trombita jelent. És a hét trombitában mindig ott van a megoldás lehetősége, a megbánás lehetősége. Ezért érdekes ezt párhuzamosan vizsgálni. Még egy érdekességet kell elmondani. A Jelenések könyvénél sokszor elhangzott már, de itt is nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a Jelenések könyvének a képanyaga az az Ószövetségben van. Hiszen börtönlevél volt a Jelenések könyve, a hét gyülekezet kapta először ezt a könyvet, mint Isten kinyilatkoztatását, mint Jézus Krisztus szavát. Hét gyülekezetnek kellett átvenni, az ókori szabályok szerint a hét gyülekezetnek kellett tovább terjeszteni ezt a könyvet. De János Pátmoszon börtönszigeten van. És ezért valahol kódolni kellett ezt a levelet. És úgy kódolta János, hogy újra és újra ószövetségi képeket használt. Ezért van az, hogy mind a trombitáknál, mind a csapásoknál a képeket az egyiptomi 10 csapásból veszi a Biblia. Ennek a párhuzamosa. Ez nem valami új dolog, hiszen például Ámós is használja az egyiptomi csapások képét nagyon sokszor, amikor a végidőkkel kapcsolatos proféciákat mondja el, és az Ószövetségben máshol is találunk erre nagyon sok párhuzamot. Ezért, hogyha ezeket a csapásokat igazán mélyen tanulmányozni akarjuk, akkor mindig az ószövetségi párokra is kell figyelni. Menjünk sorba ezeken a csapásokon. Mindig el fogom olvasni az első trombita szót és az első csapást párhuzamosan, mert így lesz érdekes. Ugyan a 4 trombita szó az Jelenések könyve 8. fejezet 7. versétől a 13. verséig található, és mindig fordítani fogunk a 16. fejezet első verséhez, ahol a csapásokról szóló szakasz található, és az első 9 vers foglalkozik az első 4 csapással, és ez lesz a mai esti tanulmányunk alapja. Azt olvassuk itt. Trombitált az első, ez 7 angyal közül az első angyal, és jégeső támadt tűz vérrel keverve, és lehullott a földre, megégett a föld harmata, megégett a fák harmada, és megégett a zöldfű is mind. Ez az első trombita szó. Ha most nézzük a Jelenések könyve 16. fejezetét, ennek van egy bevezetője, azt is elolvasom, ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz, menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre. És akkor jön az első, elment az első, kitöltötte a pohárát a földre, csúnya, rossz indulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képét imádták. Mind az első trombita szó, mind pedig az első csapás a földre hullik. Méghozzá arra a földre, ami a megművelt föld, amiből az ember él.
Az ókori ember ezt sokkal jobban érezte, hogy a megművelt föld az létkérdés volt. A bűnnek a következménye mindig ott mutatkozik meg, hogy az embernek az a természetes léte, amiben él, az lesz rövidzárlatos, az lehetetlenül el. És itt azt olvassuk, hogy az első trombitaszónál, ugye jégeső támad, tűzzel és vérrel keverve lehull a földre. Nyilvánvalóan ezek jelképes dolgok, de olyan dolgok, amit az ókori ember átélt, hogy ez tönkreteszi a vetést, a termést. Ma is azért félünk a jégesőtől, ha városra hull, hát kellemetlen, legfeljebb a kocsi korpadnak be egy kicsikét. De hogyha egy gyümölcsöst, vagy egy szépen megművelt szántóföldet tesz tönkre a jégverés, akkor az óriási kár, mert az élet szűnik meg ott.

trombitáknál csak egyharmadát éri az ítélet. Egy kicsikét a földre hulló büntetés más a 16. fejezetben, ahol a harag 7 poharáról olvasunk. És ezt a mást bevezeti egy nagyon fontos dolog, egy hatalmas hang hallatszik, és így szól a 7 angyalhoz, akik majd viszik ezt a 7 csapást: menjetek el és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre, ne a füstölő oltára, nem engesztelésül, vége az engesztelésnek, a földre kerül, megszentségtelenedett most már minden áldozat, és azt is elmondja, hogy ennek az a következménye, hogy csúnya, rossz indulatú fekélyek támadtak azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képét imádták. Ez a fenevad képe és bélyege, ez majd egy további tanulmányunknak a része lesz, amikor Jelenések könyvének 12. 13. fejezetét fogjuk tanulmányozni, ahol ez a szerkezeti csúcsa Jelenések könyvének, megjelenik egy nagyon érdekes hamis hármasság. A Szent Háromsággal szemben egy hamis ördögi hármasság. És az ördögi hármassághoz való hűség jele az, amit úgy hív a Biblia, hogy a fenevad bélyege. Ezek azok az emberek, akik a kegyelem elfogadása helyett valamiféle másféle istentiszteleti formát akarnak követni, másféle kapcsolatba akarnak lenni az Istennel, más utat keresnek, nem a Jézus Krisztus közbenjárásának az útját, hanem valamiféle más hátsó kaput keresnek az üdvösségre. És az is nagyon érdekes, hogy ezeken rajta van a fenevad bélyege, ugye a bélyeg és a pecsét az ugyanaz, és már tanultuk azt, hogy Isten azokat, akik az övé elpecsételi, hiszen a 7 pecsétes könyv feltörésekor éppen az elpecsételés képét láttuk a 7. fejezet tanulmányozása során. Itt is arról van szó, hogy van egy pecsét, egy bélyeg. Ez nem az Isten pecsétje. Nem az Isten tulajdonjele. Az ókori ember a pecsétet tulajdonjelként használta. Az ókorban minden szabad embernek a nyakába lógott egy szíjon egy pecsételő henger. Ha valaki vásárolt valamit, akkor arra rányomta a maga pecsétjét, és ez volt a védjegy. Először nagyon érdekes módon Babilonban jelentkezik ez a pecsét, és nagyon érdekes, hogy ezt edényekre rakták le, legalábbis edényeken maradtak fent ezek a pecsétek, és úgy hívták a babiloniai vagy sumér nyelven az edénynek a kiöntő száját, hogy a pecsét homloka. Ez volt az a kiöntő csőr, amiből a korsónál töltük. Isten tulajdonát viseljük-e, vagy pedig sátán tulajdonai vagyunk? Mert a bűn következménye, végső következménye, amikor már elfogyott a kegyelem, amikor már a kegyelem ajtója bezárult, azokra fog hullani elsősorban, akik a sátán tulajdonába kerültek, akik a sátán térfelén vannak, akiken a fenevad bélyege van, és akik az ő képmását imádják. Volt egy figyelmeztetőjel a földön. Egyharmada a földnek pusztult. Ha valaki megtért ebből, nyitva volt még a kapu, a kegyelem kapuja. Ha valaki nem tért meg, és a sátán tulajdonjelét viseli, arra hullik az első csapás. Nézzük a másodikat. A második angyal is trombitált, most a trombitáknál kezdjük, épp most is,
És valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada véré lett, elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. Hozzáolvassuk most a második csapást. A második angyal is kiöntötte poharát a tengerre, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengeren. Egyharmad és minden. Szinte szóró-szóra ugyanaz. Nagyon sokszor az írásmagyarázók ennek a történeti képét abban látják, hogy 79-ben, ugye ez nem olyan régen van, 95 táján íródik a Jelenések könyve, az ókori világnak egyik legnagyobb tragédiája a Vezuv kitörése volt, utána hatalmas járványok voltak, rengeteg fertőző por került a levegőbe, és az egész római birodalom felkapta a fejét, hogy ez mi. De nagyon sok történelmi vihar is volt ilyen. Sok mindennel azonosítják ezt a Biblia magyarázók, de most én nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mi is van itt. Arról van szó, hogy a tenger, a tengerbe, ez a tűzzel égő nagyhegy bele zuhan, és ennek az a következménye, hogy a tenger teremtményének az egyharmada, a második csapásnál az egész teremtmény elpusztul.

előző alkalmakkor már, amikor az ítélet hét jelenetéről beszéltünk, akkor beszéltünk Babilon végéről. Mert ahogyan Jeruzsálem foglalja össze egészen az új Jeruzsálemig Isten népét, addig Babilon foglalja össze mindazokat, akik a fenevad bélyegét követik, tehát akik Sátán tér felén maradnak, és nem fogadják el a megtérés üzenetét. Nagyon érdekes, hogy amikor Babilon pusztulásáról olvastunk, 17. fejezetben a múlt alkalmak egyikén, akkor is nagyon hosszasan azt ecsetelte Jelenések könyve, hogy ez mit jelent a tenger számára, a tenger hajósainak. Felsorolja, hogy milyen áruk vesznek el. Felsorolja azt, hogy ennek milyen következménye van. A tenger pusztulása, ott szinte azt lehet mondani, a világkereskedelem pusztulásának a vége. Itt is van egy figyelmeztetés, a hét trombita, és van egy beteljesedett vég, és ez a beteljesedett vég, ez nem más, mint a második csapás. Ha most tovább nézzük, akkor a harmadik angyal is trombitált, így mondja a 10. verstől a 8. fejezetben, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és Ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a víztől, mert azok keserükvé váltak. A harmadik csapás pedig így szól. A harmadik angyal is kiöltötte poharát, ez a 16. fejezet 4. versétől, egészen a 7. verség van. A folyókra és a vizek forrásaira, és azok vérré váltak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szól. Igazságos vagy te szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. És hallottam, így szólt az oltár. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Nézzük, hogy miről van szó. A harmadik trombita szónál arról olvasunk, hogy az égből egy csillag, úgy is lehetne mondani, egy meteor hullik alá, és úgy, mint egy lámpás, ráesik a folyók harmadára és a vizek forrásaira. És a második csapás, amelyik a tengerre vonatkozott, most tovább terjed az édes vizekre. És azt olvassuk róla, a csillag neve pedig Üröm volt, és Ürömmé lett, és a vizek harmada Ürömmé lett, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Az üröm az meglehetősen keserű valami, a keserűséget is ürömnek szoktuk mondani, régi-régi hasonlat ez, de azt kevésbé tudjuk, hogy az üröm az méreg volt. Az Ószövetségben Jeremiás sokszor említi azt, hogy Isten ítélete ürömmé változtat minden vizet, ami azt jelenti, hogy méreggé, és ettől meghal az ember. Sátán tulajdonképpen ürömmé változtatja az életet, és Isten ezt megengedi. Megengedi a bűn következményét. A trombitáknál egyharmadik, és sok-sok ilyen történetről tudnánk mondani, a bibliamagyarázók ennek nagyon sok párhuzamát hozzák, a népvándorlás korától egészen az újabb korig, sok-sok ilyen alkalom van, és mindegyikben van igazság, azért, mert Isten igéjének ez a történelmi példája minden bűnnél igaz. Isten megengedi, hogy ürömmé váljon körülöttünk minden. Megengedi azt, hogy ez a keserű méreg, a bűn keserű mérge Isten népek között is nagyon sokszor eluralkodott. Az egyháztörténelemnek a nagy-nagy tragédiái, nagy-nagy kisiklásai, az egyháztörténelemnek a nagy-nagy kudarcai, mondhatom így, azok mindig abból indultak ki, hogy egy igazságból üröm lett, méreg lett. Viszont, ha a harmadik csapás

nézünk, ott egy érdekes közjátékról van szó. A harmadik csapás is azt mondja, hogy a folyókra és a vizek forrására hullik ez a harmadik csapás, és akkor megszólal a vizek angyala. Ez egy nagyon érdekes valami az apokaliptikus irodalomban, ezt többször olvassuk, ahogyan van a tűznek az angyala a jelenések könyvében, azután más ilyen angyalokról is beszél a jelenések könyve, Dániel könyvében is van ilyen országok angyala például. Így fejezik ki azokat a természeti erőket, amik felbomlanak. A csapások mögött ott van az emberi bűn. Mi nagyon sokszor Jézus Krisztus második eljövetelének jeleinél azt gondoljuk, hogy ezt Isten okozza. Isten az, aki okozza ezt, azt, amazt, ő hozza a cunamit, hogy legyen egy szökőár, ő hoz ilyen, olyan, amolyan tragédiákat a földre, ez tévedés. Isten sosem rombolja az általa teremtett világot. Az általa teremtett világot a bűn rombolja. Hiszen az emberi önzés az, ami az olajkatasztrófára tessék gondolni. Nyilvánvaló mögötte az emberi önzés. Az emberi önzés az, ami tönkreteszi a világot. És Isten fokozatosan lépésről lépésre visszavonja az ő kegyelmét.

utána víz vérré válik, és megszólal a vizek angyala. És egy nagyon érdekeset mond. Azt olvastuk, hogy igazságos vagy te, a szent, aki vagy és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és a proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. Visszamegy ez egy másik jelenések ígére. Ha emlékezünk, az ötödik pecsét felbontásakor elhangzott egy kérdés. És erre a kérdésre most ez az ige a válasz. Az ötödik pecsét felbomlásakor az a kérdés hangzott el, egy hatalmas hangon úgy kiáltottak az oltára felől, hogy Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? És meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Erre a nagy kérdésre, hogy meddig nem állsz bosszút, itt van a felelet. Tehát, Isten megenged sok mindent. A bűn nyilvánvalóvá lesz. A bűnnek az ártó következménye az nem egyszerre a végén fog ráhullani az emberekre, hanem fokozatosan lépésről lépésre. Itt az egyharmadról van még szó. De Isten válaszolni fog erre a kérdésre. A bűn lehet, hogy pillanatnyilag sikeres, a bűn lehet, hogy ideig, óráig valamiféle megoldást jelent, de a bűn magába hordozza a büntetést, a bűn következményét. És ez a következmény biztosan beteljesedik. Ezt mondja az ötödik a harmadik csapás, ahol ugye a mennyei királyi szék felől hangzik egy nagyon fontos szózat, igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Isten ítéletének nem az a célja, hogy bosszuljon. Isten ítéletének az a célja, hogy az igazság helyreálljon. És Isten ítéletének azért az a célja, hogy az igazság helyreálljon, mert az igazság nélkül az ember nem tud élni. Az igazság az, ami életünknek az alapvető törvényszerűsége. Ha ez az alapvető törvényszerűség megtörik, ha ez az alapvető törvényszerűség semmivé lesz, akkor nyakunkra zuhan az egész teremtett világ. Ennek vagyunk ma a szemtanúi. Ezt mondja el a harmadik csapás. És nézzük a negyediket. A negyedik trombita szót először, és utána a negyedik csapást. Azt olvassuk itt, a negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, és éjszaka is ugyanígy. Ugyanígy olvassuk az. Negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, megadatott néki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötrődtek nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Itt is ugyanarról van szó. Kiterjed valami. Isten figyelmeztető jelei ott voltak az égen. Az ókori ember egy napfogyatkozást mindig nagy pánikban nézett végig. Tudunk arról is a történelemből, hogy nagy természeti katasztrófáknál ébredési mozgalmak indultak el, az emberek jobban kezdték keresni Istent. 1770-es években, 73-ban egészen pontosan felrobbant a Helka, most azért időszerű, mert egy izlandi vulkán robbant fel most is, itt most csak arról volt szó, hogy a repülőjáratokban volt egy kis zűrzavar, ez is nagy zűrzavar volt. De a Helka felrobbanásakor körülbelül 150-szer annyi por került a stratoszférába, mint most. Tudjuk például azt, hogy Magyarországon 1774-ben, egy évvel később, egyetlen egyszer sem ragyogott a nap, csak úgy derengett. Növények mentek tönkre, és nagyon érdekes módon ebből a nagy ébredési mozgalmak indultak. Az
Az emberek felkapták a fejüket, igen, Isten üzent valamit. Pontosan ezeknek a trombitaszóknak ugye figyelemfelhívó hangszer volt a trombita, ez volt a célja. Ahogyan a mi életünkben is van sokszor az Istennek trombitálása. Felhívja a mi figyelmünket arra, hogy figyelj ember! És ezek a figyelem felkeltő események, ha nem figyelünk rá, ha semmibe vesszük, ítéletként zuhannak vissza ránk. És ezért van az, hogy itt a negyedik csapásnál azt olvassuk, hogy mi is ennek a lelki háttere. Jön a negyedik csapás, a nap tűz, éget, és nem éri el a célját Isten figyelmeztető ítélete. Hiszen az emberek káromulni kezdik az Istent. Szídni az Istent, minthogyha az Isten tehetne arról, hogy Istenem, miért adod ezt a csapást? És ott van a nagyon döntő, kicsi kis mondatrész, de nem tértek meg.

Mi ennek a négy első trombita szónak, négy első csapásnak az üzenete? Nagyon egyszerű. A bűn magába hordozza a büntetését. Nem úgy van a bűn büntetésével, az ítélettel, hogy Isten egyszer csak megunja, és akkor odacsap. Isten nem olyan Isten, hogy két csokor villám van a kezébe, és azt várja, hogy mikor bűnözik valaki, hogy azt büntesse. Nem. A bűn magába hordozza a büntetést. És Isten megengedi ezt. De vajon? Merre menekülök? Jobban bele a bűnbe? Vagy azt mondom, hogy én majd megoldom az életemet? Majd én logikusan minden bűnt elintézek? Vagy pedig a bűn ítélete, történelmi ítéletei, vagy a mi egyéni életünkben azok a kudarcok, amit saját bűneink okoztak, odaűznek bennünket Krisztushoz? Mert itt nem egyszerűen a történelemről van szó. Itt az üdvösségem történetéről van szó. Ma még bármilyen rossz van az életemben, van út vissza Krisztushoz. Csak egy harmad a rossz. De Isten kegyelme lezárul, mert Isten kegyelme végtelen nagy, de időben nem végtelen, mert én is időben élő lény vagyok, és Isten nem akarja, hogy végtelen hosszú ideig szenvedjünk a bűneinktől. Ha a kegyelem idő lezárul, akkor teljessé lesz az ítélet az én életemben. És a hét trombita szó után, itt megint van egy hét trombita szóról szóló proféciában, a negyedik trombita szó után megint van egy közbevetés. Ugyanígy van ez az első négy összefügg épp úgy, mint ahogy a négy lovasról láttunk a négy pecsét föltörésekor, és ott is volt egy közbevetés. Ez a közbevetés egy nagyon érdekes valami. Most nem angyal, hanem egy sas repül az ég közepén. A sas az mindig félelmes madár volt az ókori ember számára. Többször előfordul ez a kép megint a Bibliában. És ez a repülő sas elmond három jajt. És a hátralévő három trombita szóban teljesedik ez a három jaj. Ha ezekben a történelmi figyelmeztetésekben és az előre elmondott csapásokban mi nem látjuk meg a megoldást, hogy egy megoldás van, hogy Jézushoz menekülök, akkor a jajok fognak uralkodni az én életemben. És nem véletlen az, hogy az első négy trombita szónál minden ige múlt időben van. Ez azért van múlt időben minden ige, mert nem az a lényege itt, hogy megtörtént már, hanem a megtörtént esemény rendelkezésedre áll, tanulhatsz belőle. Hogy ne az legyen a jövőd, amit a csapások mondanak. Adja Jóisten, hogy ennek az igének a kapcsán, ennek a nagyon érdekes profétai látomássornak a kapcsán tanuljunk. Ne csak azt tanuljuk meg, hogy egyszer régen volt ilyen, olyan, amolyan történelmi eset, hanem a mi életünkben is trombitál az angyal. A mi életünkben is Isten ítél. A mi életünkben is vannak kudarcok, amikor neki megyünk a falnak. De a megtérés ajtaja nyitva van. Ha megvárjuk a csapásokat, akkor a megtérés ajtaja végképp bezárul. És ezért ma kell meghozni a döntést. Adja Isten, hogy helyesen döntsünk. Amen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 14-én a következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jób könyvének 10. fejezetében a 12. versben találhatjuk. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Az Új Szövetség igét pedig a János szerinti evangélium 9. fejezetének 11. verséből olvasom. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Szeretném tetten érni azt a pillanatot, amikor meggyógyult a születésétől fogva vak ember. Vajon már akkor eldőlt minden, amikor útja során Jézus megpillantotta őt? Vagy amikor tudomás sem véve a segítségre szorulóról a tanítványok tisztázni akarták a bűn fogalmát, és beszéltek róla? Netán akkor, amikor Jézus a nyállal kevert, sarat a szemére kente, esetleg út közben a Siloám tavához tartva? Vagy amikor az első vízcsepp érintette a szemét, és lemosta róla a sarat? Talán a legvégén, visszafelé menet. Egy biztos. Már látott, amikor visszatért. És te mikor gyógyultál meg? Mikor változott meg az életed? Mikor hullott le a szemed hájoga, és ismerted fel Isten kegyelmét? A szeretet hegyeket mozgató erejét, a hozzád nagyon is közel lépő megváltót? Nem tudod? Vannak ugyan támpontok, időpontok, helyszínek, bibliai szakaszok, beszélgetések, de nem tudod pontosan. Már látott, amikor visszatért. Ilyen egyszerű volt, és nekünk is az. Hiszen a legfontosabb kincseinket ajándékba kapjuk, nem érdemeljük ki őket. A sorsfordító és élet megmentő találkozások pedig megtörténnek, nem tudjuk megtervezni őket. Pontosan mikor gyógyult meg a vak ember? Mikor változott meg az életünk? Talán észre sem vettük a pillanatot. Időközben történt Jézus érintése nyomán. Imádkozzunk. Uram, születésem előtt már ismertél, formáltál. Életem minden pillanatában gondomat viseled. Érintésed gyógyít, jelenléted vigasztal, szavad kimozdít és helyemre állít. Tőled indulok, hozzád térek vissza, és időközben megtörténik a csoda, amelyet életnek hívunk. Amen. Az áhítatot Pető Udvardi Andrea írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. A vak koldus így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 47 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Softim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyvéből a 16. fejezet 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igazi ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5 Mózes 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni, figyelmeztet Szerdor Cervin, újpesti rabbi a Softin heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők örködtek a szabályok betartásában. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három személyből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a felmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő, változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. Vasárnap is derült napos száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik fel a levegő.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mindennapjainkban szinte állandóan velünk van, működik, életünk viteléhez nélkülözhetetlen az emlékezés. Az egyházi és világi szakirodalom könyvtárnyi anyaga foglalkozik ezzel az összetett jelenséggel. A pszichológia szerint a megtartó emlékezés segítségével őrizzük meg a szerzett benyomásokat, élményeket, közléseket, belátásokat, megélt cselekvésmódokat időrendi sorrendben és a valósághoz való viszonyukban. A beléséssel együtt válogatunk, felejtünk is, egyes részletek elhalványodnak, másokat elfojtunk magunkban. József Attila, kép a tükörben. Hogyan volt? Azt már nem tudom, de mégiscsak megláttam egyszer, bámultam rája nagy szemekkel, már régen volt. Nem is tudom.
1: Beszélhetünk az úgynevezett ős emlékezésről is, mely a szokás cselekményeket, a testi feladatokat, a lét és szeretet élményeket foglalja magában, amelyek jelek, hívószavak révén tudatossá válhatnak. Szendrei Júlia, az emlékezet. Nincs imádság, nincs vezeklés, mely megszentesítő erejével előzze vagy elfojtsa azt. Ellenben egy hang, hely vagy illat kísértetképpen felriaszthat, felidézvén a múltakat. Meglátogat ezer alakban, vagy inkább szüntelenül velünk van. Csak elrejtőzik olykortán, meg megszólal, beszélget hozzánk, midőn azt legkevésbé várnánk. Régen nem hallott hangokon. Mi hát egyéb, mi mind kísértet, mind sírjából feljáró lélek, a múltból az emlékezet.
0: Megkülönböztethetjük az emlékezés formáit aszerint is, hogy érzékek által fölfogott, látott, hallott és mozgásos tartalmakra irányulnak-e. Ez a szenzitív emlékezés. A reprodukáló a fogalmakra, jelekszavak jelentésére, avagy belátott igazságokra irányul. Ez a képességünk teszi lehetővé az újrafölismerést. Ennek révén tudunk valamit azonosítani, de megvilágítani, értelmezni is. Olykor kiegészíti, újjáalakítja, esetleg meghamisítja az eredeti élményt, és így a képzelőerő alapját képezi. Reményi Sándor, Szenthegy. Hogy távolodunk tőle, egyre szépül, és egyre szentebb lesz a hegy. Fuvalommal vagy viharral üzen, az nem lehet, hogy engem elfelejtj. Hogy távolodunk, egyre szebbé szépül, s fénylőbben fénylik föl a hegy, a múlt, és minden, ami öléből kinőtt, s örök ölébe némán visszahult.
1: A hívó emlékezés viszont a megőrzött tartalmak rendjére, összefüggésére, tartalmi hasonlóságára, ellentétére, oksági viszonyára épül. A bevésés módja kétfelé lehet, önkéntelen és szándékos. Utóbbi a tanulás része, mely attól függően lesz mély, tartós, pontos, átfogó, hogy mennyi bennünk a kitartás, a figyelem összpontosítás, s hogy a megragadt tartalmakat mennyire vagyunk képesek jól tagolt összefüggés rendszerbe ágyazni. a bevésés erősségétől függ, mennyire tudjuk a szerzett ismereteket alkalmazni. Tágabb elképzelésünk, sőt, világnézetünk látó határán belül elhelyezni és kamatoztatni. A fölidézés erőssége szempontjából az alkalmi emlékezés azonnal kész tudatba idézni valamely tartalmat. Ennek további fokozatai lehetnek a fölidéző készség fokai szerint.
0: A lehetséges emlékezés olyan tartalmakat fog át, melyek nem azonnal ötlenek eszünkbe az emlékképek nagy tömege miatt, vagy mert félig meddig már elfelejtett, elfojtott, homályba merült emlékképekről van szó, azonban ismétlődés, többszöri próbálkozás, erősebb összpontosítás révén fölidézhetők. Az emlékezés minden megnyilvánulási formájában jelentős szerepe van a nyelvnek, a beszédnek. Juhász Gyula, emlék. Mi remény volt régen, emlék ma csupán, de legalább sírhatsz, tűnt szépek után. Ami emlék, szebb is, mint az, ami él, romok is ragyognak hűs hold fényénél.

0: Grósz Tünde óvoda pedagógus újabb szempontok szerint vizsgálódik. Az emlékezet az elmének az a képessége, amely segítségével az előzőleg észlelt, tanult, tapasztalt, átélt dolgokat elraktározza, majd újból megjeleníti. A tanulás valamennyi folyamata szoros kapcsolatban áll az emlékezettel. Szükséges minden gondolkodási művelethez, fontos a tanulás a munka folyamatában. Minden, amit tudunk, az emlékezetünkben tárolódik. Ebből következően emlékezet nélkül nem képzelhető el tanulás. Kiemelt fontosságú a gyermekek emlékezeti funkcióinak fejlesztése, mellyel megalapozhatjuk a mindenkori tanulékonyságuk eredményességét. Mind a vizuális, mind az akusztikus emlékezet fejlesztése igen fontos.
1: Az emlékezés folyamata három fő szakaszra bontható. Ezek a kódolás vagy bevésés, a tárolás és az előhívás. Minden emlékezeti megnyilvánulás a kódolás folyamatával kezdődik. Ebben a folyamatban elhelyezünk valamilyen információt a memóriánkban, például megjegyzünk egy illatot, egy szót, egy mozdulatot. A második szakasz a tárolás. Ez az információ megőrzése. A harmadik szakasz az előhívás. Ekkor visszanyerjük, fölelevenítjük memóriánkból a tárolt információt. A tanulás során szükség van mindhárom szakaszra ahhoz, hogy emlékezetünk eredményesen támogassa annak folyamatát.
0: A három szakasz különböző módon jelenik meg a mindennapi életünk során. Vannak olyan helyzetek, ahol az információk másodpercekig tartó megőrzésére van szükség, más esetekben a percekig, évekig tárolt információk előhívásával tudunk hatékonyan cselekedni. A tárolás időtartama alapján az emlékezetnek két fő típusa, a rövid és a hosszú távú. A rövid távú memória az információkat csak másodpercekig tárolja. Bármennyire is ilyen rövid ez az időtartam, az információk kódolása akusztikus és vizuális úton mehet végbe. Az akusztikus kód emlékezetbe kerülésének sikeressége függ az ismétlések számától, a vizuális kód pedig mint egy fénykép őrzi meg a pillanatnyi információkat a későbbi előhívás számára.
1: A rövid távú memória tárolásának elemszámbeli kapacitása véges. Átlagosan 7 plusz-minusz 2 elem terjedelmű. Ehhez szorosan hozzákapcsolódik az is, hogy a legtöbb esetben az így tárolt információkat hamar el is felejtjük. A rövid távú memóriából való előhívás sikeressége döntően függ a tárolt információk számától, valamint a tárolás és az előhívás között eltelt idő arányától. Minél kevesebb idő telik el, és minél kevesebb dologra kell emlékeznünk, annál sikeresebbé válik a fölidézésünk. A rövid távú memóriából spontán vagy akaratlagos ismétlés gyakorlás révén kerül át az információ a hosszú távú memóriába, amely az információkat a néhány perces időtartamtól akár az életen át tartó időtartamig megőrzi.
0: Az információk kódolása a hosszú távú memóriában egyrészt szematikus, másrészt pszichomotoros úton történik. A szematikusra a jelentésszerű kódolás a jellemző. A verbális anyag esetében viszont az információ jelentésén alapszik. Abban az esetben, ha hosszabb mondatokra, történetekre kell emlékeznünk, legtöbbször a mondat jelentése marad meg az emlékezetünkben. Természetesen vannak olyan esetek is, például a szöveg szóról szóra tanulása, amikor nem csak a jelentést kódoljuk, hanem a szavakat is. A pszichomotoros kódolás kulcsa a mozgás, a mozgásos tevékenységben rejlő rögzítés. A tárolás során az információ egy része bizonyosan elvész. Ennek mennyiségét nehéz megítélni, egyénenként változó.
1: A hosszú távú memóriából történő előhívás problémája gyakran nem az információ elvesztésének következménye, hanem az információ hozzáférhetetlensége és vagy más emlékekkel való sajátos kölcsönhatása miatt alakul ki. Például, mint Arany János Emlények című versében. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng az a nyílt ablakon, meg-meg simítja forró homlokom. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól, te itt.
0: Az előhívási hiba esetében találkozhatunk akkor, amikor például vizsgahelyzetben nem jut eszünkbe egy szó, ami később fölidéződik. Ilyen a nyelvemen van jelenség is. Azok az információk, amelyek az egyén számára lényegtelenek, vagy nem ismétlődnek, illetve nem végez velük gondolkodási műveleteket, általában a rövid idejű memóriába kerülnek. Az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok a tanulás tartósságát, az időbeni tájékozódás fejlesztését, a gondolkodási funkciók erősítését, illetve a beszéd teljesítmény fokozását célozzák. Hangsúlyt kell fektetni a rövid távú emlékezet fejlesztésére is, hiszen ez az alapja a hosszabb távú emlékezet képességének.

0: Az emlékezet azonos nézetű közösségek, sőt társadalmak, népek feladata is lehet. Kedves hallgatóink, nézzünk néhány példát ennek megvalósítására. Hazánkban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a NEB 2014. január 1-én alakult meg hivatalosan a 2013 évi törvény alapján. Feladata a magyarországi kommunista diktatúra hatalmi működésének, a társadalom ellen elkövetett tetteknek a föltárása, a felelős személyek kimutatása. Kutatásokat végez az 1944 és 89 közötti időszakról, üzemelteti a káderek adatbázist és ismeretterjesztő programokat, tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez, valamint előadásokat tart. Mindezzel az állami emlékezet megőrzését szolgálja.
1: A világ római katolikus hívőit szólította meg a 2000. évet szent évvé nyilvánító pápai bulla, Szent II. János Pál Incarnationis Mysteriuma, amely az emlékezet megtisztítását jelöli meg elérendő célnak. Ez olyan folyamatot jelent, mely megszabadítja a személyes és közösségi lelkiismeretet a múlt bűneinek örökségétől, minden bosszútól és erőszaktól, ezzel utat nyit a kiengesztelődés előtt. Mindez lényegesen kihat a jelenünkre, mivel a múltbeli bűnök következményei messzire a mindenkori ma számára is kísértéseket hordoznak.
0: Az emlékezet megtisztítása a megszabadító és üdvözítő igazságba vetett hitet támogatja, és világítja meg. Ezáltal Isten dicsőségévé válik, mivel csak ő előtte vagyunk képesek beismerni a múlt és a jelen bűneit. Csak általa és vele tudunk kiengesztelődni. Hiszen nem csak a bűnöket valljuk meg, hanem az Úr örök irgalmát és igazságosságát, hogy ezáltal Jézus Krisztusban, aki a világ egyedüli üdvözítője, magunk is képessé váljunk megbocsátani azoknak, akik minket bántottak meg. A múlt bűneinek a pápa által kért bevallása és megbocsátása így példaértékű prófétai tetté válik, mind a különféle vallások, mint pedig a nemzetek és kormányok számára.
1: Püspöki Szinódus Főtitkársága 2027-re a helyi egyházak számára készített segédanyagot, amely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót, értékelést, angol, spanyol és olasz nyelven. Az értékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy felismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, amelyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy háromlépcsős lelki áttekintésről van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat.
0: A záró dokumentumban három megtérést jelöltek egymással összefüggésben. Ezek a kapcsolatok az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalat megszerzésének céljából, amely alapján a beszámoló és a többi egyháznak írt levél születik. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírásával és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében.

0: Várjuk föl zárásul, hogy teológiai közelítéssel mi is az emlékezet. Elsősorban Isten képessége, amellyel mindenkire és mindenre emlékezik, de emberi képesség is. Az ember azonban gyarló, feledékeny lévén emlékeztetésre, serkentésre, segítségre szorul, hogy emlékezni tudjon. A Biblia ígéiben Isten megemlékezik az egyes emberről. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. 8. Zsoltár, 5. vers.
1: Választott népéről az Úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket. Megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 115. Zsoltár 13. és 14. verse.
0: És a népekről számunk éri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásairól. 9. Zsoltár 13. vers.
1: Megemlékezik a szövetségről, és én megerősítem Frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok az Úr, hogy megemlékezzél, és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten. Ezékiel 16:62-63.
0: Ugyanígy a bűnökről és vétkekről, megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat. Hóseás 9:9.
1: Övéi kérik, hogy ne feledkezzék meg róluk. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél, és amelyet megváltottál, a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. 74. Zsoltár 2. verse.
0: És mondd a Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Lukács 23:42.
1: Viszont kérik, hogy ne emlékezzék meg az elkövetett bűnökről. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Ímé lásd, kérünk, minnyájan a te néped vagyunk. Ézsaiás 64:8.
0: Övéinek is meg kell emlékezniük az Úr tetteiről. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett, jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 105. Zsoltár, 5. vers.
1: Az Úr vacsora szereztetéséről, és minek utána a kenyeret vette, hálákat adván, megszegé és adá néki mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lukács 22:19.
0: Krisztus Urunkról emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Timóteusi 2. levél 2:8.
1: A Magyar Katolikus Lexikon emlékezet címszava szerint az emlékezet a lélek képessége. Szent Ágoston és követői szerint az értelemmel és akarattal együtt a lélek harmadik fő képessége. Megőrzi és fölidézi a múltban tanult és észlelt dolgokat. A léleknek az a helye, ahol az ember Istennel találkozik, ahol Isten és az ember közelségbe kerül, mert lényegileg vannak közel egymáshoz. E tanítás teológiai alapja az emberi lét részesedése az isteni létben, mely szerint az ember az emlékezetében őrzi eredetének és életének forrását.
0: Aquinói Szent Tamás az arisztotelészi pszichológia hatására működését az akarat és az értelem alá rendelt cselekvésnek tekinti, amely visszatekintve a megismert tartalmat megőrzi, visszaidézi, és időbeli összefüggéseket állapít meg. Eckhart mester szerint a léleknek három ereje van, amivel a Szent Háromsághoz hasonlít. Az első erő, ami alatt titkos, rejtett tudást értünk, jelképezi az atyát. A második erő az intelligencia, a megjelenítés, a megismerés, a bölcsesség. A harmadik erő az akarat, a Szentlélek áradása.
1: Keresztes Szent János megmaradt a lelki képességek hármas tagozódása mellett, de eléjük helyezte a lélek szubstanciáját, amelyben Isten és az ember misztikus találkozása végbe megy. Az emlékezet a lélek ereje, amely nem csak a múltra emlékezik, hanem képes remélni is a jövőben, miközben elmélkedve emlékezik Isten üdvözítő művére, őrzi magában az isteni jegyes jelenlétét, s vágyódik Isten végleges örök szemlélésére. Az e világ nyomorúságaival való foglalkozás, illetve a gonosz lélek sugallta gondolatmenetekkel való foglalkozás mellett az Istenhez vezető úton a gondolati tevékenységet kifejteni akaró lélek megtapasztalhatja az emlékezet természetes adottságaiból fakadó nehézségeket is.
0: Ezek az adottságok ugyanis akadályozhatják a lelket az erkölcsi jó gyakorlásában, és megfoszthatják a szellemi javaktól. Az erkölcsi jó akkor valósul meg bennünk, amikor a szenvedélyek már nyugalomban vannak, amikor már megfékeztük a szenvedélyes vágyakat. Ekkor megvalósul a lélek nyugalma és békéje. Ekkor következik az erkölcsi erények és a jó cselekedetek gyakorlása. Ha a lélek az emlékezést, mint tevékenységet tartja fontosnak az imában, és az emlékezés tárgyai felé fordul, akkor nem tud szabad lenni a felfoghatatlan Isten számára.
1: Keresztes Szent János egyértelműen tanítja, ha a lélek el akar jutni Istenhez, akkor föl kell cserélnie a változékonyt és a felfoghatót a változathatatlannal és a felfoghatatlannal. Így az ember a szellemnek nyugalmában és békéjében, a lelki ismeretnek és a léleknek a tisztaságában részesül. Ez a legjobb előkészület részünkről az isteni bölcsesség az erények befogadására. Ez segít, hogy mentesek maradjunk a gonosz ellenség sugalmazásaitól, illetve segít, hogy fogékonyak legyünk a Szentlélek indításaira és sugallataira, mivel csak azt reméljük, ami még nem a miénk, reményünk úgy lesz egyre tökéletesebb, ha minél kevesebb dologgal rendelkezünk.
0: Minél inkább mentesíti magát a lélek az olyan emlékektől, amelyek nem magára, Istenre vonatkoznak, annál jobban őrizni tudja emlékezetét az Úrban. A lélek így remélheti, hogy Isten egyszer majd teljesen birtokba veszi őt. Tehát, ha a szemlélődő imában különféle képek, ismeretek tárulnak föl előttünk, haladjunk el mellettük, és csak Istenhez forduljunk. A lélek annyiban foglalkozik az emlékeivel, amennyiben kötelességeinek teljesítése azt megkívánja. De azt is minden ragaszkodás és öröm nélkül tegye, nehogy azok foglalják le a lelkét. Istenben keresse az örömét, ő hozzá ragaszkodjék. Abban reménykedjék, hogy lelkét egykor Isten fogja majd egészen lefoglalni magának.

0: Idős Erdélyi László, emlékezés és felejtés. Emlékezés és felejtés. Benne lakó két jó testvér, egymással ők jól vannak, emlékiben megosztoznak. Ha valami rosszat tettem, rögtön kéznél van felejtés. De a legkisebb jótettnél résen áll az emlékezés. Tudom, mikor kell feledni, és mire kell emlékezni. Belátom, ez így már nem jó, legyen más a szabályozó.
1: Legyen a léleké a szó, hogyha döntés előtt állok. Uram, taníts emlékezni arra, amit értem tettél. Add, hogy amit tőled kaptam, őrizze az emlékezés. Amit tőlem elorosztak, törölje el a felejtés. Segíts tőled megtanulnom emlékezni és feledni. Mindent mindig maga helyén, keresztényként gyakorolni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy szeretettel a folytatásban, mert a világosság a világnak témát nem szabad abba hagyni. Akármi történik a világ végéig, Jézus akkor is azt kérte, hogy hirdessük Isten dicsőségét az utolsó pillanatig, mert ezt jelenti a világosság a világnak, üzenetet kell hozni, és olyan témákat, amelyek nem csak az egyházakat érintik, érdeklik, hanem az egész világot. De persze sokszor beszélgetünk olyan dolgokról, amik az egyházaknak, vagy közösségeknek a helyzete, vagy munkája, vagy rendezvényei, de mindenkit mindig arra kérünk kedves hallgatóinktól, hogy ezeket is, ha meghallják, továbbítsák, adják tovább, akiket érdekelnek ezek a dolgok. A lényeg az, hogy az utolsó pillanatig el kell fogadnunk azt, hogy Isten teremtette ezt a világot, bennünket is, mindenkit. És mindjárt most megkérdezem Vég József testvért, mert ő vállalta el, hogy kedves hallgatóinkat megszólítja a világosság a világnak témában, miközben hát ugye nagyon sok műsorban beszélgettünk, meg másokkal is beszélgett, hallják ezt, hogy Vég József. Most akkor szeretettel köszöntjük.
1: Sok szeretettel köszöntelek, Laci, és a hallgatókat is.
0: És most igen, a bemutatkozás előtt hadd kérdezzek egy olyan témát, amiről most beszélgettem másokkal is, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy Isten a teremtésről, hogy beszélgettünk most arról, például a abortuszról csináltunk egy műsort, és akkor jutott eszembe nekem az, hogy igen, de hát, hogyha amikor én megszülettem, én nem tudhattam, hogy az anyámtól születtem. Nem láttam, nem hallottam, de utána mondták, és mindenki elhiszi, de ha elolvassuk a történetet a Bibliában, Mózes azt hitte, hogy igen, a fáraó lánya az anyja. Ugye? És ezért probléma volt, de aztán később mégis rájött, hogy nem, 20 év múlva, vagy több mint 20 év múlva, vagyis, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek a hite bizonyítja azt, hogy ki a szülő, és nekünk a hitünk kell, hogy bizonyítsa, hogy Isten teremtett bennünket. Hát, mi a véleményed erről?
1: Hát így általában nyilván mindenhez hit kell. Ez a keresztényeknél, vagy a hívő embereknél természetesen összekapcsolt dolog, és talán a nem hívő emberek, vagy akik nem hisznek Istenben, azt gondolhatná valaki, hogy ott nincs hit, de minden ember életében van hit. Tehát aki abban van meggyőződve, hogy egy ősrobbanás az eredetünk, azt se vették föl filmre, annak sincsen közvetlen bizonyítéka. Ott is a körülöttünk lévő világ eseményének egy bizonyos rendezése ad egy hitet. Ugyanezek a tények, amiket látunk a világban, adhat egy másik hitet, hogy Isten teremtette a világot. Tehát hit nélkül nem lehet élni, és senki sem él hit nélkül. Mondta ezt a példát, hogy bár mindenki ott volt a saját születésénél, de nem úgy volt ott, hogy megfigyelte, hogy kitől születik, meg ki az apja. Nagyon jó példa, de általánosságban inkább ezt mondanám, hogy
0: Ádám és Éva, ők se tudták, hogy születtek.
1: Igen, de a lényeg az, hogy akár valaki Isten hívő, akár nem Isten hívő, a hit mindenkinek az életében ott van. az én meggyőződésem, hogy felemlítetted az evolúció meg a teremtés témakörét, én azt gondolom, hogy akik az evolúciót tartják igaznak, azok is hisznek egy tanrendszerben, és úgy rendezik sorba a világ tényeit. Akik a Bibliából, vagy akár a természet megfigyeléséből úgy gondolják, hogy Isten az eredete mindennek, azoknak is egy hite van. És még egy csavart beletennék, ami még érdekesebb, hogy maga Isten sem úgy foglalkozik velünk, hogy a hitet valaha ki kéne zárni. Tehát soha nem lesz olyan állapot, amíg a mennybe nem kerülünk, és el nem változunk, és maga Isten lesz a tanítónk, hogy ne lenne helye a kételkedésnek. Tehát a hitnek mindig szerepe volt, szerepe van, és szerepe lesz.
0: Így van, tehát most akkor elnézést, hogy ezzel kezdtük el, de ez a témája a világosság a világnak, hiszen meg kellene tudnunk győzni az egész világot, hogy higgyék el, hogy Isten teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy mi testvérek is vagyunk, emberekként mindig teljesen másképp kéne viselkedni. De mindegy, hogy elhiszik vagy nem, akkor is nekünk hirdetnünk kell, igaz?
1: Igen.
0: Mert ezt a szót te szereted, hogy világosság a világnak?
1: Igen, erre akartam visszautalni, hogy talán a hallgatóink, nem tudom, hogy mikor másokkal beszélgettél erről, akkor felmerült-e, vagy beidézték-e, de maga ez a ti vagytok a világ világossága, ugye ez Jézusnak a szava, ő mondta, méghozzá nem is akár mikor, hanem amikor volt a hegyi beszéd, ahol elmondta a híres boldogmondásokat, és folytatta, és Máté evangéliuma örökítette meg, hogy azt mondta, ti vagytok a világ világossága, és azért volt, ami így elsőre eszembe jut erről, azért volt Jézus a világ legnagyobb tanítója, mert a legegyszerűbb képekkel, gondoljuk el, mondjuk reggel ott ülnek a tengerparton, azon a lankás lejtő, nem tudjuk pontosan, hol zajlott ez a hegyi beszéd, csak annyit tudunk, hogy a Genezareti tó partján, ahol Jézus munkásságának a jelentős része zajlott, és ahogy felkel a nap, Jézus ezt a képet használja, hogy a nap elűzi a homályt, a sötétséget, ugyanígy azt mondja Jézus, hogy na, ti ugyanígy a világ világossága vagytok. És
0: hát illetve mondta, hogy ő a világ világossága, de már a hegyi beszédben is arra kérte, hogy mi őt kövessük.
1: Igen, ezt különben az eredeti szófordulat, ugye máshogy azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, de a pontosabb fordítás az azt mondja, hogy úgy engedjétek fényleni a világosságot, ami bennetek van, és utal arra, hogy ez a világosság nem a miénk. Tehát ahogy mondod, Laci, valóban Jézus Krisztus az egyedüli világosság, tehát a bűn sötétségét, a világ megoldatlan kérdéseinek, a boldogtalanságnak, az élet értelmének a kérdését csak egyetlen egy forrás tudja megadni, az pedig Jézus. Azért mondja, hogy ha engem követtek, akkor a világosságban jártok, a világosságot követitek, és ti magatok is vissza fogjátok tükrözni a világosságot. Talán ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a mi, meg Jézus, illetve Jézus és a mi kapcsolatunk, hogy ha van hold, mi vagyunk a hold, de nincs nap, akkor mi sötétségben vagyunk, tehát mi csak visszatükrözni, hordozni tudjuk az ő világosságát. Ez a bibliai kép. És ugye János fogalmaz, emlékszel, azt mondja, benne volt az élet világossága. Tehát egyedül Jézus az a forrása a világosságnak. Persze, aki nem hívő is hallgatja most a műsorunkat, azt mondja, hogy most megint ilyen vallásos abrakadabra nyelven beszélünk. Mi az, hogy Jézus a világ világossága, mit jelent ez nekem? Ez azt jelenti, hogy legalábbis én úgy fogalmazom meg magamnak, ez azt jelenti, hogy ha Jézusnak az életét tanulmányozzuk, hogy arról gondolkodunk, vagy a Bibliát megnyitjuk, akkor minden egyes az életben jelentős problémára, kérdésre megkapjuk a választ. És itt visszatolok arra, hogy kezdted a műsort, persze itt a hitnek óriási szerepe van. Tehát, hogy vagy elhisszük, hogy a Biblia egy Istentől ihletett fényforrás, és ezen a Biblián keresztül végig Jézus az Ószövetségben és Újszövetségben is Jézus beszél, hogyha ezt, amit a Biblia sugároz, ezt Jézuson keresztül megértjük, és őt követni akarjuk, akkor nekünk, mint keresztényeknek a világra ugyanolyan megvilágosító hatása lesz, mint hogy a napfénynek van a sötétség elűzésére. Egy másik dolog, amit még kiemelnék itt ezzel kapcsolatban, hogy a teológia lehet, hogy egy bonyolult tudomány, de maga Jézusnak a tanításai, azok, tehát úgy tudta megfogalmazni, hogy ott képzelem magam a hegynek az oldalán, és egyszerűen, ha ott van egy mellettem egy egyszerű halászember, balról, jobbról meg áll egy hittudós farizeus, vagy zsidó rabbi, mind a kettőnek, amikor ezt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, beindul valami, és megért valamit abból, amit Jézus akar velünk közölni.
0: Igen, a Bibliával kapcsolatban most nekem az is eszembe jutott, igen, mert beszéltünk, csináltunk műsort a Biblia fordításáról, hogy most legalább 5000 nyelvre le van fordítva, és az egész világon, de aki a világ csúcsára emelkedett, mondjuk Róma, akkor te ismersz egy bármilyen római császárnak ilyen írásait? Amit az egész világ nem, ugye? Tehát sehol, semmilyen írást nem találunk a világon, amelyikből ennyi sok lenne terjesztve, lefordítva. Úgyhogy ez egyértelműen bizonyíthatja, hogy ez a teljes írás Istentől ihletett.
1: Hát, igen, tehát egyrészt, hogy az egész világ ismeri a Bibliát, a Biblia a világ első számú könyve, igen, nyomtatott példányszámban és lefordított nyelvek tekintetében, de itt megint hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy azt mondta Jézus, hogy az ő szavából egyetlen vessző nem fog eltűnni, egyetlen pontocska nem fog, igen, eltűnni, és hogy az egész világon hirdetni fogják az ő evangéliumát. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt.
0: Hát én zsidó testvérekkel megbeszéltem, mert náluk is ez probléma, hogy hát ők elismerték azt, hogy hát szerintem sokkal jobb lenne, ha mindig megtanulnánk az eredeti szövegeket, nem mindig csak az újakat is lefordítjuk, hanem tanuljuk meg, hogy amit ők írtak annak idején zsidók.
1: Hát igen, ahhoz meg kell tanulni héberül, vagy görögül, ugye ezen a két nyelven, meg arámi, ezeken a nyelveken íródtak a tekercsek. De azért itt, ha már ezt szóba hoztad, ezért is egyedülálló könyv a Biblia, mert ugye valaki azt mondhatja, most még ne menjünk a fordítások problémájára. Most egyelőre csak maga, hogy a szöveg mennyire ugyanaz ma, ami a kezünkben van, mint amit mondjuk Jézus olvasott az ószövetségi tekercseket, mert azt mondták ugye a tudósok, akik cáfolni szerették volna a Bibliának ezt a megbízhatóságát, hogy mivel állatbőrre, meg papíruszra írták az eredeti szövegeket, azok nagyon rövid idő alatt, maximum néhány száz év alatt megsemmisülnek, és ugye mindig másolták nemzedékről nemzedékre, ezért az volt a Biblia kritikának az egyik fő érve, hogy semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy ma, 2026-ban ugyanazt a szöveget olvassuk, mint amit mondjuk Dániel olvasott, vagy amit Jézus olvasott, vagy Péterék olvastak. És az Isten csodálatos, mert adott egy döntő bizonyítékot, ami ezt az érvet teljesen megcáfolta. Ugye biztos már beszélgettetek más műsorban, hogy ez szóba került, a holttengeri tekercsek. A holttengeri tekercsek ugye egy 1950-es évek felfedezése, és a barlangokban szinte hermetikusan lezárva, ilyen korsókban, viasszal lezárva ott voltak a tekercsek, amelyek Krisztus előtt 200-300 évvel már ott, azokban a barlangokban voltak elrejtve. És a sivatagi időjárás miatt, a szárazság miatt, meg ahogy le voltak pecsételve, vagy lezárva, ezek a tekercsek sértetlenek maradtak. Tehát egyszer csak a 20. század közepe tájékán előkerültek olyan leletek, amelyek körülbelül 2000 évesek, tehát volt a kezünkben a mai Biblia, ami a Szent Anna kolostorból származott körülbelül 1000 tájékából, és itt volt a másik, a holttengeri tekercsek, időszámításunk előtt 300-ból, tehát 1300 év távolság. És gondold el, Laci, hogy a holttengeri tekercsekben ott volt az Ószövetség, amit Ószövetségnek ismerünk, valamennyi könyve, kivéve Eszter könyve, ahogy emlékszem, és valamennyi könyve, hogy milyen, tehát gondoljuk el, hogy a tudósok, ugye az egyik tábor azt mondta, na most kinyitjuk ezeket a tekercseket, és végre látni fogjuk, hogy 1300 év alatt hogyan torzult a szöveg. A másik, akik a Bibliát Isten tértetek gondolták, és Isten ígéretébe bíztak, hogy megőrzi a szöveget, azt mondja, hogy na nézzük, lesz-e, Isten megtartotta a szavát. És hát csodálatos módon az látható, hogy ezek a holtengeri tekercsekben található szövegek teljes mértékben megegyeznek a ma kezünkben tartott Bibliával. Tehát Isten megóvta, hogy a szöveg az ugyanaz maradt. Onnantól kezdve az 50-es évek végétől, 60-es évek elejétől a Biblia kritikából ez a kritika eltűnt, hogy az a Biblia, amit a kezünkbe tartunk ma, az nem ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint amit még Jézus olvashatott. Na ennyit arról, hogy a szöveghűség. A fordítások, hát azért kényelmesebb magyarul olvasni a Bibliát, mint ógörögül, vagy arámul, vagy héberül, de ezek a fordítások is nagyon-nagyon pontosak. Tehát, hogy Isten szava sértetlenül elérhető.
0: Igen, de Isten ezeket megvédi azzal, Jézus is mondta, meg Isten mondta már annak idején, amikor Izraelt Babilonból kitolta, hogy
1: hazaengedték.
0: Igen, most már menjetek ki, de nem ment ki mindenki.
1: Igen.
0: Akkor is már azt mondta nekik, hogy a szívetekbe helyezem.
1: Igen.
0: Az írást. Vagyis, hogy ez van, hogy igen, akármit csinálunk a fordításokkal, meg ezért, nem, a szívünkben van, és ezért ezt szoktuk tanácsolni mindenkinek, hogy jó, hogyha van többféle például magyar nyelv, akkor nézzék át mindegyiket. És a szívünk, a hitünk megmutatja nekünk, hogy melyiket higgyük el. Mert ezt igen, kell csinálni, de ezért mondom, és én ezt megtapasztaltam emberként, hogy tényleg rengeteg olyan dolog, jöttek gondolatok, és akkor meg elolvastam be a Bibliát, akkor megkaptam, igen, uh-huh. jó a gondolat. Uh-huh. Vagyis, hogy onnan megkapom a bizonyítékot, hogy jó, Jézus is utána ugyanígy megígérte, hogy a szívünkbe helyezi, és a fordítások azok segítenek abban, hogy megértsük, de nem szabad ezen vitatkozni meg semmit. Mindenki higgye el azt, amit ő érez a szívében, nem?
1: Abszolút. Tehát a Bibliához nem
0: akkor
1: lehet...
0: Akkor ezzel egyet értesz te is, ugye?
1: Igen. A Bibliát mindenki magának olvassa, és magának érti meg. És Jézus mondott még egy kulcsot a Biblia megértéséhez. Azt mondja, ha cselekedni akarjátok, tehát hogyha elolvasom, megértem és cselekedni akarom, mert ha csak elolvasom, és az egy tudás, és semmi más, és nem akarom cselekedni, akkor soha nem lesz valódi tudássá, nem alakítja át az életemet. Tehát, hogy a Biblia ezért különleges könyv, hogy nem lehet a formális logika, meg ahogy más könyvekhez próbálunk közelíteni, hanem itt gondoljuk el mondjuk Dávid király ihletést kap, lát valamit, és azt az ő abban a korban, abban azzal az élettapasztalat, amivel rendelkezik, a lehető legjobban a maga módján le akarja írni és leírja. Mondjuk leírja egy zsoltárt, vagy szerez egy éneket, amit zsoltárnak hívunk. Ezt a zsoltárt néhány ezer évvel később olvasom én, aki itt élek a 21. században, egészen más élettapasztalattal, és mégis azt mondja az Isten igéje, azt mondja Isten, hogy ez nekem élet átalakító erővel fog bírni, és itt, amivel kezdtük a beszélgetést, a hit szerepeit jön be. Tehát, amikor egy verset elolvasok a Bibliából, egy részt elolvasok a Bibliából, akkor engednem kell, hogy kérnem kell a Szent Lelket, hogy tanítsa meg nekem azt, hogy mit akar nekem ez a szöveg mondani, mit jelent a saját életemre, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik ismerik a Biblia történeteit, úgymond kereszténynek mondják magukat, de közben az életükben nem valósul meg, amit a Bibliában olvasnak. Ha szabad kicsit ilyen vallásosabb szöveget mondanom, hát Sátán a legjobb példa, ő mindnyájunknál jobban ismeri az ősellenség, az írásokat, mindent tud belőle, és mégsem menti meg. Tehát nem elegendő az ismeret, úgy lehetünk a világosság hordozói, hogyha a szövegeken keresztül Krisztus elkezd élni bennünk, és Krisztus nyilvánul meg.
0: Igen, és ahogy mondod, hát Jézus is így ígérte, hogy ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor az segít bennünket ebben, sőt, segíti őket megfogalmazni az evangéliumot. Hát hiszen ők 3 éve nem rögzítettek a saját fejükbe se, hogy mi történt Jézussal, tudod, ami 3 évig, de utána megkapták a Szent Lélektől a gondolatokat, vissza tudtak emlékezni, és pontosan le tudták írni, de ez is egy példa számunkra egyébként, nem? Ez is egy példa, hogy 4 evangéliumot rögzítettek.
1: Uh-huh. Igen.
0: És többibe szóval ugyanaz van, néhol máshogy. Ezért ez egy biztosítás számunkra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogyha valaki kicsit másképp, hanem mindig a saját szívünkbe.
1: Igen, hát meg csak kicsit tovább megyek, ugye nem csak, hogy 4 evangélium van, hanem a Bibliának 66 könyve van. Volt, ahol egy halász ír valamit, egyszer egy farizeus ír valamit, egy teológus, másszor egy király, harmadszorra egy írnok, egy bíró, tehát nagyon, nagyon sokféle képpen írta le Isten a lényeget. Ugye azt mondja Isten, egy a lényeg, hogy szeressetek Istent, és szeressetek embertársaitokat. Miért kell ez 66 könyv? Azért kell az a 66 könyv, mert most 8 milliárdan vagyunk, 8 milliárd különböző agy, különböző megközelítés, különböző élettapasztalat, megértés, és Isten gondoskodott arról, hogy lehet, hogy valakit nem fog meg a János evangéliuma, mert olyan kezdetben volt az ige, stb. Kicsit olyan filozófikus, és jobban megfogja, mondjuk a Máté evangéliuma. Tehát Isten mindenkinek gondoskodott, hogy lépésről lépésre elérhető legyen számára az igazság, és megismerhető legyen számára az igazság.
0: Igen, és ők is megértették azt, amit annak idején Mózes. Hát senki ennyi írást nem rögzített, mint Mózes, és olyan hosszú időre, és olyan témákat, amikben még ő se élt még, és rögzítette a kezdettől fogva, és mondom, ez egy bizonyíték számunkra, hogy a teljes írás csak Istentől ihletett. Egy római császár ilyet nem tudott, ugye?
1: Igen.
0: Történelemben, még a saját történelmükben se rögzítettek. Hát Babilon, görög, Róma, Egyiptom,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Senki nem rögzítette így azok, amik történtek, viszont mi ebben az egész világ szinte az egész világ történetét rögzítettük számunkra.
1: Igen.
0: Akkor, kedves hallgatóink, hát ez egy fontos téma, a világosság a világnak, mert ezt kell hirdetnünk a világnak mindenki számára, és akkor még ezt a témát is folytassuk a zene után Vég Józsi testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Vég Józsi testvérrel, és én azt gondolom, hogy megint van egy olyan téma, mert ugye Jézusról is beszéltünk eddig, hogy van olyan téma, amely az egész világot megérinti, és amiben még mindig viták vannak, meg különbségek a zsidók és a keresztény testvérek között, de erről is kérdeztem már másokat, de téged is kérdeznélek, hogy mi a véleményed arról, hogy Jézust nem fogadták el a messiásnak, mert például a zsidó testvérek, ők egyértelműen Mózest követik, nem? Minden héten a Tórát, csak a Mózes könyvét olvassák föl, de amikor Isten elküldte Mózest Egyiptomba, azt mondta neki, hogy akkor most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. De amikor eljött a messiás, akkor miért nem azt mondta neki, na akkor elküldelek téged a római császárhoz, hogy hozd ki az én népemet Rómából. Miért viselkedett másképp Jézus, mint annak idején Mózes? Uh-huh. Ez egy nagyon fontos téma, nem? Ezt szépen át kéne gondolni, mert Jézus születésével hatalmas új dolgok jöttek le a világra, a mennyből.
1: Hadd hozzak egy párhuzamot Mózes és Jézus között, hogy talán megvilágosítsam azt, hogy nem olyan ellentétes a küldetésük, mint elsőre látszik. Ugye Isten Mózest szabadítóul küldte Egyiptomba, hogy megszabadítsa a népet a rabszolgaságból, megszabadítsa a népet a nyomorból. És ez volt az isteni küldetése, hogy egy rabszolga sötétségben élő népet kihozzon abból a rabszolgaságból, és a világ világosságát tegye őket.
0: Igen, de hát a zsidó testvérek ezt várták már annak idején a messiástól, hogy a római hatalomból kihozza őket.
1: És a párhuzamnak a másik fele, ugye Mózes az egyik fele, hogy szabadító, aki a rabszolgaságból, a megkötözöttségből szabadít, és amikor a pásztorok Betlehem mezején Jézusról, mert tehát messiásról beszélgettek, és egyszer csak megjelentek az angyalok, akkor, és Máriának is ezt mondta az angyal, hogy szabadító küldetett nektek, aki megszabadít, miből szabadít meg? A bűnnek a rabszolgaságából. Tehát mind Mózes, mind Jézus szabadítók. Ebben nincsen különbség közöttük. Na most látszólag a zsidó nép Mózes korában az egyiptomi rabszolgaságból szabadul, de Mózesnek a valódi küldetése nem az volt, hogy nem csak az volt, hogy a rabszolgaságból szabadítsa meg őket, ami az egyiptomiakhoz kötötte őket, hanem hogy megszabadítsa őket, ugyanúgy, mint Jézus, a bűn rabszolgaságból. Azt mondta, mielőtt még a sínai hegyhez értek, mondta, hogy ti az én népem lesztek, és hogyha követni fogjátok a szeretet törvényét, akkor minden népnek a világosságába tesz le benneteket. Ugyanezt mondja Jézus. Ti a bűn rabszolgaságában vagytok, és a bűn rabszolgaságából foglak benneteket megszabadítani, és nem csak, hogy megszabadítalak, hanem ahogy a beszélgetésünk első felével kezdtük, és maga a téma is ez, hanem a világ világosságával teszlek benneteket. Nem lesztek már a sötétségben. És akkor most a kérdésedre válaszolva, hogy vajon a zsidó nép miért nem fogadta el Jézust? Zárójeles megjegyzés, Mózesre fogadták el. Tehát Mózesnek nem csak azért kellett a csodákat csinálnia, mert hogy meggyőzze a fáraót, hanem maga a saját népe is. És amint valami nehézség volt, egyből ellene fordultak újra és újra, hogy miért hoztál ki bennünket, meg akarsz ölni bennünket, le akarod nyúlni a vagyonunkat. Mindenfélevel vádolták őt, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Ugyanígy Jézus se fogadták be, mert nem egy bűntől szabadítót vártak, nem egy olyan valakit vártak, aki az Isten királyságát kezdi el építeni, és az Isten királysága, a mennyország, az bennetek kezdődik, mondja Jézus, tehát a szíveket akarta megváltoztatni. Na, ez nem tetszett nekik. Nem csak nekik nem tetszett, hanem ez semmelyik generáció, semmelyik korban egyetlen egy embernek sem tetszik. Amikor Jézusnak az igazi tanítása szembe jön az emberi szívvel, hogy nem lehetek önző, és a másokért kell élnem, és Jézus kell követnem, ez nem tetszik az embereknek. Ez ugyanaz, mint a gazdag ifjú, talán sokan ismerik a hallgatók közül, amikor meglátta a gazdag ifjú, hogy Jézus magához engedi a gyermekeket, megsimogatja őket, és megáldja őket, akkor odaszaladt Jézushoz, leborult elé, és mondta neki, hogy Mester, mit tegyek, hogyha egyik fordításban tökéletes szeretnék lenni, a másik fordításban, hogy örök életet, hogy üdvözülhessek, hogy örök életet nyerhessek. És Jézus azt mondta neki, hogy hát most nem mondom a köztes részeket, de hogy add el mindent, és add oda a szegényeknek. Tehát rámutatott a szívében lévő önzőségre. Nem, másoktól nem kért ilyet, hogy adja el a vagyonát, de látta, hogy ennek az embernek ez a problémája. Szóval, hogy a zsidók is, és a mai emberek is azért nem fogadják el Istent, azért nem fogadják el a Bibliát, mert az nem csak egy történelemkönyv, nem csak szép szólamoknak a gyűjteménye, hanem megszólítja az embert, és döntési helyzet elé állítja. Követni akarsz engem? Vagy jobban szereted a kocsidat, a vagyonodat, a hatalmadat, a beosztásodat, vagy engem akarsz követni, és az akaratoddal mellé mász. És én nem hibáztatnám a zsidókat, hogy a zsidók nem fogadták el a messiást. Való igaz, nem fogadták el. De az azóta eltelt 2000 évben hány nép, hány generáció nem fogadta el azt a világosságot, amit Isten rájuk árasztott, mert az önzőségüket kellett tenni. Ugye azt mondta Ábrahámnak Isten, talán Pál apostolnál olvassuk ezt, hogy még 490 évig, vagy valahogy így, 490 évig kellett várakozni, hogy Ábrahám leszármazottjai beléphessenek az ígéret földjére, Kánaánra, de meg is indokolta, hogy miért, mert az a Kánaánban lakó népeknek a gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy Isten emel királyokat, dönt királyokat, felemel népeket, és tehát minden nép, ahogy az emberi sorsok is így vannak, minden nép kap egy lehetőséget Istentől, és ott a Kánaánita népeknél még az idő nem telt be, de ahogyan Ábrahám leszármazottjainak közel 500 évet kellett várni ahhoz, hogy elfoglalják az ígéret földjét, Jézus óta már több mint 2000 év telt el, vagy hát több még nem, mert ugye 31 környékén, tehát hogy körülbelül 2000 év telt el, és még mindig nem mentünk be a mennyei Kánaánba. Tehát ebben is hasonlóság van. Ugye a Biblia maga azt mondja, Isten maga azt mondja a Bibliában, hogy például a zsidó népnek a történetét is azért iratta meg, nem azért, hogy történelmileg ki legyünk kupálva, hogy historikusan műveltek legyünk, hanem azt mondta, hogy ezek a mi tanúságunkra lettek megírva, hogy amit ők elkövettek, amilyen csapdákba ők beleestek, hogy abból tanuljunk. És hát nyilván a keresztények is beleesnek ugyanazokba a csapdákba, és lassan tanulunk, de hála Istennek, hogy ő kegyelmes. Még egy gondolatot szerettem volna megosztani, hogyha megengeded, ugye a ti vagytok a világ világossága fő témánkhoz. Ez pedig az, hogy amit is mondtál is, hogy ugye 490 évig kellett várni Ábrahám leszármazottjainak, mi most már a második évezred után vagyunk lassan, és még mindig nem jutottunk be a mennyei Kánaánba, és mégis Isten ezekre a tökéletlen emberekre bízta a világosság terjesztését. Isteni szeretetből azt mondja, hogy ha, mert gondoljuk el, angyalok is lőhetnének a földre, és angyalok is terjeszthetnék a világosságot. Ők is, valahogyan megjelentek például ugye ott a pásztoroknak, mikor megszületett Jézus. De Isten az ő szeretetében úgy döntött, hogy azért bízza az emberekre, mert ahogy az egyik ember a másik emberért munkálkodik, ez a munkálkodás az a másik embernek is jót tesz, de maga a munkálkodón is jót tesz. Tehát így Jézus is ugye a példaképünk emberré lett, és nem mint Isten jelent meg, és úgy mondta el az igazságot, hanem lejött közénk, egy volt közülünk, ugye Máriától született, ugyanolyan testi adottságokat kapott, örökölt, mint bármely más ember, aki megszületik, és ezt az emberi természetet vette föl az ő isteni természetére, kombinálta, egyesítette az istenit és az emberit, és itt az emberek között járva, azokkal jót téve, Isten áldásait árasztva mutatta be, mit jelent az, hogy hogyan kell a követőinek is a világosságot terjeszteni. Tehát csak azt akartam mondani, hogy bár gyarlóak vagyunk, és sokat hibázunk, Mózes is, és azóta az ő népe is, meg mi is, de mégis Isten ezeken az embereken keresztül akarja elérni az egész lakott világot, hogy az egész világon hirdetessék az evangélium. És megbízást kaptunk. Tehát, hogy nem csak Mózes kapott megbízást, nem csak ilyen kivételes emberek kapnak Pál apostol megbízást, hanem mindenki, aki Krisztus követője, az egy megbízást kap. És talán valaki úgy értheti ezt, hogy mint egy munkát, hogy megbíz egy munkával, és akkor ha esik, ha fúj, ha van hozzá kedvem, ha nincs hozzá kedvem, nekem ezt tenni kell. Na de ez, hogyha ezt így csinálnánk, ez lenne az, hogy ki akarjuk érdemelni azt, hogy Isten elfogadjon bennünket. Ha viszont valaki valóban megtapasztalja az életében Isten szeretetét, akkor, hogy az előző félben beszélgettünk, akkor akaratlanul fényleni fog a világosság rajta keresztül, mert észrevétlenül is követni akarja Jézust, és úgy akar élni, ahogyan Jézus a nagy példakép.
0: Igen, és ugye ezt tapasztaljuk, mert hogy nem voltak egységesek a népek annak idején, Izrael népe is. Hát például Sámuel próféta teljesen ellene volt annak, hogy királyt válasszanak. Mondta is nekik, és nem tudom, hát ott többség valószínű, nem mindenki, hanem de többség azt mondta, jó, akkor mégis nekik király. De ez utána ez végig mindig így volt, de mindig voltak emberek, igaz? Akik viszont szépen viselkedtek, mint például Sámuel proféta, hogy mindig vissza, és most is így van, illetve mi mindig gondolkodunk azon, hogy na de jó lenne egységesnek lenni.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Hát ezen a világon, ugye maga Istennek az egyik első megszólalása, sőt a legelső megszólalása a bűneset után, az volt, így kezdte, hogy ellenségeskedik szerzek közötted, és az asszony maga között a kígyóra utalva, illetve az ősellenségre, a bukott angyalra, Luciferre, vagy sátánra utalva mondta ezt, hogy én, Isten, nem hagyom, hogy az ember teljesen a foglyod legyen, hanem a szívébe ültetek lelkiismeretet, vagy a fényt, ami mindig egy döntési helyzet elé állítom. És ezért van a világban ellenségeskedés. Mindig lesznek olyanok, akik hallgatnak erre a belső hangra. Követni akarják a lelkiismeretnek a szavát, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy követni akarják a Szentléleknek a tanítását. És mindig lesznek olyanok, akik csak a saját érzéseikre, a saját gondolataikra, a Biblia így mondja, hogy maradnak a sötétség oldalán. Tehát soha nem lesz az egész világon egy teljes egység. Maga a Biblia sem tanítja azt, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egész világon béke és biztonság, és mindenki Istent követi, hanem Jelenések könyve azt írja, hogy összegyűjti a nagy háborúra őket, és az egyik felén ott lesznek azok, akik elpusztulnak, amikor ugye Noé idejében víz által teremtette újra a világot. Péter azt mondja, hogy a legutolsó felvonáskor tűz által fogja újra teremteni, tehát elpusztulnak a gonoszok, és az Isten hívők, Jézus követők, akik az életükben megvalósították a szeretet elveit, azok pedig örök életet kapnak. Tehát, hogy ez mondjuk a világ és a kereszténység ellentéte. De te arra is utaltál, Laci, szerintem, hogy a kereszténységen belül is, vagy a vallásos világon belül is vannak ellentétek. És ez is azt mutatja, hogy nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hogy milyen felekezethez tartozik, vagy milyen vallásos, milyen vallás követőjének tartja magát, vagy mibe hisz. Azt mondta Jézus, hogy nem a fának a neve mondja meg, hogy mennyit ér, hanem a fának a gyümölcse. És a jó szívből, mindegy, hogy milyen vallásnak a tagja, a jó szívből, a lelkiismeretes szívből, ahol Isten tud dolgozni, ott a szeretet gyümölcsei jönnek, a másik szívből pedig az egocentrikus, önző gyümölcsök, ha szabad ezt mondanom, vagy következmények. És ezért mindig meg lesz az a kettősség.
0: Hát igen, ez azért egy nagyon fontos, de erről mi sokat szoktunk beszélgetni a lélek gyümölcséről, de Jézus, ahogy mondtad 2000 éve, ő mondta, hogy legyőzte a világot, viszont előtte viszont csak azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát. Nem, ő meg azt mondta, hogy nem. Innentől most megváltozik, és innentől kezdve nekünk azt üzenik, hogy teljesen másképp kellene viselkednünk, mint amit az ez előtte lévő időszakban. Hiszen akkor onnantól kezdve a háború például, vagy a harcolás, egymással való harcolás, az egy teljesen szerintem nem is volt letiltva. Ugye? Nem volt ilyen törvény, hogy bárkik, olyan népek egymással ellen harcolnak, akkor megölhetnek bárkit. Sőt, még amikor olvastam, hogy Ábrám, akkor Kánaánban jártak, akkor hirtelen kiugrott elé Mamre, az Amarita, mondta, hogy na jó, de hát ez a mi völgyünk, és most ti itt vagytok. És erre Lót azt mondja Ábrámnak, hogy de akkor mi vagyunk túl erőbe, foglaljuk el ezt a földet, meg tudjuk védeni bárki elől, és erre kérdez járom, és öljük meg őket. És erre azt mondta Lót, hogy hát csak ha elkerülhetetlen. Erre mondja Ábrám, hogy hát attól félek, hogy elkerülhetetlen, és utána mondta, hogy nem, hát mi nagyapád, apád, dédapád, építette ezt a völgyet, akkor ez a tietek, mi elvonulunk béke. Vagyis, hogy Ábrahám elkezdte azt csinálni, amit Isten kért, hogy nem itt, nem harc, stb. És Jézus ugyanezt mondta, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a bék, mert ő mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki csak ilyet hoz nektek, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, de mi is megtapasztaltuk azt is, nem, hogy több száz évig keresztény harcok is voltak, háborúk, egymással, egymás ellen, mindenféle, de Jézus ezt mondta, innentől kezdve, most, amikor, akkor most álljunk meg, és szerintem ezt kell most is, de én olvastam most egy cikket, a hírekbe is bemondtuk kedves hallgatóinknak, a katolikusok írták a Magyar Kurírba, hogy igen, volt most egy ifjúsági konferencia, Európából jönnek össze fiatalok a békéért. Mert is akkor azt írják, hogy igen, a háború az most mindenki számára inkább megoldást jelent. A sokkal több ember számára, de a fiatalok viszont most a békéért imádkoznak majd. Igaz? Tehát, hogy ezért, mint a lélek gyümölcs, hogy ezt kellene terjesztenünk. De nem fogjuk tudni ezt a világot megváltoztatni, hát hiszen azért fogja Isten elpusztítani ezt a világot. De amivel elkezdtük ezt a beszélgetést most, az volt Jézus utolsó kegyelmi üzenete a Jelenések 14:7-ből, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizet. Vagyis érdekes, nem? Hogy 6000 év történt, és erre azt mondja Jézus, hogy toljátok ki ezt a 6000 évet, csak azzal foglalkozzatok, hogy Isten teremtette nektek ezt a világot. Érdekes, ugye?
1: Igen. Hadd mondjak ide egy igét, hogy Istennél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. És ezt azért mondom, mert szeretném a hallgatókat is, meg téged is egy kicsit, csak az angol szót eszembe challenge-elni, kicsit megpróbálni, kicsit úgy kimozdítani abból, hogy egyentétek is tudjunk bánni. Tehát, hogyha Istennél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka, akkor ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy 4000 éven át az Ószövetség ideje van, és 2000 éve az Új Szövetség ideje van. Ha ugyanaz az Isten, akkor ugyanaz az Isten nem mondhat két különböző dolgot. És én azt gondolom, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben ugyanaz az egy Isten, ugyanazt az egy dolgot mondja, hogy szeresd az Isten teljes szívből, teljes elméből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, miképpen te magadat. Ebben nincsen különbség. Látszólag, amikor megkérdezi például Dávid, vagy Józsué, vagy akármelyik az Ószövetségben található hit hős az Istent, hogy menjek-e ellenük, ne menjél, vagy menjél, és Isten elmondja, hogy hogyan csinált. Például ugye Gedeonnál néhány száz fő, csak egyszerűen összetörték a korsókat, meg a fáklyát tartották a kezükbe, és megfutamították a hadsereget. Tehát amikor Isten vezette őket, akkor mindig Isten arra törekedett, hogy arra tanítsa őket, hogy nem az ő ügyességük, nem az ő háborús taktikájuk az, amit a döntő volt. És mindvégig Isten a fő szereplő. És ez az Isten minden népet meg akar menteni. És talán a különbség az, ami mondod, hogy legyőztem a világot, hogy Ádámtól, Évától és Ábrahámtól Krisztusig egy ígéretben hittek, hogy eljön majd az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Erre az ígéretre nézve éltek Krisztusi életet, bár Krisztus még nem jelent meg, mint az Isten báránya. És amikor Krisztus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa 2000 évvel ezelőtt, még akkor miért mondta ezt? Azért, mert az ígéretnek az országa az ő áldozatával valósággá vált. És ez a valóságos ország, most már ebben az értelemben vagyunk Krisztus országának a tagjai, de még mindig várunk, hogy ez a valóságos ország megvalósuljon.
0: Ezeket a témákat, amelyeket most felvetettünk kedves hallgatóink számára, ezt az utolsó időben, miközben azt írja a Jelenések könyv 10, eljött az ő ítéletének órája Istennek, ezért ezt mindenkinek nagyon komolyan át kell szépen gondolni, a történelmet is, amit a Bibliából olvasunk.
1: Én csak ezt megerősíteni tudom, és örülök, hogy beszélgethettünk.
0: Akkor mondjuk ismét együtt, úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

A kisfiú kék szeme kerekre tágult. Ezentúl nagymamánál fogok lakni, ismételte kérdés formájában, amit az anyja mondott neki. És miért? Apja az asztal másik oldalán szótlanul merett az újságba. Anyja is lesütötte szemét. A gyerek, 8 esztendős, nyílt eszű kölyök, először az egyiket nézte sokáig, aztán a másikat. És mikor jöhetek haza? Mindig ott maradsz a nagymamánál, válaszolta az anyja. És miért nem akarjátok, hogy hazajöjjek? Nem szerettek már. Ismét feszült csend telepedett a szobára. Aztán felcsattant az asszony a férfi felé. Szóljon már maga is valamit! A férfi megköszörülte a torkát, nem nézett fel, úgy felelt. Mert nem lesz otthonunk. Nem! Csodálkozott a kisfiú. Mi lesz vele? Felszámoljuk. Reketten és tétován fulladt bele hangja a riadalomba, mely a kis lélekből sugárzott feléje. Önkéntelenül felpillantott. Látta, hogy a gyerek körülhordozza szemét az ismerős bútorokon, tárgyakon. Végül a fényképen állapodik meg, melyen ő és feleség egymáshoz simulva és mosolyogva állnak esküvői ruhában. Felszámoljátok, motyogta a fiú. Az mit jelent? Eladjuk, válaszolt az apa. És ti hol fogtok majd lakni? A férfi és a nő összepillantott. Egymáson felejtették a szemüket egy pillanatra. Mit mondjunk? Közöljük vele? Kérdezte a két néma tekintet. A férfi végül vállat vont, és hamarosan megszólalt, szinte kiabálva. Anyádnak más férje lesz. És neked? Riadt rá a kicsi, s kétségbeesés remegett meg benne, és reménykedés. Nekem más feleségem lesz, suttogta a férfi, és lehajtotta a fejét. Ők ketten konokul bámultak maguk elé. Nagymamánál jobb lesz neked, jegyezte meg az asszony bizonytalanul és határozatlanul. A gyerek nem válaszolt. Legyintett. Aztán újból körülnézett. Felkelt és tétován elindult. Átment a másik szobába. A sarokban, a játékpolc mellett ott állt a kisány. A kettő együtt a világ biztonságos sarka, a védett fészek, ahova eddig csak a mesekönyvbe zárva tudtak behatolni sárkányok, boszorkányok, gonosz törpék és bajkeverő varázslók. Most rátörnek és elveszik tőle. Megállt a két bútordarab előtt és megcirógatta először az ágyat, aztán a játékokkal és mesekönyvekkel megrakott polcot. Nem lesztek nekem, motyogta. Soha többé. Ráborult az ágy korlátjára, és hallgatott. Az asszony és a férfi a szomszéd szobából az asztal két oldalán ugyanúgy némán, szó nélkül, meredt szemmel bámulta őt. Aztán egymásra pillantottak ismét. Az asszony szeméből pergett a könyv. A férfié csak vörös volt és homályos. Egyik sem merte megszakítani a csendet. Végül a gyerek törte meg.
lassan, nehézkesen, mint aki nehéz keresztet hordoz a gyenge vállain, megfordult és elindult vissza feléjük. A szoba közepén megállt. Mikor mentek el? Kérdezte. Megint hosszú hallgatás következett. Végül is az apa mozdult meg. Felkelt, két kezét az asztalra támasztva felemelkedett. A szék nyikorogva csúszott hátra mozdulatától. Megkerülte az asztalt, odalépett az asszonyhoz, és megállt mellette. Aztán lenyúlt a kezéért, megfogta, és felhúzta. Az asszony gépiesen engedelmeskedett. Odahúzta a gyerekhez. Másik kezével az ő vékonyka csuklóját fogta meg, s szótlanul vezette a kiságyig. Feküdj le, szólt rá gyöngéden. És ti, mi leülünk ide a díványra. Az asszony némán vetkőztette a kisfiút. Nem hagytok itt? Kérdezte, szeméből egy pillanatra kicsapott az előbbi riadalom. Ne félj, suttogta az anya, és arca sápat lett, mint a viasz. A gyerek lefeküdt, de kerek, világító csillag szemével éberen figyelte szüleit, hogyan ülnek le egymáshoz közelebb.